0: gyakorlatilag politikai ciklusokon átívelő problémáról van szó. A devizahiteleknek a lehetőségét az első Orbán kormány teremtette meg, az utána jövő kormányzatok ugye kvázi ösztönözték ennek a hitelformának a felvételét, egészen ugye a gazdasági válságig, és ugye az, ami a mostani problémát okozza, az ugye a devizahiteles helyzet megoldása a gazdasági világválságban, ez pedig már ugye a 2010 utáni kormányzatnak a lépése volt, tehát itt mindenképpen egy évtizedes társadalmi problémát és valójában igazságtalanságot kell kezelnie a kormányzatnak.
1: Ez a döntés, ami most született, ez önmagában még nem a kezelése az ügyeknek. Meg kell, hogy szülessen az a jogszabályi környezet, amelyen belül majd talán, hogyha jól értem, akkor majd az Európai Bíróság döntése nyomán az ügyeket a továbbiakban vinni kell. Másfelől pedig a kúriának van egy jogegységi döntése ezzel kapcsolatban, hogyha jól tudom Magyarországon. Szóval az irány az megvolna.
0: Pontosan a jogszabályi környezet az adott. Ugye itt azonban van ennek a történetnek egy politikai szála is. Ugye a devizahitelesek ügyét ugye nagyon sokáig a Mi Hazánk képviselte. Ugye ez érinti a végrehajtásokat, ami ugye egyrészt a Mi Hazánknak is egy nagyon fontos ügye volt, emellett egyébként a TISZA programjában is szerepelt, hogy ugye az egész végrehajtói rendszert akarják átalakítani. Szóval ebben valójában egy elég erős politikai pozíciószerzés is van, hogy ki az, aki ezt az ügyet kezeli és végül megoldja.
1: Fogunk beszélgetni műsorban, lesz vendégem a migrációs paktummal kapcsolatban, de most nem föltétlen ez a kérdés, hanem ennek a politikai vetülete. Pénteken volt egy tüntetés, hogy a Kodály köröntől vonultak a Kossuth térre, és most azokat a show elemeket hagyjuk ki, ami ott az interakcióban történt a tüntetők és Magyar Péter között, vagy a tüntetők között lévő olyan szereplők között, akiknek a megnyilvánulásait most jó ízlés okokból nem mutogatjuk. Nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy a migrációs kérdés az mennyire lehet a Fidesznek a továbbiakban is erős témája. Június 12-én életbe lép az egyébként már 2 évvel ezelőtt az Európai Parlamentben, meg az egyéb döntéshozó szinteken megszavazott migrációs együttműködés. Ugye azt követeli a Fidesz, hogy Magyarország ezt ne hajtsa végre.
0: Ugye a Fidesznek az elmúlt kampányban is ugye az egyik központi témája volt a migráció, ahogy egyébként 2015 óta ez számukra egy állandóan napirenden tartott ügy, és ugye ők azzal is kampányoltak, hogy amennyiben a TISZA hatalomra kerül, akkor a migránsok ellepik az országot, és minden, amit eddig a Fidesz ebben az ország biztonságának megvédése érdekében tett, az semmisé válik. Ennek a fenntartása úgy tűnik, hogy a Fidesz politikai stratégiájának része, hogy folytatják azokat az ügyeket, amiket az elmúlt években vittek, és az, hogy most ezekre hivatkoznak, az gyakorlatilag ennek a stratégiának a megjelenítése. Ugye itt mindig az a kérdés, mert valójában 2015 óta, amikor tényleg volt egy migrációs válság, azóta azért a hétköznapi életben ez nem jelent meg az országban. Most, hogyha itt van egy ilyen változás, és ebből van egy politikai ügy, ennek a hitelességénél az a nagyon nagy kérdés, hogy ha ezt a kormányzat mégis elfogadja és aláírja, történik-e bármi, ami hitelesíti a Fidesz narratíváját?
1: Magyarán, hogy kommunikációsan megéle az a téma, hogy ez a téma akkor, hogyha a tapasztalata az embereknek más?
0: Pontosan, hát ugye 2015-ben azért működött nagyon erősen a migráció témája, hiszen a keleti pályaudvaron, a déli pályaudvaron emberek százai álltak.
1: A határon.
0: A határon még többen, az autópályák mellett ugye volt a migránsmenet. Tehát, hogy az embereknek kézzelfogható tapasztalata volt az, hogy igen, migránsok beléptek az országba. Ez persze azóta megszűnt, ennek a kezelését megoldották, ugye a határvédelem, és úgy általában egyébként az egész migrációs válság kezelése az Európai Unióban elindult. Tehát így a hétköznapi ember már nem találkozik ezzel a problémával, és valójában ez egy nagy kérdés, hogy ha nem találkozik továbbra se, miközben a Fidesz állítása szerint a migrációs paktum életbe lépett, akkor ez egyszerűen igazolás nélkül maradó mondat.
1: A gyermekvédelem témája is kiemelt téma volt a parlamentben. A gyermekvédelemhez kapcsolódó intézmények, nem feltétlenül csak gyermekvédelmi, itt voltak olyan intézetek is, amelyeknek a gyermekvédelemhez direktben nincsen köze, például a Kopmária intézetről is beszélhetünk. Szóval ezeknek a vezetőit meneszti Kátai Németh Vilmos miniszter, és erről beszélt Magyar Péter is, egy 1 milliárd forintos alapot létrehoznak a gyermekvédelem áldozatainak a megsegítésére, akár orvosi, akár pszichés sérelem érte őket. Szóval látszik, hogy a kormány részéről is van egy olyan nagy téma, amit mozgatni próbálnak, és a migrációval együtt 80-20-as téma mind a kettő, tehát a társadalomnak a túlnyomó többsége, az alapvetően egyetért a szigorításokkal.
0: Ugye a gyermekvédelem a Tiszának gyakorlatilag a politikai genezise. Az, hogy ebben rögtön a kormányzásuk elején nagyon konkrét lépéseket tegyenek, az a legalapvetőbb politikai stratégiájukban kell, hogy szerepeljen, és egyébként láthatóan szerepel is. És két hónappal a választás után, és gyakorlatilag egy hónappal a kormány megalakulása után látszik, hogy ebben el is kezdték azokat a lépéseket, amik itt egy kezdetet jelenthetnek.
1: De ez nem csak politikailag fontos, tehát hogyha itt valami nem jósül el, akkor az, vagy akkor így mondom, hogy politikailag máshogy is fontos, hogyha valamit nem jósül el, nem lesznek valódi eredmények, mert most a látványos lépések megtörténtek, de ha valódi eredmények nem lesznek, akkor az viszont kockázatot is jelenthet politikailag.
0: Pontosan, tehát az a téma, amelyik létrehozta azt a politikai közösséget, amelyik le tudta váltani a Fideszt, annak ezen a téren nem szabad és nem lehet hibáznia, vagy hogyha hibázik, akkor azt ki kell tudnia javítani, hiszen ez a létének az egyik alapdefiníciója, hogy ők a gyerekvédelem ügyét képviselik, és a gyerekvédelem ügyét megoldják.
1: Vető Balázsnak, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítójának köszönöm, örülök, hogy itt voltál.
0: Köszönöm.

Az interneten, bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egy lépéssel újra közelebb kerültek az iskolák a szabad tankönyvválasztáshoz. Lannert Judit oktatási miniszter elmondása szerint egy felhívást tettek közzé, hogy a jelenlegi tankönyv kínálatot új kiadványokkal tudják színesíteni az intézmények. A tárcavezető hangsúlyozta, a teljesen szabad tankönyvválasztás komoly szakmai munkát igényel, amihez idő kell. Vendégünk Törlei Katalin.
2: Hát ez a baj az oktatással, hogy mindig mindenhez idő kell, egyik dolog sem megy egyik pillanatról a másikra, de örülök, hogy itt van. Örülök, hogy megint
3: én is van. Örülök. Jó estét
2: kívánok. Tanítalék mozgalom, igaz? Az igen. Működik most is. Megvan.
3: Működik, igen, meg vagyunk. Csomag dolgozunk.
2: Ez azért fontos, mert most talán lesz, aki oda is figyel arra, amit mondanak.
3: Hát ez így van. Egyébként igen, oda is figyel a miniszterasszony, aki eddig is követte a munkánkat, és voltak is együttműködések vele, szóval nem vagyunk ismeretlenek egymásnak. Sőt, már részt vettünk a minisztériumban egy első egyeztetésen is másik két civil szervezettel, a civil közoktatási platformmal és az oktatói hálózattal, és ezt nagyon nagy örömmel mondom, nem csak azért, mert érintettek voltunk benne, hanem mert azt látom, hogy miniszterasszony abszolút elkötelezett amellett, hogy egyeztessen, hogy meghallgassa a civilek hangját, a terepen dolgozók hangját, a diákok hangját, ahogy láttuk, igen, hogy diákokkal, diákok képviselőivel is találkozott. Szóval ez nagyon-nagyon nagy különbség az elmúlt időszakhoz képest, és nagyon fontos egy ekkora terület rendbetétele előtt.
2: És hát például a tanárok adminisztrációs terheit és előmeneteli rendjét is azon nyomban megszüntetve kivezette a rendszerbe ezt a szerencsétlen teljesítményértékelési rendszert. Ez már most sem érvényes, ugye?
3: Tehát ez valahogy ez úgy van, azt hogy, hiszem nem érvényes.
2: Hogy már itt év végén sincs.
3: Igen, igen. És valami olyan teljesítményértékelési vagy értékelési rendszert szeretne bevezetni, ami sokkal inkább támogató, nem ez a megalázó, drillező, rengeteg adminisztrációval járó dolog, és fontosabb lenne szerintem az intézmények értékelésére tenni hangsúlyt. Tehát egy iskolát, egy oktatási intézményt, mint műhelyt értékelni, és hogyha ott találnak valami problémát, akkor azt megsegíteni annak a megoldását.
2: Folyamatos, és amióta az eszem tudom, előkerülő téma, hogy mennyire túltereltek a pedagógusok, a diákok, általuk a szülők is, és ez az egész milyen módon nyomasztja az egész iskolarendszert. Lannert Judit azt mondja, hogy ezen ő tud segíteni.
3: Ezen lehet segíteni, csak azt nem szabad várni, hogy ez varázspálca ütésre megtörténjen. Annak ugyanis, hogy a lényeges terhek csökkenjenek, tehát mondjuk óraszám csökkenés legyen a gyerekek számára is, és a pedagógusok számára is, annak előfeltétele egy új nemzeti alaptantervnek a kidolgozása, és az nem megy egyik napról a másikra, hogyha azt akarjuk, hogy jó legyen. Tehát meg kell adni a dolgoknak az idejét, és a sorrendjét nyilvánvalóan, de már az, hogyha kevesebb fölösleges adminisztráció terheli a pedagógusokat, hogyha nincs az a kompetenciamérés cunami, ami az iskolákat jellemezte és megakadályozta a normális munkát, a gyerekek napokig időnként nem jutottak tanításhoz, mert ezeket a felméréseket próbálták megoldani. Már ez is könnyebbséget hoz, és hogyha van egy kis könnyebbség, akkor már jobb hangulat kezd lenni az iskolákban. Tehát
2: az iskolarendszer maga is felmerült, mint kérdés, hogy hogyan kellene ezt megoldani. Ugye itt vannak a 6-8 osztályos gimnáziumok, itt vannak a felvételik általános iskolás gyerekek számára. Azt mondja a miniszterasszony, hogy ez voltaképpen egyfajta szelektáció a gyerekek között, már önmagában az, hogy ki tud eljutni a 6-8 osztályos gimnáziumokba. Meg ott van még akkor az is, hogy közoktatás, és hozzá az egyházi oktatás, mint egyfajta másik megoldás. Ezeket szeretné valahogy
3: rendezni. Ez az egyik legnagyobb problémája a magyar oktatási rendszernek, ez a túlzott szelektivitás, aminek egyik szélsőséges megnyilvánulása az a szegregált oktatási rendszer, amiről szintén szó van itt. Tehát, hogy a magyar oktatási rendszer az nem hogy kiegyenlítené az esélyeket, hanem a születéskor meglévő esélyegyenlőtlenséget még növeli is sajnos. És ez azért is van, mert nagyon-nagyon korán elkezdik kiválogatni és szétválogatni a gyerekeket egymástól. Én azt mondanám, hogy nem is a 8 osztályos gimnáziumba felvételiznél jelenik meg ez először, hanem már majdnem, hogy az óvodáknál, meg az általános iskolába belépéskor is. De az tény, hogy kitenni a gyerekeket 10 éves, meg 12 éves korba, de egyébként 14 éves korban is annak a felvételinek, ami egy napnyi jó vagy rossz teljesítmény alapján határozza meg aztán azt, hogy milyen iskolába kerülhet meg, ez embertelen a gyerekekkel szemben.
2: A 10-12-14 éves gyerekekről beszélünk, igazi gyerekekről, hát persze. Ráadásul majd kiderül a gimnáziumi vagy középiskolai évek alatt, hogy igazából mivé válik, és hogy mennyire nyílik ki, és mit szeretne csinálni. Az 10 éves korban honnan tudná?
3: Hát azt még biztos, hogy nem tudja, de nagyon sokszor 14 évesen vagy 18 évesen sem tudják még, hogy egész pontosan mi lesz az ő kibontakozásuknak a terepe. És ez nem is baj, mert egyébként meg lehet találni ezeket később is. Az viszont egy nehéz feladat lesz, hogy mit kezd a kormány a 6 és 8 osztályos gimnáziumokkal, mert ahogy erről egyébként Lannert Judit is beszélt, ez az elitnek a menekülő útvonala a rossz rendszerből, és nagyon nehéz ilyen szerzett jogokat visszavenni, tehát nagyon nagy ellenállásba fog
2: ütközni. Hát ugyanígy az egyházi iskoláknál
3: igen,
2: is ugyanez megy.
3: Amit
2: fel.
3: Lehet tenni, az, hogy általánosságban az összes iskolát képessé tenni arra, hogy igazán jó és minőségi oktatást nyújtson minden gyereknek, aki oda jár.
2: Ez a távlatos terv reményeink szerint. Törlei Katalin, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
2: Jön az aktuál, András már várja önöket, hát lesz miről beszélni. Szervusz, András.
4: Szervusz, Egon, jó estét kívánok! Bizony, mert nem tudom, hogy tudod-e, hogy az ATV vendége volt először miniszterelnökként Magyar Péter, biztos hallottál róla. Képzeld el! És nagyon érdekes dolgokat mondott, és ezt nyilvánvalóan meg is fogjuk tudni beszélgetni vendégeinkkel, ami azért is jó, mert két politikai elemző is lesz itt velünk, Ransburg Zoltán, illetve Schlanger Márton, utóbbi a Republikon Intézet elemzője, de itt lesz Szentpéteri Nagy Rihárd alkotmányjogász is, így a miniszterelnök által elmondottakat igazi szakértői gárdával tudjuk elemezni. Ugye a Magyar Péter interjúban szó volt a vagyonnyilatkozatok jelenlegi és jövőbeni rendszeréről is, azért mi foglalkozunk egy kicsit a most tegnap óta nyilvános vagyonnyilatkozatokkal is, illetve Karácsony Gergely már sokadjára kongatja a vészharangot Budapest működésével kapcsolatban, hogy erről például akár politikai, akár jogi, de akár esetleges gazdasági szempontok hogyan állnak sorba, vagy melyik az, ami most éppen a legfontosabb lehet. Nyilván a legfontosabb Budapest működése, de vajon ezt hogyan lehet elérni? Ezt is jól meg tudjuk beszélni. Illetve Bíró Ferenc ügye sem ért még véget, sőt, a jelek szerint igazán csak most kezdődik. Témánk tehát van bőven, az időnk viszont véges, úgyhogy én be is fejezem, hogy minél előbb kezdessük.
2: Ugye Bíró Ferencre komoly feladat hárul, nem csak, hogy megvédje magát a bíróságon, hogyha oda jut az ügy, már pedig úgy látszik, hanem hogy az integritás hatóság élén, ha ott tud maradni, ugye Magyar Péter is elmondta, rengeteg feladatot szánnak annak a hatóságnak, úgyhogy ebből a szempontból is izgalmas, hogy vajon marad-e Bíró Ferenc a hatóság élén. Na jó, de ezt ti majd megbeszélitek. És én megköszönöm a figyelmüket, kedves nézők, holnap este ismét várom mindannyiukat, holnap este a szokott időben egyenes beszél, most szép estét, jó éjszakát.
0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

She got those eyes, she got

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az Európai Bizottság friss jelentése szerint a magyar oktatás rosszul áll a szegregáció kezelésében, egyfelől, másfelől pedig előregedett a pedagógus kar. Nincs igazából hírértéke az Európai Bizottság jelentésének vagy megállapításának, nem azért, mert hogy ez nem valós megállapítás, hanem azért, mert ezt évről évre mindig el lehet mondani, és azért itt tulajdonképpen nagyon mély társadalmi problémákról is beszélünk. Ilyenkor Kegye Adél ügyvéd, az Esélyt a hátrányos helyzetű gyerekeknek alapítványtól köszöntöm a stúdióban, kezicsoklom, jó reggelt, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Jó reggelt, kívánunk, egy kicsit javítanék, Róza Paks
1: alapítványtól. Bocsánat, igen.
2: Két, illetve a Gyermekjogi Civil Koalíció vezetője.
1: Köszönöm
2: vagyok.
1: Szépen. Ezek a megállapítások akár európai szintről, ezek meghatároznak-e valamilyen lépéseket itthon? Vagy ezeket mindig csak így elolvassuk, oké, tavaly is ez volt, jövőre is ez lesz.
2: Én nagyon reménykedem abban, hogy az új oktatási kormányzat ezekben a jelentésekben foglaltakat komolyan veszi, és hogy határozott lépések születnek ebben a kérdésben. Abban igaza van, hogy évről évre születnek ilyen megállapítások a nemzetközi szinteken. A helyzet az romlik, tehát javulás nem igazán tapasztalható az utóbbi 10 évben. Talán más a politikai súlya most egy ilyen jelentésnek, és az, hogy az Európai Bizottság ilyen részletesen foglalkozott az ország jelentésben ebben ezzel a kérdéssel, kiemelte az egyházi iskolák szerepét, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos politikai értékű dokumentum, ami ugye meghatározza majd azt, hogy milyen konkrét ajánlásokat fogalmaz meg az Európai Bizottság Magyarország számára.
1: Ugye gyereknapkor pont ön adott át Bódis Krisztának egy javaslatcsomagot a Gyermekjogi Civil Koalíció részéről. A szegregációról szóló rész az az ön munkájához kapcsolódik közvetlenül is. Melyek azok a megállapítások, amelyek egy az egyben Magyarországra jellemzőek, és most olyat kérek, amilyet persze sokan kérnek valószínűleg, csak még senkinek nem sikerült beváltani, ahol gyorsan lehetne lépni, tehát ahol már is lehetne lépni, ami nem föltétlen biztos, hogy pénz vagy nagy ellátórendszer vagy alrendszer átalakításával jár, mi az, ahol akár csak az odafigyeléssel másokat lehetne segíteni?
2: Azzal kezdjük a javaslatainkban is, hogy először is adatokra van szükségünk. Nincsenek átvilágítva az iskolák, nem tudjuk pontosan, csak becslések vannak, hogy mekkora a szegregáció mértéke, de ez a többi mutatóra is vonatkozik, tehát nincsen egy átfogó helyzetképünk arról, hogy mi van ma a magyar iskolákban. Úgyhogy, ahogy a Szlannert Judit miniszterasszony is sokszor elmondta, tehát adatalapú beavatkozásokra van szükség, úgyhogy javaslatunkban mi is erre tettünk javaslatokat, hogy hogyan lehetne és milyen adatokkal kellene dolgozni. Ez az első lépés, ez különben nem kerülne semmibe.
1: Hogyan mérhető a szegregáció? Az, hogy külön osztályokban vannak, akár most nem feltétlenül csak cigány gyerekekre gondolok, bármi módon speciálisan kezelendő csoportról van szó, és akkor külön vannak, nem együtt vannak a többiekkel. Tehát ez az én fejemben ennyire egyszerű, tehát vannak, akik külön vannak, meg vannak a többiek, de szerintem ennél összetettebb a kérdés.
2: Nem gyűjt hivatalosan Magyarország etnikai adatot a köznevelésben, tehát nincsen arra pontos adatunk, hogy ki roma, ki nem roma. Fogyatékossággal kapcsolatban vannak egyébként adatok, tehát azt pontosan tudjuk, hogy egy osztályban hány esenés tanuló jár, de azt nem tudjuk, hogy hány roma tanuló, és nem is kell név szerint ezt tudnunk, de azért arányaiban kellene látnunk a helyzetképet. Az intézmények közötti elkülönítés sokkal jobban becsülhető, mint az iskolán belül, amikor csak külön osztályokat, arról semmit nem tudunk. Tehát az oda kell menni, meg kell nézni. Vannak bizonyos mutatók, amik a szociális háttérre vonatkoznak, és ebből lehet következtetéseket levonni, hiszen azt tudjuk, hogy a roma gyerekek nagy többsége, közel 80%-uk szegénységben él. Tehát ha a szegénységre vonatkozó mutatók megbízhatóak, mert most azok sem azok, akkor lehetne következtetni arra, hogy az A vagy a B osztályba sorolják ebbe a roma gyerekeket, vagy az egyházi iskolába, vagy az állami iskolába járnak-e a roma gyerekek. Most vannak becsléseink, de sokkal pontosabb adatokra lenne szükség ahhoz, hogy megkezdődhessen egy érdemi deszegregációs folyamat.
1: Minden esetben probléma és akadály a társadalmi továbblépés lehetőségének szempontjából a szegregáció?
2: Ez a bizottsági országjelentés tulajdonképpen ezzel kezdi az oktatási részben, hogy Európában Magyarországon befolyásolja leginkább egy tanuló teljesítményét, iskolai teljesítményét az, hogy hova született. Ez nagyon súlyos dolog. Ez azt jelenti, hogy a magyar iskola nem képes kiegyenlíteni, csökkenteni mondjuk ezt az otthonról hozott hátrányokat. Aki szegény családba születik, az nagy valószínűséggel szegény felnőtt is lesz. Nagyon nehéz.
1: Oda megy haza, lehet nagyon jó az iskola, de aztán délután kettőkor kicsöngetnek és hazamegy. Ugyanoda.
2: De nem mindegy, hogy az iskolában milyen tudást, milyen mintát kap, milyen az a tanulói közösség, ugye a gyerekeket nem csak a tanár befolyásolja, hanem a kortársak, nagyon fontos a kortárs hatás, és hogyha egy homogén környezetbe járnak a gyerekek, nem látnak mást, mint amit egyébként otthon is, ugyanolyanok az osztálytársaik, mint ők, higgy el, hogy nem lesznek motiváltak abban, hogy ebből nem is hiszik el, hogy ez lehetséges.
1: Ez nem csak azt jelenti, gondolom, hogy szervezeti, intézményi szinten történjenek átalakulások, szemléletet is oda kell vinni, mert az ilyen környékeken máshogy kell viszonyulni. A gyerek, nem annyi a gyereknek a legnagyobb dolga, hogy megtanulja a toldit, hanem az, hogy elolvassa a toldit, egyáltalán ez a képessége meglegyen neki. Nem gondolom, hogy ő butá vagy bármi más, egyszerűen egy másik közegből érkezik, mert anya-apa nem tudja mondjuk színházba vinni, meg zeneiskolába hordani, stb. Tehát nagyon sok minden hiányzik ezeknél a gyerekeknél. Itt úgy gondolom, hogy sokkal átfogó programról van szó, mint az, hogy integráltan oktassuk őket.
2: Természetesen ez egy nagyon komplex kérdés, és nem csak oktatási kérdés. Tehát az biztos, hogy ezzel, ami szerintem a magyar gyerekek legsúlyosabb gyermekjogi problémája a gyerekszegénységen túl, hiszen 43 ezer olyan roma gyerekről beszélünk, akit ma elkülönítenek, ezt nem lehet csak az oktatás politika eszközeivel megoldani, mert nagyon jól rámutatott arra.
1: Bocsánat, ez ezt akkor ezek szerint nem hivatalosan tudjuk, hogy 43 ezer gyereket különítenek, mert ugye nincs ilyen mérés.
2: Ezek az Európai Unió becslései, az alapjogi ügynökség szerint, hogy roma gyerekek 62%-a tanul elkülönülten, de amire rá akartam mutatni, hogy ezt nem lehet csak az oktatás politika eszközeivel megoldani, hiszen ennél a probléma sokkal komplexebb, ez részben lakhatási probléma is, hiszen a lakhatási szegregáció nagyon szorosan összefügg az oktatási szegregáció. Ha a roma telep mellett működik egy iskola, akkor nyilvánvaló, hogy azok a gyerekek abba az iskolába fognak járni. Összefügg a szülők aluliskolázottságával, a jövedelmi szegénységgel, a munkanélküliséggel, tehát ez egy komplex új társadalompolitikai megközelítést igényelne, hogyha az oktatással is érdemben szeretnénk foglalkozni.
1: Ugyanakkor, hogyha van szabad iskola választás, akkor azok a szülők, akik nem szeretnék, hogy ilyen közelbe járjon a saját gyereke, elviszik a másik iskolába, és a szegregáció bármit is akarjon a rendszer, lehet, hogy nagyon jó szándékú a rendszer, lehet, hogy nagyon modern a felfogás, a szülő majd dönt, és automatikussá válik a szegregáció.
2: Ezért mondják az oktatáskutatók, hogy tulajdonképpen ha minden iskola egy kicsit jobb lenne, tehát ha az oktatás minősége kiegyenlítettebbé válna, akkor nem lenne a szülőkben, tehát nem kellene válogatni, mert mindenhol jó minőségű oktatást lehetne kapni. Tehát tulajdonképpen be kellene ruházni, minden iskolát fel kéne húzni. Az, hogy a szülők a szabad iskola választás jogával élve optimalizálják a döntéseiket, ez teljesen érthető. Tehát minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, és azért a legtöbben nem azt szerint választanak iskolát, hogy oda hány roma gyerek jár, hanem hogy milyen az az iskola, mit lehet róla tudni, jó a minősége, milyenek a pedagógusok. Tehát, hogyha ez kiegyenlítődne, tehát a minőség nőne mindenhol arányosan, akkor azt gondolom, hogy kevesebb ilyen mozgás lenne, és mi is a saját javaslatunkban nem arra tettünk javaslatot, hogy szüntessék meg a szabad iskola választást, nem, hanem ezt keretek közé kell szorítani, tehát meg kell határozni minden egyes intézményben valamilyen célarányt, hogy minden intézmény részt vállaljon a hátrányos helyzetű gyerekek oktatásából, mert hogy most nagyon nagyok a különbségek. Főleg az egyházi iskoláknál látjuk azt, hogyha egy kis településen megjelenik egy egyházi fenntartás, köztartású intézmény, akkor minden probléma, a szegregáció, a roma gyerekek az állami oktatásra hárul, és ez nem igazságos, mert az egyházi iskolák is állami pénzből működnek, sőt, egyes becsések szerint még többből is, mint az állami iskolák.
1: De ez nem abból adódik, hogy az egyház a fenntartója az iskolának. Megint csak visszakerülünk az előző kérdésemhez. A szülő dönt úgy, hogy akkor van hova vinni a saját gyerekemet, inkább elviszem oda. Ez organikusan is alakul egy csomó minden.
2: Az egyháznak is van szerepe abban, hogy megnyerje a hátrányos helyzetű családokat, egyáltalán tesz-e lépést azért, hogy őket bevonza, és nem csak az, hogy felvegye őket, mert még ha fel is veszi, akkor meg is kell tartani a gyerekeket abban az iskolában. Ez egy komplexebb kérdés. Van most olyan helyszín, ahol dolgozunk, ahol úgy tűnik, hogy ez sikerül, tehát az egyház aktív magatartása révén sikerül megszólítani a roma a családokat. Az újabb kérdés az az, hogy vajon meg tudják-e azt oldani, hogy nem morzsolódjanak le ezek a gyerekek, mert hogy önmagában a felvétel kevés ahhoz, hogy egy gyerek biztonságban és jól érezze magát egy olyan közegben, ahol nagyon más társadalmi hátterű gyerekek élnek, vagy járnak.
1: A jelenlegi szabályozási környezetben, meg működési környezetben mondjon jó példát is.
2: Jó példát? Tudok mondani olyan iskolákat, vagy olyan kerületeket, ahol törekednek önkormányzatok arra, hogy befogadóbbak legyenek az intézményeik. Ugye ezt az állami iskolákra most nem tudom elmondani, de reméljük, hogy ebben lesz változás. Mi a Rosa Parks alapítvánnyal, a Józsefvárosi önkormányzattal dolgoztunk együtt egy óvodai deszegregációs projekten, ez a befogadó óvodák program, aminek az volt a célja, hogy a kerület óvodái között legyen kiegyenlítettebb a különböző társadalmi hátterű és roma gyerekek aránya. Nagyon sokféle intézkedést tulajdonképpen teszteltünk a gyakorlatban, tehát van ebben most már elég közvetlen tapasztalatunk, hogy mi működik és mi nem, és reméljük, hogy lesz a kormányzat részéről fogadókészség arra, hogy ezeket a jó gyakorlatokat az iskolák esetében is alkalmazzák.
1: Kedje a délügyvédnek, a Gyermekjogi Civil Koalíciótól és a Rosa Parks Alapítványtól. Köszönöm, örülök,
2: hogy itt van.
0: Műsorajánló. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 2024-ben elfogadták, 2026, vagyis idei év, június 12-én, néhány nap múlva pedig életbe lép az Európai Unió úgynevezett migrációs paktuma. Azt jelenti ez, hogy Magyarországot el fogják lepni az illegális migránsok, és mindenféleképpen le kell telepítenünk majd őket? Ez egy kérdés természetesen Marsai Viktorhoz, a Migrációkutató Intézet igazgatójához és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójához. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a nézőket!
1: Szóval a szomszédomban hány migráns fognak beköltöztetni, akár akarom, akár nem?
2: Igen, a folyamat azért ennél mindenképpen bonyolultabb lesz. Az első és legfontosabb ügy természetesen az, hogy az előző kormány nem hajtotta végre a migrációs paktumnak a rendelkezéseit, ugye nem adott le végrehajtási termet, és a tervet, bocsánat, és az elmúlt két évben nem követte a paktum implementációját. Ugye a kommunikációjában a jelenlegi kormányat is azt mondta, hogy nem fogja követni a paktumnak a rendelkezéseit. Ez a jövő zenéje lesz, hogy fog-e bizonyos területeken engedni, lesznek-e valamiféle kompromisszumok. Ugye ne felejtsük el, Magyarországgal szemben ma is, a mai napon is levontak 1 millió eurós büntetést a menekültügyi rendszer hiányosságai miatt. Amennyiben a Tisza kormány ezen változtatni akar, nehezen elképzelhető, hogy a paktum bizonyos rendelkezéseit meg kelljen implementálnia.
1: Na, ez két külön dolog legalábbis, amennyire én tudom. A napi 1 millió eurós büntetés az nem a direktben a migrációs paktum végrehajtásával, hogy egyebekkel függ össze, hanem a menedékkérési szabályoknak az unió szerinti bennem tartásával, de majd erre mindjárt kitérünk. A migrációs paktum, amennyire halljuk legalábbis, három dolgot róhat az uniós tagállamokra. Vagy az, hogy illegálisan érkező migránsok menedékkérelmeivel foglalkoznak és azokat elbírálják, ugye ez sem azt jelenti, hogy automatikusan le kell telepíteni őket, de majd mindjárt kijavít, hogyha nem jól tudom, vagy pedig azok az országok, amelyek ebben nem vesznek részt, azok fizetnek azon országok részére, amelyek viszont részt vesznek benne. A harmadik lehetőség, hogy technikai eszközökkel, személyi állománnyal, egyebekkel segítenek a frontországoknak. Ezt a menekültügyi paktumot egyébként nem véletlenül elsősorban Olaszország erőlteti, mert hogy nagyon nagy migrációs nyomás alatt áll. Azt mondja a magyar kormány, hogy ha mi ebben részt veszünk, akkor úgy, hogy akkor segítünk a határőrizetbe, vagy küldünk technikai eszközöket.
2: Igen, ugye nagyon fontos aláhúzni, hogy a paktum az egy csomag, ugye 10 nagy területet érint, és ugye ebből a szolidaritási rész, ugye ez a három elem, amit ön felsorolt, ugye ez csak egy része, ez fontos aláhúzni. Ugye a másik fontos dolog, és ugye itt függ össze egyébként a jelenlegi büntetés és a paktum, ugye a büntetést azért kaptuk, mert az Európai Bíróság döntése értelmében ugye a magyar menekültügyi rendszer túlságosan korlátozó, nem férnek hozzá a menedékkérők a magyar rendszerhez, ami ugye ma gyakorlatban úgy néz ki, hogy a magyar déli határon nem lehet beadni menekültügyi kérelmet, ugye a szándéknyilatkozatot lehet Belgrádba beadni. Ugye az Európai Unió Bíróságának a döntése alapján ez illegális, és ugye ha megnézzük a paktum rendelkezéseit, ugye azok alapján is lehetővé kellene tenni a magyar határon, hogy beadják a menekültügyi kérelmüket. Ugye ez nagyon fontos dolog. Ugye ami a szolidaritási mechanizmus három elemét illeti, ugye valóban van ez a három darab tényező ebben, tehát vagy a menedékkérők átvétele, vagy a 20 ezer eurós per fős fizetés, vagy az operatív támogatás. Az utóbbinál azonban nagyon fontos aláhúzni, hogy ez nem úgy működik, hogy mondjuk a magyar vagy a német kormány azt mondja, hogy akkor ők nem vesznek át senkit és nem is fizetnek helyettük, hanem felajánlanak valamit. Ugyanis a tagállam hiába ajánl föl valamit a frontországnak, ha a frontország azt mondja, hogy köszöni szépen, neki nincs szüksége, nem tudom, 50 rendőrre vagy határőrre, hanem ő igenis a menedékkérők átvételét kéri, vagy pedig a 20 ezer eurót, akkor sajnos az első két opciót kell választani.
1: Ja, a menedékkérőknek
2: a menedékkérők átvételét kéri, vagy pedig a 20 ezer eurót, akkor

0: felgyorsítása felé, illetve annak érdekében, hogy a biztonságos harmadik országok fogalmát ezt egy tartalommal töltse meg. És ezek nagyon fontos előrelépések. Ugyanakkor azt láttuk eddig is, hogy a fő akadály nem az volt, hogy az EU jog nem mondta ki, hogy az adott személy nem jogosult nemzetközi védelemre, hanem hogy az adott tranzitország, vagy a kibocsátó ország egész egyszerűen nem vette át a kérelmezőt. És ugye ez nagyon fontos elem. Tehát hiába van egy elutasító határozat, akár itt a magyar déli határon, akár máshol, ha az adott tranzitország vagy állam nem veszi át, akkor ez a kérelmező továbbra is magyar joghatóság alatt fog maradni, hiába van elutasított menedékkérelme, és Magyarországnak vagy a másik tagállamnak, ahol beadta a kérelmét, kell ellátnia, ő felel érte, gyakorlatilag életfogytig.
1: Hát, hogy addig, amíg nem sikerül valahova őt elküldeni, vagy kitoloncolni, vagy hazaküldeni.
0: Így
1: vagy
0: van, de azért ne felejtsük el. Nem, bocsánat, ez teljesen így van, de azért ne felejtsük el, ugye 20%-os hatékonysággal működött az EU-ban az eddigi kitoloncolási rendszerek. Ugye felmerül a kérdés, hogy most mitől lesz hatékonyabb. Ugye a paktumban
1: bocsánat, a szavát ne feledje. Attól nem lesz önmagában hatékonyabb, hogy abban azt hiszem, hogy jól értelmezem a dolgot, hogy szigorúbb a jelenlegi menekültügyi paktum, vagy migrációs paktum, mint amilyen a korábbi szabályozás volt. Tehát az, a hatékonyság az a szabályozási oldal miatt is lehetett problémás korábban.
0: Igen, tehát a szabályozás hatékonyabb, de hogy ugye az EU joghatóságára ugye saját magára, illetve a tagállamokra terjed ki. Tehát ugye a fő probléma eddig is az volt, hogy hogyan lehet mondjuk, nem tudom, Marokkót, Egyiptomot, vagy nem tudom, Afganisztánt rábírni arra, hogy fogadjanak vissza elutasított menedékkérőket. Ugye a paktum nagyon sokat foglalkozik a harmadik országokkal való együttműködéssel, és valóban látunk egy elmozdulást itt a gondolkodásban is a tekintetben, hogy a menekültügyet, ami összekapcsolják mondjuk más területekkel, fejlesztési támogatások, kereskedelmi kapcsolatok, vízumpolitika, nagyon egyszerűen, hogy ezzel lehessen nyomást gyakorolni bizonyos országokra. Tehát ez is mindenképp előrelépés, ugyanakkor azért azt érdemes észbe tartanunk, hogy ez az eszköz eddig is az unió rendelkezésére állt. És mégis hát meglehetősen alacsony hatásokkal működött. És ne felejtsük el, tehát, hogy miközben nekünk egyértelmű cél, hogy az elutasított menedékkérők kikörüljenek az EU területéről, a származási vagy tranzitország politikai vezetése számára ez egy rossz téma. Tehát az, hogy ugye itt a nagyon erős neokolonialista diskurzusban azt látják, mondjuk a megint csak marokkói állampolgárok, hogy elutasított marokkóiakkal teli repülőgépek szállnak le mondjuk, nem tudom, Rabatba, ez nem jó pont a marokkói vezetés számára. Tehát itt mindenképp ugye a bot és mézes madzagnak a politikáját ezt folytatni kell, és hát ebben nagyon komoly előrelépésekre lesz szükség az unió és a tagállamok részéről.
1: Tehát Magyarország nem adott le cselekvési per vállalási tervet ezzel a menekültügyi paktummal, vagy migrációs paktummal kapcsolatban, és hogyha ez így marad, akkor mi van? Tehát ki nem vonhatjuk magunkat az EU-s jog alól, ami azt jelenti majd a gyakorlatban, hogy az EU-s bíráskodás, jogértelmezés az valamilyen módon majd előveszi Magyarországot.
0: Így van, tehát, hogy ez nehéz lesz elkerülni. Tehát ezért én azt feltételezem, hogy valamiféle egyeztetések és a paktum bizonyos részeinek végrehajtása valószínűleg meg fog kezdődni, mert hogy nagyon gyorsan ebből újabb kötelezettségszegési eljárás és újabb bírság lehet.
1: Az a jobb ebben az esetben, bármennyire is nem szeretni, ezt mondja a jelenlegi kormány is, ezt mondta a korábbi kormány is, hogy ebben nem akarunk részt venni, hogyha mégis leadunk valamilyen cselekvési tervet, aztán azon el lehet vitatkozni, hogy az majd tetszik-e az Európai Uniós döntéshozóknak, vagy nem tetszik, vagy a meghatározott Európai Uniós szerveknek, de akkor legalább a lehetséges következményeket valamelyest irányítani tudjuk. Mert hogyha meg azt mondjuk, hogy mi ebből teljesen kimaradunk, akkor viszont egy az egyben a másik oldalon van az a döntési lehetőség, hogy milyen következményeket rónak majd Magyarországra.
0: Nézzél, azt gondolom, hogy tehát a paktum bizonyos elemében muszáj lesz egyébként engedni. Azt is gondolom egyébként, hogy mindenki a kvótáról beszél, illetve erről a 20 000 eurós menedékkérőnkénti büntetésről.
1: De ez a legrövidebb, amikor egy újságcikket kell írni, ez a legrövidebb.
0: Igen, nyilván, és ugye most nagyjából az jól emlékszem, 350 embert kellene átvennie Magyarországnak, ugye ez a 20 000 euróval ennél számolva, ez nagyjából ugye hát 7 millió euró összeg, aminek én nagyon örülnék a bankszámlámon, de költségvetési szinten ez viszonylag elhanyagolható tétel. A nagyobb probléma a paktum egy másik rendelkezésével van, ezt a határnál lefolytatott eljárásban látjuk, ugye

0: Van itt egy 12, van egy előszűrés a paktumban 7 nap, ami alatt az adott tagállam eldönti, hogy a személy a rendes menekültügyi eljárásba kerül-e, bekerül az ország területére, mert nagy esélye van arra, hogy nemzetközi védelemben részesüljön, vagy kicsi az esélye, akkor a határnál kialakított befogadási központban legfeljebb 12 hét alatt kell lefolytatni ezt az eljárást a kérelmezőnek. Most ugye Magyarországra rekord mennyiségű szám jutott ebből, ez 7716 ember, egy darab 12 hetes időszakban. Ugye itt is van egy türelem az implementálásban, tehát az első 12 hónapban, tehát június 12-től ketyeg az óra, Magyarországnak idézőjelben csak ennek a kétszeresét 15.400 és plusz embert kell tudnia a rendszerben tartani, de ugye ez, amikor fullra fog működni, ugye ez több mint 30.000 embert fog jelenteni.
1: Igen, de nincs akkor a nyomás, tehát ez megint csak nem olyasmi, ami egy kikötés, vagy egy határérték, vagy egy keretérték, hogyha úgy tetszik, de nem létezik ez a nyomás.
0: Nem, ez a jelenleg ugye azért nem létezik, mert a nyugat-balkáni útvonalat megnézzük, ugye a nagyon szigorú határintézkedések miatt ugye két irányban látunk kitérést, az egyik ugye a bosnyák-horvát viszonylat, ahol nagyjából olyan 30-40 ezer ember mozgott az előző évben, és ugye a másik pedig ugye a bolgár-román viszonylat, ahol szintén nagyjából 20-30 ezer embert láttunk, akit láttunk ugye mozogni, azért nem szabad elfelejteni, hogy nagyon magas a látencia a rendszerben. Azt azért tudni kell, hogy a bosnyák viszonylat az földrajzilag nagyon nehéz, és hát a horvát rendőrség meglehetősen, hogy fogalmazzak, határozottan lép fel a irreguláris migránsokkal szemben. Ugye nekünk voltak interjúink a déli határon, amikor a menedékkérők, vagy hát
1: ezek pont azok a részletek, amik engem érdekelnének, de az idő az sajnos lejárt. Azt igen, hiszem, nagy vonalakban, ami vonatkozik,
0: meg azt megbeszéltük. Hogy ugye Magyarország a legegyszerűbb irány, tehát hogyha itt lehetővé fogják tenni a déli határon, itt adják be a menedékkérelmüket, akkor ezek az útvonalak pillanatokon belül át fognak rendeződni Magyarország fele.
1: Mondjuk itt meg van kerítés, de nem tudjuk, hogy ez majd mire elég adminisztratív szempontból. De fogunk még erről beszélgetni Marsai Viktornak, a Migráció Kutató Intézet igazgatójának és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójának. Köszönöm, hogy itt volt.
0: Én is köszönöm szépen.

Műsorajánló. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Több. Kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Szeretnénk visszafordulni, de most már nem lehet. A társadalom Isten törvényével szembe megy. Nem védhetnek ember kézalkotta rendszerek. A technológia nem oltja meg a szellemet. Csapások jönnek és az egész világ megremeg. Miközben a király az övéivel mennybe megy. A nap sötét lesz, földre hullanak a fellegek. Az utolsó háborúban nem győzhetnek emberek.

Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: slow life.
1: Műsorajánló. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: Köszöntöm Önöket, ez a Multidéző adása, Kovács Klára vagyok. 2025. május 15-éig utazunk ma vissza az időben. Ezen a napon Gyárfás Tamás nem sokkal 10 óra előtt bevonult a Váci Fegyház és börtönbe. A 76 éves korábbi sportvezető médiavállalkozót felbújtóként elkövetett emberölés büntette miatt 7 évre ítélték Fenyő János meggyilkolásának ügyében. Ugyanezen a napon Rónai Egon Veszik vagy Isszák című műsorában Kézdi Dániellel, a Furmint február alapítójával beszélgetett, hiszen ő kapta 2025-ben a Borászok Barátja kitüntetést.
2: Az imént Rókusvári Pállal beszélgettem, és egyebek mellett a Borászok Borásza díjról is beszámolt, amely egy összetett díj, ott nem csak a borászokat, hanem a borászok barátait, meg a jövő borászait is. Hát nem tudom, hogy jó kifejezés, hogy megítélik, mert talán az utóbbi két kategória az nem is erről szól, hanem mondjuk a tiszteletüket mutatják feléjük. Kézdi Dániel felé például egészen biztosan, mert a Borászok Barátja kitüntetést kapta meg. Kézdi Dániel, a Furmint február alapítója, aki itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Nagyon sokféle pozícióját, funkcióját sorolja a Borászok Borásza oldal. Egyebek mellett kiemeli, hogy borgyűjtő. Hát akkor menjünk ezen sorba, itt egy csomó minden van. Borgyűjtő, kereskedő, szakértő, szakíró, Furmint február, borgyűjtés. Ez hogy jön az ember életébe?
3: Hát én lassan 25 éve foglalkozom magyar borokkal, és ugye, ahogy így az ember egyre több jó magyar bort kóstol, hajlamos arra, hogy eltesz néhányat. És volt bennem olyan érzés már az elején is, hogy azért vannak olyanok, amiket érdemes hosszabb távra eltenni, nem csak azért, mert adott esetben akár még jobb is lehet, ahogy megyünk az évek belőle, hanem azért is, mert esetleg később kuriózum lesz. Ez először csak egy ilyen kis hobbinak indult, aztán egyre nagyobb garázs, nagyobb borsütőre volt szükség, és akkor a végén eljutottunk oda, hogy most már 7 éve Budakalászon, Kálvária pince néven van egy rendezvényhelyszínünk, ahol az egyik pinceágba körülbelül 11 ezer üveg bor van.
2: Mennyi?
3: 11 ezer, tehát
2: az már nagyon komoly. Az már nem gyűjtemény, az már kereskedésnek is beállhatna.
3: Így van, tehát itt nem csak a gyűjteményből lévő borok vannak, hanem azok is, amikkel folyamatosan mi rendezvényeken bemutatunk, vagy kereskedünk, de a gyűjteménynek is ez egy megfelelő hely, úgymond.
2: Vannak olyan borok, amikről pontosan lehet tudni, hogy hiába telnek az évtizedek, semmit nem árt az nekik?
3: Azt gondolom, hogy ezek elsősorban a tokai édesborok, tehát a Szamorodnik és az Aszuk, ők azok, amiket azért lehet akár 30-40-50 évig is eltenni. Azon persze lehet vitatkozni, hogy mondjuk egy 20 éveshez képest a 30 éves az jobb lesz-e, nem feltétlenül szerintem, tehát inkább megtartja a színvonalát, de én azt gondolom, hogy az Aszú az a kategória, amit nagyon-nagyon hosszú ideig érdemes is, és lehet is érlelni.
2: Volt olyan már, hogy azért ivott meg egy üvegbort, mert most már muszáj meginni? Pedig egyébként még ott dédelgetni a polcon?
3: Igen, és egyébként el szoktam mondani erre, hogy van egy ismerősöm, aki úgy csinálja ezt a borgyűjtést, hogy fél évente mindig kinyit valamiből egy palackot, és hogyha úgy érzi, hogy elindult lefele, akkor pár hét alatt megissza az összeset. Tehát ez is lehet egy módszer.
2: Ez ügyes trükk. Miért iszol annyi, drágám? Hát tönkre fog menni.
3: Így van.
2: Viszont akkor nézzük a dolog kereskedelmi részét. Mennyire befolyásolja borkereskedőként az, hogy egyébként mondjuk gyűjtőként mire teszi a voksát, hogy mi a legkedvesebb a szívének?
3: Magyarországon igazából ennek nincsen olyan nagy hagyománya, mint mondjuk Franciaországban, ahol tényleg Amprimeur néven akár úgy vesznek az emberek borokat, hogy még nincs is a piacon. Nálunk inkább azért tesznek el emberek borokat, mert azt gondolják, hogy miután már nem lehet kapni mondjuk más üzletekbe, akkor egy picit felmegy az értékük. Én is erre szoktam figyelni, hogyha van egy különleges tétel, amiből mondjuk kevesebb készül, vagy nagyon gyorsan elfogy a piacon, abból tudjak úgy eltenni, hogy mondjuk utána pár évig meg tudjuk nézni azt, hogy hogy fejlődik az a bikavér, vagy hogy fejlődik mondjuk egy kadarka, és ebből tudjunk nagyobb tapasztalatokat levonni. Hiszen azért, mivel itt a Magyarországon a rendszerváltásnál volt egy igen nagy váltás technológiai szinten, ezért nekünk nincsenek azért ilyen több száz éves tapasztalatunk abban, hogy ezeket a borokat hogy lehet jól eltenni. Ezért szerintem ilyen szempontból is fontos, hogy figyeljük ezeknek a modern, nagy, magas minőségű magyar boroknak a fejlődését.
2: Önt a szakmában úgy ismerik, mint aki a bormarketinghez ért, és azzal is foglalkozik talán a legszívesebben. Ezügyben például hol állunk, hogy állunk? Ebben a műsorban rendre beszámolunk arról, hogy milyen tevékenységet folytat az az ügynökség, amelyik a világban képviseli a magyar bort, de vajon jól képviseljük-e önmagunkat?
3: Én azt gondolom, hogy ebben sok előrelépés volt az elmúlt 5-10-15 évben, és hogyha a világot nézzük, hogy ott hogy képviseljük a magyar borokat, ebben is van előrelépés. Tehát az, hogy megjelenünk a nagyobb kiállításokon, versenyeken, az egységes arculat, az, hogy évről évre próbáljuk ugyanazokat a célpiacokat úgymond megtámadni ezekkel a kampányokkal, szerintem ebben van komoly előrelépés. A belföldi piac az, ami egy sokkal nehezebb téma, hogyha arról beszélünk, hogy hazai borkultúra, hogy mi boros nemzet vagyunk-e vagy nem, azok a számok, amik ugye elég ijesztőek, hogy fogy a borfogyasztás, különösképpen a fiataloknál, és egyébként a magyarországi szőlőterületek is fogynak, ez egy nemzetközi tendencia, és amiben talán még erősebb Magyarországon, ezek az adatok ezek nem jók, tehát én azt gondolom, hogy a hazai borkultúrával sokkal több feladatunk és dolgunk van, és itt igazából, itt is vannak természetesen kampányok, de itt sokkal intenzívebb jelenlétre van szükség, illetve összefogásra olyan szempontból, hogy ez tényleg legyen egy kiemelt téma, akkor tudunk mi úgymond boros nemzetté válni újra, és mondjuk visszarakni a bor és egyébként a pezsgő kultúrát, ami szintén a 20. század elején gyakorlatilag a franciákkal versenyezve az abszolút a világ élmezőnyébe tartozott. Ha ezeket a dolgokat szeretnénk egyáltalán megközelíteni, visszahozni, ehhez sokkal intenzívebb odafigyelést igényel a magyar bor.
2: És hát általában csak a tokai borokkal vagyunk elfoglalva, miközben azért ennél sokkal színesebb a paletta, bár a tokai borokat nyilván a legegyszerűbb a nemzetközi piacon megjeleníteni, hiszen a tokai név valamit azért ott is jelent, ahol egyébként nem nagyon itták eddig. Viszont hát éppen az ön munkája világít rá arra, hogy azért sok mindent lehet csinálni. Furmint február, hárslevelük éjszakája, mondjuk a nemzetközi aszúnap az pont tokaira mutogat. Szóval, hogy azért itt van lehetőség arra, hogy az aszon kívül mást is megmutassunk.
3: Így van, mondok egyébként két új projektet, amik most indulnak, az egyiknek az, hogy Boldog Balaton, ez igazából azt mutatja be, hogy a Balatonon mennyire különleges és változatos borok készülnek, illetve hogy ezt milyen különleges helyszíneken, szállásokon tudjuk egyébként elfogyasztani. Illetve van egy abszolút új kezdeményezés, ami idén lesz június 1-én, ez az első magyar pezsgő nap. Itt pedig az volt a cél, hogy ugye az elmúlt években én elég intenzíven figyeltem azt, hogy a pezsgőnek ugye a főszezonja az mindig ez a karácsony, szilveszter, tehát a decemberi időszak, és ezen szeretnénk egy picit változtatni azzal, hogy nyitunk egy új irányt a pezsgőnek, ami abszolút a nyári időszakról kell, hogy szóljon, és hát mi lehetne jobb indítás ennek, mint a nyár első napja, június 1-e. Tehát idén az a célunk, hogy kvázi egy ilyen nulladik évként, de minél több ember nyisson pezsgőt június 1-én, magyar pezsgőt, hiszen ezek a magyar pezsgők is nagyon sokat fejlődtek az elmúlt 10 évben, és most már nem csak a kispincészeteknek vannak a prémium kispincészeteknek nagyon jó pezsgői, hanem van egy pár igen nagy pezsgős cég, aki nagyon jó minőségű magyar pezsgőket állít elő.
2: Na még van itt egy valami, amit azért megemlítenék, ugye azt mondja a dicsérő szöveg, hogy szakértőként és szakíróként is kiemelkedőt alkot. És szerintem a hallgatóink egy jelentős része nagyon szeretne borszakértő lenni, mert hát borműsort hallgatnak, nyilván kedvelik a bort, vagy érdekli őket. Hogy lesz valakiből borszakértő?
3: Hát ez egy elég hosszú folyamat. Ahogy mondtam az elején is, én 25 éve foglalkozom magyar borral, és tulajdonképpen a vendéglátóipari főiskolán, amikor szállod a vendéglátó szakra jártam, ott volt egy Csizmadia András nevezeti tanárom, akinek a borszkóla képzésén fertőződtem meg, illetve a szüleim is egyébként mindig már a rendszerváltás után komoly villányi borokat ittak otthon, tehát ez a kettő olyan befolyásoló tényező volt, ami engem borirányba vitt. És utána egyébként rengetegféle tanfolyamat elvégeztem itthon is, meg külföldön is, de most már még több lehetőség van. Tehát, hogyha valaki szeretne egy alapszintű képzést mondjuk, akkor erre egy sima hétvégi, két-három napos mondjuk vészetkurzusra érdemes elmenni, és megnézni azt, hogy ott az alapok hogy működnek. Aztán persze be fogja szippantani az egész téma, és el fog járni különböző borkastrókra, borfesztiválokra, borvidékekre, de az alapokat most már nagyon jól meg lehet szerezni, ilyen szakkönyvekből, kurzusokból, tehát én ezt mindenkinek ajánlom, hogyha egy picit rendszerezni szeretné a tudását, akkor érdemes egy ilyenre elmenni és kipróbálni magát.
2: Köszönjük szépen, Kézi Dánielt hallották, gratulálunk a díjhoz, a Borászok Barátja, a 2025-ös Borászok Borásza versenyem. Azt hiszem, hogy okkal és jó barátokat találtott a borászok között ön is.
3: Köszönöm szépen én is.
2: Minden. Köszönöm, minden jót, Kézi Dánielt hallották.
1: Ezen a napon bejelentették, hogy Magyarországon alakítja ki európai központját a kínai elektromos autógyártó BYD. Ebben az új európai központban és fejlesztő központban összesen 2000 új munkahely jön létre, és szintén 2025. május 15-én Rónai Egon a Kultúrában Geszti Péterrel beszélgetett, hiszen a 2025-ös zenei életműdíjat Geszti Péter kapta.
2: Az ember áll a tükör előtt, néz bele, és hallja a hírt, hogy zenei életműdíjat kapott a Geszti, és hogy belenézek a tükörbe, és mondom, hogy Banyek, milyen öreg a Geszti.
4: Ugye?
2: Szevasz, Geszti Péter.
4: Tudod, van ez a szöveg, szervusz Egonkám, hogy a tükör előtt állok, és iszonyúan látvány.
2: Hát ugye?
4: Átrány, tudod, tényleg.
2: Majd hát egy, figyelj,
4: pálvány, tudod.
2: Klasszikus csak pontosan, és ezt te pontosan tudod, mert te írtad. Viszont, igen, tehát az, hogy életmű díjat kapsz, azért az meghatároz egy kort.
4: Az neked rossz hír, mert jelzi, hogy te is ilyen idős vagy.
2: Ennyi. De most,
4: akkor visszahívhatsz holnap, szervusz!
2: Várj egy kicsikét, egy másodpercre még maradj, mert holnap már nem fogok emlékezni rá, hogy vissza kéne, hogy hívjalak. Hát tudod akkor. Szóval, hogy igen, együtt öregszünk, kaptál egy életműdíjat, és ez azért szerintem a generációdat, a mi generációnkat is ráébreszti arra, hogy hát húha. Neked amikor egy életműdíj jön szembe, van húha?
4: Röhögnöm kellett rajta abban az értelemben, hogy tényleg az ember nem figyel oda, és egyszer csak kiderül, hogy ennyi idős, hogy már életműdíjat is kaphat. Ugyanakkor meg abból a szempontból fontos ez a dolog, hogy ez a díj, hogy a dalaid azok nem csak a közönségnek fontosak, hanem hogy a saját szakmád is lát bennük annyi értéket, hogy ezt díjazzák. Ilyen értelemben ez egy fontos díj. Egyébként már a második olyan díj, amit kapok dalszövegírás ügyben, hiszen annak idején az Artisius díj előfutára az a Huszka Jenő díj volt, ami ugyanezut, és azt bizony már kaptam egyszer egy Huszka Jenő díjat, még anno 1993-ban.
2: Na jó, de az akkor egy viszonylag fiatal pályakezdőnek már nem mondható, de azért mégiscsak tojáshéj a fenekén fiatal embernek szólt. Ez meg most azt díjazza, hogy letettél valamit az asztalra az elmúlt négy évtizedben? Mondjuk.
4: Hát igen.
2: Igen, mondjuk. Igen. Ebből neked mi a legfontosabb? Van olyan, amire azt mondod, hogy ezért az egészet érdemes volt?
4: De egy-egy dalt is tudok mondani, hogyha csak azt egyet megírtam volna, már akkor is érdemes lett volna.
2: Na mondj!
4: Most a legutolsó mondjuk a Mi vagyunk a Grund című dal, de mondjuk a Magyarország című dal, vagy mondjuk a Dzsungel könyvének jó néhány dala, a Megint hétfő című dal, a Jazz meg aztól, vagy mondjuk akár az Ugavoga, nem adom fel együtt a repülőktől. Tehát, hogy vannak, vagy mondjuk akár az Ugavoga, nem adom

0: olyan videókat, akár a határon túlról, Erdélyből, hogy névviseletbe öltözött gyerekek egy picike iskola sáros udvarán éneklik a Mi vagyunk a Grundot, vagy egy nagyon kedves képzőművész barátom küldött pont tegnap éppen egy fotót, hogy a gyerekei most éneklik a Grundot, a Pál utcai fiúkat adnak elő az iskolában, általános iskolások. És akkor arra gondolok, hogy figyelj, ennél többet egy szerző nem nagyon tud elérni egyébként a saját nemzeti kultúráján belül.
1: Van benned olyan érzés, hogy valamilyen módon meg kellene haladni, valami tegnapit, vagy valami 30 évvel ezelőtti? Tehát, hogy jó lenne ugyanabba belekapni újra, csak másképp, jobban, ügyesebben, máshogy fogalmazva, vagy mit tudom én, 21. századi, előbb a pápáról beszélgetünk ebben a műsorban, ott merült fel, hogy 21. századi pápa, hát igen, a Nem adom fel, meg a Repülők sztori, az klasszikusan a 20. század vége.
0: Igen, én bennem csak ez az érzés van. Tehát én gyakorlatilag bármibe belefogok, engem mindig az hajt, hogy kikerülni a korábbi a már lerakott műveket, nem ismételni, ha lehet szinte semmit, sem gondolati szinten, sem hát hogy milyen verstani, vagy technikai szinten, vagy akár szókészlet szintjén, hanem mindig újat csinálni. És ez akkor is így van, hogyha egyébként ilyen idősen már nem érezheted annyira érzékenyen a kor szellemet, de neked is van egy kor szellemed, a saját korod, amiben élsz. És abban viszont tudsz hiteles lenni. És nem is arra kell gyúrni, hogy te írd meg a mostani évek legnagyobb slágereit, hanem azt kell megírnod, amihez közöd van, amiben releváns tud lenni, színhelyes tud lenni az, amit tudsz csinálni. Én egyébként most új albumot írok magamnak, amit jövőre fogok megjelentetni, illetve a Dés Laci barátommal írom most már a Petőfi Musical dalait, konkrétan a 7. dal megírásánál tartunk. Tehát, hogy én, azért ismerjük egymást egy ideje, tudod, én soha nem szoktam ringatózni a múlt hinta székében pusztán azért, mert éppenséggel ne érdekelne a jelen vagy a jövő. Sokkal jobban érdekel, ami előttem van még, mint ami mögöttem van. Ilyen szempontból egyetem tekintek erre az Artisius díjra sem, semmiféle korszak lezárásként. Pont azt mondtam az átvételekor, hogy az a rossz hírem van mindenkinek, hogy az életem alkotó szakaszából egy elég jelentős van hátra, ugyanis miatt a 3 éve nem foglalkozom reklámbizniszsel, azóta minden energiámat és munkaidőmet abba tudom beletenni, ami legjobban érdekel a dalírásba és a koncertezésben.
1: Felszabadultál, vagy kiszabadultál a reklámiparból?
0: Nagyon. Nagyon. És egyébként, ha már ilyen jubileumok, ugye idén december 29-én ünnepeljük pont és Lacival a 30 éves szerzői barátságunkat az MVM Dóma, tehát hogy ez az Artisius díj ilyen értelemben, az életműdíj, az annyiban jókor is jön, hogy itt nem arról van szó, hogy egy egykor méltán vagy méltatlanul híres szerző, hogy mondjam, halódó poraira szórunk még rá valami kis arancsillámport, hanem az van, hogy nagyon aktív vagyok, és egyre több mindent szeretnék csinálni, konkrétan több darab ötletem is van.
1: Na figyelj, legfeljebb kapsz majd még egy életműdíjat az Artisiustól.
0: Hát figyelj, van olyan, tudod, ezek ez is meg aranylakodalmak, hogy úgy megünneplik a házasok sokszor azt, hogy már megházasodtak.
1: Hát egy.
0: Az én házasságom a dalszövegírásról az lehet ilyen.
1: Ha egy zenekarnak lehet 10 búcsú koncertje, akkor neked is lehet 2 életműved.
0: Értem a célzást,
1: Nem, dehogy. Viszont Petőfi, ott én megakadtam egy pillanatra, mert szerintem ez a legkockázatosabb vállalkozásotok eddig. Ennél átértelmezgetettebb és átpolitizálgatottabb témát alig ha lehet találni.
0: Hát attól függ, hogy nyúlsz hozzá. Mi arra csodálkoztunk rá a Petőfi esetében, hogy egyrészt mennyire nem tudunk mi magunk, magyarok sem igazából túl sokat erről az egykor mérhetetlenül szerencsés és akarom mondani szerencsétlen, de mérhetetlenül tehetséges pasiról, erről a fiatal suhancról, aki 26 évesen hal meg, és aki 26 éves koráig 1000 verset ír. Ha akar mondom, semmilyen módon nem akarom magam összehasonlítani vele, de mondjuk én 61-es koromig jutottam el kb. 3%, míg 26 éves koráig itt 1000 verset. Tehát még már csak termékenységben is nem beszél a minőségről, ugye nem nagyon vagyunk egy korosztályban, és egy kategóriában sajnos. De a Petőfiben az igazán izgalmas az, hogy tulajdonképpen korának rockstárjaként rohan végig, úgymond költőileg a saját pályáján, ezt ő maga mondta, hogy költőileg kell végigrohannom az életemen, és hogy azok a történetek, amiket mi egybefűztünk most ebben a darabban, azok mind valóságon alapulnak, semmilyen fikció nem lesz bennük. És így is nagyon döbbenetesek, nagyon

0: nagyon élőek, nagyon jellemzőek. Mi szeretnénk kiszabadítani Petőfit abból a márványból és gránitból, amiben belefaragta a korábbi kultúrpolitika, vagy akár a jelenlegi is. Mi
1: egy korabeli rockstárotok lesz a színpadon?
0: Igen. Tehát mi nem egy nemzeti hőst rakunk föl, hanem egy húsvérembert a maga kisszerűségeivel, a maga hibáival, azzal, ahogy csajozott, azzal, ahogy olyan radikális volt, hogy tulajdonképpen 1848. március 15-e után teljesen egyedül maradt. Teljesen, mert mindenki ellépett mellőle, annyira radikálisan szembeszállt az akkori politika mainstreamjével, a Kossuthék utálták őt, megbukott politikusként a szabadszállási választásokon, megbukott katonaként, többször leszerelt, többször visszament a seregbe, a Klapka például konkrétan lecsukatta, a Mészáros Lázár kiakadt rajta ugye a Nyakra való című verse miatt, mert a Petőfi egy nyughatatlan fiatal vadló volt, aki alkalmatlan volt például arra, hogy ilyen hierarchiáknak megfeleljen, de ennél ami sokkal fontosabb, hogy eszmeileg ő egy annyira, nem is azt mondom, hogy liberális, hanem tulajdonképpen egy korai ős kommunista volt. Akkoriban ezt úgy mondták, hogy republikánus eszméket vallott. Hát azért, ha emlékszünk, nem csak a Dicsőséges Nagyurak című versére, de mondjuk az Akasszátok föl a Királyokat című versére, hát attól mindenki vértolulást kapott. A saját barátai azt mondták neki, amikor felolvasta ezt a verset, hogy ezt nehogy bemondta, és össze is tépették vele. Úgy maradt fönn a vers, hogy azt hiszem az Egressi nevű nagyon híres színész emlékezetből fel tudta idézni a verset, és később leírta. Tehát, hogy egyszerűen döbbenetes vasas volt a Petőfi. A legjobb barátjával, Jókaival azért veszett össze, mert nem tetszett neki, hogy Jókai egy nála idősebb nőt vesz feleségül, egy színésznőt, akinek egyébként arisztokratától volt a gyereke, és ez nem fért bele ennek a vérgőzős republikánus rásznak az ízlésébe.
1: Szóval Geszti tanár úr, oké, ez hány felvonás lesz? 10-12? Mert amit most elmeséltél, ez már most szétfeszíti egy darab keretet.
0: Nem, ez két felvonás, viszont az életünkben valóban egy újszerű vállalkozás, Dés Laci van, mert ez egy operai szerkezetű mű, az azt jelenti, hogy próza nem lesz benne.
1: Aha.
0: Vagy slam, vagy rap, vagy áriák.
1: Izgalmas.
0: Bizony. Na de hát így próbálja többek között meghaladni az ember önmagát.
1: De úgy is izgalmas, hogy akkor viszont minden egyes mondatod, minden egyes sorod kell, hogy vigye. Tehát nem mint egy dal, megállunk és most szerelmesek leszünk, hanem hogy vinni kell a történetet is a hátadon.
0: Így van, de hát azok a jó musicalek, ahol a dal egyébként viszi a történetet. Tehát a gyenge musicalekben úgynevezett betét dalok vannak.
1: Igen, ott van, hogy megállunk.
0: Akkor igen, operett, ott megállunk, egy kicsit táncikálunk, mert itt most a szerző látja, hogy boldog lesz a nép. Nem, itt most az van, hogy úgy kell megírni minden dalt, és minden köztes részt, amit az ott operában recitáló részeknek hívnak, hogy abból bizony kiderüljön, hogy mi történik. És ez egy nagyon jó feladat, nagyon izgalmas, és a legszebb benne az tulajdonképpen az, hogy igazából majdhogy nem azt mondhatnám, hogy remixelem a Petőfi szövegeket abban az értelemben, hogy nem írom át a verseit, viszont Petőfi szövegekből dolgozok, tehát például az úti leveleiből, az aranynak írt leveleiből, a napló részleteiből szedek ki szinte minden olyan fordulatot, vagy nagyon jellemző szóhasználatot, ami utána visszaköltözik az aktuális drámai szituációba. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes szövegírói feladat.
1: Nem akarok Rudolf Péter helyett szerződést osztani, de Víg Színház?
0: Hát még az is lehet, nem tudom, próbálkozunk.
1: Jó, hogy egyelőre úgy vagytok, hogy írjátok, és aztán majd valakinek kell?
0: Ebben reménykedünk, hogy valakinek majd kell. Egy jelentkezőnk már van, ővele is szívesen megyünk majd, de van egy korábban még elhangzott és be nem váltott ígéretünk, úgyhogy még egyszer még megpróbálunk beszélni a Végszínházzal, igen.
1: Na, ugye. Mondd ezeket a darabokat, amik a nevedhez fűződnek, te milyen gyakran nézed meg? Egyáltalán szoktad?
0: Évente egyszer-kétszer, igen, ugyanis például most két hónapja volt egy szabad hétvégén, és pont úgy jött ki, hogy két nagyon kedves meghívásnak is eleget tudtam tenni egy úton, Moson-Magyaróváron is, és Szombathelyen is egy hétvégén játszották a Pál utcai fiúkat, és meg is hívtak rá. És egy amatőr színházi előadás és egy profi színházi előadás is olyan hihetetlen szeretettel és olyan a rajongással töltötte el a nézőket, és magukat, a szereplőket, akik játsszák ezt a zenész darabunkat, hogy egyszerűen azt mondom neked, hogy csodálatos hétvégén volt, pedig nem nagyon szeretek most, hogy neked sokat autózni azért, hogy vidéken színházba menjek. De annyira feldobott, annyira inspiráló volt látni, hogy milyen sokat jelent gyerekeknek, fiataloknak, családoknak az, amit mi Molnár Ferenc jóvoltából zenés adaptációval alakíthattunk. Szóval egyszerűen az attól úgy élni támad az ember kedve.
1: Jól vagy, Péter?
0: Nagyon, egyre jobban, főleg mióta nem kell reklámadni.
1: Erre csak visszatérsz. Na jó, nyelj egy nagyot, és gratulálok a díjathoz, az Artisius életműdíjhoz.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy fölhívtál, és megemlékeztél róla.
1: Akkor holnap hívjalak megint?
0: Mindenképpen.
1: Fogunk emlékezni rá, hogy beszéltünk ma?
0: Persze, merüljegon.
1: Geszti Péter, köszönöm szépen, szia!
0: Én is köszönöm, hogy hívtál, csáv.
1: Azért annyit elmondok a kedves hallgatóknak, ez a merüljegon, ez egy régi vízilabdázásunk emlékére hangzik el köztünk újra és újra, tehát valami értelmet nyerjen Péter elbúcsúzása, azért azt elmesélem önöknek.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: 2025. május 15-én jelentette be Súlyog Tamás köztársasági elnök, hogy Nagy Gábor Bálintot javasolja az új legfőbb ügyészi tisztségre. Ugyanezen a napon a Kultúra vendége volt Fenyves Krisztián, az MCC jog és társadalom műhely kutatója, akivel Rónai Egon 14. Leó pápáról beszélgetett.
3: Úgy gondolom, hogy azzal újat már nem mondunk a közélet meg a világ dolgai iránt érdeklődőknek, nem beszélve a katolikusokról, hogy új pápa van. És hogyha új pápa születik, akkor arról érdemes beszélni, hogy mit hozhat, hogy mit jelenthet a világnak, és mit jelenthet éppen a katolikus egyháznak. Ugye olyan még nem volt, hogy az Egyesült Államokban született pápája legyen az egyháznak, már csak azért sem nagyon lehetett az elmúlt 2000 évben, mert annak a nagyobb része alatt nem volt Egyesült Államok. Aztán meg nem volt annyira fontos még az Egyesült Államok. És akkor most kérdezem is egyúttal Fenyves Krisztiánt, az MCC jog és társadalom műhelyének kutatóját, aki itt van a vonalban, jó napot kívánok, hogy vajon az Egyesült Államok fontossága, szerepe, vagy személyesen Robert Francis Prevost amerikai bíboros szerepe az, ami őt pápává tette?
4: Ez egy nagyon fontos kérdés, az egész világegyházat ez lázban tartotta, mert maga a konklávé, hogy ilyen gyorsan megválasztotta az új pápát, ugye 4 választási forduló után, az egy egységet demonstráló eredmény volt, ami egyrészt köszönhető a jó előkészítésnek is. Tudjuk, hogy a bíborosok 12 ülésen keresztül generális kongregációkon már egyeztettek világ és egyház dolgában, és bizonyos szempontból nem volt meglepetés Robert Francis Prevost megválasztása, hiszen a püspöki dikasztérium prefektusa volt, az egyik legfontosabb vatikáni hivatal vezetője, viszont számomra személyesen mindenképp annak számított, mégpedig azért, amit ön is említette, Robert Barron amerikai püspök interjúját figyeltem a konklávé kezdetén, és ő mondta, hogy az Egyesült Államok globális befolyása miatt ő nem számít amerikai bíborossal. És azt is tudjuk, hogy az amerikai bíborosok közé sem igen számolták, hiszen ő kuriális bíboros volt, tehát már 2 éve Rómában élt, és azt tudjuk, hogy nem elsősorban az állampolgársága vagy a nemzetiségi hovatartozása számított, hanem inkább a személyisége, a tapasztalatai játszottak szerepet, tehát igazán hír szerepet töltött be, Chicagóban született, de egyházi szolgálatának jó részét több évtizeden keresztül Peruban töltötte, és mint említettem, az utóbbi években pedig Rómában.
3: Hát igen, itt a perui út és a perui évtizedek az, ami talán sokat számíthatott. Ő is gyakran említette az első mondatai között azt a szolgálatot, ami az egyház szolgálata, az a bizonyos missziós szolgálat, amire ő is joggal hivatkozik a saját életpályájából. De amíg az előző mondatára visszautalatok, pont az lett volna az ellenérve az Egyesült Államokból származó pápa megválasztásával szemben, hogy ne legyen túl súlyos az Egyesült Államok és a Vatikán együtt?
4: Tehát voltak ilyen felvetések, de úgy látszik, hogy a bíborosok nem ilyen szinten gondolkodtak, vagy nem ebből a geopolitikai helyzetből indultak ki, amikor a lendő egyházfő megválasztására gondolkodtak.
3: A világpolitika eléggé zűrös most, és hát véletőleg mindig is az volt, csak talán nem jött ennyire szembe a pápaság évszázadai, most már 2 évezrede alatt, mint amennyire ez most itt hétköznapi módon jelen van. Mennyire lesz a pápának az önvéleménye szerint a politizálás a dolga a következő években?
4: Az mindenképp beszédes, hogy a Leó nevet választotta, és már ő is utalt rá, hogy többek között 13. Leó pápa ihlette, ő volt az első modern pápa, az egyház társadalmi tanításának modern megalkotója, elsősorban a Rerum Novarum enciklika után ismerjük, ahol a munkások jogairól, méltóságáról és a társadalmi igazságosságról szólt, illetve az egyháztörténeti emlékezetben eképpen vonult be, és már 13. Leó is egy nehéz történelmi helyzetben képviselte a keresztény értékeket, ugye ez a 19. század vége, 20. század eleje, és ő is az adott kor problematikájára kívánt reflektálni a katolikus hit fényében. És 14. Leó pápa már nagyon világosan megfogalmazta, hogy a jelenkornak vannak kihívásai. Tudjuk, hogy már az első beszédében a béke, a fegyvertelen és a lefegyverző béke kulcsszava megjelen, illetve az emberi méltóság, az igazságosság és a munka védelme. Tehát arra számíthatunk, hogy ilyen szempontból fogja elmélyíteni a katolikus teológia szempontjából is ezeket a tanításokat, és már ha csak arra gondolunk, hogy a béke milyen hangsúlyosan megjelent az első mondatában, ahol a feltámadt Krisztus béke köszöntésével köszöntötte a világegyházat, úgy gondolom, hogy diplomáciailag is mindent el fog követni annak érdekében, hogy a gázai konfliktus vagy az orosz-ukrán háborúban előrelépések történjenek.
3: Ha már említi az orosz-ukrán háborút, a mindenre figyelő kommentátorok rögtön megjegyezték, hogy Prioszt bíboros korában még nem pápaként nagyon egyértelműen foglalt állást az orosz-ukrán háborúban, és agresszornak, imperialista hódítónak nevezte Oroszországot, ami egy másfajta attitűd, mint amit Ferenc képviselt, aki nem nevezett meg bűnösöket, hanem azt mondta, hogy legyen béke.
4: Így van, tehát azt hiszem, és úgy gondolom, hogy 14. Leó pápa szeretne közben járni a béke ügyében. És azt még nem látjuk teljesen pontosan, hogy ez hogyan fog megtörténni. Azért azt látjuk, hogy egy visszafogottabb, alkatában csendesebb és szelídebb bíboros volt, de azért pápaként nagyon határozottan kijelöli az egyház útját és a számára fontos kérdéseket és utakat. És azt mondhatjuk, hogy például Andrea Riccardi olasz történész is azt mondta, hogy Ferencnek volt egy türelmetlen lendülete, és ezt egy szelídebb és talán kifejezetten Krisztus központú szolgálat fogja követni. Úgyhogy amire én számítok, az az, hogy egy szelídebb, visszafogottabb, de annál határozottabb hangon fog ezekben a nemzetközi vitákban is állást foglalni.
3: Minden esetre tele van vele a sajtó, egyrészt azzal is, hogy hogyan próbálnak rögtön üzletet csinálni a kufárok, akiket nem tud kiverni a templomból a pápa, mert hogy bárhol, ahol Rómában a turisták megfordulnak, 14. Leó feliratú pólókat, sapkákat, kitűzőket, matricákat, hűtőmágneseket és mindent, amire rá lehet írni, hogy Leó, mindent árulnak, ráadásul aranyáron. Szóval, hogy Róma turizmusát, az olasz ipart elég rendesen megterheli az, hogy új pápa lett.
4: Így van, azt láttuk, hogy már Ferenc pápa ugye a húsvéti üzenetét még elmondta, akkor is jelentős tömeg volt jelen, aztán a konklávéra érkeztek az újságírók, a sajtó képviselői, és azóta csak egyre nőtt a turisták száma Rómában, és valóban ez egy fellendülés a turizmus szempontjából, de szerintem Robert Francis Prevost már csak abból a szempontból is, hogy az utóbbi időkben egy szentélyavatási eljárás is a küszöbön állt, illetve a remény zarándok éve van, már ez eleve indikálta, hogy sokan mennek Rómába, és akkor most plusz egy okuk van, hogy az új pápával is találkozhatnak.
3: Janik Sinnerrel találkozott viszont személyesen egy audiencián Leó pápa, aki egy fantasztikus teniszező, olasz teniszbajnok, és hát most már tudjuk, ezt korábban miért kellett volna tudnunk, hogy Leó pápa szenvedélyes teniszező, és hát gyakorlatilag, hogyha tenisz közvetítés van a tévében, az a háttérben ott fog pattogni. Mert hogy igazából az egyetlen hobbija, mondják, az maga a tenisz.
4: Igen, nagyon érdekes, hogy bíboros korából, illetve püspök korából nagyon keveset tudunk, nagyon kevés interjút adott, és ezért talán az újságírók is minden követ megmozgattak, hogy újabb információkat megtudjanak az előéletéről az új pápának. És valóban ez egy ilyen esemény volt, megtudtuk, hogy Prevost bíboros 14. Leó pápa szívén viseli a sportot, különösképpen a teniszt.
3: Állítólag kiválóan teniszezik. Most már ugye mondják, meg most már tudni vélik, meg hát Sinner felajánlotta neki, hogy játszanak egy meccset. Erre mondta a pápa, hogy itt összetörünk valamit körbenézve az audiencia teremben. Jobb, ha nem. Hát nyilván Sinner sem ott akarta.
4: Így van. Tehát, hogy az apostoli palota védelmében ez nem történt meg, de az emberek is így közelebb érzik magukhoz a pápát, hogy kicsit tudunk róla, hogy milyen az élete, mit kedvel.
3: Az, hogy ő egy A 21. századot megszólítani képes pápa, azt nagyon sokszor, sokféleképpen próbálták körbeírni, még akkor, amikor a nevét nem is tudtuk, hogy egy olyat kell választania a Vatikánnak, hogy kell tudniuk a papoknak, hogy akit kiemelnek, akit felemelnek maguk fölé, az az ember az meg kell, hogy tudja szólítani a tömegeket. Ilyennek látja?
4: Abszolút. Már csak a hátteréből is tudjuk, hogy ő volt lelkipásztor, püspöke egy egyházmegyének, volt adminisztrátor, rendi előjáró, így a világ egyház dolgaira is rálát, nagyon vezető alkat is, hiszen egy vatikáni hivatalt vezetett, és egy nagyon mély lelkiség van mögötte, és azt lehet látni, hogy megnyilatkozásaiban, ahol talán újdonság, hogy angol anyanyelvűként sokszor angolul is megszólal, majd olaszul írott szöveget felolvassa, nagyon határozottan, pontosan megfogalmazza az üzenetét, és megtalálja azokat a szavakat, amelyekkel eljut az egyes emberhez, az egyes ember szívéhez. Ilyen volt már a béke üzenete is, a misszionárisi lelkület is, vagy az, hogy az első beszédében említette a szinodalitást, amely oly kedves volt Ferenc pápának, ezzel is indikálva a folytonosságot. Bár azért azt érdemes észrevenni, hogy ha ezt a szinodális lelkületet tovább is viszi, azért a hangsúly eltolódások is megjelennek, hogy ő nem csak az első észak-amerikai, hanem az első ágostonrendi pápa is, és talán ilyen hangsúly eltolódás érzékelhető az egyházatyák idézeteiből, amikor valóban a világi hívők aktívabb bevonása mellett van, ezzel folytatva a II. Vatikáni zsinatnak a nyitás kultúráját, és Ágostont idézte, amikor azt mondta, hogy veletek vagyok keresztény, értetek vagyok püspök, és Antiochiai Szent Ignácot idézte, hogy a római egyház elnököl a szeretetben, és valami fajtaképpen a szeretetben szeretné vezetni, tovább vezetni az egyetemes egyházat.
3: Van egy érdekesség, hogyha már arról beszélünk, hogy a 21. század pápája, akkor hát én nem bírom ki, hogy ne említsem meg, hogy 13. Leó, aki az ő elődje ebben az értelemben, hiszen a Leó nevet vette fel ő is, nem véletlenül. Az első pápa volt, akiről mozgókép készült. Az első pápa volt, akit meg lehet nézni filmen, ráadásul a 19. században készült filmen, azt hiszem 1898-ban készült róla, és hát egészen elképesztő élmény, mert lehet látni egyrészt a zavart rajta és a körülötte lévőkön, hogy hát filmeznek. Másrészt azt a furcsa izgalmat, amit egy idős ember érez, hiszen ő végélte a 19. századot gyakorlatilag, amikor szembe jön vele az új világ. És lehetséges, hogy 14. Leó valami hasonlót kell majd, hogy végigéljen a mesterséges intelligencia megjelenésével, hogy jön szembe az új világ.
4: Ezt ő maga is említette a jelenkor kihívásai között, hogy egy olyan technológiai, vagy mondjuk ipari forradalom előtt állunk, amely az emberi méltóság vagy a társadalmi igazságosság kérdését újra és újra felveti, és nem csak filozófiailag, teológiailag, hanem társadalmilag is újra gondolásra késztet. De hogyha például a médiában való megjelenését nézzük, az szerintem sokaknak megható volt, amikor kiállt a Szent Péter Bazilika lodzsájára, és lehetett látni az arcán, a szemén a meghatottságot, és azt az alázatos örömet, amellyel elfogadta ezt a péteri szolgálatot. Úgyhogy úgy hiszem, már túl vagyunk a világsajtó képviselőivel való találkozáson, amely hétfőn volt, hogy egy olyan pápánk van, akinek nagyon sok tapasztalata van, adminisztratív lelkipásztori, egy nagyon mély lelkisége, és ezt fiatal kora okán is, tehát hiszen 69 éves, ezt nagyon jól tudja kommunikálni a világ felé.
3: Hát az összes többit pedig az idők során meg fogjuk látni, meg fogjuk hallani, és hát az is kiderül majd, hogy milyen hatással tud lenni 14. Leó pápa a világra. Azt gondolom, hogy van dolga bőségesen. Fenyves Krisztián, az MCC jog és társadalom műhely kutatója. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a figyelmüket. Ez volt a Múlt idéző adása. Találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
2: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kacsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
3: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
4: Autódarú, Kossvéber.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
6: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Változóan felhős idő várható. A kormány benyújtotta az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. Csökkent az éves infláció. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét és az akadémiai szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatásokat az EU az előző kormány korrupciója miatt tartotta vissza. Újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben az Európai Unió, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Szünetel az amerikai közvetítés Ukrajna ügyében, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov ugyanakkor közölte, hogy az amerikai tárgyalók folytatják az egyeztetéseket, külön-külön az oroszokkal és az ukránokkal. Hozzátette azt is, hogy a Kreml elfogadhatatlannak tartja az európaiak feltételeit, és úgy tűnik, hogy a háború folytatására koncentrálnak, mintsem a béketárgyalásokra. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok dohányáruk több mint 3%, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2%, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Az OMS közleménye szerint a mentőtiszt új feladata mellett továbbra is részt vesz a mentés irányításban és az oktatásban is. Az első női mentőápolók egyikeként 2018-ban csatlakozott a szervezethez, később mentőtiszti diplomát szerzett. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
8: A fővárosban tart a felújítása a második kerületben a Széher úton. Mától lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé. Nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Szakaszos útszűkületre kell készülni mától a 8. kerületben az Illés utcában, a Tömő utcától a Kőris utcáig, mert csatornát javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a Műegyetem rakparton a Petőfi híd felé a Bartók Béla út után, ma 7 órától 17 óráig veszélytelenítés miatt. Mától napközben időszakosan lezárják a 11. kerületben az Ildikó utcát, a Vahot utca és az Ozorai utca között burkolatjavítás miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton. Az éles sarok felé a Gyakorló utca után a középső sávot lezárták. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

elmehetnénk moziba, utána Ikeába. Megmutatnék pár dolgot, csomó mindent kitaláltam. Összeszedhetnénk majd, hogy mit raknánk be a lakásba. Hogy az legyen az otthonunk, és felnőtteset játszunk. Mert én küzdök valamiért, azért küzdök hétről hétre. Még ha a világ bármely pontján is tudom, ki nevetnének. Láttam ilyet filmeken, vajon mi lehetnénk-e? Lehetnénk a nyertesek?

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Benyújtotta a kormány azt a törvényjavaslat csomagot, 110 oldal, aki este erre ráment a parlamentnek az oldalán, akkor ha megvolt a kellő perverziója, akkor beleáshatta magát. Szóval azokat a törvényjavaslatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az uniós forrásokat haza lehessen hozni. Itt a közérdekű vagyonkezelő alapítványokon keresztül, a vagyonbevalláson át, egyéb korrupció ellenes intézkedésekig több minden van benne. De vajon ez a teljes mélysége mindannak, amit ezeken a területeken meg kell oldani? Kérdezem Ligeti Miklóstól, a Transparency International jogi igazgatójától, akit köszöntök, jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Akkor, amikor a kekvákról van szó, vagy a vagyonnyilatkozatról van szó, vagy bizonyos korrupció ellenes lépésekről van szó, akkor ebben a törvénycsomagban, és ami az uniós források megszerzéséhez szükséges, ez rendezi-e ezeket a területeket átfogóan, vagy csak annyi van benne, amennyi hirtelen végrehajtandó ahhoz, hogy a pénzek jöhessenek?
2: Talán azzal érdekes és izgalmas kezdeni, hogy szerintem mióta én a ATV-ben járok nyilatkozni, az most már 14 éve van, még soha nem volt arra alkalom, hogy azt mondjam, azzal kezdjek egy nyilatkozatot, hogy ettől a szabályozástól egyébként majd jobb lesz Magyarországon élni, meg magyar embernek lenni. Tehát azt azért el kell ismerni, hogy az esti benyújtás, meg a társadalmi egyeztetés elmaradása, meg az annak ellenére, hogy 110 oldalt eredetben is valószínűleg napok alatt át fogják kergetni a parlamenten, tehát nagyon nehéz felfogni, megérteni a tartalmát. Ez összességében ez a javaslat, ez a szabályozási ötlet, ez azt szolgálja, hogy Magyarországon jobb legyen, és erre ez tényleg alkalmas. Amennyire meg tudtam nézni, például utoljára van alkalmunk arról beszélni, hogy a vagyonnyilatkozati rendszernek úgy, ahogy azt eddig ismertük, semmi értelme nincsen, mert ennek a javaslatnak a hatására valami egészen másfajta vagyonnyilatkozati rendszer fog működni, például a politikai pártoknak, attól függetlenül is, hogyha nem gyakorolnak a vezető tisztségviselői közhatalmat, tehát nem lesznek parlamenti képviselők vagy miniszterek, pusztán a pártvezetőknek is kell majd vagyonnyilatkozatot tenni. Egészen máshogy fog kinézni a vagyonnyilatkozatnak a formanyomtatványa, tehát ez a képmutatósdi, hogy elég sávosan beírni a jövedelmi kategóriákat, meg nem kell feltüntetni az összes jövedelmet, ez megszűnik. Minden azért nem fog megvalósulni abból, amit a Transparency International Magyarország más civilekkel, például az Átlátszóval és a K-Monitor közösen a vagyonnyilatkozati minimumokban javasolt, de abból sok minden bekerül a törvényjavaslatba. Például lesz bűncselekmény is arra vonatkozzon, tehát büntetjogi büntetés fogja fenyegetni azt, aki nem teszi le időben, vagy hiányosan, szándékosan, megtévesztően adja be a vagyonnyilatkozatát. Tehát sok minden meg fog változni vagyonnyilatkozati területen. Eltűnnek a KEKVÁK, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Hirtelenében azok fognak leghamarabb, azok, amelyekhez nem kapcsolódik egyetem vagy egyetemi klinika, és ők a vagyont kénytelenek lesznek visszaadni az államnak. Itt azoknál a KEKVÁKnál, amelyek korábban is léteztek, mint a Matthias Corvinus kollégium, ami már 96 óta működött, 3 napja lesz az eredeti alapítónak nyilatkozni arról, hogy akarja továbbvinni saját erőből, vagy hagyja az egészet bedőlni. Tehát nagyon sok minden, amit a NER és a Fidesz mozdíthatatlannak szánt, és mindenki annak gondolt, az most el fog porladni néhány nap alatt.
1: Hogyha már az MCC-nél vagyunk, nyissunk itt egy lábjegyzetet, vagy egy ilyen alfejezetet ebben a történetben, mert valóban az 1996-ot, amit Tombor András alapította, és azóta létezik ez az alapítvány, az más kérdés, hogy az elmúlt 16 esztendőben ezt végeredményben mivé fejlesztették, mi lett belőle. Ott nagyon jelentős, korábban az állam tulajdonában álló részvénycsomagok vannak, Molnak meg a Richternek igen jelentős része, csak az osztalékjövedelem, ami ebből származik, az több milliárd forint volt évente. Most, hogyha erről beszélünk, hogy 3 napja van eldönteni az eredeti alapítónak, hogy tovább viszi-e annélkül, hogy ez KEKVA-ként működne a saját forrásaiból. Na de a források jelenleg abban az alapítványban vannak, azok pedig az állami. Tehát, vagy az állami volt korábban, onnan kapott nagyon komoly juttatásokat, de ingatlanoktól kezdve mindent. Abban az esetben, hogyha úgy dönt mondjuk az MCC-nek az alapítója, hogy tovább viszi nem KEKVA-ként, hanem ugyanúgy, ahogy működött eddig, akkor azokat a vagyonelemeket, amelyeket időközben az államtól kapott, azt vissza kell leadja?
2: Persze, hogy vissza kell adja. Ez az egész szabályozás arról szól, hogy augusztus végéig a KEKVÁK ezek a KEKVÁK megszűnnek, ahol nincs egyetem, meg kórház, meg hasonló. Ebből is van 20-nál több. És az az állami vagyon, ami oda került, ebből a legjelentősebb valóban az MCC-nél van, de azért a MOL Új Európa Alapítványnál is van 5%-nyi MOL részvény, a mezőegyesi ménes birtok is, nem tudom, a Jövő Nemzedék Földje Alapítványhoz került. Tehát azért van mit visszavenni, azokat vissza kell adni. Tehát az eredeti
1: nincs trükközés,
2: ha tovább akarja vinni, akkor azt úgy teheti meg, ahogy korábban is megtette egyébként, attól, mert az állam ezekből ezzel az iszonyatos vagyonmennyiséggel, tehát az MCC esetében ez egy 530 milliárdos vagyoncsomag volt, attól, mert az állam ezt visszahúzza, még például az MCC ugyanúgy jogosult lehet pályázaton indulni és állami támogatáshoz jutni, mint bármely más iskola vagy kutatóintézet.
1: Kaphat 1%-os felajánlásokat és a többi, szabad neki forrásokhoz.
2: Ugyanarra a pályára fog belépni, ahol egyébként például a Transparency International Magyarország is játszik, tehát hogy ez egyébként nem szégyen és nem lehetetlen, ami és más hozzánk hasonlóan működő civil szervezetek példája is mutatja, hogy ez egy megugorható szint. Hát nincs belőle olyan habzsidőzsi, mint ami az MCC-nél az utóbbi, nem tudom, 5 évben jellemző volt, de ettől még el lehet ketyegni és el lehet működni.
1: Itt azért egy pillanatra szó esett arról, hogy késő este benyújtott javaslatról van szó, ami nagyon gyorsan keresztül fog menni a házon, azzal, hogy ez legalább kormány szintről beadott javaslat volt, miniszteri szintről beadott javaslat volt. Azért az elmúlt hetekben láttuk azt, hogy egyéni képviselőindítványként mentek be javaslatok, és hogyha nézők nem tudják, hogy ennek miért van jelentősége, ez egyébként a társadalmi egyeztetés miatt. Ez az egyik, hogyha képviselőindítványként megy be, akkor azokon a fajta egyeztetési fórumokon nem kell, hogy átmenjen egy törvényjavaslat, mint akkor, hogyha a kormány nyújtja be ezeket. Na most a kormány nyújtotta be, itt se volt vele sok lacafaca, az elmúlt hetekben meg tényleg inkább az volt a jellemző, hogy egyéni indítványok mentek be. Ezeket éppen a Transparency International is, de nagyon sokan még az előző kormány idején kifogásolták.
2: Most sem örülünk neki. Tehát nem nagyon volt hol fórum ezeket még adresszálni és megjegyezni, hogy nem így szeretnék látni a jogalkotásnak a menetét. Már ahol volt lehetőségünk, elmondtuk sajtóban is, meg különböző fórumokon, rendezvényeken, hogy lassan meg kellene érkezni a kormányzásnak az utazó magasságra, ahol már a jogalkotásnak, a törvényalkotásnak a normál társadalmi egyeztetéssel, szakmai konzultációval egybekötött menete a megfelelő útvonal. Nem akarok én magam felmentést keresni a kormánynak, nem tisztem, nem ez a transzparens szintenes a Magyarország dolga. Magyaráz el a kormány, hogy miért kerülte meg a társadalmi egyeztetés szabályait, de nyilván itt most van egyfajta időnyomás, tehát ez nem szimbolikus jogalkotás, mint a miniszterelnöki ciklus, miniszterelnöki megbízatás tartományának két ciklusa rövidítése, hanem az Európai Uniós források megszerzése a cél. Egyébként erre a célra ez a javaslat ebben a formában még alkalmas is lehet, azért azt jegyezzük meg, hogy nem csak a kekvákra vonatkozó szabályozás van benne, tehát nem csak alapítványokat szüntet meg, nem csak a vagyonnyilatkozatokat teszi rendbe, de alaposan hozzányúl a közbeszerzési és az átláthatósági szabályozáshoz, tehát megváltoznak a közbeszerzési eljárásban az összeférhetetlenségi követelmények. Épp azon gondolkodtam, hogy az a feltétel, ami azt írja elő, hogy mostantól nem csak az egy háztartásban, közös háztartásban élő hozzátartozók, hanem minden hozzátartozó ki van zárva a közbeszerzésből, hogyha ajánlatkérő, ajánlattevő oldalon összefonódás lenne. Tehát mondjuk egy miniszterelnöki családtag az nem indulhat közbeszerzésen ajánlattevőként. Eddig ez csak akkor érvényesült, hogyha közös háztartásban éltek, de hát ugye a...
1: Ez az egy lakcím bejelentés, tehát így van, ez egy sorba kell állni az okmányirodán.
2: Azon gondolkodtam, hogy ez mondjuk azt a magatartást, hogy Orbán Viktor apjának a kőbányája, az állami megrendeléseket is teljesít, ami önmagában egy kőbányánál nem meglepő, mert hát útépítésre szállít, hát az utat meg az állam szokta építeni. Ez a szabály ezt még nem kezelni, úgyhogy például az a feljelentés, amit hétfőn tettünk a Gánti Dolomit Mészkőbányászati Kft. V-híd ZRT-vel kötött túlárazottnak tűnő szerződésére, az még nem lenne okafogyott ettől a módosítástól. Aztán változnak a magántőke alapokra vonatkozó átláthatósági szabályok. Ezeket alaposan meg kell még tanulmányozni, hogy pontosan mit írnak elő. Az biztos, hogy szigorodni fog az összeférhetetlenség, biztos, hogy több mindent fogunk látni, de például azt még nem látjuk ebből a szabályozásból, hogy a magántőke alapokból visszatérne az állami vagyon, logikus, az nem része az Európai Uniós pénzmosás elleni csomagnak, a hatodik pénzmosás elleni csomagnak, ami most bekerül a törvényekbe. Viszont a feladat a vagyon visszaszerzésnél az, hogy a magántőke alapokból a lehető legkisebb károkozással sikerüljön visszavenni azt a 2600 milliárd forintot, aminek a kifizetésére a Magyar Fejlesztési Bank és annak a csatolt részé, például az MFB Invest meg az Exim Bank kötelezettséget vállal. Tehát itt már nemzetgazdasági szinten mérhető és költségvetési mértékben látható összegről van szó, aminek a visszatérítése a feladat.
1: Ha már ezeknél az alapítványoknál, ezek lehet, hogy sokak számára bonyolult, és meg is értem egyébként azokat, akik ezt nem tudják teljes mélységében követni, de azért hozzákapcsolódtak bizonyos szavak, hogy ezek a korrupció, meg a végső haszonhúzó elrejtésére alkalmasak, meg hogy állami pénzek így tudták elveszíteni közpénzjellegüket, és a többi. A kekváknál is hallottuk ezt többször, a magántőke alapoknál pedig végképp hallottuk, az úgyhogy nem alapítványok, csak legyen világos. Most önmagában az intézmény, mint közérdekű vagyonkezelő alapítvány, az a kekva, vagy a magántőke alapok, azok, hogy ez ilyenek léteznek, ez önmagában a probléma, vagy pedig ezeknek a szabályozása, illetve az ezek által az érdekelteknek nyújtott lehetőség, az jelenti a problémát.
2: A kekva az önmagában a létezése is problémás, tehát arra nincs szükség. Azt a NER és a Fidesz találta ki, hogy ilyen sunyi, bekúszó módon újabb felületet adjon arra, hogy állami vagyonokat nagy tételben lehessen szürke zónába szervezni, ami állami feladatot lát el, hiszen a kekvák oktatásban, egészségügyben, gyógyszerfinanszírozásban, állami vagyon működtetésében vettek részt, miközben haveroknak az irányítása alá lehet tolni. Ezt nagyon szerette Orbán Viktor és a NER. Tehát kekvára nincs szükség, ezt úgy, ahogy van, törölni kell, ezt mi a kezdetektől mondjuk, és nagyon örülünk annak, hogy végül is ezt az utat választotta a kormány, anélkül persze, hogy velünk erről konzultáltak volna, és nem azt, hogy mondjuk megpróbálja a kekvák kuratóriumait átvenni, és ott valami fenntartható rendszert kialakítani. A magántőke alap az összetettebb, és én ugyan személy szerint szíves örömest mondanám azt, hogy na erre nincsen szükség, ez kicsit olyan távoli hasonlattal, mint az óriás plakátolás, hogy hát most tiltsuk be az óriás plakátot azért, mert a Fidesz gyűlöletkampányokat tolt rajta, meg egyébként a Tiszának a sikeres választási kampánya igazolja, hogy nem kell óriás plakát ahhoz, hogy valaki akár kétharmadnál is nagyobb felhatalmazást szerezzen. De nem lehet azt mondani, hogy akkor a gyereket is öntsük ki a fürdővízzel együtt, tehát a magát a plakátpiacot emiatt nem lenne érdemes betiltani, bár az államot le lehet kergetni erről a piacról, ilyen szabályozást is nagyon szívesen látnánk. Tehát én a magántőke alapokat is, ha rajta múlna, megpróbálnám valahogy kivezetni a gazdaságból, de ez nem reális, ez kicsit olyan, mint azt mondani, hogy az autók környezetszennyezőek, akkor ne legyen autóforgalom Magyarországon, hát persze attól még a boltok legyenek áruval feltöltve, meg a mentő is valahogy közlekedjen, nem vihetik a betegeket kézben. Tehát a magántőke alap az egy velünk élő valóság, abban a formában, ahogy a NER alatt működik, 2016-19 óta ez egy sikeres felfutó ágazata a pénzlopásnak, úgy meg kell tiltani, mert hogy egyébként a magántőke alap az nem arra van kitalálva, hogy a teljes befektetési portfóliójának akár a 70%-át is egyetlen állami támogatás formájában szerezze meg, amit befektetésnek álcáznak, de az állam valójában ajándékként tolja bele, dobja rá a pénzt a magántőke alapra, és igazából nem törődik azzal, hogy az milyen hozammal, milyen nyerességgel, milyen kockázattal lesz befektetve. Mi úgy látjuk, hogy ami a magyarországi magántőke alap bizniszben zajlott állami részvétellel, az sokkal közelebb van a hűtlenkezeléshez, méghozzá kimagaslóan nagy értékre elkövetett hűtlenkezeléshez, mint a valódi befektetéshez. Mert egyébként a magántőke alap az egy...
1: Hűtlenkezelésnek van egy személy, vagy hát több személy, de mindenféleképpen személy elkövető. Egy hűtlenkezelés nem tud intézmény elkövetni. Nincsen büntetőjogi felelőssége semmilyen intézménynek, kormánynak, politikai szervezetnek, parlamentnek, tehát nincs felelősségre vonhatóság ilyen értelemben már, hogyha büntet, mint hogy a büntet már, hogyha egyáltalán büntetőjogi felelősségre vonásra számítunk.
2: A büntetőjogi felelősség vonásra nem számítunk, hanem hogyha annak a gyanúja, hogy bűncselekmény megvalósult fennáll, akkor meg kell indítani a büntetőjárást, akkor nincsen mese és teketúriázás. Egyébként az,
1: egy alsóbb szintű irodista írta alá.
2: Nem alsóbb szintű irodista írta alá. Az, amivel a Fidesz, illetve a NER próbált takarózni, ami egyfajta olyan legendáriumként terjed, hogy minden le volt papírozva, az azt jelenti konkrétan ebben az esetben, hogy ténylegesen minden dokumentálva van. Tehát itt elbábozták azt, hogy ezek a magántőke alapok is ugyanolyan követelmények, ugyanolyan prudencia szabályok, ugyanolyan standardok szerint jut a befektetéshez, mint egy ténylegesen a piacról kisebb-nagyobb tétekben tőkét összegyűjtő valódi magántőke alap. Tehát itt is vannak befektetési szabályzatok, kezelési szabályzatok, támogatási és befektetési szerződések. Ezt nem alsóbb szintű irodista írta alá. Erről az állami tulajdonban működő Magyar Fejlesztési Bank, a szintén állami tulajdonban lévő Magyar Fejlesztési Bank Invest cége, annak a tulajdonosi joggyakorlói, például a pénzügyminiszter, nemzetgazdasági miniszter és más hasonló állami vezetők tudtak, jóváhagyást hoztak róla, vagy tudniuk kellett volna róla. Tehát vagy tevőlegesen, vagy mulasztással megállapítható a felelősségük. Ugyanúgy, ahogy a Magyar Nemzeti Bank alapítványi ügyében is a jegybank Matolcsi Györgyféle vezetése és a jegybank Papcsák Ferencféle felügyelőbizottsága tudta, vagy tudnia kellett volna, megakadályozhatta volna, de nem tette azt, ami történt az ügyben. Tehát itt igenis magas szintre el lehet vinni a felelősség, el lehet és el kell vinni a felelősség vizsgálatát. Az más kérdés, hogy a vagyon visszavétele az nem biztos, hogy önmagában a büntetőjárástól várható. Tehát ahhoz egyébként más állami intézkedések is kellenek. Le kell választani a közpénzt a magántőke alapról, de ettől még annak, hogy az oda...
1: Sőt, más jogi eljárások is kellhetnek. Ez lehet, hogy egyszerre több jogi eljárás fut. A közvélemény előtt ugyanazt jelenti a sztori, de annak annyi ága-boga van, hogy különböző
2: Így van, tehát itt lesznek vagyonvisszavételi eljárások is.
1: Az integritás hatóság, amelyet egyébként éppen az Európai Uniós megfelelőség érdekében hozott létre a kormány, ugye egy korrupció ellenes szervezetről van szó. Ennek a vezetője, Bíró Ferenc, az elmúlt napokban megnyilvánult a nyilvánosságban. Arról beszélt, hogy korábban Tuzson Bence igazságügyminiszter és Bóka János EU-s ügyekért felelős miniszter leült vele, és azt mondja, hogy ne vizsgálódjon, és csak adja a dolga, hogy jelentse az EU felé, hogy korrupciós szinten minden rendben van Magyarországon, de ne ártsa bele magát dolgokba. Arról is beszélt, hogy konkrét jogsértésekkel helyeztek nyomást rá, illetve a feleségére. Itt a, nevezzük ezt egész egyszerűen fenyegetésnek, hogy a meggyőzés durvább eszközeinek, hogy ne ártsa bele magát túlságosan különböző a kormány számára kényes dolgokba. Aztán utána pedig az van, hogy az ügyészség vádat emel ellene néhány nappal később, mégpedig olyan apróságok miatt, hogy az integritás hatóság összesen állítja ezt az ügyészség, több mint 100 millió forintot fizetett ki egy külföldi cégnek, teljesen indokolatlanul szintén állítja az ügyészség, még talán dolga sem lett volna az integritás hatóságnak arra, hogy lobby és kommunikációs szolgáltatásokat végezzen, vagy éppenséggel egy brüsszeli képviseletet hozzon létre. Tehát az a nyilvánosság előtt úgy tűnik, hogy a ügyészség, amelynek a dolga a bűnösség vélelmének a megfogalmazása, vádemelés formájában, van az egyik oldalon, a másik oldalon ott van az integritás hatóságnak a vezetője, aki pedig egyéb dolgokat próbál, amelyek meg a kormány, vagy az őt kinevező pozícióba helyező hatalom részére kényelmetlenek. Szóval van egy kommunikációs síkja, meg van egy általán még nem látott jogi síkja a dolognak. Mit lássuk?
2: Hát, induljunk ki abból, hogy a Transparency International Magyarország is folyamatosan arról van meggyőződve, hogy a bíróságok Magyarországon függetlenül tudnak működni. Itt most vádemelés történt, tehát okunk van remélni, hogy a független bíróság erről a vádról is függetlenül, autonóm módon fog dönteni, és akkor végre ki fog derülni, hogy Bíró Ferenc az bűnös vagy ártatlan ennek megfelelően, hogyha a vád megalapozatlan, akkor őt fel fogják menteni. Ebben a helyzetben nagyon nehéz mást mondani, miközben azt mi a kezdetektől, amióta 2020...
1: De amiket Bíró Ferenc megfogalmaz, azok meg nagyon súlyos vádak a kormánnyal szemben.
2: Igen.
1: És egyelőre nem látjuk erre, hogy ő milyen bizonyítékokkal állt volna.
2: Hát, látom, hogy kifutunk a beszélgetés időből, pedig ez önmagában is egy izgalmas téma.
1: Visszafogunk még rá.
2: Ez az
1: még
2: sajnálatos, hogy Bíró Ferenc ezekről az őt ért nyomásgyakorlásokról nem az ügyészségen, hanem évekkel utána a sajtóban tett említést. Azt meg szintén tartjuk, amit 25 január 16 óta, amióta Bíró Ferencet először meggyorsították, állítjuk, hogy ha igaz, amit Bíró Ferenc terhére róttak, természetesen vádnak, elítélésnek van, büntetőjárásnak és büntetőítéletnek van helye, és neki nincs keresni valója a közéletben. Azonban azt sem lehet nem észrevenni, hogy hasonló helyzetekben az ügyészség meg a nyomozóhatóságok, itt ugye az ügyészség végezte a nyomozást is, máskor nem szoktak olyan nagyon szorgalmasak lenni. Én nem emlékszem például, hogy az Antal József Tudásközpont esetében a pazarló felesleges kiadások miatt indult volna hűtlenkezelés miatt bármilyen vizsgálat. Ez természetesen nem menti Bíró Ferencet, hogyha az ellene felhozott vád, a vele szemben megfogalmazott korábbi gyanú igaznak bizonyul, csak az ügyészséget hozza rendkívül kellemetlen helyzetbe, hogy az azonosnak tűnő helyzetekben egyszer szorgalmas, máskor meg nem szorgalmas, és hát különösen pikáns a helyzet azáltal, hogy a beszélgetésünk elején taglalt, és valószínűleg még a következő napokban, hetekben nagyon sok beszélnivalónak témát adó törvényjavaslat az integritás hatóságnak a vagyonnyilatkozati hatásköreit nagyon helyesen megerősíti. Tehát most egy olyan hivatalt hoz helyzetbe a kormány ezzel a törvényjavaslattal, amelyiknek a vezetője az súlyos, de egyébként nem igazán a hivatali működésről vagy mulasztásról összefüggő bűncselekmény miatt vádlott. Ez nagyon furcsa helyzet.
1: Fogunk még erről beszélni. Ligeti Miklósnak, a Transparency International jogi igazgatójának köszönöm.
2: Köszönöm én is.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kacsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
3: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
4: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással, és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Változóan felhős idő várható, csökkent az éves infláció. Betelt a nevezési lista a Balaton átúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szem közti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. A kormányfő beszélt arról is, hogy akár 2 év börtönnel is büntethető lesz a szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozat. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon, és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot tegnap fogadta el a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3%, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2%, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan legyen. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese hangsúlyozta, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az épített vízművel. Ha azonban a jelenleginél még 30 cm-rel csökkenne a Tisza vízszintje, akkor be kellene vetni az úszóművet. Betelt a nevezési lista az idei Balatonátúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 km-es távnak Réh-Fülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szappos Balatonáthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
7: A fővárosban telítettek a sávok az M1-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton. A 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Lassú a haladása a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, és az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Tart a felújítása a második kerületben a Széher úton, mától lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé. Nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Útszűkületen kell áthajtani a Műegyetem rakparton a Petőfi híd felé a Bartók Béla út után ma 7 órától 17 óráig veszélytelenítés miatt. Lezárták a harmadik kerületben a Szentendrei út szervízútját a Ladik utcánál, mert átépítik a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni Újpesten, az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
12: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Allé Klub abban. Nyári Allé kuponnapok június 11-14. Részletek az allé.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
14: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Június 6-a óta nincs lehetőség új vendégmunkás tartózkodási kérelem benyújtására. Magyarországon ezt az országgyűlésben Pósfei Gábor belügyminiszter erősítette meg. Itt a szigorítás az a Fülöp-szigetekről, Örményországból, illetve Grúziából, Georgiából érkezőket érinti első körben. Közben meg az van, hogy a kínaiak azok jöhetnek a kínai gyárakba. Nem tudom, hogy pontosan mi a különbség a bizonyos területek között és a szabályozásban. Egészen pontosan miről van szó. Főleg azt nem tudom, hogy ez hogyan hat a magyarországi munkaerőpiacra, a magyar munkavállalók munkaerőpiaci helyzetére. De nem baj, hogy én nem tudom, mert itt van Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója, ő meg aztán ehhez nagyon ért jó reggelt kívánok. Szóval, hogy állunk egészen pontosan? Mit jelent ez mondjuk a magyar munkavállalónak?
2: Nos, a magyar munkavállalók szempontjából talán azt fontos megjegyezni, hogy ők ebből annyit érzékeltek, hogy egyre inkább az elmúlt években megjelentek a külföldi munkavállalók. Az, hogy most holnaptól fogva eltűnnének a külföldi munkavállalók, erről szó nincs. Ahogy a szerkesztő úr említette is, bizonyos csatornákon továbbra is jöhetnek be külföldi dolgozók. Éppen ezért...
1: Meg akik itt vannak, azok is maradhatnak.
2: Illetve akiknek az engedélykérelme be lett adva és be lett fizetve, azok szintén végig fognak menni az eljáráson, és ők továbbra is itt lesznek a következő 2+1 évben. Tehát valójában ez a fajta módosítás leginkább azokat a cégeket érinti, amely cégek nagy létszámokat igényeltek egy-egy új gyártósor telepítése kapcsán, vagy egy felfokozott termelés sebességváltása kapcsán. Na, az ő esetükben hirtelen eltűnt az a megoldás, ami idáig megnyugtató válaszokat adott ezen cégek.

0: megadni, akkor azt az adott termelést máshova viszik. Tehát az elképzelhető, hogy lesznek olyan cégek, amelyek nem itt valósítják meg ezáltal a beruházásukat, vagy nem itt pörgetik fel az adott termékgyártását, hanem máshol.
1: Fülöp-szigetek, Örményország és Georgia, meg a másik oldalon Kína. Mi a különbség? Munkaerőkölcsönzésre kell gondolni, az, hogy saját foglalkoztatott ki, az, aki magának szervezi a munkavállalókat, vagy egész egyszerűen leadja az igényt, és akkor ezt valaki más megoldja helyette. Vagy itt föltétlenül földrajzi jellegű a célzása a kormánynak.
0: Nos, a két alapvető különbség van. Az egyik az az, hogy ugye munkaerőkölcsönzők voltak azok, akikre szabva volt az előbb említett, már megszűnt jogszabály. A munkaerőkölcsönzőkön keresztül tudták behozni azokat a valós igényeket, amely valós igények az előbb említett termelési felfutásokból adódtak. Ezt szüntette meg most a kormányzat, viszont megmaradt minden más opció, ahogy a kormány szóvivő is említette, több tucat megoldás létezik, hogy ma Magyarországon egy külföldi tartózkodjék. Az, hogy dolgozzon, az már egy szűkebb terület. Az előbb említett kínai munkások sosem voltak rajta azon a területen, amint például munkaerőkölcsönzők behozhattak munkavállalókat, hanem sokkal inkább a cégek direkt maguknak igényelhettek így munkavállalót. Most maguk a beruházók, a beruházás megvalósítása céljából hoznak be, mondjuk, ha kínai a cég, akkor kínai munkavállalókat. Ebben nincsen beleszólása egyetlen egy kölcsönzőnek sem. Ezt a kormányzattal kötött megállapodás alapján tudja ezt megtenni a beruházó. Ezt sérelmezték ki is egyébként a helyi kisvállalkozók sok esetben, akik arra vártak, hogy akkor ők majd beszállítóként megjelenhetnek felfuttatni egy adott gyárat, üzemet. Nagyon sokan azt mondták, hogy igen, akkor ott tudnának magyarok dolgozni, de miért nem őket foglalkoztatják. Ez tény is való, hogy ezeket a csapokat úgymond a kormányzat nem zárta el, pont ellenkezőleg azt a területet sikerült lezárni, amelyik egyébként a legellenőrzöttebb volt, és teljes mértékben kipróbált, szankcionizált, tehát hogyha valami nem törvényszerűen történt, akkor abban az esetben komoly büntetést kellett fizetni a cégeknek. És megmaradt minden más lehetőség, amit mi magyarosan csak úgy hívunk, hogy kiskapus megoldás, illetőleg átláthatatlanná teszi, hiszen innentől fogva bármely cég kérhet például a foglalkoztatási célú behozatalt. Abban az esetben maradt az előbb említett három ország, viszont az eljárásrend az nagyságrendileg 3 hónapról minimum 6 hónapra kitolódott. 6 hónapra a cégek nem tudnak tervezni, tehát az nagyon, hogy is mondjam, a mai változó világban erre nem lehet termelést tervezni.
1: Pont a rendkívüli rugalmasság pontosan, az volna, hogy pontosan, erre, pontosan. Erre tudjanak építeni. Ugye kormányzati részről az volt az állítás, hogy azért, hogy a magyar munkavállalók ne kerüljenek rosszabb helyzetbe. Na most az a munka, az a vendégmunkás tömeg, amelyik a jövőben nem fog így megjelenni a magyar munkaerőpiacon, az mekkora lehetőséget jelent a magyarországi magyar munkavállalóknak? Hány emberről beszélünk? Mekkora hányad ez a teljes munkavállalói rétegnek?
0: Ez nagyon jó kérdés, mert itt mindig a tömeg mögött mindenki egy ilyen óriási, több százezres tömegről beszélt. A minap olvastam valahol, hogy 1,2 milliót is keresnek már egyes nézők és hallgatók, mert valahol ilyet olvastak, szó nincsen erről. Tehát a Magyarországon a Fülöp-szigeteki munkavállalók létszáma úgy, hogy valójában az előbb említett három országból ténylegesen csak onnan érkeztek munkavállalók, olyan 10-15 ezres létszámról beszélünk. Ez ugye a 4,7 milliós munkaerőpiachoz képest teljesen elenyésző. A teljes harmadik országbeliek lélekszáma ma Magyarországon az 90 ezer fő körül van. És akkor ebben benne van minden, az előbb említett kiskapus módszer. A kölcsönzők által behozott, előbb említett tömeges létszám kapcsán 2024-ben az országban megfordult munkavállalók teljes száma 60 ezer fő volt. Tehát a
1: 4,7 millióból.
0: Igen.
1: Tehát hogyha így vesszük egyébként, a teljes dolgozó népesség tekintetében ez egy marginális szám.
0: Abszolút.
1: Ez a nem osz, nem szoroz. Ezt szokták mondani, hogy az ötödik jegy a tizedes vesző után.
0: Viszont
1: bizonyos iparágokban meg kulcsfontosságú, hogy vannak, vagy
0: igen,
1: nincsen.
0: És ez jellemzően a feldolgozóipar, a horeca szektor, tehát az a szállás, vendéglátás területe, az agrárium, az élelmiszergyártás, tehát hogy olyan területeken, ahova egyébként magyar munkavállalók

0: miatt nem, vagy csak alig találtak, vagy csak olyan fluktuáció mellett találtak, amelyek már nem érte meg. Tehát a cégek abban az esetben, hogyha megszűnik ez a lehetőség számukra, utána ők nem feltétlen magyar munkavállalókhoz nyúlnak vissza újra, hanem sok esetben automatizálják és robotizálják a sorokat. Erre látunk példát akkor, amikor mondjuk megnézünk egy automata raktárat, ahol már nem keresnek targoncásokat, nem keresnek raktárosokat, komissiózókat, hanem teljes mértékben automata rendszereket építenek fel, amiben nincsen munkavállaló. Ugyanezt látjuk az agráriumban, ahol a különböző telepeken pont azért, mert elfogytak a munkavállalók, akik kellő tapasztalattal és motivációval bírtak ezen a területen, és tudták vállalni a munkát, ezért automatizálják az adott területet. Miért? Mert egyébként nem tudja úgy növelni a költségeket, tehát a béreket például, hiszen maga a megtermelt produktum, tehát legyen az élelmiszer, legyen az valamilyen ipari termék, annak az árában nem tudja érvényesíteni a megemelt költségszerkezetet. Tehát, hogy éppen ez...
1: Modernizálódik a szektor.
0: Így van, és ez viszont azt is jelenti...
1: Ez egy fejlődés irány is.
0: Így van, de ez azt is jelenti, hogyha a dolgozók nem képzik magukat, akkor óhatatlanul is kiszorulnak a munkaerőpiacról. Tehát pont ellentétes a folyamat, mint amit sokan várnának, hogy akkor holnaptól fogva egy bérverseny indul meg, és fizessenek a cégek. Magyarországon ma éves szinten nagyságrendileg 30-35 ezer cég dől be, immáron negyedik éve. Ez, ha megnézzük a társas vállalkozások száma, Magyarországon 500 000, 100 ezer cég ment tönkre az elmúlt 3-4 évben, ez egy bődületesen magas szám. Ez azt is jelentette, hogy a munkanélküliség azért nem tud csökkenni, mert nincsenek cégek, akik felszívják már a munkavállalókat. Rendkívül alacsony a nyitott pozíció szám Magyarországon, összességében olyan 60 ezer nyitott pozíciónk van. Ha ez a 4,7 milliós piacra szétvetítjük, akkor ez egy nagyon alacsony szám.
1: A ki- és bevándorlás egyenlege, az nagyjából hogyan alakul, vagy mire számítanak a munkáltatók, hogy alakulhat?
0: Ugye a munkavállalók egy komoly rétege azt mondja, hogy ha abban az esetben, hogyha én nem tudok megélni Magyarországon, akkor látva az előttem lévő példáját, megindulok külföldre. Európa szerte 3 millió állás betöltetlen. És Európában tudjuk, hogy Magyarországon keresik az egyik legalacsonyabb bérszínvonalon a dolgozók a bérüket. Tehát éppen ezért...
1: Egyik kérdésben se lesz rövid távú változás. Európában továbbra is sok embert fognak keresni, Magyarországon meg még jó ideig nem fognak eleget keresni az emberek.
0: Így van, így van. És éves szinten nagyságrendileg egy a 30-40 ezer ember megy külföldre, ami gyakorlatilag Mohács teljes lakossága, ha így nézzük, vagy Tata. Ezt lassítani lehetne azáltal, hogyha valahogy a költségszerkezet másként alakul, tehát a cégeknek alacsonyabb adózás forma van, és ezáltal ebből a megtakarításból idézőjelben tudnak magasabb bért fizetni, de több járulékot nem bírnak elviselni. A munkavállalóknak pedig hát tény is való, hogy azon kell elgondolkozni, hogy ők a munkájuk által tudnak-e úgy magasabb hozzáadott értéket termelni, hogy azzal magasabb bért tudjanak elérni.
1: Nógrádi Józsefnek, a Trenk Walder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatójának köszönöm szépen.
0: Köszönöm a lehetőséget.

0: Magyar Péter miniszterelnök még egyszer leülne ezúttal négy szem közt, ahogy ő fogalmazott, fegyverhordozók nélkül Sulyog Tamás köztársasági elnökkel, azért, hogy meggyőzze a távozásról. Erről beszélt tegnap a kormányfő itt az Egyenes beszédben. Ezzel a témával kezdjük. Juhász Bence politológus, a jó reggelt, szervusz, örülök, hogy itt vagy nálunk. Mire számítanál egy, jó, persze szeretnénk légy lenni a falon azon a beszélgetésen, mivel négy szem közt lesz, ezért részleteket nem fogunk direktben megtudni róla, de ott egy erősebb, határozottabb fellépés szerinted, ami valószínűbb Magyar Péter részéről Sulyog Tamás felé, vagy pedig a nyilvánosságban is elhangzotthoz képest egy visszafogottabb és a meggyőzés egyéb eszközeire építő beszélgetés?
1: Nyilván ebben biztosat nem fog tudni mondani, de az én benyomásom, intuícióm az az lenne gyakorlatilag, hogy Magyar Péter úgy próbál meg Sulyog Tamás irányába érvelni, hogy egy önkéntes lemondással gyakorlatilag pont a tiszás és a fideszes szavazók közötti egységet, közös nevezőt tudná gyakorlatilag elősegíteni az elnök úr, hiszen hogyha nem mond le, és egy valamilyen kreatív alkotmányozással fogják őt eltávolítani a hatalmából, az mégiscsak a Fidesz támogató szimpatizánsok szempontjából lehet nyilván egy a jogállammal szembe menő lépés. Bár az ország politikailag aktívabb, nagyobbik hányada szemében ugye Sulyog Tamás a korábbi illiberális rendszernek a köztársasági elnöke, ebből a tekintetből ugye nem gondolják legitimnek őt, mint közjogi méltóság, hiszen egy rendszerváltás történt április 12-én, és szeretnénk ugye visszaépíteni az alkotmányos demokráciának a kereteit Magyarországon. Így nyilván az előző rendszer által kinevezett és a hatalmi koncentrációhoz hozzájáruló közjogi méltóságok, akik a tiszás politikusok és szavazók szerint nem tartották be ugye az alaptörvény szerinti kötelezettségüket, tehát például Sulyog Tamás nem őrködött az alkotmányosság felett, ők bizony eltávolítandóak a rendszerváltás fényében.
0: Világos, politikailag értem ezt a logikát, főleg annak tükrében, hogy Magyar Péter ezzel kampányolt, tehát ehhez tulajdonképpen neki a politikai felhatalmazása megvan. A jogi kérdés ugye az, hogy közjogi értelemben nem történt rendszerváltás, tehát az a ugyanabban a közjogi rendszerben élünk, mint éltünk április 12-e előtt, meg 2010-ben is tulajdonképpen ugyanabban éltünk, mint 2010 előtt. Nyilván mindenki magára formálja, vagy magára szabja ezeket a kereteket. De mondjuk választások vannak, parlamentáris rendszer működik, és a gazdaságot meghatározó számos jogszabály, az meg alapelvek azok, például a magántulajdonnak a védelme, az ugyanúgy él. Ez nagyon sok...
1: Mára mennyire?
0: Igen. Én értem egyébként, igen, most az elvi keretekről beszélek, aztán, hogy, hogy a döntéshozók a gyakorlatban hogy rendezik ezt be saját maguk számára az ön érdekeik alapján, tényleg értem ezt a vitát. De Magyar Péter maga is azt mondta tegnap az Egyenes beszédben, hogy a jogállamiság és a reputáció miatt gondolja úgy, hogy még egyszer leülne Sulyog Tamásra, tehát mint hogy ő is érzékelné azt, ha nem is feltétlen gondolja netán úgy, hogy itt ez jogállamisági problémákat fölvet, de azt, hogy ennek akár politikai kockázata is van, hogyha ha kimondva nem is, de a gyakorlatban mégiscsak egy személyre szabott alkotmányozással távolítják el Sulyog Tamást, ebből érzem én azt, hogy valami, tehát ilyen soft landinget keres ebben a témában.
1: Igen, és erre próbáltam utalni akkor, amikor ugye azt vetettem föl a válaszom első felében, hogy gyakorlatilag olyan érveket tudna felhozni szerintem Magyar Péter Sulyog Tamás elnök úr irányába, amik pont ezt a nemzet egységét erősítendő érvek gyakorlatilag, és ezzel próbálná rávenni arra Sulyog Tamást, hogy önként mondjon le, hiszen hiába van meg a politikai felhatalmazása a Tisza pártnak, mégis valószínűleg a nemzet egysége szempontjából jobb lenne az, hogyha nem kéne ezeket a kreatív alkotmányozásokat megtenniük gyakorlatilag, hanem az elnök úr önként lemondaná a tisztségéről. A szavazók, az állampolgárok szempontjából.
0: Lehet olyan számítás a miniszterelnökben, hogyha tehát jogilag lehetséges, ha az alkotmányozó többség bőségesen megvan a parlamentben, a politikai felhatalmazás megvan, mert hogy már a választásban is ez téma volt, vagy a választás előtti kampányban is ez már téma volt, de hogyha mégis valamilyen jogi barkácsolás nyomán lehet megválni Súlyog Tamástól, akkor ez egy olyan precedens teremthet, ami a későbbiekben akár, fordulod, a politika az nem áll meg, soha az mindig történik, a későbbiekben akár egy másik politikai erő számára is hivatkozási alap lehet.
1: Így van, pontosan. A történelem ugye nem ért véget, és folytatódik majd, és pontosan szerintem ezt a precedenst szeretné úgymond megsporolni a Tisza gyakorlatilag, és megúszni, de azt gondolom, hogy azért nem lesz hatalmas lelkiismeret fordulásuk, hogyha mégis nekik kell megtenniük ezt a lépést, és az elnök úr nem fog lemondani. Ráadásul ugye van itt szó más közjogi tisztségviselőkről is, akiket le kell váltani annak érdekében, hogy visszaállhasson a közbizalom gyakorlatilag a különböző állami intézményekben. Tehát azért ez nem csak Súlyog Tamás elnök úrról szól, de nyilván ő egy szimbolikus megtestesítője ennek az egész alkotmányos dilemmának, ez egyértelmű. És látható az, hogy amellett, hogy ugye nagy nemzetközi sikereket tudott elérni a Tisza párt itt az első hónapban, ugye egyre inkább belemennek ezekbe a nagyon bonyolult és összetett magyarországi alkotmányos kérdésekbe. Ugye egy szimbolikus lépést itt is tettek már a miniszterelnök két ciklusban történő korlátozásában, ami egyértelműen jelzi azért azt a magyar emberek számára is, és a nemzetközi társadalom számára is, hogy itt tényleg egy az alkotmányosság felé való visszaépítés a célja az új kormányzatnak. És ebben a keretben értelmezendő ugye ez az elnök úrhoz és más közjogi tisztségviselőkhöz fűződő dilemma is, hiszen önmagában, hogyha egy új politikai párt kerülne kétharmaddal hatalomra, és hirtelen azt mondanák, hogy mi leszeretnénk váltani az összes közjogi tisztségviselőt, hát azért az felvetne tényleg alkotmányossági és demokratikus kritikákat nemzetközileg is, viszont azért itt nem erről van szó, itt arról van szó, ugye, hogy az alap kiinduló helyzet volt az, ahogy Orbán Viktor is legkésőbb ugye 2014-ben explicit módon elmondta, hogy ő egy illiberális államot épített föl. Az illiberális állam az ellentétes gyakorlatilag az alkotmányos demokráciával, és hogyha most Magyar Péter és a Tisza párt szeretné visszaépíteni az alkotmányos demokráciát, akkor bizony ezeket a lépéseket meg kell tenni, és ez hozzájár gyakorlatilag a rendszerváltáshoz.
0: Viszont nem vonatkoztathat el Magyar Péter attól, hogy külföldről is figyelik az ő lépéseit, nagyon komolyan figyelik, és nem biztos, hogy a mi politikai leíró nyelvkészletünkkel fogják értelmezni mindazt, amit tesz, hogyha azt látják külföldről, hogy az alaptörvényhez, illetve a alkotmányos tisztségviselőknek a személyéhez funkciója az úgy nyúl hozzá. Nem tudjuk, hogy kinek mi jár egyébként a fejében külföldön, de akkor, amikor nekünk most jó fiúnak kell lenni, meg kell állapodnunk az Európai Unióval, nagyon sok pénzről van szó, nagyon sok egyrészt kreatív, másrészt meg partneri együttműködésre is szükség van, akkor könnyen elképzelhető volna, hogy egy ilyen front akár csak esetleges kinyitása is olyan ár, amit nem érdemes vállalni.
1: Pontosan ez így igaz szerintem. Ezért például nagyon fontos az önkorlátozó lépés, hogy a miniszterelnök ugye két ciklusban korlátozza a saját betöltető hatalmát.
0: Ha van egy külföldi kritika, akkor azt mondják, hogy figyelj, ne nyúljál már hozzá, mert ez nem mutat jól. Erre meg azt mondja, jó, de csak két ciklusig leszek miniszterelnök. Tehát ilyen egy beszélgetés akkor, amikor...
1: Felmerülhetnek akár ezek az érvek is, de ez egyszerűen elége. Csak azt mutatja az európai partnerek irányába és a magyar állampolgárok irányába is, hogy mi az a stratégiai irány, amelyet szeretne a Tisza kormányzat Magyarország számára megvalósítani. Tehát ha nem lennének meg például akár ez a két ciklusban való önkorlátozás is, akkor azért megalapozottabban lehetne azt mondani, hogy ő most azért szeretné Súlyog Tamás elnök urat lecserélni a pozíciójából, hogy odaülthethesse a saját szereplőjét, a saját bábját úgymond, aki neki majd aláírja ezeket a törvényeket. És ez egy másik fontos szempontot nyit ugye ki. Egyrésztről az, hogy hogyan fogják lemondásra bírni majd Súlyog Tamás elnök urat, de legalább ugyanilyen fontos lesz ennek a dilemmának a megítélésében majd utólag, hogy egyébként ki lehet majd ebben a következő átmeneti időszakban a következő köztársasági elnök? Ez mennyire lesz csak és kizárólag a Tisza pártnak egy saját jelöltje, vagy mennyire fognak esetleg arra ügyelni, hogy azért ő tényleg egy konszenzuális jelölt legyen, akár ne is a Tisza párt közvetlen jelölésével, hanem egy alulról érkező társadalmi igény megtestesítőjeként. Ezek nagyon fontosak lesznek abban, hogy utólag meg tudjuk ítélni majd ezeket a jelenlegi törekvéseket.
0: Alapjaiban változhat meg a Fidesz szervezeti felépítése, erről beszéltem Havasi Bertalan, a Fidesz elnökének a sajtósa, megszűnhet a választókerületi rendszer, és kibővülhet az országos elnökség is, ugye most 13-án lesz kongresszusa a Fidesznek. Ez az egyik dolog, a másik meg, ami az utcán zajlik, hogy migráció ellen meg Sólyog Tamás, illetve az alkotmányos tisztségviselők maradásáért tüntetés volt pénteken, illetve vasárnap. Nem túl jelentős részvétele, de ettől függetlenül megtörtént, be is számoltunk ezekről. Látható-e, hogy merre megy a Fidesz?
1: Igen, a Fidesz nagyon nehéz helyzetbe kormányozta magát, ez egyértelműen kijelenthető. Tarthatunk attól, hogy egy ilyen DK per MSZP effektusba és dinamikába esik bele a párt, ugye ott is az történt gyakorlatilag, hogy a 2010 előtti hatalomgyakorlásnak az árnyéka az annyira odavetült arra a politikai közösségre, hogy gyakorlatilag egy üvegplafont teremtett a pártok támogatásában, és a magszavazók megmaradtak ott a DK és az MSZP vonzás közöttében, de nem tudott már felfele tovább fejlődni az a politikai közösség, és most a Fidesz is ezt a veszélyt, ebben a veszélyben van gyakorlatilag. Elképzelhető az, hogy az 1,5 millió magszavazója a pártnak az megmarad, de ennél feljebb már nem fog tudni bővülni, ha nem mutat radikális megújulási jegyeket. Na most, ha feltesszük azt a kérdést, hogy mit jelentene ez, akkor valószínűleg az azt jelenteni, hogy az eddigi hatalomgyakorlásnak a prominens figuráival kellene szakítaniuk, többek között akár Orbán Viktorral is. És érezzük, amikor belegondolunk ebbe a szenárióba, hogy ez mennyire nehéz lenne, és hát mennyire egy hipotetikus szenárió. Tehát az én politikai szimatom az irányba tol engem, hogy amíg igazából Orbán Viktor árnyékában próbálják újrászervezni ezt a politikai közösséget, addig bele fognak esni a DK-nek és az MSZP-nek a volt csapdájába, gyakorlatilag egy üvegplafont tesznek a saját támogatóik felé, és be fog szorulni ez a magszavazói tábor.
0: Meglátjuk. Azért a következő választásig van hátra idő. Úgyhogy meglátjuk, hogy kinek milyen mozgása, milyen eredményt hoz majd. Juhász Bence politológusnak köszönöm.
1: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatójával már érintettük azt a témát, hogy hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével, Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség. Most viszont jobban koncentrálunk erre a témára Bárándi Gergely ügyvéddel, akit köszöntök a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Tulajdonképpen ez az eljárás mi? Mire vonatkozik? Mivel büntethető, vagy büntetendő? Mivel tud védekezni Bíró Ferenc Pál? Illetve a vádhatóság az mivel tudja alátámasztani az állításait?
2: Ezek a megfogalmazott bűncselekmények, ezek viszonylag súlyosnak minősülnek, tehát ha jól értettem a híradásokat, akkor nagyjából ilyen 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett, ezek közül a legsúlyosabb. Hogy pontosan miről szól és mivel tud védekezni, nem tudom. Hát kíváncsi vagyok én is, hogy ezek igaznak bizonyulnak-e vagy sem, mert az, hogy politikai egy ügy, az nyilván kétféle megközelítést igényel.
1: A Bíró Ferenc Pál azt állítja, hogy azért, mert hogy ő rá akart lépni a tyúk szemére bizonyos köröknek, ezért politikai okokból egy ilyen koncepciózus eljárást indítottak vele szemben.
2: Én mind a kettőt el tudom képzelni, tehát el tudom képzelni azt is, hogy valóban, mivel ő fel akart lépni a korrupcióval szemben és vizsgálatokat akart indítani, ezért vele szemben megindították ezt az eljárást, és egyben, nem tudom, hogy így van-e, de egyben lehet az is igaz, hogy egyébként ezeket a bűncselekményeket valaki elkövette. Mondjuk ő elkövette. Ezt nem tudom megítélni. Politikainak nevezem egyébként, én akkor is nevezek akkor is egy büntető eljárást, hogyha azért indítják meg valakivel szemben kizárólag, mert egyébként politikai szempontból ő vele szemben valami szankciót akarnak alkalmazni, de egyébként...
1: Tehát, hogy jó fiú volna, akkor nem indítanak.
2: Pontosan. Tehát, hogy az, hogy egy eljárás politikai alapon indul meg, még nem azt jelenti, hogy nincsen alapja. Mert valószínűleg szolgálati gépkocsit másnak a családtagjai is használtak, bár szerintem nem szerencsés, ha ez megtörténik. Én életemben nem vezettem édesapám szolgálati kocsiját a 2 éves minisztersége alatt. Eszembe se jutott volna. Sőt, mi több még nem is utaztam benne úgy, hogy ő ne ült volna benne. De erre figyelni kell, és erre vigyázni kell. Valószínűleg rengeteg olyan állami vezető tette meg ugyanezt, aki ellen nem indult eljárás emiatt. Az, hogy pont ő ellene indul az eljárás ezek miatt, a bűncselekmények miatt, ezt lehet politikainak nevezni, de attól még, hogyha igazak azok a vádak, amiket egyébként az ügyészség megfogalmazott, akkor nyilvánvalóan el kell járni, és nem lehet szót emelni az ellen, hogy az ügyészség egy ilyen ügyben mondjuk büntető eljárást indít és vádat emel.
1: Mondott viszont ennél súlyosabb dolgokat Bíró Ferenc Pál, azok után, amikor szerintem akár már sejthette, hogy vádemelés lesz ennek az eljárásnak a vége, a sajtóhoz fordult, és ott arról beszélt, hogy Tuzson Bence igazságügyminiszter és Bóka János európai ügyekért felelős miniszter 2024 nyarán, hogyha jól emlékszem, akkor leültek vele, és azt mondták neki, hogy ne nagyon piszkáljon korrupciós ügyeket, csak jelentse le az Európai Unió felé, hogy Magyarországon minden rendben van, és állítása szerint, mármint Bíró Ferenc Pál állítása szerint, ezek után történtek olyan nyomásgyakorlások a feleségére nézve is, amelyek hát jogilag rendkívül aggályosak, majd aztán később arról beszél, hogy konzervatív becslés szerint 60 ezer milliárd forintnyi közpénzt térítettek el megfelelő körök magánzsebei felé. Szóval vannak állítások azon az oldalon is, erre meg fölmerül az a kérdés, hogy akkor miért nem tett feljelentéseket? Lett volna rá lehetősége?
2: Ez így van, tehát arra nyilván számított, vagy számítania kellett, ha csak nem valami extrém módon naív volt, amikor elvállalta ezt a funkciót, hogyha ő egy ilyen autokratikus rendszerben, egy ilyen ellenőrzési, hadd fogalmazok így, hivatalt állami intézményt vezet, és ő valóban komolyan akarja venni a dolgát, és valóban ellenőrizni szeretne, annak egy ilyen autokratikus rendszernek a képviselői részéről szankciói lesznek, tehát egy ilyet olyan embernek szabad elvállalni, aki mint a buldog megy előre, és nem érdekli semmi, mondjuk tegyük azt, aki legjobban ismert talán ebben a közvélemény, mint Hatházi Ákos, meg a Hatházi Ákos típusú ember, aki azt mondja, hogy tudom, hogy ilyen támadások fognak érni.
1: De még szeretem is.
2: Vagy ennek ellenére beleállok, mert annyira elhivatott vagyok a témával kapcsolatban, de azt hitte, hogy majd ő ezt, mint egy normális jogállamban, hogy minden szankció és minden retorzió és minden nyomásgyakorlás nélkül tudja végezni, szerintem ennyire naív senki nem lehetett. Tehát magyarán szólva, amikor ő elindította ezeket, nagyon helyesen ezeket az eljárásokat, akkor lehetett számítani arra, hogy ilyen történik. Egy szállat nem lepődöm meg ezen. Az, hogy egyébként ő most ezt előhozza, ezt megint csak két dolgot tudok rá mondani. Az egyik, hogy hála Istennek, hogy egyre másra jönnek ki azok az információk, hogy egyébként ez a hatalom miként működött, és egyébként a NER miként gyakorolta a hatalmat. Másrésztről viszont azt tudom mondani, hogy volt elnök vagy elnök részéről egy ügyes kommunikációs húzás, hiszen valóban előre menekül. Lehet azt tudni, ugye, hogy mikor tervez az ügyészség vádemelés, tehát ez nem egy váratlan dolog, hiszen...
1: Egy eljárás alá vont személy, akinek az ügyében nyomozás folyik, ugye úgy gondolom először ismeretlen tettes ellen, és akkor utána egyszer csak rámutatnak, hogy tényleg te voltál az. Tehát ő...
2: De nem csak ezért, hanem...
1: De amikor nyomozás lezárul, akkor abból, ahogy lezárul a nyomozás, már tud arra következni, hogy vádemelésre fog-e menni az ügye?
2: Hát persze, hát nyilván ugye a védője is beszél a nyomozóhatóságnak az előadójával, az ügy előadójával. Amikor lezárnak egy nyomozást, akkor ugye megkapja a teljes iratanyagot, vagy jogosultá válik arra, hogyha kéri, akkor megkapja a teljes iratanyagot. De van egy úgynevezett 30 napos időköz, ami a nyomozás lezárása és a vádemelés közt kell, hogy elteljen, pontosan azért, hogy a teljes iratanyag birtokában a védekezésre föl lehessen megfelelőképp készülni, és ha még a nyomozati szakban lenne valami indítványa, akár egy szakértő kirendelésére, vagy tanú meghallgatására, akkor ezt meg tudja tenni, és hogyha a hatóság úgy gondolja, hogy a nyomozati szakban még elvégezhesse. Tehát magyarán értesül az ember arról, hogy körülbelül mikor terveznek, vagy mikor lesz vádemelés. Valószínűleg ez megtörtént, és valószínűleg ő elé ment ennek, adta ezt az interjút, ami ugye nagy port vert fel, majd a közvélemény azt látja, hogy miután ezt az interjút ő adta, és ezeket az állításokat megfogalmazta, a KNF, a Központi Nyomozó Főügyészség hirtelen vádat emel vele szemben. Tehát mondjam azt, hogy az ő részéről ez egy ügyes húzás volt, ennek ellenére én azt mondom...
1: De van egy dramaturgia.
2: Persze. De azt tudom mondani, hogy hála Istennek, hogy ezt megtette egyébként, mert hogy akkor nyilvánosságra kerültek számunkra is, hogy mik történtek valószínűsíthetően ezen a megbeszélésen, és őszintén szóval el tudom hinni, és el tudom hinni azt, hogy ezt a balesetet direkt produkálták, már csak egy
1: szer... Az meg már a feleségének, az ügye azért, hogy ott kompromitálható legyen.
2: Hát persze, tehát hogy ezek a módszerek...
1: Állítja ő, tehát ez most, hogy nem volt ott egyikünk se, csak ezt...
2: Nem, csak hozzá. Azt mondom, hogy ezek igen. A módszerek messze nem állnak távol a Fidesztől. Hadd mondjam azt, hogy nagyon érdekes módon nem most, hanem még az első Orbán kormány idején, 98-2002-es ciklusban, amikor édesanyám képviselte az egyik sajtóorgánumot, aki föltárta ugye az Orbán Viktor édesapjának a bányáival kapcsolatos ügyeket, akkor érdekes mondom, pont ebben az időszakban egy jó nagy fekete autó leszorította az útról. Hát személyesen, családilag is éltünk meg ilyen módszert, nyilvánvalóan ez lehet csak egy véletlen, csak ez egy elég érdekes véletlen, hogy pont akkor történik meg, és pont egy nagy fekete autó az édesanyám autóját leszorítja, annyi különbséggel, hogy az az ő tulajdonában álló autó volt.
1: Ugye Bíró Ferenc Pál arról is beszél, hogy a Mészáros érdekeltségek dossziéi azok tulajdonképpen kész vannak, áttekinthető, és van is egy felajánlása, hogyha jól értem a kormányzat részéről, hogy ezt át tudja adni. Magyar Péter erre azt mondta az Egyenes Beszéd stúdiójában tegnap este, hogy nem a kormányhoz kell ezzel menni, meg kell tenni a feljelentést, és még hoztátette azt is a miniszterelnök, hogy eddig is megtehette volna. Szóval itt azért vannak olyan állítások, amik politikailag úgy tűnik, hogy nagyon kapóra jönnének a jelenlegi kormányzatnak. Másfelől meg van egy hárítás, hogy ez nem a mi dolgunk, tessék ezt az igazságszolgáltatás keretén belül intézni.
2: Én nekem ez egyébként önmagában véve tetszik, mert hogyha egy kormányzat azt mondja, hogy én nem kívánok büntetőügyekben, nem kívánok bűncselekmények vonatkozásában állást foglalni, hiszen nem az én dolgom, hanem az igazságszolgáltatás dolga, és tessék a rendőrséghez, NAV-hoz, ügyészséghez fordulni, akkor én azt gondolom, hogy ez az állítás, ez helyes. Az is látszik nagyon jól, hogy az ügyészség, főleg a központi nyomozó főügyészség most hihetetlen fokozatra kapcsolt, és mindenféle ügyet feltár, és elkezd benne nyomozni. Elkezdett nyomozni állítólag az MNB-s ügyekben, külön csoportot állítottak föl. Ugye látjuk azt, hogy most volt ez a nagy korrupciós ügy, ahol polgármestereket
1: elkezdett nyomozni, nem, hogy elkezdett nyomozni, magához mondta, a nyomozás elégedetlen volt a rendőrségnek a időhúzása.
2: Így is lehet mondani, én örülök annak, hogy ez megtörténik, csak kíváncsi lennék arra is, hogy ennek mi az oka, hogy az ügyészség most bizonyítani akarja azt, hogy ő nem volt eddig elfogult. Nyilván ezt nem lehet megtenni 16 ilyen év után, ez egy buta próbálkozás, B-verzió, hogy esetleg a mostani kormányzattal van valamilyenféle kapcsolat, és van valamilyenféle kommunikáció, és beszéltek arról, hogy ezeket az ügyeket most ők elkezdik feltárni. Ezt én egyáltalán nem tartanám rossznak, hiszen a függetlenség nem jelent egyet a párbeszédnek a hiányával, és hogyha végső soron az az eredmény, hogy végre elkezdi tenni a dolgát az ügyészség, akkor tulajdonképpen mi azzal nyerünk.
1: Bárándi Gergely ügyvédnek köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen én is.
3: Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem.

Mindenki anyagi, nem valami boldog, és anyagi okból anyagot boltol. Nincs a menedék, de van ami pótol, kattabi jóba, vagy kattabi jótól.

0: ocenem, leci kód i mar semem.
1: Ez Budapest, baby, nem New York City. Itt nem zavar senki, csak ég a cigin. Fújjon a füstöt a csókodon át.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változóan felhős idő várható. Benyújtották az EU forrásokat felszabadító törvénycsomagot. Betelt a nevezési lista a Balatonátúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét és az akadémiai szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatásokat az EU az előző kormány korrupciója miatt tartotta vissza. Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányítóállomásokat és radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban. Irán elismerte a csapásokat, de a károkról nem közölt részleteket. A perzsa állam válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette. A háború akkor érhet véget, ha az orosz társadalom is felismeri annak tragédiáját. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij a Guardiannak adott interjújában. Az ukrán elnök szerint ezért repülnek ukrán drónok Moszkva és Szentpétervár fölött, hogy az ott élők is érzékeljék a konfliktus valóságát. Zelenszkij arról is beszámolt, hogy a májusban titokban Kijevbe látogató Román Abramovics orosz oligarchának azt mondta, nem mond le a Donyec medencéről. Sztrájkolnak ma a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-knek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az állami vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Betelt a nevezési lista az idei Balatonátúszásra. Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Réfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szappos Balatonáthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton, befelé a Barostéri felüljáró után a buszsávban. Torlódásra kell készülni a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Barostér előtt. Tart a műszaki mentés a Budafoki úton, kifelé a Kondorosi útnál. Egy sáv járható. Akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, valamint a Szél Kálmán tér felé vezető utakon. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani ma 17 óráig a 12. kerületben az Alkotás utcában befelé a Tarcsai Vilmos utca előtt, a Rágy György utcában a Szakács utca után, a Zugligeti úton befelé a Zalai út előtt, valamint a Fodor utcában, befelé a Barta utca után veszélytelenítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.
3: Hiába öntöm le viszkivel a sebet, miatta gyűlöltem meg még egy férfi nevet. Ha majd visszanézek egyszer, talán sok-sok év után, megköszönni már nem tudom, de te tettél azzá, aki leszek.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
2: Az iráni háború, a kiszámíthatatlan gazdasági és árkörnyezet, vagy éppen a tej és a sertéspiacnak a helyzete, ahol szintén vannak elég jelentős kilengések. És akkor még csak néhányat beszéltem, mert nem beszéltünk szárazságról, klímaváltozásról, millió dologról nem beszéltünk, ami az agráriumban nagyon fontos tényező. Egyrészt hát nyilván egy egész ágazatnak a működését, meg az abban dolgozók megélhetését érinti, másrészt még elmennénk a boltba, és megtalálnánk ezeket a termékeket. Lehet, hogy még lehet egy darabig, vagy minél tovább, azt reméljük, de mindenféleképpen kell egy banki piaci háttér is, egy banki vagy pénzügyi háttér mögé, és együtt is kell, hogy működjenek ezek a szereplők egymással, mert hogy tulajdonképpen a bajaik is közösek. Hollósi Dávid, az MBH Bank agrárüzletágának ügyvezető igazgatója, vendégem, jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
3: Jó reggelt.
2: Mit érzékelnek a gazdákkal, illetve a mezőgazdaság egyéb szereplőivel való együttműködésben? Mi az, amire nekik szükségük van, és mi az, amit önök nyújtani tudnak?
3: De korábban azt állítottuk, hogy a mezőgazdaság a leginkább válságálló ágazat. Ez egyre kevésbé igaz. Olyan szinten beleintegrálódott a világgazdasági egészben, hogy azok a hatások, amiket mindannyian tapasztalunk magánemberként az életünkben, azok a mezőgazdasági vállalkozókat is ugyanúgy elérik. Ugye itt említette a háborús helyzetet, a alapanyag ellátásnak a hiányát, az áraknak a folyamatos ugrálását, és ebből fakadóan egy olyan bizonytalan környezetben dolgoznak a gazdálkodóink, ami visszahatnak a termelésre, a termékekre és az értékesítésre természetesen.
2: Nyilván finanszírozói oldalról, banki vagy pénzügyi oldalról is ezek a gondok, ezek összekapcsolva működnek. Hogyha nyer az, akit önök finanszíroznak, vagy együtt működnek, az önöknek is jó, hogyha bukik, akkor önöknek is rossz.
3: Igen, és ez egy nagyon összetett rendszer, hogy a termékpályának hívjuk, egészen az alapanyagoktól a kiskereskedelemben megjelenő termékekig a fogyasztóig. Így van egy feldolgozás, termelés része, és igazából ezen a termékpályán azt gondoljuk, hogy sosem boldog mindenki. Viszont banki szempontból mi a termékpályán minden szereplőit finanszírozunk, tehát így rálátunk arra, hogy hol vannak ezek a kilengések és a problémák, és nyilván az a közös érdekünk, hogy ezeket a kockázatokat minél inkább csökkentsük. Pénzügyi szempontból, ugye a fogyasztók szempontjából meg az a fontos, hogy ahogy mondta, hogy a boltokban folyamatosan megfelelő minőségű és mennyiségű árucikk élelmiszer legyen.
2: Az a termékpályák kiszámíthatóságát, vagy a menedzselhet, a jobban menedzselhetőségét tudja segíteni, hogyha a szövetkezések jönnek létre?
3: Tudná. Magyarországon van egy beidegződés sajnos a szövetkezés.
2: Az, hogy TS, ez a két betű, ez még mindig annyira erős, hogy ez 35 éve nem tud ez a blokk feloldódni? Vagy egyszerűen más érdeket követnek a különböző szereplők, és úgy látják, hogy a saját érdekeiket, azokat parciálisan könnyebben megtalálják?
3: De kettő megvan, van egy történelmi hagyomány, félreértelmezzük a szövetkezést. Ma már nem arról szól a szövetkezés, például Nyugat-Európában az jó működik, hogy bevisszük a közösbe a vagyontárgyainkat, hanem valami ügyben összefogunk, például értékesítésben, beszerzésben nagyobbak vagyunk, így jobban ár előnyt tudunk elérni, áralkokat tudunk biztosítani. A másik pedig az, hogy korábban fogalmaztam valahol úgy, és ez vissza is jött, hogy talán még nincs elég nagy baj ahhoz, hogy szövetkezzük. Tehát a szövetkezést azt meg kell érteni, hogy az elején lemondásra jár, valamilyen előről lemondok azért, hogy egy biztonsági hálóba bekerülhessek.
2: Ahhoz bizalom kell? Vagy garancia?
3: Igen, de ez kevésbé van meg. A termelők még mindig úgy érzik, hogy egymással versenyeznek, holott annyira kinyílott a világ, olyan globálissá vált, hogy a világ más térségével versenyeznek. Tehát gyakorlatilag egy Szabolcs-Szatmár megyei alma termesztő, az nem a szomszédjával versenyez, hanem a banánnal, a brazil banánnal versenyez a boltok polcain. Tehát ezért lenne indokolt most már egy kicsit ebben előrelépni.
2: A finanszírozó tud ebben a szempontból, vagy ebből a szempontból, ha nem is azt mondom, hogy lépni, de katalizálni bizonyos folyamatokat?
3: Kevésbé. Mi alapvetően azt az üzleti modellt nézzük meg, amiben a gazdálkodók dolgoznak, és azt tudjuk megmondani, hogy ebbe belehisszük azt, hogy vissza tudja törleszteni a hiteleket, megbízunk ebben a modellben, és a megtérülés biztosította. De nyilván mi rendkívül sok fórumon, például itt is most elmondjuk azt, hogy erre szükség lenne pont azért, hogy a bizonytalanságot, a volatilitást, ezt a nehéz helyzetet, ezt kisimítsa, és egy nagyobb biztonsági hálóba kerüljön, így nagyobb esélye van a hitelek megtérülésének.

0: 25. alkalommal teszik közzé a negyedéves agrárgazdasági elemzésüket. Hogyha megnézzük az előző 24-et, akkor melyek azok a problémák, amik folyamatosan fönnállnak, vagy akár nőnek is, és melyek azok a problémák, amihez tudtak úgy alkalmazkodni az ágazatnak a szereplői, hogy azok már sokkal kisebbek, mint voltak ezelőtt, mondjuk a 10-el ezelőtt ilyen jelentésnél.
1: A felmérésünk az egyértelműen jelzi a klímaváltozásnak a kényszerét, ehhez nem tudtunk alkalmazkodni. Tehát a vetésszerkezetünket kellene, a gondolkodásunkat kellene megváltoztatni, egész termépályt, ezért hosszú alkalmazkodás. Tehát a szántóföldi növénytermesztés ágazatban visszatérő probléma, ez ugye 5 éve mérjük a helyzetet, illetve a klímához tartozik még a fagykárok, tavaszi fagykároknak a helyzete, hogy a zöldség-gyümölcs ágazatban mindannyian látjuk, hogy milyen árak vannak, az többnyire ennek köszönhető, illetve a munkaerő igényességnek. A másik pedig egyértelműen a költségeknek, az ipari eredetű alapanyagoknak, a műtrágyának, a vegyszereknek, a üzemanyagnak a költségének az emelkedése az magasabb szintű, mint amilyen profitot, vagy amilyen bevételt el tud érni a termelő, és így a profit a jövedelmezőségük folyamatosan csökken. És pont ezért kellene a hatékonyságot beruházásokkal javítani.
0: Miután egy teljes gazda bekapcsolja a fejőgépet, utána jó, hogyha megnézi a geopolitikai híreket? Vagy akár előtte? Ez nem volt mindig így.
1: Jó, ha tud róla, de nem sok esélye van egymagában tenni ellene. Tehát nem tud. Olyan pici szereplő az agráriumban, pont az egyik probléma, és az alaptámogatásnak ez a lényeg az Európai Unióban, hogy önmagában nincs alkupozícióban. Pont visszatérünk oda, hogy a szövetkezés, az integráció, az érdekképviselet, ezért lenne fontos, hogy egységesen fel tudjanak lépni a saját érdekeinkbe. Nekünk pedig fogyasztóként ez azért jó, mert gyakorlatilag hozzájutunk megfelelő áron a megfelelő minőségi élelmiszerekhez.
0: Akkor, amikor finanszírozási modellekről van szó, akkor viszont önök biztos, hogy megnézik a geopolitikai híreket?
1: Nagyon. Tehát elemzési központokat működtetünk a bankszektorban általában, és az agrárium egy annyira speciális ágazat, kilóg így a többi ágazat közül, most hosszan lehetne ismertetni, hogy miért, de például az időjárásnak való kitettség miatt, hogy nekünk nagyon erősen képbe kell lenni azzal, hogy mi történik. És adott termékpályákat külön-külön elemzünk. Tehát így látjuk most, hogy a sertés és a tejágazatban egy árválság bontakozott ki. Ilyenkor másképp kell a szereplőkkel viselkedni, másképp kell hitelezni, de egyébként a nagyobb szereplő, főleg az élelmiszeripar szintén látja ezt. És ők, mint gesztorok, mint szervező erő az adott térségben azért ebben tudunk kommunikálni és tudunk együttműködni.
0: Hollósi Dávidnak, az MBH Bank agrárüzletága ügyvezető igazgatójának. Köszönöm, örülök, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen.
2: Június 5-e a Környezetvédelmi Világnap, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a környezeti problémákra, és ösztönözze a világ országait a fenntartható jövő alakítására. Melyik évben nyilvánította az ENSZ világnappá ezt a dátumot? Start 1. 1972. Start 2. 1989. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a június 9-én megrendezésre kerülő Nemzetébresztő című történelmi lovas rock musicalre az Orfűi Lovaspályán a Széchenyi produkció jóvoltából. Valamint egy páros belépőjegy az Anconai Szerelmesek zenés komédiára Tokajba a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
0: Arra jók az ilyen szuper kommunikációs eszközök, mint a mobiltelefon, hogy már mindenhol tudunk kommunikálni egymással, csak sajnos lehet, hogy egymással, szemtől szemben. Nem. Ezt tapasztalják főleg azok a szülők, akiknek a gyerekének már van mobil eszköze, hogy sokszor alig lehet hozzászólni, meg zavarja, hogyha a szülő megszólítja. Timár Borbála, az EduTech Hungary ZRT digitális gyermekjólét szakértője a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt! Csokolom,
0: örülök, hogy eljött hozzánk. Mert hogy most 13-án lesz az Alfáktól az Omegákig címmel egy országos piknik. Balatonfüredre érkezik élménynap, és pont az a lényeg, hogy valahogy megpróbálja normális keretek közé terelni ezt a fajta jelenséget. Mivel készülnek?
3: Kapoterasz és parkerdő most már 6. alkalommal rendezzük meg az Alfáktól Omegáig családi pikniket, és éppen ebből az élményből indulunk ki, amit a felvezetőben is elhangzott, hogy a családok életét nagyon-nagyon meghatározza az, hogy egy ilyen digitális környezetben élünk, és azt érezzük, hogy nincsenek eszközei a szülőknek arra, hogy a családon belül kezeljék a gyerekek digitális média használatai problémáit.
0: Mert az önmagában nem eszköz, hogy azt mondja a szülő a gyereknek, hogy tedd le, vagy elveszem, vagy beállítunk egy képernyőidőt rajta, vagy mit tudom, napi korlátozás, egyebek.
3: Ezek a gyakorlatok nem működnek tökéletesen, azt látjuk, hogy a tiltás önmagában kevés, az a jó szülői magatartás, hogyha a tiltás mellett a szülői példamutatás is ott van, és nagyon sok beszélgetés a gyerekkel. És pont ezért ennek a családi napnak a középpontjában egy interaktív élményszínházi előadás lesz, ahol a dráma eszközeivel pont ezt próbáljuk megtanítani a szülőknek, a családoknak, hogy hogyan lehet azokat a mindennapi konfliktus helyzeteket a mobiltelefonnal kapcsolatban kezelni, amivel mindannyian szembesülünk, hogy hogyan tudjuk azt elkerülni, hogy megnyugtatási vagy időhúzási célra a digitális cuminak adjuk az eszközt. Mit lehet akkor csinálni?
0: Villanypásztor.
3: Villanypásztornak, igen. Hogy lehet azt kezelni, hogyha a gyerek csak azt mondja, hogy csak még öt percet, két színész fogja ezeket a jeleneteket bemutatni, és Fegyverneki Gergő digitális pedagógia szakértő lesz az, aki szakmai szemmel kísérni fogja ezt a műsort, és a végén az lesz a megoldásunk, hogy egy digitális média használati szerződést kell a családoknak kialakítani, és akkor nem esetleges érzelmi alapú döntések lesznek, hanem lesz egy irányelv a családnak.
0: Ami azt jelenti ebben, azért mindenféleképpen benne vagyok, kontroll. Kontroll nélkül ez nem. Olyan szintre jutott el, hogy önálló belátásból, hogy ó, ez tényleg hülyeség, inkább társasozzunk, tehát így nem fog működni, hanem már a családon belül is kontrollmechanizmusokat kell bevezetni?
3: Igen, ez ugye egy egész életen áttartó nevelési folyamat. Nyilván a legkisebbeknek, a kisbabáknak 3 éves korig nagyjából egyáltalán nem kéne ilyen eszközökkel találkozni, és utána pontosan ez a cél, hogy a gyerek mire saját okostelefont kap, addigra már legyen annyi saját belátása és kontrollja, hogy tudja magának irányítani, hogy mikor és mennyit.
0: Ez a családi szituációs produkció a képernyők között címmel, ami történik. Ez az lesz egyébként, hogy a család leül, a papa, mama, gyerekek, ezt végignézik, és akkor utána erről lesz egy beszélgetés. Hát már hogy nem tudom, hogy így lesz-e, de csak saját magamból indulok ki, a 35-40 évvel ezelőtti gyerekkoromból, ez biztos, hogy halálra untam volna.
3: Ez elsősorban a szülőknek fog szólni. Ugye nekünk szülőknek is nagyon nagy szükségünk van arra, hogy ezzel a helyzettel kapcsolatban információt szerezzünk. Ugye a mi gyerekkorunkban még máshogy ment a digitális nevelés, nem ezek a technológiai eszközök voltak, és ezért nincsenek saját eszközeink. A színház arra jó, hogy ráismerek azokra a helyzetekre, amikben én is benne vagyok nap mint nap, és kidolgozhatom a saját nevelési szituációmat. Ugye minden család más, mindenhol mások a szabályok, mindenhol más a háttér. Nem tudunk olyan instrukciókat mondani, ami mindenkire igaz. A színház pont abban segít, hogy a saját elveinket tudjuk kialakítani.
0: Gyerekek számára milyen programok lesznek elérhetők?
3: A gyerekek számára 30 élményponttal készülünk, rengeteg sportfoglalkozás, mozgásos foglalkozás lesz, kézilabda, röplabda bemutató lehetősége, kiterepül a csillagda, lesz meteorit simogatási lehetőség, és akkor fogunk foglalkozni a meseolvasással, és még számos kreatív kézműves program is lesz ez egész alfa generáció számára minden korosztálynak.
0: A szülők más forrásból, mi hogy tapasztalják önök, tájékozódnak-e arról, hogy lehet föllépni az ilyen jelenségek ellen a családba? Próbálják-e saját magukat divatos szóval edukálni?
3: Igen, azt látjuk, hogy kétfajta szülő van. Az egyik az, akit elérnek az ilyenfajta programok és információk, és ők azok, akik egy kicsit aztán túl is aggódják, meg túlságosan sok információ van, amik közül nem tudják eldönteni, hogy ők maguk hogyan csinálják a saját hétköznapi életükben, és sajnos nagyon sok olyan szülő van, aki egyáltalán nem értesül a digitális gyerekneveléssel kapcsolatos információkról.
0: Mert nem is érdekli?
3: Nem hiszem, hogy nem érdekli. Azt gondolom, hogy nem olyan egyértelmű az, hogy ez mennyi problémát okoz, hogy a kisgyerekkel kapcsolatban nagyon sokszor nem veszi észre az ember, hogy mennyit ár, de hogyha megnézzük azt, hogy hogyan romlott napjainkban az óvoda érettség, meg az iskola érettség, akkor azt látjuk, hogy a szülő csak örül, hogy a gyereke elfoglalja magát, örül, hogy ügyesen nyomkodja a képernyőt, és nem veszi észre azt, hogy a beszédfejlődésben vagy a mozgásfejlődésben ennek milyen ártalmai lehetnek. Az is nehéz, hogy mi szülők magunk is nehezen tudunk kijönni a képernyők közül, és ezért nekünk is muszáj magunkat nevelni.
0: 13-án tehát Balatonfüred irány, alfáktól az omegáig az EduTech digitális gyermekjóléti szakértőjével, Timár Borbálával beszélgettem. Köszönöm.
3: Köszönöm szépen.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs. Június 5-e a Környezetvédelmi Világnap, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a környezeti problémákra, és ösztönözze a világ országait a fenntartható jövő alakítására. Melyik évben nyilvánította az ENSZ világnappá ezt a dátumot? Start 1. 1972. Start 2. 1989. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a június 9-én megrendezésre kerülő Nemzetébresztő című történelmi lovas rock musicalre az Orfűi Lovaspályán a Széchenyi produkció jóvoltából. Valamint egy páros belépőjegy az Ankonai Szerelmesek zenés komédiára Tokajba a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Most van mondjuk az a fajta személyes márkaépítés, ilyen az ismertség, láthatóság, a felismerhetőség, megjegyezhetőség, ezek nagyon fontos dolgok. Még egy influencer megcsinálja, hogy rágógumikat hasonlít össze, és akkor rág, és akkor beszél róla. Valamit, ezt elég sok közönsége van, látni fogják. De vannak olyan emberek, akiknek van valóban a saját területükön értékelhető, és egyébként is nagyon sokak által követett teljesítménye, és emellett is szükségét érzik annak, talán tényleg szükséges is, hogy személyes márkát építsenek. Kőszeki András márka tanácsadó a vendégem. Jó reggelt, szervusz, örülök, hogy itt vagy nálunk.
2: Jó reggelt.
1: Szoboszlai Dominika 16 éves korában már foglalkoztál, mert a menedzsmentje megkeresett téged a személyes márkáját építeni, és most itt az elmúlt napokban arról az emlékezetes kollekciójáról vagy szettjéről elég sok szó esett, miközben arról is esik szó, hogy az évjátékosának választják a Liverpoolban, tehát ő bőven megdolgozik azért, ahol az ő pozíciója van a nyilvánosságban, és emellett is még vannak mellette ilyen körülmények. Mesélj nekünk erről, hogy ezek miért fontosak.
2: A személyes márkaépítés az egy üzleti tevékenység, tehát nem egyszerűen arról szól, hogy híres akarok lenni. A személyes márkát nem csak ismert sportolók vagy popkulturális szereplők építenek, építhet egy munkavállaló egy szakmai személyes márkát is. Tehát a személyes márka építés az arról szól egyrészt, hogy hogyan mutassuk meg a világnak azt az értéket, azt a tudást, azt, amit mi képviselünk. És amikor ez tudatossá válik, akkor természetesen tegyük félre az álszemérmességet. Ez arról szól, hogy ezt hogyan tudom pénzé tenni. Tehát hogyan tudok jobb állást szerezni, hogyan tudok több pénzt keresni. A márka és a személyes márka is az egy nagyon erős gazdasági eszköz. És amikor
1: azoknak az esetében is, akiknek egyébként megvan már egyéb teljesítményük alapján bőséges, hát abszolút, ott is számít?
2: Abszolút, tehát hogy a nézők, a fogyasztók, főleg ebben az internet és közösségi média uralt virágban, de ez régen is így volt, csak ez ma sokszorosan látható és felerősödött. Ugye nem egy sportolót, nem egy futballistát keresnek és követnek, hanem hősöket, karaktereket, személyiséget, a saját identitásukat vetítik ki és keresik, és ugye arról szól a történet, hogy Szoboszlai Dominikról beszélünk, és itt nem a ruha a lényeg ebből a szempontból. A ruha az csak egy figyelemfelkeltő eszköz arra, hogy ebben a nagyon zűrös térben, itt is sokat beszéltem, hogy az első és legfontosabb feladat a figyelem megszerzése a közösségi térben.
1: Ezért vette fel azt a biztos nagyon sokba került?
2: Mi másért?
1: Lehet, hogy azért, mert tetszik neki, abban érzi jól magát.
2: Biztos, hogy tetszik is neki. A Dominikot ismerem ugye 16 éves kora óta, én pontosan tudom percre pontosan milyen mondatokat mondott akkor, mit akart, milyen karakter volt, mit szeretett volna elérni, és én azt látom benne, hogy pont ott tart most, ahol tartani akart. És ez egy nagyon tudatos munkának és építkezésnek az eredménye. Az, hogy valaki ilyen mértékű, erős személyes márkára tegyen szert, lásd korábban David Beckham, és a többi, azért kell egy sport teljesítmény is. Bár hozzáteszem, Beckhamnél régen azt mondták, hogy van jobban fejelő, jobban cselező, jobban nem tudom én futó, stb. Játékos, de mégis ő is annak idején, a felesége által egyébként menedzselve, ő volt az első talán ilyen futballista sportoló, aki tudatosan egy ilyen brandet épített. Szóval, hogy arról van szó, hogy ez egy gazdasági eszköz, és a futball kereseten és a sportolói teljesítményen túl egy másik gazdasági eszközzel optimalizálni lehet a bevételeket, amit úgy hívnak, hogy személyes márka. Hát, hogyha megnéztük...
3: Mert ebből lesz majd parfümreklám?
2: Hát, mint ahogy látjuk, hogy van ebből most gyorsétterem reklám, telekom reklám, és nem is tudom még milyen reklámba, chips reklámba is benne van már a Dominik, és akkor ez még nőhet. Hozzáteszem, bocsánat, tehát amikor 16-17 éves volt, én akkor abban az időben, ugye az vele való munka kapcsán, akkor kerestem meg itthon nagyvállalatokat, és nagyon érdekes, megvannak az e-mailek, amiket kaptam válaszokat, még akkor ugye utánpótlás válogatott volt, és az osztrák másodosztályban futballozott, de már ugye én is a menedzsment által nagyon pontosan képbe voltam, meg az apuka által, hogy mire hivatott Dominik, ebben hittünk, ezzel foglalkoztunk, és nagyon pikírta, érdekes, nagyon nagyképű marketinges elutasításokat kaptunk még akkor, kioktatva minket, hogy Dominiknek csak 5000 követője van az Instagramon, és tanácsokat kaptunk, hogy hogyan kellene egy-két követőt még szerezni. Szóval nagyon, nagyon érdekes visszatekinteni arra, de egy biztos, hogy Dominik karaktere, és céljai, a víziói, tehát neki volt egy nagyon erős elkötelezettsége abban, hogy ő hová akar elérni a sportban, és azon túl, és volt egy nagyon erős elkötelezettsége, hogy abban, hogy ő egy olyan szintre oda akar eljutni, és ugye most is látjuk a ma reggeli nyilatkozatában, hogy a szurkolókról mennyit beszél, mennyire fontos neki a gyerekek, hogy Debrecenben ott lettek a vidékiek is, stb. Tehát, hogy ő azt mondta akkor is tulajdonképpen, ezt fogalmaztuk meg neki, hogy oda fogja elvinni az ő szurkolóit, ahol még soha nem jártak.
3: Ez azzal, nem tudom, hogy az mennyire volt akkor személyes márkaépítés, 80-as években a Freddie Mercury-t, a Queen énekesét megkérdezték egy interjúban, hogy szereti-e a csillogást. Igen. És azt mondta, hogy a közönség szereti. Szükségük van arra, hogy lássák, hogy elhúzok mellettük egy limuzinban.
2: Igen, ezt természetesen ő is szerette, Dominik is szereti, már akkor is kacérkozott a fashion, a divat világával.
3: Nem, nem a pont arra akartam átfordítani, hogy a közönségnek is kell.
2: Abszolút, persze. Ki van szolgálva a közönség? Nekem Dominik azt mondta 17 évesen, hogy amikor meg fogom tenni, és már pedig meg fogom tenni, mert megtehetem majd, mert el fogok jutni arra szintre, hogy Lamborghinivel járjak, és igenis be fogok állni a Lamborghinivel a parkolóba, mert megdolgoztam érte. Tehát nem csak a magamutogatásról szól, hanem hogy igenis megdolgoztam érte, megtehetem, akkor ezt nem kell titkolni, büszkén föl kell vállalni. De a közönségnek persze kell a szórakoztatás. Tehát ma a futball és a sport világa az egy globális entertainment, igazából egy cirkusz, egy szórakoztató műfaj, hogyha maradunk a futballnál, hogyha megfigyeljük, láthatjuk, hogy minden stadiont, ma már nem stadionnak hívunk, hanem aréna, minden át lett keresztelve a világon. Van az Allianz Aréna, a Groupama Aréna, a Puskás Aréna, a Névadó arénák, mindenhol arénáról beszélünk. Tehát, hogy a labdarúgók tulajdonképpen a mai korunk, mondhatnám, hogy gladiátorai, de vagy hősei. Tehát igazából itt rólunk, szurkolókról, közönségről szól, a meg nem élt álmaink beteljesítéséről, tehát, hogy karaktereket követünk.
3: Az, hogy mekkora globális szórakoztatóipari jelenség, erről már sokszor beszéltük most, a foci VB-n, az Egyesült Államokban, ahol aztán ezt végképp kibírják maxolni, szerintem megfogjuk. Látunk mi még olyan csodákat, amiket eddig legalábbis ebben a környezetben nem biztos, hogy láttunk. Kőszegi András márka tanácsadónak örülök, hogy itt voltál.
2: Megtisztelő, köszönöm.
3: Önöknek pedig akár az ATV-n, akár a Spirit FM-en követték a startot. Köszönöm a figyelmet, holnap reggel újra várom önöket, addig is vigyázzanak egymásra és magukra is. Szép.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hívnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
2: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László Arénában. smartsportexpo.hu.
3: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto sauce? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: Kaisai.hu.
2: Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Start 15 óra.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Változóan felhős idő várható. Több hullámban támadta iránt az Egyesült Államok. Még kérhetik a részletfizetést a gépjárműadóra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szem közti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. A kormányfő beszélt arról is, hogy akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozzat. Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányító állomásokat és radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban. Irán elismerte a csapásokat, de a károkról nem közölt részleteket. A perzsa állam válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette. A háború akkor érhet véget, ha az orosz társadalom is felismeri annak tragédiáját. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij a Guardiannak adott interjújában. Az ukrán elnök szerint ezért repülnek ukrán drónok Moszkva és Szentpétervár fölött, hogy az ott élők is érzékeljék a konfliktus valóságát. Zelenszkij arról is beszámolt, hogy a májusban titokban Kijevbe látogató Román Abramovics orosz oligarchának azt mondta, nem mond le a Donyec medencéről. Sztrájkolnak ma a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-nek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi, pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítés sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
4: Egy filmsikerről számolunk be a folytatásban itt a Kultúrában. Ősszel láthatják csak sajnos a magyar nézők Mayer Bernadett első nagyjátékfilmét, ami nem akárhogy nyitott, mert hogy az alkotás világpremiérje Ázsiában zajlott az egyik legfontosabb filmszemlén, a 16. pekingi nemzetközi filmfesztiválon, és a Mami Blue bizony az első nagyjátékfilmek kategóriájában simán nyert, sőt, nem csak ott nyert, hanem a főszerepet játszó Für Anikó is nyert. Vilmányi Bennett ők a két főszereplő és Für Anikó a vonalban, akinek szeretettel gratulálok először is.
7: Nagyon szépen köszönöm.
4: Mesélsz erről a filmről?
7: De azt is tegyük hozzá, hogy Bennett pedig megkapta a legjobb férfi alakítást.
4: Így van.
7: Ez egy még én sem láttam a filmet, és megmondom őszintén, nem is szeretném megnézni, mert majd egyben novemberben idehaza. Ez egy nagyon bensőséges és megható történet. Anya-fia kapcsolat, ennél azért minden jó dolog önmagánál sokkal tovább mutat, vagy tovább lehet még gondolni jócskán. Egy folyamatról szól, hogy mi történik akkor, amikor az anya egy olyan sorscsapás éri az anyát, hogy szépen elveszti a látását fokozatosan, és hogy hát mit lehet ilyenkor csinálni, hogyan lehet önállónak lenni, hogyan lehet a másikba belekapaszkodni, hogyan kell az arányokat megtalálni abban, hogy én mennyire tudok ezzel az állapottal mit kezdeni, illetve másik életébe beleszólni, akinek szintén van egy önálló élete, a sajátja, saját családja, és hogy ez a viszony, ami így elmondva első hallás egy elég szomorú történet, egyrészt az, másrészt, mint ahogy minden az életben sok-sok szint mutat, tehát semmi sem vegy tiszta, hanem bizony tele van humorral ez a történet.
4: Igen, azt akartam kérdezni, hogy ez önmagában, hogy elmondod, eléggé tragikus és drámai ahhoz, hogy egy ilyen nagyon szomorú, nagyon sötét színeket festő kép legyen belőle. De aki valamit tud erről a filmről, ő azt állítja, hogy egyáltalán nem ilyen lett.
7: Mondom, én is csak azoknak a véleményére hagyatkozom, akik már látták azt az állapotot, ami a majdnem kész vagy a kész állapot, hogy igen, hogy nagyon sok szívbelengető humor is van ebben a tragédián túl, hogy hát mint ahogy ugye velünk is nap mint nap az történik, hogy a legszívfacsaróbb helyzetekben is van valami, amin esetleg mosolyogni tudunk, vagy fel tudunk vidulni egy momentum, és fordítva is, ami, hogyha valami tragikum van, akkor igenis, hát akkor az ember egy temetésen is tud, ne adj Isten, valamin úgy terülni, vagy úgy betalálni. Tehát, hogy semmi sem tisztán fekete-fehér, semmit sem vegy tiszta, hanem hogy egy ilyen hogy mondjam, furcsa arány az, hogy így telnek így az életben a napok, percek, minden, meg az élményeink, hogy minden sokfajta, sokszínű, és hát mondjuk egy művészeti alkotásnál meg külön érdekes, hogy egy rendező hogyan nyúl egy témához, ami hát ráadásul magánéleti ihletésű, és ezért még külön ezt tudni, ez is egy plusz súly, vagy plusz szín, vagy egy plusz olyan információ, aminek a birtokában dolgozni külön érdekes volt. És én nagyon megszerettem Bettit, és hát az egész stábban nagyszerű volt, de hát most akkor nem akarok hosszan beszélni erről, de gondolom, hogy titeket is, meg a hallgatók is talán érdekel, hogy milyen fantasztikus munka volt ez így együtt. A felkészültség.
4: Egy első film, most igen, ez egy fontos dolog. Most jó, amit mondasz, hogy ez minket érdekel, mert szerintem tényleg. De egy első filmesnél az ember azt gondolja, hogy egyrészt apait, anyait belead, mert hát ott az abszem, hogy ennek jónak kell lennie. Másrészt pedig hát nincs meg még az a fajta rutin feltétlenül, bár általában egy első nagy játékfilmet megelőznek kisebb filmek és mindenfajta forgatások már. De azért mégis egy ilyet kezelni, és benneteket kezelni, veletek dolgozni, benneteket instruálni, azért az feladat.
7: Igen, és szóval ezt tényleg csak így néztem nagy szemekkel, hogy lehet egy ilyen bőben ezt mondani, milyen érdekes, de így volt, hogy az egész táv, tehát mindenkinek, mondjuk Csepeli Eszter operatőr, aki szintén bravúros munkát végzett, és akivel tényleg élmény volt együtt lenni, és mindenki a saját helyén, a fiatalok, ugye, hogy olyan elhivatottan, olyan, igen, hogy az ember ugye még így a régebbi időszakból néha így találkozik olyanokkal, akik bár jók ugyan, de azért ugye némi allűr, meg valamiféle ilyen póz esetleg beakadt volna így az alkotó, mint alkotónak, hogy így képviselje magát, de ennek nyoma sincs. Tehát, hogy a mostaniak valahogy annyira letisztultak, és olyan egyértelműek, és őszintek, tiszta szívűek, és olyan őrületesen profik, hogy azt el sem tudani, és hogy nem csak így filmen, hanem megjegyezném, hogy a fiatal generáció, kivel színházban dolgozhattam rendezőként, szintén ilyenek, tehát hogy nagyon örülök ennek, hogy ez ilyen most, és még hadd tegyem hozzá, hogy ez ugye mindig minden esetben filmen, színházban, ez csapatmunka. Tehát, hogy jó alapanyag és jó partnerek nélkül, mint ugye Bennett, Hámori Ildikó, Vaskovics Andi, Zamenák István, Hajdú Szabolcs, és még jó páran. Tehát ez az ember nagyon lehet zseniális, akkor nem derül ki, mert...
4: Nincs kivel.
7: Mert így tudjuk egymást... Igen. Emelni és gurítani, és szóval, hogy ez csapatmunka, és hát hála nekik.
4: Amióta én láttam Al Pacinót az Egy asszony illatában, én azóta azon gondolkozom, hogy micsoda irgalmatlan nagy feladat, színészi feladat, nem belegabajodni abba, hogy egy világtalan embert játszak, de közben mégis annak maradni. Miközben hát ugye a film egy pillanaton túl az ő esetében sem arról szól, hogy ő nem lát, hanem annál sokkal több rétege van. És hát ugye itt azért te is azzal küzdesz, hogy nem látsz jól. Nem tudom, mennyire nem látsz jól a filmben, mert nem láttam a filmet. De hát azért ez neked is egy feladat volt nyilván.
7: Hát ez egy folyamat. Tehát ugye ez is volt, hogy a teljes világtalanságig vagy vakságig eljutni ebben a folyamatban. De feltétlenül el kell mondjak egy saját történetet, egy magánéleti titkot így mond, hogy én nagy-nagy hálával tartozom kedves barátunknak, a férjem gyerekkori barátjának, akit szintén ez a személyes tragédia ért. Tábor Istvánnak hívják, vezetőbeosztásban dolgozott, amíg ez be nem következett, hogy elveszítette a látását, és ahogy talpra állt, ahogy tovább csinálta a munkáját, ugyanabban a státuszban, és aztán most mint coach működik, szóval, hogy nekem az ő személye, az ő sorsa, és egyáltalán ahogy ő ezt viseli és él, én nagyon sokat tanultam és merítettem tőle belőle, tehát hála neki érte, hogy hát bárcsak nekem hálás nem lennem, de az vagyok, mert én tulajdonképpen róla mintáztam ezt a figurát.
4: Kell egy ilyen karakter megtalálásához valami minta, valaki minta? Vagy neked most csak szerencséd volt?
7: Nekem most ebből a szempontból azt kell mondanom, furcsa ez a fogalmazás, de hogy szerencsém volt. Igen. Igen, mert valahogy én, ahogy mondtad, ezt a nagyszerű alakítást is Al Pacino részéről, tehát láttam Uma Thurmant és még jó pár nagyszerű, emblematikus színészt így, tehát vakembert játszani, és valahogy nekem egy picit mindig valami hiány érzetem volt, és most nem azért, mert hogy én feltaláltam a meleg vizet, tehát ez nem, én nem így gondolom, csak hogy valahogy kerestem ezt valamiféle olyan konkrétumot, és ezt találtam is ugye István személyében, hogy amitől, hát azon kívül, hogy én meretten nézek magam elé, fókuszálatlanul, azon túl ez, hogy aki nézi, annak hihető legyen.
4: Ez nehéz lehet. Nem, már abból a szempontból is, hogy hát nyilván koncentrálnod kell arra, hogy te nem láthatsz. Tehát téged bármi is ér a környezetedből, te nem kaphatod oda a fejed. De közben, hát amit Al Pacinónál is említettem, hát ez nem az a réteg, amiért én ezt megnézem. Mert hogy ebből nem az embert látom, csak azt, hogy nem lát.
7: Hát igen, de hogy mondom, hát egyrészt nagyon jók voltak a helyzetek, tehát jó volt megírva az egész, mert hát mondom, valahogy olyan érdekes, hogy az ember így egy folyamatban, egy forgatás folyamatában valahogy így nem is azt mondom, hogy beleszokik, hanem vagy ez olyan, mint egy dallam, amit úgy megtanul az ember, és úgy folyton ott van a fülében. Valahogy ez az állapot is valahogy úgy van, hogy a próbákon, meg amikor elhangzik, hogy tessék, akkor valahogy így egy ilyen, hogy mondjam, egy mértékegység rendszerben, vagy egy dimenzióban elkezd dolgozni így automatikusan.
4: Azt mondta Petrovics Genoveva, aki a filmnek a producere volt, hogy kettőtök Vilmányi Benettel úgy működtetek együtt, mint hogyha igazi anyafia páros lennétek, és majd együtt nevetünk és sírunk veletek a moziban.
7: Hát nagyon, nagyon várom én is, hogy láthassam, és örülök, hogyha a kedves hallgatók is, te is így vagy ezzel. Azt hiszem, hogy novemberben lesz látható, majd itt van a magyar, itt van, akkor debütál. De meg kell, hogy mondjam, hogyha még egy megjegyzés belefér az időkbe, hogy Benettel tényleg, de meg kell, hogy mondjam, hogyha még egy megjegyzés belefér az

0: és ez lenne a, mit tudom én, 20. közös munkánk. Tehát ez tényleg egy ilyen nagyszerű dolog volt, és személyesen is nagyon-nagyon-nagyon megszerettem őt, és hát Bettit, Esztert, és mondom, olyan nagyszerű emberi kapcsolatok alakultak ki a forgatás során még.
1: Hát lehet, hogy ez is látszik egy ilyen filmen. Mayer Bernadett első mozifilmjéről beszélgetünk Fül Anikóval, a Mami Blue-val, ami a 16. Pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon nyerte el a Forward Future verseny szakmai zsűri által a legjobb film, és hát ők ketten főszereplőként a legjobb színészek díját. Na, Anikó, gratulálok! Nagy dolog,
0: nagyon,
1: szép dolog.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Várjuk
0: nagyon,
1: a filmet.
0: Nagyon köszönöm. És külön öröm, hogy ebben a filmben, ezen a nagyszerű alkotással nyerhettük meg ezt a díjat.
1: Hát várjuk. Ilyenkor benned még van annyi izgalom egy ilyen letett csomag után, hogy na de majd milyen lesz, vagy már annyira távol kerül, annyira messze van már a premier, hogy igazából majd kíváncsi leszel, de csak ennyi.
0: Jaj, dehogy, hát egyrészt nagyon várom, másrészt pedig biztos, hogy ott a premiéren ki fogom köpni a szívemet az izgalomtól. Ez egészen biztos, ezt tudni.
1: Na jó, Fül Anikó, köszönöm szépen, öröm volt téged hallani.
0: Köszönöm.
1: Szervusz.
0: Köszönöm szépen, szervusz.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Andrássy úton, befelé a Kodály körödnél. Egy sáv járható. Tart a helyszínelése a Rákóczi úton, befelé a Barostéri felüljáró után a buszsávban. Torlódásra kell készülni a Tököli úton és a Kerepesi úton, befelé a Barostér előtt. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra. A Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál. Lassú a haladása a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, az Erzsébet hídon Pestre, a Rákóczi úton a Barostértől, valamint a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban. Tart a felújítása a második kerületben a Széher úton, mától lezárták a Kuruc utca és a Budenz út között. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Nem működnek a jelzőlámpák a 15. kerületben a Főút, Kazinczy utca, Pozsony utca kereszteződésben karbantartás miatt ma 15 óráig. A forgalmat rendőrök irányítják. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: 30 napos mesekihívás, bármit is jelentse lesz, hogy ez mit jelent, ezt mindjárt meg fogjuk tudni. A Libri Mini, a könyvkereskedő cég gyermekirodalmat célzó programjáról beszélünk, és hát a Libri nemzetközi kommunikációs igazgatójával tesszük ezt, Ludwig Orsolyával. Szervusz, Orsi!
3: Szia!
2: És hát oké, mesekihívás, de hát ehhez kell gyerek, aki szívesen fogadja, és kell szülő, aki megosztja a gyerekkel ezeket a meséket. Tehát oda kell ülni a gyerekhez, és bizony mesélni. 30 napon át, minden nap?
3: Nem 30 napon át, 365 napon át egy évben.
2: Na jó, hát persze ez igaz, de az nem a kihívás, hanem a józan észrésze.
3: Így pontosan, és én még hadd húzzam be ebbe a csapatba a nagyszülőket is. De persze, most azért erről a 30 napos kihívásról beszélgessünk, amit most május közepén indított a Libri Mini. Valójában kezdcsinálónak szánjuk, minden nap egy másik meséből adunk egy kis beleolvasó részletet a weboldalán az akciónak, és azt reméljük, hogy ezzel egy kicsit szélesítjük is esetleg a spektrumot, hogy milyen történeteket kínálunk a gyerekeknek, miket olvasunk nekik. Szerintem egy rakás olyan történet lesz, amit még a felnőttek is nagyon fognak élvezni. Úgyhogy a kihívásunk erről szól, hogy tessék csatlakozni, és ezen a 30 napon keresztül minden nap kíváncsian várni, hogy aznap éppen milyen történetbe kapunk beleolvasót, és aztán olvassuk is el a gyerekekkel.
2: Milyen jó lenne, ha ez nekünk felnőtteknek lenne kedvünk. Azért is gondolom, mert hogy ez azért a gyereknél úgy működik, hogy ne ezt meséld apa, hanem azt, amit. És akkor megnevezi a két nappal ezelőtt itt, ami a jelek szerint szöget ütött a fejében, és ezek szerint ez az a könyv, amit vegyek meg neki. Vagy ilyen hangulatú dolgokat szeretne a gyerek hallgatni, tehát úgy megismerjük ilyeneken a gyerekeket, mint sehogy máshogy.
3: Így bizony, és megismerhetjük esetleg azokat a problémákat is, amiket ők még nem tudnak elmesélni. Ugye itt mindenki ismeri azt a kérdés-válasz kapcsolatot, hogy mi volt az oviban, mi volt a suliban, semmi. De ha igen, esetleg... Ugye? Tehát a semmi bővebben, semmi. De a történetek által, hogy mire kérdez vissza az a gyerek, esetleg milyen részletre kapja föl a fejét. Itt azért akár egymás cikizése, mini bántalmazása is előjöhet, vagy kiderülhet, hogy szoronga a gyerek, mert hogy nem olyan ügyes mondjuk a tornaórán, vagy nagyon sok téma előfordulhat, ami a kicsiket vagy a fiatalokat foglalkoztatja, de még nem tudnak róla beszélni, nem tudják, hogy hogyan fogalmazzák meg az ő kis problémájukat. Esetleg azt látják a szülőn, hogy este már fáradt, már türelmetlen, nincs olyan figyelme, akkor el is megy a kedvük, mert hogy tényleg nehéz megfogalmazni bizonyos kérdéseket, bizonyos problémákat, és akkor ezek úgy elúsznak, ezek a gondok, esetleg el is mélyülnek, lehet belőle aztán igazán nagy probléma is. Tehát, hogy ezt mind szerintem, vagy nagyon nagy mértékben meg lehet előzni azzal, hogyha töltünk időt a gyerekekkel, és ilyen formában is, hogy nem magukról kell beszéljenek, hanem mondjuk a kismackóról, hanem a ilyen-olyan mesehősről, és akkor meg lehet azt nézni, hogy na velük mi történt, és azt a problémát hogyan oldották meg. Hadd hozzak be egy statisztikai adatot, rettenetesen ijesztő, mégpedig egy olyan adat, hogy átlagosan egy kiskorú gyerekkel a szülei 7 percet beszélgetnek egy nap, ami ijesztő, mert ebben nyilván benne van az is, aki rengeteget beszél a gyerekével, és tényleg oda tud fordulni, esetleg egy főállású édesanya esetében, de hát ez azt jelenti, hogy nagyon sok olyan gyerek van, akivel valójában egyáltalán nem is beszélgetnek. És ott azért ez egy, hogy mondjam, táptalaja annak, hogy fiatal felnőtt, meg felnőtt korában komoly problémái legyenek annak a gyereknek. Úgyhogy a történeteket erre is kihasználhatjuk, hogy saját magunkat is emlékeztessük rá, hogy több időt kell fordítani, és mégpedig teljes figyelemmel kell fordítani a gyerekek felé. Ebben egy ilyen közös olvasás az nagyon sokat tud segíteni. És ismét el kell mondanom azt, amit már számtalanszor hallottál, vagy hallottak a kedves hallgatók is tőlem, hogy az, hogy olvasunk esti mesét, az a feladatnak még csak az első része, és ugyanolyan fontos a feladat második része, mégpedig az, hogy lássanak minket olvasni a gyerekek saját könyvet, és lássák azt a példát, hogy az olvasás az ember napjainak a része.
2: De Orsi, én azt hiszem, hogy az, aki rendszeresen olvas a gyereknek könyvet, ő maga is olvasó, és talán ez a dolog így egy kicsit könnyebb, hogy mi magunk a saját igényeink szerint próbáljuk nevelni a gyereket, tehát feltételezzük, hogy ő is azzá válik. És hát ha olvasunk sokat, akkor így lesz.
3: A kutatások azért azt mutatják, hogy sajnos nem feltétlen igaz ez, tehát hogy van egy nagyon nagy olyan réteg, vagy egy olyan számú szülő, nagyszülő, aki odáig még eljut, hogy az esti mesének jelentősége van, és akkor vagy a könyvből, vagy diavetítőről, vagy valamilyen formában mesél, de amikor eljut a gyerek oda, hogy már ugye egyedül is olvashat, mondjuk ilyen 6-7-8 éves korában, akkor elkopik ez az együttolvasás. Már azt mondja, hogy na fiam, te is itt a könyvből
2: tudsz már olvasni, hát csináld.
3: Tudsz már olvasni, csináld. És és akkor elmarad, és ő maga pedig időhíján, vagy azért, mert sokkal könnyebb más platformokat fogyasztani, legyen itt szó Netflixről, sorozatnézésről, bármilyen más streaming szolgáltatásról, vagy csak a social media platformoknak a pörgetéséről. Tehát nagyon sok minden el tudja terelni a figyelmünket, és hát nem kárhoztatok mindenkit, tehát nyilván a hétköznapok tevékenységei is elképesztő figyelmet, időt igényelnek tőlünk, de ebben érdemes szerintem tudatosnak lenni, hogy olvassunk, együtt olvassunk, lássanak minket olvasni, és amikor már tud a gyerek együtt olvasni, vagy egyedül olvasni, akkor is legyenek azért olyan könyvek, amiket együtt olvasunk, vagy mi olvasunk föl nekik. Nálunk a kislányommal abszolút így volt, hogy voltak olyan könyvek, amiket ő egyedül, volt olyan könyv, amit a nagypapájával, és abba én például bele se olvashattam, tehát hogyha őt nem találkozott, mondjuk... Hát mérsékelten titkos, mert egy kutyás sorozatot olvastak végig, tehát olyan óriási titkok nem voltak benne, de azt csak a nagypapával lehetett olvasni, akkor is, hogyha mondjuk 2 hétig nem találkoztak. És akkor voltak persze olyanok, amiket meg velem lehetett olvasni, és ennek megvan ám a varázsa. Hát tényleg ez olyan klassz volt ez a kiskutyás sorozat is, amit említettem, hogy édesapámtól akkor ezt kapta a lányom karácsonyra, akkor a sorozat következő részét a névnapjára, és így tovább, és akkor mindig várta, és akkor együtt örültek neki, és olvasták.
2: Na nézzük viszont most azt, hogy mi az, amit ti ajánlotok most ebben a kampányban olvasásra méltónak, nektek is vannak ehhez ajánlataitok, látom itt Vörös Sándort, vagy éppen, hogy egy kortársról is beszéljünk, Egressy Zoltánt is, Piszke papát. Szóval vannak olyan könyvek, amikhez simán hozzáférünk bármelyik könyvesboltban, online vagy személyesen is, és lehet vinni.
3: Abszolút, és hát nyilván ugye 30 napos kihívásról beszélünk, tehát 30 olyan mesét találnak majd az érdeklődők a weboldalon, ami az ajánlásunknak része. Néhányat kiemeltünk, és ráadásul olyanokat emeltünk ki, olyan szerzőket, akiknek gyermekkönyvük és felnőtt könyvük is van, és például lehet azt mondani a gyereknek, hogy na, akkor együtt olvassuk a Piszke papát, és aztán amikor egy fejezet után most te olvasod tovább, mondjuk a madárkás meséknek a következő részét, akkor én meg melletted ülve olvasom mondjuk Egressy Zoltántól a 2-esével a lépcsőn című kortárs.
2: Az novellás kötet, ugye?
3: Igen, az egy novellás kötet, ráadásul ez pont, hogy novellás kötet nagyon szépen illeszkedhet időben is a mesekönyvhöz, tehát körülbelül tényleg ezt a 20-30 percet akkor ott egymás mellett tudjuk olvasni. Szerintem ez így könnyen beilleszthető a hétköznapokba is, hogy este tényleg egy közös piszkepapa után még van egy saját piszkepapa, és a szülőnek meg a novellás kötetből egy, és ugye a piszkepapát, akkor most már jó sokszor kimondtuk a nevét, tehát ez egy sorozat, mi most a madárkás meséket emeltük ki, vagy ebből lesz majd ajánló, de hát azért ez egy sorozat, tehát vannak tengeres mesék, házi kedvencekről vannak mesék, ott van az eredeti piszkepapa mesék is.
2: És hát Egressy remekül ír, úgyhogy gyereknek, felnőttnek egyaránt ajánlható. Abszolút.
3: Igen. Ez alapvetően el lehet mondani, hogy aki jól ír, az jól ír, bármit is ír. Ugye van az a mondás, Csukás Istvánnak a mondása, hogy gyerekkönyvet ugyanúgy kell írni, mint felnőtt könyvet, csak még sokkal jobban. Ez azt jelenti, hogy ha valaki jól tud gyerekkönyvet írni, akkor nyilván a felnőtt könyvvel sem lesz baja. Ez jutott eszembe hirtelen, hogy a Libri Irodalmi díjas szerzőnk mondta azt, hogy most ő arra fog vetemedni, hogy felnőtt könyvet ír, de hát nyilván Marék Veronikáról van szó, ő most erre vetemedik a nagyon sok tanálatos gyermekkönyv után. Kíváncsian várjuk, hogy mi az, ami majd nekünk szól.
2: Egyébként pedig az sem igaz, hogy csak magyar szerzőktől magyar alapanyagot érdemes olvasni a gyereknek. Van egy olyan nézet persze, hogy Benedek Elek népmeséitől kezdve Vörös Sándor versein keresztül haladva, ugye Piszkepapáig eljutva, azért van itt rengeteg magyar alapanyag, de hát az is magyar alapanyag, amit lefordítottak nagyon tehetséges, kiváló fordítók mondjuk angolból.
3: Persze, és szerintem fontos is az, hogy a gyerekeknek színes választékot mutassunk. Tehát mindenkinél más az érdeklődés. És amit még én észrevettem a saját gyerekeimen, hogy a bizonyos időközönként jelentősen megváltozik az érdeklődésük. És a ilyen változás időpontokban nagyon észnél kell lenni, mert ugye mondjuk ismer egy tematikát, példakedvéért maradjunk ennél a kutyusos könyvnél, amit, vagy kutyusos sorozatnál, amit említettem, és ez tényleg tehát, hogy rongyosra olvasták ezeket a könyveket, és nagyon-nagyon ment, és akkor gondoltuk, hogy na hát itt akkor jöhet a következő kutyusos könyv is, mire aztán már egyáltalán nem volt nyitott a gyerek, és akkor azt lehetett gondolni, hogy na hát mi van, nem szeret olvasni, vagy akkor most már nem érdeklik a történetek. És csak annyi történt, hogy kinőtte azt a tematikát, és meg kellett találni a másikat, ami utána elkezdte
2: érdekelni. Egyik hétről a másikra. Igen, ezt én is tapasztalom a lányomnál. Igen.
3: Igen, és akkor tényleg addig kell keresni, amíg újra megtaláljuk. Ez nekem abszolút meggyőződésem, hogy aki azt mondja, hogy nem szeret olvasni, valójában még csak nem találta meg, hogy mit szeret olvasni, és ez felnőttekre ugyanúgy igaz, mint gyerekekre, csak mondjuk lehet, hogy felnőtt korban már kevésbé dinamikusan változik az ízlés, de hát simán lehet, hogy valaki felfedez valami újdonságot, saját magamból kiindulva. Én a karácsonyi szünetben felfedeztem magamnak a hangos könyveket, és most falom, mondjuk így, ezt a formátumot.
2: De az csalás? Mert hogy ott nem olvasol, ott hallgatod csupán.
3: Nem csalás. Olyan szempontból picit csalás, hogy ugye ha nem olvasom a papírkönyvet, akkor azért másra is tudok figyelni. Én mondjuk főzni szoktam mellette, meg egy új hobbimnak hódolok, hogy kötögetek. Ez most lehet, hogy nagyon nagymamásan hangzik, de végül is nagymama vagyok, tehát belefér.
2: Nagymama de... vagy?
3: Igen.
2: Basta. Gratulálok.
3: Köszönöm szépen.
2: Na, szóval.
3: Hogy vannak ilyen ízlésbeli változások, és ezeket így figyelemmel szerintem meg lehet találni. És hát azért hozok én még néhány olyan ajánlást, hogy mi az, amit a gyerekkel együtt lehet olvasni. J.K. Rowlingnak nyilván nem kell bemutatni a Harry Potter sorozatát, vagy a karácsonyi malacot, de azt nem tudom, hogy hányan tudják, hogy ő neki felnőtt könyvei is vannak. Például ott volt az első, az átmeneti üresedés című, hát társadalmi kérdéseket feszegető könyve, de álnéven, Robert Galbraith álnéven, ő komoly klasszikus krimiket ír, ami tényleg tehát teljesen hozza az angol klasszikus kriminek minden mutatóját, minden izgalmát. Én nagyon tudom ajánlani, hogy Robert Galbraithot olvassunk a gyerekeknek, vagy a Isten ments,
2: gyerekeknek
3: Harry Pottert olvassuk, bocsánat, mellettük, a gyerekek mellett mi olvassunk Cormoran Strike magánnyomozó eseteket.
2: Hasonlóan, egy kis krimi, tessék.
3: Egy kis krimi, de hozok még egy ilyen krimi szerzőt, akinél tényleg azt gondoltam, hogy úristen, ő ír gyerekeknek? Hát John Nesbøről van szó, vagy John Nesbøről, a sötét skandináv krimi abszolút királya, és az először megláttam a gyerekkönyv, hogy Jézus meg, de hát Dr. Proctor Pukipora sorozat, hát valami elképesztően vicces, kisfiúknak szerintem igazán vicces, és aztán vissza fogjuk hallani a vicces mondásokat majd, amikor egymásnak
2: próbálják. Semmi, de majd amikor az avonő behíve miatt.
3: Azt kell mondani, hogy te legalább olvasunk a gyerekkel, tehát, hogy és szórakoztatja, és újra fogja kérni ezeket.
2: A doktor proktorok hány éves kortól ajánlottak?
3: Fú, ezen most megfogtál, mert az én fiam is nagyon szerette, de nem emlékszem már, hogy pontosan hány éves volt, amikor ez nekünk a téma volt, de már iskolás volt.
2: Tehát hát már, úgy már egy fokkal iskolás. Könnyebb, ő legalább tudja már, hogy nem mindent kell kimondani azonnal.
3: Igen, hát mondjuk azért kimondták így is, de nem baj, szerintem azért vicces volt. De azt megint csak nem tudom, hogy Berk Juditról tudja valaki, hogy amellett, hogy a Lengemeséket írta, a Rumini sorozatot írta, a Három kis dínónak a történeteit neki köszönhetjük, de van neki is egy krimie, a Möbius akta, és ráadásul egy fantasztikusan izgalmas krimi. Juditra ráadásul lehet találkozni szerintem Budapesten, Magyarország szerte mindenféle könyvfesztiválokon, író-olvasó találkozókon, tehát érdemes majd rákérdezni a rumini kérdések, a rumini világalkotás mellett arra is, hogy na hát akkor mikor várhatjuk majd a következő krimiét, és egy fantasztikusan izgalmas pszichológiai kérdéseket fejtegető könyvet köszönhetünk neki, ez a Möbius akta.
2: Na jó, hát a lényeg az, hogy kihívás vagy sem, de olvasás, olvasás és olvasás. Mi mindig ezt ajánljuk, és hát itt van a Libri Mininek a 30 napos kihívása, amivel kezdtük, és ami igazán arról szól, hogy legalább ebben a 30 napban próbáljunk meg minden nap mesét olvasni, és aztán, ha rászoktunk, talán úgy is megy tovább enélkül.
3: Akkor úgy is megy. Uh-huh. A Libri Mininek most már van egy saját Facebook csoportja is, ezt javaslom, hogy nézzék meg a szülők, nagyszülők, mert itt állandóan lesznek újabb és újabb ajánlatok, ahol egy kis betekintést is kaphatnak az adott történetbe, könyvbe, és talán könnyebb akkor megtalálni a következő kedvencet.
2: Orsi, köszönöm szépen. Ludwig Orsaját hallották, a Libri Nemzetközi Kommunikációs Igazgatóját, hogy gyerekeknek és felnőtteknek mit ajánl ezen a héten. Például a Libri Minit kattintsák és nézzék meg, hogy ott mik vannak. Orsi, köszönöm még egyszer.
3: Én nagyon köszönöm. Ja.
0: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Folytatjuk a kultúrát, Oszkó Jakab Natália, a Művészetek Völgye igazgatója a vendégünk. Szia! Örülök, hogy itt vagy, és nem először, és remélem nem utoljára.
4: Üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket is, úgyhogy
2: így
4: köszönöm.
2: Így van, vannak nekünk nézőink is. Van itt több témánk. Egyrészt nyilván a Művészetek Völgye, ami egyre közelebb van megint hozzánk, tehát nyáron ez az egyik fő kulturális program Magyarországon. A másik pedig az, hogy jártál te egy nemzetközi konferencián, a Fesztivál Közösség konferenciáján, erről majd mindjárt kérdezlek is. De előbb megkérdeném azt, hogy ott lehet-e tanulni abból, hogy csinálják ezt ma máshol? Mert az, hogy a Művészetek Völgye az jól működik, azt látjuk, de azt is látjuk, hogy például egy csomó fesztivál elhalt az elmúlt években Magyarországon forráshiány miatt, és ezer oknál fogva. Nyilván ez egy bonyolult kérdéskör, de lehet, hogy ott van minta.
4: Hát szerintem pont amiatt is működik talán jól, mert az utóbbi 10 évet azzal is töltöttem, hogy nagyon sok nemzetközi szervezetben voltam jelen, illetve az Európai Fesztivál Szövetségnél, ugye a művészeti fesztiváloknak a grémiumánál még az igazgató tanácsba is beválasztottak, úgyhogy az egyik igazgatója vagyok. Egyébként mi tárgyalunk például Glenn Mikaleffel, a kulturális EU-s biztossal, és sikerült február 3-án egy Kreatív Európa pályázati forrás bővítést is letárgyalnunk, úgyhogy az egy nagyon pozitív visszacsatolás volt, és nagyon sok konferenciánk is van egyébként, és ezeken megosztjuk egyébként azokat a tippeket, trükköket, akár értékesítés, akár a látogatói új preferenciákról beszélünk, vagy akár a fenntarthatóságról, amiket mindig hozok vissza, és lehet, hogy már a kollégáim rettegnek is, amikor visszajövök ennyi inspirációval, és
2: megint mit hallott.
4: Majd megint, ez pontosan igen. Így néz ki, hogy akkor megint milyen újdonságot hozunk be, de így tudtunk fejlődni nagyon sok mindenben.
2: Te mit vittél? Mert hogy te is előadtál.
4: Így van, hiszen a Magyar Turisztikai Program Alapítványunknál ugye ezt a fesztiválos tudást a sport és üzleti rendezvény szervező kollégákkal összerakva, ez a rendezvény és turisztika közötti, illetve a rendezvények, eseményeknek a turisztikára és a lakókörnyezetünkre való hatásáról, mi ugye adatokat gyűjtünk, és ezeket az adatokat lehet egyébként ilyen-olyan formában feldolgozni, és egyébként maguknak az eseményeknek eseményeknek a fejlesztésére, illetve a turizmus fejlesztésére is használni, és nem utolsó sorban akár adott városoknak is adatot adhat ahhoz, hogy mit érdemes egyébként támogatniuk, mit nem. Vannak erre EU-s pályázataink is, és az Excentric egyik EU-s pályázat keretein belül az Európai Fesztivál Szövetséggel ezt ugye feldolgoztuk, úgyhogy ütköztettük ezeket az adatokat a francia adatgyűjtéssel, és ez megint visszacsatornázódik Glenn Mikalevhez, az EU-s kulturális biztoshoz, akivel letárgyaltuk azt, hogy a Magyar Turisztikai Program Alapítvány adatgyűjtési módszertana és adatgyűjtése segít majd az egyébként EU-s szintű rendezvényes adatgyűjtés kialakításában is, és emellett egyébként ugye az olaszországi völgyes projektünket is megemlíteném, ahol a Művészetek Völgye Fesztivál adatgyűjtése, illetve a La Notte della Tarante olasz fesztivál, a Corvinus és a La Sapienza egyetemek bevonásával most már zajlik, mint egy ilyen közös projekt, és ugyancsak azt kutatja, segít számszerűsíteni azt, amiről szerintem, ahogy évente visszajövök hozzád, beszélünk, hogy óriási hatása van egy eseménynek. Egy Művészetek Völgyének van egy ilyen kulturális hatása, egy visszajönnek olyan külhoni magyarok, akik lehet, hogy már ehhez igazítják a visszatértüket, bemutatkozunk egymásnak gyakorlatilag a új kulturális termékeinkkel, és nem utolsó sorban fellendítjük annak a térségnek a turizmusát, és azt még egyébként nem is látjuk, hogy mennyire fellendítjük az adott eseményen kívül, mert lehet, hogy valaki, aki értesül arról a helyszínről, pont az esemény alatt nem tud megérkezni oda, viszont máskor, és figyelve a csatornákat, hogy egyébként így van, milyen szállás van ott, milyen túraúton, ami ott van egész évben, lehet, hogy amiatt is visszajön. Na, emiatt fontos az adatgyűjtés, hogy mi, mint kultúra, vagy sport és üzleti események, de leginkább egyébként az üzletinél elég jó az adatszolgáltatás a kultúrához képest, végre a kulturális finanszírozáshoz akár legyen több érvrendszerünk és érvünk annál, hogy egyébként jót teszünk az emberekkel.
2: Ez nagyon kellhet, mert mondjuk a Magyar Fesztivál Szövetség gyakorlatilag könyörög azért, hogy valaki álljon bele szóba, és a finanszírozását a fesztiváloknak gondolja át újra, mert hogy az szépen lassan elfogyott, vagy hát nagyon furcsán alakult ezek a támogatások odaítélése ott is, és ettől a fesztiválok bajban vannak. Ezt nem tudom, Kapolcs maga mennyire érzi, a Művészetek Völgye mennyire érzi, de jó néhány fesztivál tudta sorolni a saját sérelmeit, amikor megkérdeztük őket.
4: A Magyar Turisztikai Program Alapítvány az előző Restart konferenciára elkészítettett a KPMG-vel egy olyan tanulmányt, ahol felmértük a zeneipari, üzleti és sport rendezvényes szektornak az egyébként GDP-re való hatását, a benne rejlő potenciát, szóval érdemes azt az anyagot is most akár az újragondolásnál elővenni, illetve nagyon sokakat segítünk a kulturális fesztiválok közül is egy olyan szemlélet megtanulására, amikor is megpróbálsz valahogy a közösségedre jobban támaszkodni. Amikor átvettük a Művészetek Völgye Fesztivált, vagy elkezdtük mi is szervezni 13-tól, akkor még 100% állami finanszírozású volt. Mostanra ez már 10-pár%-ra csökkent, hiszen tudtuk ezt, mint gyakorlatilag egy analógiával élve, mint egy startup, arra is használni, hogy akkor egy kapacitást bővítsünk, amivel utána felépítettük a közönségünket, közösségünket. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy akár mondjuk, ha egy ilyen TAO gondolat mentén, azért mégiscsak valahogy figyelembe vegyük a teljesítményét is, és a közönség vonzó erejét is egy-egy fesztiválnak, hogy mégis hány nézőt ér el, és van-e egyáltalán érdeklődés azon fesztivál iránt, úgyhogy mi az ilyen típusú támogatásokat promotáljuk. Kanadában például biztos, hogy nem kaphat úgy fesztivál támogatást, hogy nem igazolja le, hogy milyen nézőszámmal, illetve saját bevétellel rendelkezik. Úgyhogy mi például ilyen támogatási konstrukciókat építettünk ki, meg hát írtunk össze.
2: Magyarországon ez ügyben is rendkívül találékonyak voltak a művészetben működők, ugye a TAO gyakorlatilag ebbe fulladt bele, mert mindenki mindent leigazolt. Tehát én tudok olyan történetet, hogy ment egy táncos pár, Bayern München meccsére.
4: Így van.
2: Hát az a legklasszikusabb, és hát 90 ezer nézője volt. Hát igen, csak nem neki, hanem a Bayern Münchennek.
4: Meg ugye elvileg hallottunk arról hírt, hogy esetleg ebben is lehet pozitív fejlemény. Szerintem minden szervezettel, akár a Music Hungary-vel, meg a Magyar Zenei Tanáccsal is ugye leporoltuk az anyagainkat, illetve újakat gyártunk, hogyha amikor feláll a kormányzat, akkor szerintem több szakmai szervezet is itt van egyébként, és kész az egyeztetése. Június 9-én a Restart konferenciánkra már fog jönni valószínűleg olyan szereplő, akivel pár beszédet kezdhetünk el. Nyilván időt kell adni ahhoz egyáltalán, hogy az
2: eddigieket áttekintsék. És az államtitkárok is.
4: Úgyhogy ott
2: persze.
4: Már úgy néz ki, hogy lesz olyan szereplő is, akivel elkezdhetjük. Ugye ott van, részt vesznek a szakmai szervezetek, meg a szakmai szereplők, évente olyan 800-900 fő a szakmából összegyűlik, és megbeszéljük az éppen aktuális eseményeket. Lesz egyébként, úgy néz ki, a rendőrség részéről is valaki, hogy például az egyébként most éppen már nem forrón tartott, de ugye bezárásos klub és fesztivál bezárásos témát átbeszéljük, és megbeszéljük velük, hogy mégis hogyan tudunk kialakítani egy biztonságos áttekinthető működést egyébként, hogy mi is megmaradjunk, és nyilván segítsük az ő ügyüket.
2: Szóval
4: is.
2: Rajtatok nem múlik az egyeztetés, erre készen álltok, de hát akkor beszéljünk egy kicsit a fesztiválról magáról, mert hogy ez egy kulturális csomópont, és ugye itt sokféle szempontot felosztál, hogy az ott élőknek és egyáltalán a környéknek milyen fellendülést és milyen lehetőségeket az, hogy az idegenforgalomnak mennyit ad. De az, hogy ez egy kulturális csomópont évről évre, az egyúttal azt is jelenti, hogy óriási átjárást ad a közönség nagyon széles tömegének az egyik helyből a másikba, az egyik fajta művészetből a másikba, az egyik generációból a másikba. És ez egy olyan dolog, ami egyébként évközben nagyon kevéssé valósul meg, amikor elmegyünk egy koncertre, és az az, ami, és kész.
4: Igen, hiszen alapvetően főleg városon egy döntést hozunk az este elején, hogy milyen műfajban veszünk részt. És aztán mindig ugyanazt a döntést, vagy legalábbis műfajt ismételjük.
2: Ezt
4: meg,
2: szeretjük, és
4: ezt
2: kész.
4: Szeretjük.
2: Hát persze.
4: Itt meg viszonylag közel járunk udvarról udvarra, és a műfajoknak van egy ilyen pozitív egymásra való szinergikus hatása, és gyorsan felfedezhetünk olyan műfajokat, igazából lehet, hogy keresve azt az eredeti előadást, amire elindultunk, de valami mást látunk meg, és lehet, hogy pont a meghökkentő, meglepő volt a miatt, rájövünk, hogy igazából mi ezt is élvezzük. Lehet, hogy valaki egy rockkoncert miatt, egy Anna and the Barbies, vagy Quimby miatt indult meg, és beleesik egy hagyományok háza néptánc betanulásba, és egyébként rájön, hogy mekkora poén.
2: A gyerekeim pont így jártak tavaly, csak úgy mondom.
4: Na, és hát lehet, hogy egyébként amúgy maguktól sosem döntöttek volna úgy, mert esetleg azt gondolják, hogy ők nem olyan táncházas típusúak, mert igazából nem is tudják, hogy milyen az a táncházas típus, de hát akkor az biztos nem én vagyok. Úgyhogy a Művészetek Völgye az a sokszínű hely, és ugye visszatérve annak köszönhetően, hogy a közösség tartja fenn, meg tudott maradni végig az a sokszínű hely, ahol mindig is lesz helye az alternatív színháznak, és igen, mindig is lesz helye a néptáncnak. Egy olyan kulturális palettát nyújtunk, ahol maga a közönség is rá tud csodálkozni új műfajokra, és mint ahogy a társadalomban is sokszínűek vagyunk, mi ugyanezt a sokszínűséget, és egyébként több generációs kikapcsolódási lehetőséget szeretnénk bemutatni, ahol egy picit tudunk figyelni a másikra, viszont nem elszeparáltam most akkor ez csak egy könnyű zenei fesztivál a fiataloknak, vagy egy komoly zenei fesztivál egy idősebb korosztálynak. Valahogy együtt kell lenni, nem mint ahogy a hétköznapokban is, csak sok művészettel körülvéve.
2: Hát csupa olyan dologgal találkozhatsz egy ilyen fesztiválon, ami egyébként nem jön szembe a hétköznapjaidban. Tehát ebben valóban ez a nagy csoda. Lesz olyan ebben az évben is, amire azt mondod, tavaly is volt, mindig van, hogy ezt nagyon régóta szerettem volna, és most végre van.
4: Hát José González is eljön hozzánk a Panoráma színpadon, nagyon szerettem őt. Nagyon szerettem azt, hogy mi most egy 35. jubileumi évet élünk meg július 24-től augusztus 2-ig, és hát például a Quimby is 35 éves, és több zenekar vagy a Hagyományok Háza is jubilál, de nagyon szeretem a World Symphonic produkciónkat, hogy egy saját ugye eddig is volt mindig színházi bemutatónk, idén is van, de most felkértünk olyan könnyűzenészeket, például Szendrői Csabét, Begz Zolit, vagy a Giorgiót a Carson kómából, akik 3-3 híres számukat a Danubia zenekarral együtt feldolgozták, és egy nagy szimfonikus zenekari átiratot kapunk, de lesz a operaházi produkciónk is egyébként, lesz Duda Éva társulat, ilyen összesítés egyébként, gyakorlatilag egy ilyen ajándékként, jubileumi ajándékként adják meg azt, hogy gyakorlatilag a legjobb darabjaik, legjobb pillanatait összehozzák nekünk egy előadásba, és a Klastromot is visszahozzuk, amit nagyon-nagyon várok, utoljára a 30-ra tudtuk visszahozni, és fantasztikus fényművészek, fényfestők álltak össze, és írtak rá egy ilyen fényfestő programot. Emellett egyébként a momésok is pályázhattak, úgyhogy a fiatalokat együtt zsűrizzük, és kitalálhatjuk, hogy ki nyer pénzdíjat egyébként.
2: Addig még van 2 hónap. Úgyhogy visszavárlak egy részletes beszélgetésre a Völgyről magáról. Ezt a kitekintést meg most köszönöm szépen.
4: Köszönöm.
2: És hát mi meg folytatjuk mindjárt a kultúrát, most Oszkó Jakab Natáliától elbúcsúzunk, de a Művészetek Völgyétől tehát nem, mert jön a 35. hallották, és még mi is beszélünk majd róla.
4: Köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Autódarú Kosvéber.
6: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósweber Kft. Magasban a legjobb. Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Paplászló Arénában. smartsportexpo.hu.
7: Szemét.
8: Levittem.
7: Villany.
8: Befizettem.
7: Klíma?
8: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
7: Hol?
8: kaisai.hu.
7: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Változóan felhős idő várható, éjszaka is folytatódtak a harcok Ukrajnában, még kérhetik a részletfizetést a gépjárműadóra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Visegrádi négyek együttműködésének újjáépítését és egy erős közép-európai szövetség kialakítását nevezte a magyar külpolitika egyik fő céljának Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, az elmúlt évek egyik hibája a magyar-lengyel szövetség veszélyeztetése és a V4-ek közötti egyeztetések elmaradása volt. Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkijben és Herszonban több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért. Pakisztáni légi csapásokban 13-an meghaltak és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok közül 11 gyermek. Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrző pontot és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők szerint a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával megalapozott módon kell biztosítani a pedagógusok teljesítményértékelését. Az új rendszer kialakításáig pedig hatályos szabályok felfüggesztését javasolják. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítés sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Kigyulladt egy csarnoképület Nyírbátorban. A lángok megfékezésén a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tűzoltók mellett 7 település hivatásos egységei dolgoznak. A tüzet körülhatárolták. A lakosság védelme érdekében több mint 70 embernek kellett elhagynia az otthonát, őket átmenetileg a polgármesteri hivatalban helyezték el. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazint hallják, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok, és hát KSH adatokkal fogjuk indítani majd a műsort, amelyet Szakár Erzsébet szerkeszt, és amelyben az első vendég Varga Zoltán, az Equilor senior elemzője. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Fogyasztói árak májusban ezek az előző havihoz képest lényegét tekintve nem változtak. Helyenként egyes termékeknél igen, másoknál pedig kicsit még csökkent is az ár, így aztán kijön ez a pozitív nulla. És még az is hozzátartozik mindehez, hogy az előző év azonos hónapjához képest is mindössze 1,8% lett az infláció. Erre mondjuk azt, hogy ez már alig, igaz?
5: Így van, és pozitív meglepetést is okozott az elemzői konszenzus, 2,2% körül volt éves bázison. Úgyhogy ami mindenképpen meglepetés volt, egyrészt az élelmiszerek árának csökkenése a havi bázison, 0,3%-os volt, illetve ami korábban húzta a korábbi hónapokban, tavalyi évben az árakat elsősorban, ugye a szolgáltatási infláció, itt csak 0,2%-os volt az emelkedés áprilishoz viszonyítva, és jól látható az import hatás, tehát az elmúlt időszakban történt forint erősödés hatása is. Ennek hatására például a külföldi üdülések ára csökkent, úgyhogy az élelmiszerárakban is szerepet játszik, az élelmiszerárak csökkenésében is az erős forint. Úgyhogy ez most már a tavaly december óta szinte folyamatosan a jegybanki toleranciasáv alatt alakul az infláció, úgyhogy megérett a helyzet egy kamatvágásra.
2: Bizony, bizony, és akkor még arról nem is beszélünk, hogy itt vannak olyan intézkedések, amelyeket vagy ki tud most vezetni éppen a kormány, vagy változatlanul az állam fizeti helyettünk például azt a bizonyos árést a benzin meg a gázolaj árában. És hát vannak olyan elemzői vélemények, elsősorban ugye ebből az iparágból, amelyek arról szólnak, hogy hát itt van az alkalom, mert hogy most nagyon kicsi a különbség a rögzített ár meg a valódi ár között.
5: Így van, bár erről nincs még pontos információ, hogy mit tervez a kormány, és azt is érdemes megvizsgálni, attól függetlenül, hogy a közel-keleti konfliktus továbbra sem sikerült lezárni, hogy az olajár is vért visszább jött, tehát az elmúlt hetekben csökkenés látszik a világpiaci árakban, természetesen nagyon törékeny a helyzet továbbra is, úgyhogy fő az óvatosság. Nem gondolom, hogy rövid távon kivezetésre kerül az üzemanyagárstop, de mindenképpen középtávon, azaz néhány hónapos távlatban el kell gondolkodni ezen a kormánynak, és ugye még vannak különböző árkorlátozó intézkedések, akár az élelmiszereknél, akár a háztartási cikkek piacán, amit szintén ki kell majd a közeljövőben vezetni, és ezt most viszonylag kevés fájdalommal megtehetjük.
2: Ugyanakkor van itt egy olyan tényező is, ami figyelmeztető, valamennyi szakember, és nem tudom, hogy ön is közéjük tartozik-e, tehát hogyha valamennyi, akkor gondolnám, igen, arra figyelmeztet, hogy egy kicsikét később, mondjuk őszre, vagy tél elejére megérkezik az a bizonyos infláció, akár 4-5%-os mértékben is, nem utolsó sorban a hormuzi szoros körül kialakult helyzetből következő áremelkedések miatt.
5: Így van, ugye itt külön kell választani az üzemanyagárakat, illetve a másodkörös hatásait az energiaárak emelkedésének, és egyébként a bázis hatások miatt is az utolsó negyed évben azért számítunk továbbra is infláció élénkülésre, mert annak dinamikája a korábban vártnál alacsonyabb lesz, most már látszik az elmúlt havi adatokból, és ami nyilván a következő hónapokban fog kiderülni, és egyelőre még nem lehet tisztán látni, hogyha sikerülne lezárni az iráni konfliktust, és tartósan alacsonyabb szintre kerül az olajvilágpiaci ára, akkor lehet folytatni majd a kamatvágási ciklust, hiszen ebben az esetben az inflációs kockázatok jelentősen mérséklődni fognak. Amennyiben viszont fennmarad a konfliktus, akár a jelenlegi tűzszüneti helyzetben, de ugye a Hormuz szoros lezárásával, akkor bizony van rá jó esélye, hogy 80-90 vagy akár 95 dolláros sávban marad a VTI világpiacára, és az esetben azért fennmaradnak az inflációs kockázatok is. De a jelenleg ismert és beérkezett adatok alapján vanok azért óvatos optimizmusra.
2: És akkor most, hogy kicsit összegezzük, akkor ugye azt látjuk, hogy 2% alatt van az infláció, nagyon régen látott módon erős a forint az euróhoz és a dollárhoz képest, és megállt az államháztartás hiányának növekedése, sőt valamennyit sikerült, nem sokat, de valamennyit sikerült az elmúlt hónapban a megalakult magyar kormánynak már csökkentenie is ezen. Ha ezeket így összerakjuk, akkor ebből kijön az a kép, hogy egy kicsit nőtt a kormány mozgástere?
5: Annyira nem szaladnék még előre. Ugye az erős forint mindenképpen a kamatkiadások csökkenésén, illetve a kockázati felárunk csökkenése és az erős forint összefüggése ugye jövőbeni kamatkiadások csökkenését fogja okozni, illetve már ugye a hozamokból látjuk, hogy jelenleg is jelentős csökkenés volt. Költségvetési mozgástér ennyiben növelte ez a tényező. Nyilván az uniós források beérkezése lesz majd kulcsfontosságú, amit majd a negyedik negyedévre várható, illetve hát ugye augusztus végéig kell minden feltételt teljesíteni és a pályázatokat benyújtani. Az növelheti majd nagy mértékben a legalábbis ugye a jövő évi költségvetési mozgásteret mindenképpen. A forint árfolyama inkább a jegybank mozgásterét növeli, ugye a kamatvágások irányába, illetve hát az alacsony infláció is természetesen, hiszen a jegybank mandátuma kizárólag az árstabilitás fenntartása. És ugye az erős forint is engedi a teret annak érdekében, hogy a következő hónapokban azért a jelenlegi régiós összevetésben is magas kamatszintet sikerüljön csökkenteni. Egyébként most a piaci szereplők az idei évre 50-75 bázispontos kamatvágást áraznak.
2: Na hát lesz hónap végén majd kamatdöntés, nagyjából egy olyan két hét múlva okosabbak leszünk. Most viszont köszönöm szépen a tájékoztatást az előzőekben. Varga Zoltánt hallották, az Equinor senior elemzőit.
5: Köszönöm szépen a figyelmet.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Az elmúlt napon beszéltünk ebben a műsorban arról, hogy az Európai Bizottság tett megállapításokat a magyarországi nyugdíjasok helyzetéről, és hát azt is megállapította, hogy igen, be kellene avatkozni, mert a 13. 14. havi nyugdíj is csak a különbségeket növeli, miközben persze örömteli, hogy mindenki valamennyihez jut, de a kevéssel beérni kénytelenek, most is kevesebbet kapnak, mint a gazdagabb nyugdíjasok. Ehhez képest nem ezzel foglalkozva, de azért a 14. havi nyugdíjról mégiscsak szótejtve Juhász László elnököt hívjuk, aki a NYUSZET, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa elnöke, és ez a tanács idősügyi törvény megalkotásáról szeretne a kormány illetékesével tárgyalni. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Mi lenne ebben a törvényben? Mi lenne ennek a lényege és célja?
2: Hát ez egy olyan kerettörvény lenne, amely a idős

0: kérdésnek a átfogó társadalompolitikai kihívásait kezeli egyszerre, és az a lényege, hogy az idősügyet érintő szabályozás az jelenleg széttagolt ágazati logikák mentén szerveződik, és nem biztosít koherens jogilag megalapozott keretet az időseknek, és az idősek nem jelennek meg önálló alanyként érdekeik és szükségletek érvényesítése céljából. Tehát egységes keretbe szeretnénk foglalni az összes szabályozást, jogi intézményi garanciákat szeretnénk teremteni, és hosszú távon kiszámíthatóvá szeretnénk tenni az időséléssel kapcsolatos szabályozást.
1: Önök például nem képviselik, vagy nem képviselik kellő erővel a nyugdíjasokat?
0: Hát megpróbáljuk képviselni, de mit jelent a kellő erő?
1: Hát ugye?
0: Semmilyen. Igen, ez az. Hát semmilyen eszköz nincs a kezünkben. Korábban volt egy idős ügyi tanács, ott lehetett idős ügyi szervezeteknek néha megjelenni. Ez most tizenvalahány éve már nincsen. Idősek tanácsa az, már a neve is mást jelent, azt jelenti, hogy idősek adnak tanácsot, de az idős ügyi tanács meg idősek ügyeivel foglalkozik. Tehát ott lehetett esetleg egy kicsit hatékonyabban képviselni, de hát ha nem válaszolnak a leveleinkre, vagy meg se kapja a miniszterelnök, akkor elég nehéz. Tehát mi most szeretnénk, hogyha olyan jogi szabályozás alakulna ki, amely hát az idősügyi törvénynél biztosítaná a méltóságot és az autonómiát, és az aktív részvételt időskorban, és hát a fő elemei lennének egy időseket megillető alapvető joguk és garanciák rögzítése, idősügyi feladatok felelősségének egyértelmű meghatározása, és a területi és helyi idősügyi egyeztető tanácsok szabályozása. Körülbelül ezek meg még néhány dolog, és hát azt várjuk ettől, ha ez megvalósulna, hogy ez javítaná az ellátórendszerek átlátóságát és koordinációját is, erősíteni a megelőzést csökkentve a későbbi ellátási költségeket, és hát egyáltalán az idősek társadalmi részvételét is elősegíteni. Ez lenne a célja ennek a törvényjavaslatnak. Néha újnak mondjuk hibásan, mert nem új, mert hát nincs ilyen, hanem most szeretnénk, ha egy ilyen létrejönne. És ez azért is nagyon fontos, mert az idősek ügyeivel most Európai Uniós és ENSZ szinten is foglalkoznak, mert az államnak van felelőssége minden állampolgáráért, és a fogyatékosok ügyei jól vannak szabályozva, az egyes hátrányos helyzetű társadalmi rétegek ügyei szintén szabályozva van, de az idősek jogai az egyelőre annak a szabályozása hiányzik. Tehát ezt most kellene elkezdeni nálunk is, hogy egy időben szülessenek a szabályozások meg nálunk is, mint az Európai Unióban. Ez lenne a célja az idősügyi törvénynek.
1: Van ez ügyben tárgyaló partnerük, vagy ebben reménykednek éppen?
0: Reménykedünk, tájékozódunk, de hát azt a választ kapjuk, hogy egyelőre várjunk egy hónapot, körülbelül június végén lehet körülbelül felvetni az ügyeinket. Addig az anyagainkat rendbe raktuk, és hát nem akarok új fejezetet nyitni, mert én vagyok műsorvezető, bocsánat, de hát van még a nyugdíjrendszer korszerűsítésével, és egy integrált egészségügyi és szociális rendszer kialakítására vonatkozóan is hasonló anyagunk, de hát ez azt hiszem, hogy túlmutat már keretünkön.
1: Igazából persze nem beszélhetünk róla, nem? Csak a kérdés jó. Az az, hogy a nyugdíjrendszer korszerűsítésére mennyire lát most esélyt, és mennyire tűnik ez aktuálisnak. Ugye amiről a kormány a választási kampányban beszélt, az eléggé messze áll a korszerűsítéstől, igazából toldozni, foldozni, segíteni próbálnak, átrendezni az egészet, nyilván évtizedes feladat.
0: Így van, hát már az előző kormány is nyilatkozott, hogy szóba sem jöhet semmilyen nyugdíjreform, úgyhogy mi sem arra törekszünk most, hanem az elmúlt 16-18 évnek, tehát én egészen a 2008-9-es gazdasági világválságig megyek vissza, onnantól kezdődően, részben arra hivatkozva, részben egyéb okokból, de nagyon sok nyugdíjasokkal kapcsolatos hátrányos intézkedés született, aminek következtében a nyugdíjasok jelentős rétegei elszegényedtek. Csak egy számot hagy mondjak, vagy kettőt, az időskori szegénység aránya az elmúlt 15 évben ötszörösére, 5%-ról 25%-ra nőtt Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik nyugdíjas nem kap annyi ellátást, amennyiből meg lehet érni, havonta nem kap annyit. Tehát ezeken szeretnénk igazítani gyorsan. Aztán később jön majd egy nyugdíjrendszer reformja is, de arra van még egy pici időnk, nem sok, mert a nyugdíjasok létszáma jelenleg nem nő még mindig, tehát a korbetöltő törettségi nyugdíjasok kb. 2 millióan vannak, plusz 20-30-40 ezerrel többen, és ez nem is változik 35-ig, akkor jönnek majd a ratkó unokák a rendszerbe, akkor lesz egy hirtelen ugrás, előtte muszáj lenne ezt az ügyet rendezni, és új alapokra fenntarthatóvá tévet tenni a nyugdíjrendszer. De most a javaslataink még nem erről szólnak, hanem a legsürgősebbeket gyorsan rendbe kéne tenni, hiszen a legidősebbek már nem tudják megvárni azt, hogy javuljon a helyzet.
1: Nyilván, persze. Hozzá. De hát gondolom, hogy ha már egyszer tárgyalási helyzetbe keverednek a kormánnyal, akkor ezt is felvetik majd egyúttal.
0: Pontosan. Szeretnénk legalábbis. Hát van rá reményünk most, tehát a remény, ha meg utoljára azt szokták mondani. Én azt gondolom, hogy a Tisztának az első lépése jó irányúak, tehát az, hogy a legalacsonyabbhoz nyújt hozzá, az először a Tisza párt, azzal egyetértünk. A ördög mindig a részletekben van elásva, tehát itt sem mindegy, mert kapok olyan leveleket is, hogy aki életében nem dolgozott semmit, az most miért éri őt utol, vagy miért haladja meg. Tehát az emberek ilyenek, tehát jót is nehéz csinálni. Tehát ehhez is van véleményünk, hogy hogy lehetne újabb igazságtalanságok előállítása nélkül megoldani ezt az igen komoly kérdést, hogy a legkisebb ellátás értéke végre ne az ön elől a 28.500 forintról, amit nagyon kevesen kapnak, de akkor is botrányos, hogy egyáltalán...
1: Az botrány, hogy egyáltalán létezik egy ilyen tarifa bármire.
0: Igen, ez
1: de ha már azt már így szóba hozta, akkor azt is hadd kérdezem, hogy ön tudja, hogy mikortól kaphatják az emelt nyugdíjat a legkisebb nyugdíjjal rendelkezők, illetve mikor érkezik az a bizonyos szép kártya?
0: Csak annyit tudunk, hogy ősztől, de ettől pontosabban nem tudjuk. Tehát most a nyáron biztos nem, ősztől valamikor ez várható, ennyit tudunk a dologról.
1: Hát általában kiderül, az is majd. Köszönöm, igen, hogy elmondta ezeket, van. És sok sikert a tárgyaláshoz. A NYUSZET elnöke Juhász László volt a vonalban, a NYUSZET pedig nem más, mint a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsa. Minden jót
0: kívánok. Köszönöm az érdeklődést, viszont hallásra. Köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban a 4-es és a 6-os villamos helyett az Oktogon és a Jászai Mari tér között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett. Lassú a haladása a pesti alsó rakparton, a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél. A Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban és az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Tart a felújítása a második kerületben a Széher úton, mától lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Lezárták a 8. kerületben az Alföldi utcát a Fiumei útnál daruzás miatt. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a Műegyetem rakparton, a Petőfi híd felé a Bartók Béla út után ma 17 óráig veszélytelenítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Megint a legnépszerűbb női nevek egyike lesz a Kata, mert hogy annyit fogjuk emlegetni, mint már nagyon régen nem. Ugyanis a kormányzat arról beszélt, hogy visszavezetni a Katát sokkal nagyobb mennyiségű eléréssel, mint amennyi most rendelkezésre áll. Ugye most igazából, ha nagyon komolyan veszük, akkor tényleg csak a taxisok maradtak benne, meg még néhány, akiknek szerencséjük volt, és pont úgy esett. De hát hajdanában 450 ezer vállalkozó számára volt elérhető. Erről beszélgetünk Balogh Csabával, a GKI Gazdaságkutató ZRT szakmai igazgatójával. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Volt-e valami logika abban, amiért megszüntették a Katát, vagy igazából csak változtatni kellett volna az értékhatárokon?
3: Nagyon jó kérdés. Az indok ugye az volt, hogy munkaviszony helyett alkalmazták a Katát annak idején a kormányzat gyanúja szerint. Ugyanakkor ez nem volt egyértelműen bizonyítható, de nehéz ilyen eljárás során azért a NAV-nak a dolga, úgyhogy ez nem is feltétlenül rá is elvárás. Minden esetre igen, 22 nyarán nagyon nagyot szigorítottak a Katán, és ezzel, ahogy szerkesztőr is említette, nagyon nagyot csökkent a katázók száma. Tehát most jelenleg olyan nagyságrendileg 140 ezer katázó van, az akkori 450 ezerről, amiről már beszéltünk.
2: Most tehát lenne 300 ezer friss belépő, de vajon visszalépnének-e, megérnie, és hát tudjuk-e, hogy mi az, amit kínál a kormány most?
3: Még azért elég sok kérdőjel van, ugye ezt el is mondta a kormányzat pénzügyminiszter is, hogy egy társadalmi egyeztetést mindenképpen szeretnének még az ősz folyamán megejteni, és ennek a végeredményeképpen alakulnak ki a végleges feltételrendszere az új katának, és ettől természetesen nagyban függ az, hogy hányan fognak visszalépni, illetve a korábban nem katázó egyéni vállalkozók közül hányan választják majd ezt a formát.
2: Hogyha valaki igazából nincsen teljesen képben, azért azt beszéljük meg, hogy miért volt jó ez a Kata, miért szerették a vállalkozók. Ugye volt egy nagyon egyszerű érv, hogy nagyon könnyű volt az adminisztráció, és kiszámítható volt az adó mértéke.
3: Igen, valószínűleg ez az egyszerűség volt a legegyszerűbb, vagy a legfontosabb oka annak, hogy ilyen sokan választották ezt, a másik pedig a kedvező adózási kitétele, tehát havi 50 ezer forintot kellett fizetni egy főállású egyéni vállalkozóknak, és ezzel gyakorlatilag le tudták az adó és járulék kötelezettségüket, tehát ez ilyen szempontból nagyon vonzó volt, és vagy szerkesztő úr említette is, hogy 13-ban vezették be így, és gyakorlatilag 22-ig ehhez az összeghez nem nyúltak, tehát közel 10 évig ugyanazzal az adózási teherrel lehetett vállalkozni, és ott kezdve persze a jövedelmekkel párhuzamosan itt a vállalkozói bevételek is emelkedtek, tehát nagyon egyre kedvezőbb lett, és ez látszott is a felfutásból. Az első években 70-100 ezeres nagyságrend volt, és aztán ez hamar fölfutott erre a 450 ezeres szintre.
2: Van itt egy feltételezés, hogyha 2027-re a munkaviszonyok egy része megint katás szerződésé alakul, akkor ugye a foglalkoztatottak száma statisztikailag csökken. Ez, hogyha az állam felől nézzük, akár adózás szempontjából, akár bármilyen más szemszögből, akkor ez jó az államnak?
3: Itt nagyban függ attól, hogy itt ez milyen okokból fog megtörténni, tehát ha ez azért, mert olyan munkavállalók is katázni fognak, akiknek mondjuk részfoglalkozásuk van, és ezért ez egy rugalmasabb forma, és ezzel esetleg több állást is tudnak vállalni, tehát ilyen esetben elképzelhető, hogy úgy összességében növekedhet is az adó vagy előbevétele a kormányzatnak. Az is fontos szempont, hogy a vállalkozói klímát, a környezetet tudja erősíteni, és ezzel a gazdaság teljesítő képességét növelni, hogyha egy egyszerű kiszámítható adózási formát erősít meg, vagy tesz vonzóbbá. Tehát itt több szempont van. Nyilván, ha valóban csak annyi történne, hogy eddig munkavállalók állnak át Katára, akkor az valószínűleg legalábbis logikusan csak akkor választanák ezt a formát, hogyha ezzel ők jól járnának, akkor ezzel az államnak csökkenne a bevétele.
2: Viszont igen, ez egy nagyon komoly érv volt akkor is, amikor a Katart megpróbálták kivezetni, először teljesen, aztán részben, hogy az államnak mindenhogyan csökken a bevétele ezzel a katázással. De közben meg ugye van egy ígérete, miszerint is egyszerűsíti az adózást, egyszerűsíti az adminisztrációt, megkönnyíti az állampolgárok életét, és ezzel végül is ő is több bevételhez jut, hiszen kevesebb lesz az adóelkerülés. Ezt igazolta Hajdanában valami?
3: Nehéz volt, ugye konkrét számokat azért kevésbé láttunk annak idején, amit láttunk, hogy azért elég jelentős volt a részesedése a katás adóbevételnek a fénykorában az összes vállalkozói adóbevételből, tehát ez a közel 200 milliárd forint volt a csúcson a katás adóbevétel, az akkor nagyjából egy ilyen kétödöde volt a társasági adónak, tehát egy elég jelentős bevételre tett szert akkor az állam, és ahogy szerkesztő is mondja, hogy valóban itt az lehet a döntő, hogy nagyon sokan, akik esetleg eddig azért nem vállalkoztak, vagy a normál munkájuk mellett azért nem végeztek esetleg egy másodállásba vállalkozói munkát, mert túl bonyolult volt, könyvelő kellett hozzá, nem látták át esetleg ennek a részletszabályait, az ő számukra ez egy vonzó lehetőség lehet, és az igazából ez egy win-win szituáció, az állam és a vállalkozó is nyerhet vele.
2: Minden esetre, amit tudunk most, hogy Kálmán András pénzügyminiszter bejelentette, hogy a Tisza kormány 2027-től visszaállítja a kisadózó vállalkozások tételes adójának elérhetőségét, ez ugye a Katának a teljes neve, ez a kisadózó vállalkozások tételes adója. Ez volt az apropója annak, hogy kerestük Balogh Csabát, a GKI gazdaságkutató szakmai igazgatóját. Köszönöm szépen, igazgató úr!
3: Nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra.
2: Minden jót kívánok, és elbúcsúzom önöktől is. Jövünk holnap ugyanígy a Gazdasági Magazinnal, ugyanebben az időpontban várjuk önöket. Szakár Erzsi szerkesztette a mait, Róna Jegon vagyok, viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világ márka kínálatából. Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes.
3: Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Start 15 óra.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Változóan felhős idő várható. Benyújtották az EU forrásokat felszabadító törvénycsomagot. Éjszaka is folytatódtak a harcok Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét és az akadémiai szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatásokat az EU az előző kormány korrupciója miatt tartotta vissza. 2 hét alatt több mint 60 bejelentéssel kellett érdemben foglalkoznia a védvonalnak, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan szerint az esetek jelentős része internetes uszításról, politikai diszkriminációról, valamint a kormányzati szektorban és kistelepüléseken tapasztalható politikai zaklatásokról szól. Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkijben és Herszonban több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért. Pakisztáni légi csapásokban 13-an meghaltak és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok közül 11 gyermek. Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrző pontot és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Az OMS közleménye szerint a mentőtiszt új feladata mellett továbbra is részt vesz a mentés irányításban és az oktatásban is. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 foodtruck tizedénél találtak tisztasági problémát. Hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Jegesi Andrással.
5: Újra itt vagyunk a fórummal, jó napot kívánok mindenkinek. Az ATV Extrán továbbra is láthatnak egyébként közvetítést az országgyűlés üléséről. Ugye ma szavazhat a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a parlament elfogadhatja azt a törvényjavaslatot is, amely korlátozná azokat a, hát nevezzük így, kék plakátokat, biztosan emlékeznek rá, bár már egy jó ideje nem látjuk őket, amelyek a törvényjavaslat előterjesztői szerint komoly félelmet, riadalmat, aggodalmat keltettek a választópolgárokban. Erről is elmondhatják véleményüket, vagy a képviselői vagyonnyilatkozatokról, vagy a további két témánkról, ami ugye arról szól, hogy Magyar Péter lefejezte a kormányzati ellenőrzési hivatalt, és Orbán Viktor június 17-én Brüsszelbe utazik a Patrióták Európai Parlamenti frakciójának találkozójára, másnap EU csúcs, előtte pedig ott lesz Orbán Viktor is. Ez lesz az első hivatalos útja nem miniszterelnökként. A vonalban pedig már itt van velünk Gyula, és kíváncsian várjuk, hogy mihez szeretne hozzászólni. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! A Szódi Gyula vagyok. Következő nagy kérdésem lenne, hogy a fővárosi vízművek hatóság-e?
5: Nem. Ezt könnyen meg tudom önnek mondani. Nem hatóság.
6: Nem hatóság. Na, a következő a helyzet. Pestőjhelyen van a húgom, 79 éves, én 80 éves elmúltam. Van neki 130 ezer forint nyugdíja, és megbüntették 80 ezer forintra a következőjét. Húsvét előtti nap volt kint egy vízóra leolvasó, egy buzgó mócsink, aki földerítette, hogy van egy 20 cm-es ólomcső darab, pasz darab, így hívjuk a szakmába, amivel össze van kötve a vízóra után, tehát már fogyasztói oldalon,
5: igen?
6: Össze van kötve a talajban lévő csővel, csőhálózattal, ami megy a két lakáshoz. Most a következő helyzet, állítólag kim volt valaki, belenézett az aknába, azért mondom ezt a buzgomócsingot, kijelentette, hogy ez így nem jó, de van neki egy szerelője, aki ezt a problémát meg tudja oldani. Na, ez nálam kiverte a biztosítékot. Aztán van egy szomszédasszony a húgomnak, aki ugye egy rész tulajdonos szintén, neki almérője van, de ez most nincsen benne a dologba, csak annyi, hogy valószínű, hogy ő beszélt, ő találkozott a vízművek leolvasójával, vagy kijövő szerelőivel. Tudni neked, a hölgy engem felhívott, hogy Gyuszi bácsi, baj van, mert valami nem stimmel.
5: Igen.
6: De itt megállt a dolog. És akkor most a húgom kapott 80 ezer forintos bírságról szóló szét. A következő lenne a kérésem. Tegnap benn voltunk a vízműveknél, hogy vagy engedjék el, vagy pedig engedjenek részletfizetést.
5: Igen.
6: 4 havi részletfizetést kértünk. De majd ezek csak 2 hét múlva jön válasz. Úgyhogy ugyanakkor én felhívtam egy hivatásos vízszerelőt, aki csütörtökön reggel 9 órára jön neki megnézni ezt az ominózus helyzetet. Tehát azért kérdeztem az első mondatomban, hogy a vízművek hatósági vagy sem, tehát jó van-e ez bírságolni. Annak ellenére, hogy ez egy 50 éves, legalább 50 éves meglévő hálózat, és itt legalább 4-szer vagy 5-ször volt vízóra csere, soha senkinek nem volt ezzel semmilyen problémája, ezzel 20 centis ólomdarabbal. Arról nem beszélek, hogy nekem is ez szakmám, és végig tudom bármelyik belvárosi házba önöket vinni, ahol a vízóra bekötésnél vagy félbudai, vagy egész budai 5/4-es, 6/4-es vízbekötés van ólomcsővel.
5: Értem.
6: Sőt, a lakásokban is nagyon sok helyen még ólomcső vezeték is van. Úgyhogy ezt szeretném csak önöknek tudomására hozni, és valószínű, hogy ez nem csak a mi problémánk, hanem ezt így az 50 éves pestűhelyi vízbekötések után, mert körülbelül azóta van a Molnár Viktor utcában víz, és megszüntették ugye a vizéket, a közületi vízcsapokat, úgyhogy erre szeretnék valamilyen megoldást találni.
5: Hát a kérdés az jó.
6: Úgyhogy én ennyit szerettem volna mondani.
5: Hát köszönöm szépen, ez minden esetre egy érdekes dolog. Az, hogyha mondjuk a vízműveknél bent voltak, akkor én nagyon remélem, hogy ennek lesz megoldása. Hogyha egyrészt, hogy a végére járhatnak annak, hogy ennek valóban volt-e jogalapja. Ennek van több módja ezt vitatni. De hogyha már a részletfizetésben, hogyha meg tudnak állapodni, már az egy jó dolog lenne. Egyébként hát erre az általában van lehetőség.
6: Az is fájó, mert jó.
5: Értem. Hát igen, csak ezt most én ez alapján én nem tudom megítélni, hogy ez mennyire jogos, mennyire nem. Nem csak azért, mert nem vagyok jogász, hanem azért is, mert ez nem, mert aztán végképp nem az én dolgom, tehát ez már inkább másai. De hát köszönöm, hogy elmondta, mindig csebben ott van a tenger. Úgyhogy köszönöm szépen.
6: Hát aztán majd még lenne egy-két dolog, amit el tudnék mondani, de hát most nem tudom, hogy belefér-e még ebbe a pár percbe.
5: Hát az lenne a javaslatom, hogy egy következő alkalommal, mert időközben van más is a vonalban, aki várakozik.
6: De... Jó, megmondom, miről lenne szó. Valamikori honvédségi polgári alkalmazottakról, akiknek zöme már nyugdíjban van, vagy már nem is él. Ugye... akkori Honvédelmi Minisztérium egyoldalúan felrúgta a kinevezetti jogviszonyt, ami egy elég jó dolog volt, és volt utána egy másik, amikor egyoldalúan a technikusokat visszaminősítették szakmunkássá. Na most hát ez bércsökkenéssel jár. Úgyhogy ennyi lenne még, hogyha van majd valamikor erre idejük, akkor én szívesen állok rendelkezésre.
5: Köszönöm
6: ezt
5: szépen.
6: Elmondani, mert körülbelül még a élők azok, mondok egy olyan nagy számot, hogy 70-80 ezer ember. Ennyien maradtunk, ugye, a korosztályomból, akiket ez érintett. Uh-huh. Úgyhogy már azért mondom, mert elég sokan már nem élnek.
5: Értem. Hát köszönöm szépen, Gyula. Minden jót kívánok, viszontlátásra. Nagyon remélem, bízom benne, hogy megoldódik a probléma. Sándor következik.
7: Jó napot kívánok, szerkesztő úr.
5: Jó napot.
7: Üdvözlöm az ATV valamennyi nézőjét. Első ponthoz csak annyi megjegyzésem lenne, hogy kíváncsi vagyok, hogy Lázár Jánosnak tavaly 19 pótlapot kellett kérni, hogy ki tudja tölteni a vagyonnyilatkozatát. Most hány lapra fog ráférni a vagyonnyilatkozata? Tudom, hogy ez egy kicsit grotex megjegyzés, de gondolom ez még belefér a kultúrába.
5: Abszolút. Mindannyian kíváncsiak vagyunk erre szerintem.
7: Hát a bacidai kastély körülbelül 10 milliárd forintot ér. És Lázár János világéletében közalkalmazott volt. Állami fizetésből élt. Nem volt üzletember. Na, erről csak ennyit.
5: Erről ennyit.
7: A második ponthoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a kormányzati ellenőrzési hivatal azt ellenőrizte, hogy ki tud többet lopni.
5: Hát lenne egy ilyen feladata többek között, tehát nyilván ez ugye a kontroll lenne a kormányzati működés felett, aztán, hogy mennyire látta-e jól a munkáját, az... Talán erről is mondtak a választók ítéletet április 12-én, de nyilván volt ugye olyan, például Magyar Péter ugye beszámolt arról, amikor a Diákhitel Központnak volt a vezetője, és Magyar Péter elmondása szerint ő nem akart egy szerződés tervezetet, vagy egy szerződést magát így aláírni, együttműködni bizonyos cégekkel, és akkor ezt követően kapott egy komoly kehi ellenőrzést a nyakába. Például, tehát ilyet például csináltak.
7: Körülbelül olyan, mint a Bíró Ferenc, a integritáshivatal elnöke.
5: Jó párhuzam. Ha hitelt adunk annak, amit elmondtak.
7: Hát valószínű, hogy az igazat mondta. Most én a harmadik ponthoz csak annyit szeretnék mondani, hogy Orbán Viktornak még nem vonják be az útlevelét. Ezer egy bűne van, amit rá lehet bizonyítani kőkeményen, és akkor szabadon utazgathat.
5: Hát azért ahhoz, hogy útlevelet bevonjanak, azért ahhoz a minimum lenne egy gyanúsítás, de mi, jelenleg ugye erről nincsen szó.
7: Való visszaélés, uram. Hát, ez megállja a helyét, nem?
5: Hát ne tőlem kérdezze, ezt a független igazságszolgáltatásnak kellene megítélnie, tehát még csak, de még csak gyanúról sem tudunk.
7: Amikor Farkas Florián híd a munkavilágába eltüntetett 1,5 milliárd forintot, és ő kimosta a hatalmánál fogva, elnézést, mert akkor a napnál fényesebben kiderült, hogy ezt a 1,5 milliárd forintot nem arra költötték, amire kellett volna. És Orbán Viktor személyesen a védelmébe vette Farkas Flóriánt.
5: Hát
7: ez nem hivatali hatalommal való visszaélés, akkor mi az?
5: Hát azt biztosan tudjuk, hogy miután kipattant ez az ügy, akkor ugye az akkor még létező Emberi Erőforrások Minisztériuma volt az, amelyik ugye visszatette a költségvetésbe, azt hiszem a 1,5 milliárdból 1 milliárdot, és 6 évnyi nyomozás után az ügyészség bűncselekmény bizonyítottsága hiányában megszüntette az eljárást.
7: Hát igen,
5: pont ez így volt, ez a főügyész. Így van, akkor ő volt még a főügyész, így van.
7: Mindent megszüntettek, ami nem
5: ezek tények.
7: Volna jó fényt a Fideszre. Ez olyan egyszerű dolgok ezek, csak lépni kéne. Hát, amíg Orbán Viktor szabadon van, nem nyugszik bele a vereségbe. Már többször elmondtam, hogy ő egy hatalmi tébolyban szenvedő ember. Nem beszámítható, mindenre kép. Ez az igazság, és ezt már számtalanszor bebizonyította.
5: Hát nézze, itt nyilván ezt sokszor elmondjuk ebben a műsorban is, meg más műsorban is, hogyha bármilyen gyanú megfogalmazódik az emberekben úgy általánosságban véve, akkor azt nyilván ki kell, tehát ott egy eljárásnak el kell indulnia, és a kellően megalapozott vád alapján a bíróságnak megfelelő bizonyítottsággal kell kimondania bármit is. Tehát ez máshogyan nem működik, mert hogyha a bemondásra viszünk el akár korábbi vagy jelenlegi politikusokat, az tényleg nem túl jó, azt is.
7: Szerkesztő úr, itt konkrét tények vannak, nem bemondás, konkrét tények vannak.
5: Hát nézzed csak, hogy ezt mondom még egyszer, az arra hivatott szerveknek kell megítélnie.
7: Hát akkor dolgozzanak a...
5: Hát dolgozzanak, hát. Hát ez jó lenne, igen, hogy a mindegyik hivatal, meg mindegyik hatóság ellátná megfelelően a feladatát. Most érdekes ugye, hogy az április 12-i választások óta itt azért sok olyan ügyben indult eljárás, amiben korábban úgy tűnik, hogy nem.
7: Jó, rendben van, de hát a kis halak, a nagy halak, meg nagy halak.
5: Tegnap nem tudom, hogy látta-e az Aktuál című műsorunkat, és ott a végén beszélgettünk erről a vendégeinkkel, hogy mire számítanak még a jövőben, és azt hiszem, hogy I.S. Márton közgazdász mondta azt, hogy olyan igazán nagy név, vagy nagy hal, ahogyan ön is fogalmazott, az még nem akadt így, hogy nagy név, vagy nagy hal, ahogyan ön

0: kiderült, hogy az ukrán aranykongót az ő utasítására támadták meg. Ez is hivatali hatalommal való visszaélés.
1: Hát ez egyelőre egy újságcikk. Viszont az ügyészség az csinálhat olyat, hogy a nyilvánosságban megjelent információk alapján nyomozást indít. De egy újságcikk az még nem bírósági ítélet.
0: Vagy például az a 2200 embercsempés szabadlábra helyezték. Arról is tudnia kellett Orbán Viktornak. Nekem nehogy azt mondja valaki, hogy ő nem adta áldását rá, hogy az embercsempészeket kiengedjék.
1: Hát Sándor, meg annyi kérdés, amelyekre várjuk a válaszokat. Most azonban muszáj tartanunk egy rövid szünetet, de utána még folytatjuk.

0: magokat, pöckölök.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az első kerületben a Hattyú utcában a Széna tér közelében. A 47-es villamos a Városház tér és a Budafoki elágazás között nem közlekedik baleset miatt. A 114-es, a 133-e és a 213-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Az 51-e a villamos helyette a Mester utca Ferenc körút és a Haller utca Mester utca között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Nem működnek a jelzőlámpák a 15. kerületben a Főút, Kazinci utca, Pozsony utca kereszteződésben karbantartás miatt ma 15 óráig. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a Műegyetem rakparton a Petőfi híd felé a Bartók Béla út után ma 17 óráig veszélytelenítés miatt. Ma 20 órától 23 óráig rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Jegesi Andrással.
2: Folytatjuk a fórumot, és folytatjuk a beszélgetést is Sándorral, aki bízom benne, hogy itt van újra a vonalban. Haló, haló.
3: Vagyok.
2: No, akkor folytassuk itt a különböző hatóságok munkájának az értékelését, vagy nem is tudom. Tehát, hogy ön egyébként hogyan látja azt, hogy tényleg egy a választás után sok eddig talán tétlen vagy tétlennek tűnő ügy az folytatódott, vagy épp elkezdődött?
3: Szóval a választás után szerintem rendszerváltás lett, mert ki akarják cserélni a fő intézmények vezetőit, mondjuk a köztársasági elnököt, de a alkotmánybíróság elnökét, a számelvőszék elnökét, a rendőrfőkapitányt már le is cserélték.
2: Bizony.
3: De hát ehhez szerintem az kell, hogy a Orbán korszak fő bűnöseit felelősségre vonja. Mert 3,4 millió ember szavazott a Magyar Péterre, és ő akkor ígéret tett arra, hogy el lesznek számoltatva. Jogilag persze.
2: Igen.
3: Aki bűnös, az viselje a felelősséget a tetteiért. Ez ilyen egyszerű, ezt nem kell túragozni.
2: Hát igen, ez kétségkívül, mondom még egyszer, csak ugye ott kezdődik a dolog, hogy az, hogy ki bűnös, meg ki nem, azt nem a politika, hanem az igazságszolgáltatás kell, hogy eldöntse. Ugye ennek fontosságát is hangsúlyozta sokszor Magyar Péter, aztán az, hogy ő, mint politikus, mit fogalmaz meg a politikai ellenfeleivel kapcsolatban, az megint egy másik dolog, hogy az kinek milyen ízlése Péter szerint való, de hát nyilván az emberek ennek tudatában szavaztak rá.
3: Vannak dokumentumok, és hát az egyszerű emberek se vakok, se nem bolondok. Tisztán látták, hogy mi a helyzet, azért nyert a Tisza párt kétharmada. Uh-huh. Ez a naptár világosabb. Megunták a korrupciót, most is kiderült, hogy a Szalai Bobrovicski hány millióért ment el, meg a Nagy Márton, a volt gazdasági miniszter, milyen ötcsillagos szállodákban volt egy éjszaka, több mint fél millió forintért. Szóval ez a tékozlás, ez a nagyképű pőkendiség megbosszulta magát. Hm. És ez így jogos. Belenézték az egyszerű embereket. Ezt már számtalanszor bebizonyították, hogy a arroganciájuk az nem ismert határt, hogy szép finoman fogalmazzak.
2: Ez eléggé korrekt, belefér a kultúrát véleményalkotás kereteibe, úgy érzem.
3: És most már a igazságszolgáltatásnak bele kéne lendülni.
2: Hát ugye, hogy hogy mondják ezt, hogy jó munkához idő kell.
3: De most én önnek erre csak azt tudom válaszolni, hogy a Magyar Péter kormánya augusztus 31-ig kapott időt Brüsszeltől. Ők most gőzerővel dolgoznak, hogy haza tudják hozni azt a 6000 milliárd forintot. Akkor de az igazság, hogy is mondjam szépen, az igazságügyi szervek csak fele annyi gőzerővel dolgozzanak, mint a Magyar Péter apparátusa. Akkor meg lesz az eredmény.
2: Hát nézze, ezt így kíváncsian várjuk, mert azért a tapasztalat azt az ilyen nagy figyelemmel kísért ügyekben az azt mutatja, már mint a tapasztalat, hogy hát azért ez nem olyan egyszerű. Most kettő dolog jutott eszembe, az egyik ugye például Simon Gábornak az ügye, tudja, hogy az 2014-ben kezdődött, az MSZP volt elnök helyetteséről van szó, aki a 14-es választások előtt ugye ilyen bécsi vagy külföldi számlákon tárolt több százmillió forint, talán emlékszik erre az ügyre. Na most ennek már jóval több mint 10 éve, hogy elindult, és még mindig nincs ítélet. A másik az a Völner Csadl ügyként elhíresült büntetőeljárás, vagy büntetőper, amelyben pedig ugye Völner Pál és Csadl György még, hát ráadásul azóta már szabadlábon védekezve folyik az eljárás, és annak is már 2021 őszén kezdődött a vádemelés, és 22-ben indultak a perek, hogyha jól emlékszem, vagy 23-ban legkésőbb, és hát ott sincsen még, de még csak elsőfokú ítélet sem. Pedig azért ez nem tegnap kezdődött.
3: Szerkesztő úr, emlékszek erre az ügye, van térkamera felvétel, telefonbeszélgetést is rögzítettek.
2: Igen. És még sincsen ítélet, még csak első fokú sem.
3: Hogy is mondjam?
2: Szerintem ez is változni fog a most a kormányváltás után?
3: Hát kell, hogy változod. Ilyen lassan nem lehet igazságot osztani, mert akkor a bűnösök megúszak egyszerűen. Szép lassan, hogy is mondjam finoman, elhunynak, és amit összelopkodtak, azt tudják élvezni. Ilyen egyszerű ez.
2: Hát nézze, mondom, megláthatjuk ezt is, csak tényleg az, hogy azért sokszor a bírósági eljárások ugye azért is hosszúak, mert nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amit ugye a per tárgyává kell tenni, ezeket föl kell olvasni, vallomásokat, vannak tárgyi bizonyítékok, azokat is szintén mind-mind át kell nézni, át kell rágni magukat rajta. Ettől függetlenül nyilván attól még áll, amit mondtam, hogy lassan már több mint 4,5 éve, hogy elkezdődött az egész, és még mindig nincsen elsőfokú ítélet se, csak hát ez így nehéz.
3: De szerkesztő úr, megalapozott indokkal előzetesbe lehet helyezni embereket.
2: Hát van is olyan, tudom. persze. Hát volt is Csadl György, jó, szerintem több mint egy évet volt letartóztatásban, és egyébként azt hiszem, hogy talán most is talán lakhelye elhagyási tilalommal van otthon, tehát hogy Budapestet nem hagyhatja el.
3: Hát az neki nyaralás szinte, hogy így mondjam.
2: Értem.
3: Szóval az igazságügyön nagyon sokat kell javítani, hogy kicsit dinamikusabban dolgozzanak. Mert az ember már lassan kezdi unni, hogy évek óta megy a húzavona. Mindenki tudja, hogy vaj van a fülük mellett, és sehol semmi ítélet. Na, hát ezt akarom mondani.
2: Értem. És ahhoz mit szól, hogy most egyébként a második témánkhoz kapcsolódóan, és ez is egy picikét a különböző ügyeknek való utánajáráshoz kapcsolódik, hogy a, ugye Magyar Péter megszünteti a kormányzati ellenőrzési hivatalt, mármint az elnöknek felmondott, és a Fidesz meg azt mondja, hogy ez egy kicsinyes bosszú a miniszterelnöktől.
3: Hát a szuverenitási hivatalt is megszünteti.
2: Így van.
3: Ők kétharmaddal azt csináltak, amit akartak, akkor most tanulják meg, hogyha másnak van kétharmada, ugyanannyi joga van azt csinálni, amit akar, mint amennyi őnekik volt. Ez ilyen egyszerű. Nem tudom, ezt még nem tudják felfogni, hogy a kétharmad,
2: hát, ugye most,
3: az kétharmad.
2: Hát most amikor ők vannak. Volt, most ők vannak ellenzékben, ilyenkor máshogy, más az ember nézőpontja, tudja.
3: Éjfélkor felálltak, begyújtottak egy törvényjavaslatot, és dél 9 órakor már megszavazták törvénybe.
2: Hát sőt, még volt, hogy arra se volt szükség, mert rendeleti úton lehetett ezt csinálni. Na jó, köszönöm szépen.
3: Köszönöm, hogy ennyi időt rászálltak.
2: Minden jó, viszont hallásra. István van itt velünk a vonalban, ha minden igaz. Jó napot kívánok!
4: Szép jó napot kívánok, István vagyok.
2: Üdvözlöm!
4: Nekem csak két témához volna hozzászólásom. A mostani úr előtt, aki volt a lány testvérének vízzel kapcsolatos igen. problémájával.
2: Igen, igen, igen.
4: Én most annyit tudnák csak így a televízión keresztül, ha nézi a műsort, hogy erről a 10 centiméteres ólomcsővel kapcsolatosan. Én úgy tudom, hogy a vízórán belül, a tulajdonos területén a vízműveknek már abszolút semmi köze nincs ahhoz, hogy onnantól kezdve milyen vezetéken vezeti a vízét, vagy milyen nem. Csak a vízórán kifele az utca bele az a vízművek tulajdona. Ennyit kívánnák csak annak az úriembernek, aki a lány testvérével kapcsolatban telefonál. A másik pedig, aki most az előbb beszélt önnel, az Orbán Viktornak a 10-valahanyadikai külföldi utazásáról és az útlevéllel kapcsolatban. Lehet, hogy tájékozatlan vagyok, de hát már hosszú idő óta az Európai Unió országain belül már nincs is útlevél.
2: Hát nincs rá szükség, igen, de...
4: Igen.
2: Hát nem, hogy személyi igazolványjal is lehet, igen, az EU-n belül utazni, de nyilván útlevéllel is, tehát hogy az nem tilos, csak nem feltétele.
4: Jó, igen. Én most csak úgy alattába véve találtam hozzáfűzni, hogy azt kívánta volna ez az úriember, hogy mikor vonják be neki az útlevelét, stb.
2: Ja, hogy csak erre jutott eszébe.
4: Igen, ez már nem útlevél függő, meg nem útlevél köteles dolog, hogy mai világban már, és az európai országon belül nem szükségeltetik feltétlen útlevéllel utazni.
2: Igen,
4: mint ahogy ön is mondta, tényleg bármilyen személyt autonosító igazolvánnyal lehet bármelyik országban.
2: Igen, mondjuk látja, ez nekem se jutott eszembe, amikor mondta az úr.
4: Úgyhogy én csak uram ennyit kívántam volna, mondom, a lényeg meg az előző úr, aki a lány testvérével kapcsolatosan, ha neki a vízórán belül van az a 10 centiméteres ólomcső, akkor ahhoz a vízműveknek abszolút, de abszolút semmi köze hozzá. Tudomásom szerint a vízórán túl visszafele, ki az utcafele, az a vízműveké, a vízórán belül pedig az már a tulajdonosé. Hogy csak én ennyit kívántam mondani.
2: Hát nézd, nem tudom, az a baj, hogy én ebben annyira nem vagyok jó, meg tájékozott, hogy most így igazából mi van ezzel, vagy hogyan.
4: Igen.
2: De azt ugye az úr is mondta, hogy a vízműveknél ugye éltek is észrevétellel, és hát én tényleg nagyon bízom benne, hogy sikerül ebben az ügyben is dőlőre jutni. Az sajnos az általános tapasztalat, hogy a szolgáltató amikor valami rendellenességet tapasztal, ez most nem csak a vízművekre, hanem általánosságban értem, akkor a fogyasztó az azonnal csinálja meg, meg nem tudom, ha pedig igen, a szolgáltatás igen. akadozik, akkor meg ugye szíves türelmünket kérik. Biztos sok embernek igen, van igen, tapasztalata
4: ezzel. Már csak annak apropójából is, hogy az úr itt említett többek között olyat, hogy már hányszor volt vízóra csere, és addig, ahányszor vízóra csere volt, akkor az illetékes szakemberek, akik cserélték a vízórát, mert annak is van egy bizonyos úgymond jótállási ideje, stb.
2: Hogyne, persze, hát az fogalmazom. Be is jelentik, hát, igen.
4: Már azoknak a cserét végző vízművek szakemberének fel kellett volna ezt a valamit fedezni, és már akkor akadékoskodni, most viccesen mondva.
2: Értem, ilyen... hát meg ugye ezekről készülnek azt hiszem ilyen jegyzőkönyvek is, tehát direkt azért csak látja ez is milyen, hogy szerintem nagyon kevés ember tartja meg ezeket a különböző papírokat, iratokat, vagy ha igen, akkor meg ott van egy stócba, aztán úgy elfelejti, nem?
4: Igen. Hát tulajdonképpen minden ilyen szolgáltató, a vízművek, elektromos művek, a gázművek, ha az ő mérő berendezésükről van csere, arról minden dokumentálva van is, igen. és a tulajdonosnak is ott kell lenni. Jó, uram, én köszönöm szépen, csak ez akadt meg, illetve erre figyeltem fel, hogy szegény, most nem úgy fogalmazok, hogy szegény ember, hogy a húgán kíván segíteni, és valamilyen szinten örökhöz fordulni, ilyen tanácssal kapcsolatosan. Én csak megragadt a figyelmemet, és azért kívántam megemlíteni, ha még az úr figyeli a műsorukat, remélem, hogy igen, akkor nézem már ilyennek kapcsolatban utána, hogy még egyszer mondom, úgy tudom én, hogy a vízórán belül az a tulajdonosnak a dolga. Jó, mindenféle probléma esetén saját költségére terjed.
2: Jó, hát köszönöm.
4: A vízórán túl ki az utcafele, az pedig egyértelmű a szolgáltatói. Köszönöm szépen.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta nekünk. Minden jót kívánok viszont hallásra. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Ez volt a délelőtti fórum, de a déli híradó után ismételten jövünk beszélgetésekkel.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változóan felhős idő várható. Meghalt a Hamasz pénzügyi vezetője. Fogva tartott és bántalmazott egy hajléktalan nőt egy házaspár. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködésének újjáépítését és egy erős közép-európai szövetség kialakítását nevezte a magyar külpolitika egyik fő céljának Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, az elmúlt évek egyik hibája a magyar-lengyel szövetség veszélyeztetése és a V4-ek közötti egyeztetések elmaradása volt. Meghalt a Hamasz pénzügyi vezetője. A férfit és helyettesét célzott légi csapással likvidálta az izraeli hadsereg a gázai övezetben. Ők ketten több 10 millió dollárt utaltak át a palesztin terror szervezet katonai szárnyának. Közben Izrael folytatta a Hezbollah elleni támadásokat is Dél-Libanonban. Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy hétfői késeléses támadás miatt. Belfastban és más településeken a jó rész 10 évesekből álló tömeg autókat és lakóépületeket gyújtott fel, a rendőrségnek több embert ki kellett menekítenie. A zavargásokat kiváltó belfasti bűncselekmény gyanúsítottja egy szudáni állampolgár, akit ma bíróság elé állítanak. Elítélt a nyíregyházi törvényszék egy pátrohai házaspárt, akik csaknem egy éven át rabszolgaként tartottak fogva és bántalmaztak egy hajléktalan nőt. A vád szerint a sértettet rendszeresen verték, éheztették, majd miután a nő meghalt, a holttestét egy aszódi parkolóban hagyták. A férfi nem jogerősen 14 év fegyház, felesége 10 év börtönbüntetést kapott halált okozó testi sértés, kényszermunka és emberkereskedelem miatt. A per a debreceni ítélőtáblán folytatódik. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 futrak tizedénél találtak tisztasági problémát. Hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsi üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Jegesi Andrással.
2: Újra itt vagyunk tehát a fórummal, a témáink pedig voltak éppen változatlanok. Ami mindig nagyon érdekes nekünk választópolgároknak, az az, amikor megjelenik a politikusok és a képviselők vagyonnyilatkozata. Ezek már elérhetők a parlament honlapján. És tekintettel arra, hogy a tiszteletház jelentős része lecserélődött, így azért sok újdonságot is megtapasztalhatunk. Például az, amit eddig mondjuk úgy, hogy sejteni lehetett, az most már eléggé bizonyosnak tűnik, mégpedig az, hogy megéri a Shell globális alelnökének lenni. Kapitány István ugyanis körülbelül 49 millió forintot keresett havonta, mint a Shell globális alelnöke, és ezen kívül gyönyörű sportkocsija is van, mint egy Maserati, van Malagában nyaralója. Nyilván azért érdemes ugye mellé tenni, hogy ezt mind ő a magánszférában szedte össze, vagy pontosabban a magánszektorban, egy világcég vezetőjeként, úgyhogy nem tudom, hogy önök mit gondolnak például erről. Azt azért lehet tudni, hogy Kapitány István bejelentette, hogy a fizetését az jótékony célra ajánlja föl egyébként, tehát nem fogja fölvenni, mondjuk így ilyen vagyoni háttérrel talán ez nem is csoda. De érdemes mondjuk megnézni a többieknek a vagyonnyilatkozatait is, rengeteg kigyűjtés van, de elmondhatják a véleményüket általában a vagyonnyilatkozati rendszerről Magyarországon, hiszen sokan ezt is megváltoztatnák. Magyar Péter lefejezte a kormányzati ellenőrzési hivatalt, új vezetője lesz, ez ma pedig a parlamentben elmondott beszédéből a miniszterelnöknek az is kiderülhetett, hogy egy nyílt pályázaton, Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter által kiírt nyílt pályázaton lehet majd pályázni erre a pozícióra, vagyis, hogy ki legyen az, aki ellenőrizze a kormányzat működését és döntéseit, és Orbán Viktor első hivatalos útja nem miniszterelnökként Brüsszelbe vezet, a Patrióták Európai Parlamenti Frakciónak a találkozójára. Ez jövő szerdán lesz. Ami viszont most van, az a betelefonálónk, aki itt van velünk, akit szeretettel köszöntök a műsorban, Tibor. Halló Tibor, itt van velünk?
3: Itt vagyok, igen, jó napot kívánok.
2: Örömmel halljuk, öné a pálya.
3: Szerkesztő úr, a következőt szeretném mondani. A ma elfogadott törvény szerint a deviza hiteleseknek felfüggesztik a további tárgyalásait. Én a Tisza pártnak az előterjesztéséhez szeretnék szólni.
2: Tessék.
3: Van még ettől egy ugyanilyen nagyobb pénzrablás is, amit az emberektől elloptak.
2: Mégpedig.
3: Ez pedig lenne a Duna Profit, a Pilis Invest és a Balmag. És természetesen még ide sorolom a Questort is, mert még onnan is hiányzik pénz. Tehát azt szerettem volna, ha a miniszterelnök úr egybe tárgyalta volna ezeket, hogy ezek az emberek is megkapják azt a pénzt, amit egy éjszaka elloptak azokat, akik kiküldték a irodákba, a hasznosító irodákba a rendőreket, a felszámolókat és azokat a verőlegényeket. Tehát én azt szeretném, hogy a Tisza párt előterjesztője vegye társadalba a Duna Profit, Pilis és Balmag károsultjait. Ugyanis voltak itten döntések. Én például 47 év bányamunka után Duna Profitos szövetkezeti tag voltam, és egy az egyben egy rohadt fillért nem adott vissza azóta bíróságon tárgyalt Kisvárdainé, nem tudom milyen Ágnes. Tehát nagyon, nagyon hanyag bírósági döntés volt.
2: Értem.
3: Tehát én azt kérem a Tisza párt előterjesztőjére, hogy ezeket is vegyék, mert már ezek 90 éves emberek, öreg emberek. Sajóverezden ablakjár van, meg lehet nézni. Püspök pusztán, ott is van egy puszta. A Dávod, ott egy 16 hektáros vagyona volt a Duna Profitnak, de még másoknak is. És még akkor ott voltak a üdülők, a lakások, az irodaházak, amiket építettek, és egy az egyben elvették a pénzt. Volt tárgyalás, kaptak vissza ilyen károsultak, mind a posta, mind a nem tudom milyen beszállítók, de a károsultak nem. Volt három darab Dunaprofitos, aki részt vett ezeket a tárgyalásokon, azok jóvá hagyták ezt a döntést. Az egyiknek úgy látom, még hatalmas üdülője is van mezőkövés, de nem bántam őtet, csinálják. De én nagyon sajnálom, hogy 87 éves koromra az összes megtakarításomat akkor ellopták. Ez több mint 5 évig működtek, és senki egy árva szót nem szólt, hogy miért működnek. És ugyanezt csinált Orbán a nyugdíjpénztárral is, és ugyanezt csinálta a Questorral is. Egy délben jelentette be, hogy becsődött a Questor. És igen, hát ott kaptak vissza pénzt, de még onnan még kéne. Tehát ezt egybe kéne, mert ezek az emberek 50-60 ezer forintjukat, 1 millió forintjukat tették be, és látták, hogy működik, rengeteg embernek adtak munkát, a Baumag is, meg a Piris Invest is, és becsődöltették. Egyelőre ennyit szerettem volna mondani. Mi már egyszer beszélgettünk, akkor engem elítélt, mert hogy Miskolc a kommunisták felépítettek, és megszólt érte. Köszönöm szépen.
2: Ezért megszóltam, mert ez egy voltak éppen ténykérdés egyébként, hogy biztos, hogy ez volt a vitánknak a tárgya?
3: Nem az egész. Ja, hogy épült fel háború után Komló, hogy épült fel Százhalombatta, hogy épült fel a Paks, hogy épült fel Tiszaújváros, vagyis Leninváros, hogy épült fel Sztálinváros, hogy épült föl Budapest teljesen az összes hídjával és csodálatos lakótelepeivel. Tehát ezeket mind azok építette, mi korosztályunk építette, ez és azokat lekommunistázák, lesajnálják. Mi egy, nem tudom milyen emberek voltunk. Egy emberként harcolt, vagy állt neki az ország újjáépítésének háború után, uram. Ez a baj, már kevesen vagyunk, és most meg olyan emberek dirigálnak, meg beszélnek, hogy még én sajnálom Dobrev Klárát, hogy nincs a parlamentben, és ez a náci párt most kielvezheti magát, és szíthatja még a büdös Istent is. Köszönöm szépen.
2: Ez egy kicsit erőteljes megfogalmazás volt. Köszönöm szépen én is azért, Tibor, hogy telefonált nekünk. Most hát azt hiszem, hogy nyilván a deviza hitelesek, illetve az egyéb ilyen befektetési, az jó lenne, azt megköszönném a kollégáknak, hogyha ezt a sípoló hangot kivennék. Köszönöm szépen. Szóval, hogy azt hiszem, hogy a deviza hitelesek meg a különböző befektetési cégeknek a károsultjait, az talán technikai oka is lehet annak, hogy nem egyetlen törvénymódosításban rendezné ezt a kormány. Az kétségtelen, hogy főleg a 2000-es években, illetve hát főleg a közepétől kezdődően azért nagyon-nagyon sokan voltak olyanok, akik hát nem biztos, hogy megfelelő tájékoztatást kaptak a különböző befektetések kockázatait illetően, úgyhogy erkölcsileg ez mindenképpen egy elítélhető, és jogilag pedig mindenképpen egy felülvizsgálandó dolog, szerintem ebben mindenki itt alapvetően egyetért. Rengeteg minden van, amit azt hiszem, hogy a múlttal kapcsolatban, és itt most nem kizárólag az elmúlt 16 évre gondolok, hanem akár tényleg az elmúlt 36-ra, az egy rendkívül fontos dolog, hogy ezek tisztázásra kerüljenek, csak hát itt az is látszik, hogy most a kormánynak a legelsődleges feladata az Európai Uniós pénzek hazahozatala, és én azt hiszem, hogy ezután vagy ezzel párhuzamosan tudnak ezek működni. De a tényfeltárás az szerintem összességében véve előre visz. Sándor van itt velünk.
4: Szép napot!
2: Jó napot kívánok!
4: Jó napot! A hölgyel nagyon egyetértek, aki előző megkosztba telefonált, és szeretnék érdeklődni, hogy a magányugdíj pénztár ügyével mi lesz velünk, hogy lenyúlták a magányugdíj pénztárunkat.
2: Hát ez is egy nagyon jó kérdés, mert ugye az a pénz, az már nincs meg, azt már elköltötték.
4: Igen, csak nem kérdeztek meg, akik évek óta dolgoztak több műszakban, és ilyen lopták tőlünk, hogy azzal a pénzzel mi lett.
2: Mi lett a pénzzel?
4: Tudom, mi lett, és stadionok épültek, akkor oda került, ahol nem kellett volna, akkor ott van a Vörösiszap. katasztrófa áldozatainak a
5: lenyűgözése. Hát, azt, igen, jó, hát ott is voltak.
2: Hát nézze, itt sorjáznak ezek a dolgok, tehát itt most igazából, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy rengeteg olyan ügy van, amit elő lehet akár venni, visszatekintve átvizsgálni ezeket. Itt azért nyilván biztos emlékszik rá, hogy a 90 után is voltak igények itt különböző kárpótlásokra, igazságtételre, feltárásra, mindenféle ilyen dologra, és akkoriban többen ugye figyelmeztettek arra, hogy a múltba való rendszeres visszatekintés az történeti szempontból, vagy történészi szempontból az mindenképpen igényelt, csak veszélyes lehet az, hogyha itt az igazságtétel irányába indulunk el, mondták 90 után egyesek, igen, mert igen. Akkor senkinek nem lehet teljesen elégtételt szolgáltatni. Most van egy olyan érzésem, hogy itt lehet, hogy valami hasonlót láthatunk majd, miközben tényleg sok olyan dolog van, amit érdemes újra elővenni. Tehát ez egy nehéz dolog, ezt nálunk sokkal okosabb emberek sem biztos, hogy tudják.
4: Jó, hát remélem jó szakemberek ülnek a Tiszában, meg akik megkapták ezt az elszámoltatási feladatot, hát ezzel is vagy foglalkozni, ezzel a magányügyvítéstár.
2: Hát az, hogy milyen kárpótlásra van esetlegesen lehetőség, vagy hogy ez hogyan van, ezt látja, de ez most az az igazság, hogy ez a kampány során a ilyen konkrét cselekvéssel kapcsolatosan nem jött elő, vagy legalábbis én nem emlékszem erre. Itt sokkal inkább az ilyen különböző meggazdagodások voltak azok, amik inkább téma volt. Nem?
4: Hát igen, szomorú. Hát ez van, köszönöm szépen.
2: Mindössze ennyi lett volna, hát pedig én arra gondoltam, hogy itt, hogyha képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvánosak lesznek, akkor majd itt sokan ehhez akarnak hozzászólni, hogy ja, igen, úgy tűnik ez annyira nem népszerű téma, hogy csodálkozom ezen, mert azért ez sokakat érdekel. Nem tudom, hogy önt egyáltalán érdekli-e?
4: Hát érdekel, mert csak a szívem fájdul meg.
2: Ilyenkor? Miért?
4: Hát igen. Hát sok-sok év után én egy véletlenül nem tudok pénzt, de ezek a politikusok halmozták maguknak az érvezetet.
2: És hogy akkor ezt inkább így a kíváncsisága inkább más irányba terelődik ilyenkor.
4: Igen. Hát inkább, mert én 10 éve voltam magánnyugdíj pénztártag, aztán most jól jött volna az a kis megtakarítási pénz, de hát mindegy, ez van.
2: Hát nem tudom, hogy ez milyen irányba megy, de elképzelhető, hogy erre is hamarosan sor kerül.
4: Hát úgy legyen.
2: Úgy legyen.
4: Na, nagyon szépen köszönöm, és öröm volt önökkel beszélni.
2: Én is köszönöm szépen, hogy
4: te... Legyen.
2: Úgy legyen.
4: Na, nagyon szépen köszönöm, és öröm...

kollégáim visszahívják önöket, és a délután folyamán is elmondhatják a véleményüket. Téma az van bőséggel, itt ugye szóba jöttek ugye a vagyonnyilatkozatok, meg úgy érzem, hogy itt sokaknak egyébként van igénye a múlt feltárása mellett egyfajta komolyan igazságtételre. Nagyon-nagyon érdekesnek tartom ezt a részét is a dolognak, mert csak azért is, mert tényleg a szembenézés a különböző dolgokkal, az tényleg rendkívül fontos, és azzal együtt, hogy nem tudom, ahogy Bárándi Péter fogalmazott, hogy minden rendszerváltás rejt veszélyeket magában, például erről is, hogyha gondolják, elmondhatják a véleményüket. Szóval most elmegyünk egy nagyon rövid szünetre, de utána pedig folytatjuk.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a H5-ös sév helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. Tart a felújítása a második kerületben a Széher úton. Mától lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé. Nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Útszűkületen kell áthajtani a Műegyetem rakparton a Petőfi híd felé a Bartók Béla út után ma 17 óráig veszélytelenítés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 16. kerületben a Budapesti úton, a Futó Rózsa utca közelében ma napközben, mert javítják a csatornát. Nem működnek a jelzőlámpák a 15. kerületben, a Főút, Kazinci utca, Pozsony utca kereszteződésben karbantartás miatt ma 15 óráig. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Jegesi Andrással.
2: Folytatjuk a fórumot kora délután, a vonalban pedig már itt van velünk István. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm!
3: A következő szeretnék hozzászólni, nem ezeket a felírt szövegét, tehát a kérdésekhez, hanem én nekem az a bajom ez az egész nevezük rendszerváltása, hogy a Magyar Péter azt írta, hogy ugye ezek felelősségre vonják a előző kormány vezetőit, tehát általunk gyanított bűneik miatt, az, hogy ellopták az egész országot, és ebben semmi nem valósul meg. Hát most kérdezem, én ott volt az előző rendszer alatt, például a Simon István, a MSZP-s, az 12 évig nem hozta ki ítéletet, azt nem tudom, hogy hogy volt. Simon Gábor, na, azért nem emlékeztem, nem hozta ki ítéletet, azt 12 évig megbélyegezték az embert, nem tudom, hogy élt házi őrizetbe, vagy fogalmam sincs, hogy élhetett, ugye, 12 évig, már nem hozta ki ítéletet, fogalmam sincs erről, és akkor itt van a következő, amit most az utóbbi években hoztak a Sarki György, meg a
2: Völnár.
3: Völnár. Na, Ők is most még előzetesben vannak? Vagy
2: nem, szabadlábon védekeznek.
3: Szabadlábon védekeznek.
2: Hát pontosabban azt hiszem, hogy Sadl György talán lakhelyelhagyási tilalom? Azt hiszem. Tehát, hogy Budapestet igen, nem hagyhatja.
3: És igen, közben meg az anyja, meg 200 valahány milliót ugye még bezsebelt. Na most azért nem értem. Hát ilyen emberek, tehát ők megtehették ezt, hogy minden gyanú nélkül, vagy bizonyíték nélkül, mert ha van bizonyíték, akkor nem kellett volna egyiknek se ilyen sokáig elhúzódni, hanem nekem az a véleményem, akkor egy év alatt le kellett volna zárni a nyomozást, és felelősségre vonni őket. Nem ezt húzni, halasztani.
2: Azt azért tegyük hozzá, hogy most ahhoz, hogy melyik ügyben mennyi ideig tart akár a nyomozás, vagy akár a maga a bírósági eljárás, azért az ügyenként változó. Tehát most főleg így külső szemlélőként, hogy egy év erre elegendő vagy sem, főleg úgy, hogy miközben tudjuk azt, hogy a nyomozó hatóságoknál igen komoly létszámhiány van, és ugye nem csak egy van, egyszerre párhuzamosan több is fut, tehát azért ezzel szerintem érdemes egy picit óvatosabban bánni.
3: Én ezt rövidre zárnám úgy, hogy ide itt a közvélemény szerint ezek az emberek ellopták az országot. Hm. Egyszerű, egy középiskolás matematikust megbíznák azzal, hogy számolják ki már, hogy ezek az emberek mennyit kerestek életükbe, és mi a vagyonuk. A kettő különbözettel meg számolják, nem? Ha nem számol el, akkor lecsukom, mert fönnáll a gyanú, hogy úgy lopta.
2: Hát azért ez egy picit, nem tudom, nem biztos, hogy a római jogi elvekkel ez az összhangban van, amit ön elmondott. Sokaknak a vágyát ez kielégítené, de ez önmagában most az, hogy én kiszámolok valamit, és akkor az alapján meg ráadásul a jogállamban ott nem a jogállamban nem a bűnösnek kell bizonyítania, hogy ártatlan, hanem a vádnak kell bebizonyítania a bűnösről, hogy bűnös.
3: Hát, ez egyszerű, már mondom, aki számolja, hogy mennyi a jövedelme, és ötször annyi vagyona van, akkor maga szerint mit csinál? Hogyan szerezte?
2: Hát nézze, én ezt nem tudom, de én nem is vagyok vádhatóság. Úgyhogy ez
3: hát
2: azért mondom, hogy...
3: Éppen erről van szó. De hát itt most az elmúlt 10 évben hány embert úgy lecsuktak, hogy ellopott 5 millió forintot, és megvádolták, azért lecsukták, mert egy tanúka ne tudja beszélni, a másik elszökik. Tehát ilyen indokok, ezek mind fönnáll, hogy ez elszökhet, az össze tanúkkal egyeztetve változtat az egészen, tehát minden fönnáll ahhoz, hogy például ott van a Nemzeti Bank elnöke, mit csinál? Viszik ki a vagyont, és senki nem tesz ellene semmit.
2: Hát csak még itthon sincsen. Hát nézze, ezek mind valid kérdések.
3: Ez normális dolog.
2: Ezek mind valid felvetések, itt azért azt tegyük hozzá.
3: És a másik az, hogy megmutatta Magyar Péter, hogy a Nemzeti Bankban milyen WC-ket építettek.
2: Igen.
3: Most kérdezem, én ott van a 60 puszta. 60 puszta. Ott rengeteg állami kölcsönt kapott, nem az Orbán Viktor, hanem az édesapja. Most ha én azt mondom, azt miért nem mutatják meg? Én szerintem egy ügyvéd simán megmondta azt, hogy amit az államtól kapott pénzt, annak az ellenőrzése miatt ellenőrzik, hogy hova épült be. És mutassák meg már nekünk, az egész népnek, hogy mi épült ott 60 pusztán.
2: Én azt hiszem, hogyha most én nem vagyok nyilván a Tiszapártnak meg a kormánynak senkije, de nekem van egy olyan gyanúm, hogy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal egyik első ügyei között akár ez is ott lehet, és akkor lehet, hogy ez az ön kívánalma akkor teljesül.
3: Hát azért mondom, nekem csak ezzel az a bajom, hogy ők ezt ígérték, és ezek, tudom én, hogy be kell tartani a jogot, meg tehát a jogszabályokat módosítani kell ahhoz, hogy elérjenek valamit. De ezek az emberek simán az összes vagyonukat külföldre fogják menteni, és mielőtt felelősségre mondnák őket, ők már itthon se lesznek.
2: Hát ezért biztos... Azért az biztos hallott.
3: Ilyen szempontból a Lázár a legjobb, már ő földbe fektette meg kastélyba a vagyonát, azt nem fogja átára venni és elvinni, ugye?
2: Hát
3: de a többi az nem így van.
2: Hát igen, de arról biztos hallott, hogy sok cégnek, meg sok ilyen nagy utalást, azt ugye blokkoltak a bankok. Erről biztos hallott, egy pár hete téma igen, volt ez. Hallott. Úgy tudom, hogy ez azóta sem feltétlenül változott, tehát hogy nem biztos, hogy attól még, hogy nem hallunk arról, hogy nem tudom, naponta visznek el bilincsben embereket, attól még nem biztos, hogy nem történik semmi. Tehát, hogy ez...
3: Na jó, mert akkor mégis visszatérnék ezekre a napi kérdésekre, itt van a...
2: De várjon, nem, mert az a helyzet, István, hogy időközben meg lett egy másik betelefonálónk, úgyhogy következő alkalommal, még délután hátha. Akkor menjünk át Károlyra. Jó napot kívánok!
4: Le vagyok döbbenve. Nem ma születtem, hanem tegnap előtt, és szóval ami nem tudják az emberek, hogy rabszolgák vagyunk, egyszerűen kasztokra vannak osztva az emberek, és egyszerűen nincs mit tenni. Ha te ebbe a kaszba születtél, akkor ott maradsz. Ha nem tudsz valami olyasmit csinálni, hogy előrébb lépjél a másik kaszba. De ha nem dolgozol, és nem fejlődsz, akkor maradsz abba a kaszba, amiben születtél. Vagy még rosszabb esetben, hogyha jön egy háború, akkor meg kirabolnak teljesen, mert ott van az édesapám, szabómester volt, megmentette a gépeit a németektől, megmentette az oroszoktól, a magyaroktól nem tudta megmenteni. Itt van, uram.
2: Itt vagyok, igen, és érdeklődve hallgatom így a társadalmi mobilitással kapcsolatos észrevételeit. Én azért remélem, hogy nem mostanában lesz olyan, hogy háború, meg elrekvirálás, meg egyebek. Azért ezt én erősen bízom benne, hogy ezt már így magunk mögött hagytuk.
4: De más féleképpen rabolják ki az embereket. Aha. Én nagyon meg vagyok elégedve az életemmel, megmondom úgy, hogy
2: őszintén örülök.
4: Tényleg. Mert abban a kazban születtem, mint amit említettem, hogy édesapám szabómester volt. És volt neki egy műhelye, volt a gépem, nem tudom mennyi, és mondom, a németek közben el tudta menteni. Oroszoktól el. A magyaroktól nem, és kiszúrzták a szemét avval, hogy hát kapott egy forintot egy gép után minden hónapban. Hát akkor nagyon nagy pénz volt még az egy forint.
2: Hát sejtem.
4: Na de szóval én abban kazdra születtem bele. Igaz, aztán legatyásodtunk, mert lettünk összesen 7 gyerekek. De mindegyik gyönyörűen él, főiskolát, meg mit tudom én végeztek, én maradtam billentyűzetem, meg taxis vagyok.
2: Értem. Jó.
4: Ha nem ebbe a kazba fejlődik az ember, akkor nézze meg Afrikát. Hát noszokban szülik a gyerekeket. 30 évvel ezelőtt most nem akarok támogat. Fele annyian voltak.
2: Hát nézze, igen, ez egy, azt hiszem, köszönöm Károly, köszönöm szépen, hogy telefonált mi nekünk, mert valóban ez is egy olyan dolog, ami azt hiszem, hogy tényleg sok ember tud érinteni, meg hát tényleg azt hiszem, hogy sokaknak az az elvárása, hogy a mindenkori kormány irányába, hogy az, hogy a különböző társadalmi rétegek között ez a kaszt, ez azért egy eléggé erős kifejezés, inkább Indiában vannak kasztok, azért talán Európában ez annyira nem így van, még akkor is, hogyha a megélésük a különböző társadalmi rétegekben élőknek nyilván nagyon eltérő. Ez kétségkívül így van, és hát az is egy nagy igazság, amiről például, hogy aktualizáljuk egy kicsit itt az elmondottakat, ugye Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter adott egy hosszabb interjút a Balzak csatornának, ez egy diákok által működtetett tartalomelőállító csatorna, és ugye ott beszélt arról az oktatásügyi és gyermekügyi miniszter, hogy továbbra is az a helyzet, hogy rendkívül meghatározza egy embernek a jövőképét az, hogy hova született, és ezáltal az is, hogy milyen minőségű oktatást kap, ami pedig hihetetlen módon befolyásolja azt, hogy majd felnőttként ő hogyan tud érvényesülni és boldogulni az életben, és itt most nem is elsősorban arra gondolok, sem én, sem pedig a tárcavezető, hogy mi van az ő fejében, hogy milyen képzettséget kapott, hanem pont ez, hogy az ő saját társadalmi rétegében ő mennyire tudja megvetni a lábát, és hogy továbbra is igen-igen komoly befolyásoló tényező az, hogy ki hova születik, és ez alapján a társadalmi átjárás az messze nem akkora, mint mondjuk például az 50-es években vagy a 60-as években született generációnak. Hát ugye erről azt hiszem, hogy sok betelefonálónknak lenne véleménye, meg hiszem azt, hogy van is. A helyzet csak az, hogy megint csak elfogyott az adásidőnk, és én azt hiszem, hogy azért lesznek még érdekes témák, akár a mai napon, hiszen az is egy egészen friss hír, hogy mint bizonyára tudják, az Integritás Hatóságnak az elnöke, Bíró Ferenc, aki tegnap itt volt Rónai Egonnál az Egyenes Beszédben, és itt is beszélt arról, hogy az előző kormány az hogyan próbálta meg ellehetetleníteni az ő munkáját. Nos, a központi nyomozó főügyészség az vádat emelt Bíró Ferenc ellen, mégpedig hivatali visszaélés, illetve közokirat hamisítás miatt, ami hát tovább bonyolítja ezt az egyébként is szövevényes és rengeteg információval tarkított ügyet. Szóval tehát biztos vagyok benne, hogy ezzel kapcsolatban is délután el tudják mondani a véleményüket 4 órától, hogyha minden igaz, akkor az extrán fogjuk már várni az önök hívásait, egyébként pedig a szokott időben, a szokott keretek között. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és legyen továbbra is kellemes napjuk.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hívnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
3: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Változóan felhős idő várható. Továbbra is a köztársasági elnök lemondását kéri Magyar Péter. Képzőművészeti alkotás is megrongálódott az ukrán légi támadásokban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szem közti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. A kormányfő beszélt arról is, hogy akár 2 év börtönnel is büntethető lesz a szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozat. Az Európai Néppárt európai parlamenti képviselő csoportjának tagjává választotta Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt 2 új EP képviselőjét. A 2 új politikus Magyar Péter, illetve Tar Zoltán korábbi mandátumát veszi át a 7 tagú Magyar Néppárti képviselőcsoportban. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Képzőművészeti alkotás is megrongálódott a hajnali ukrán légi támadásokban. Szevasztopolban rakéta találat érte Franz Rubo francia származású orosz festő Szevasztopol védelme 1854-1855 című panoráma festményét. A tűzoltóknak néhány darabot sikerült belőle megmenteni. Az orosz légvédelem több mint 300 ukrán drónt semmisített meg 20 régió, valamint a Fekete-tenger fölött. Közben Oroszország is több mint 200 drónnal támadta Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Az offenzívában több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, a Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt, és még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
6: Tisztelettel köszöntöm Önöket, itt a legfrissebb húzós, amit látnak. Persze, hogyha később nézik, az már nem lesz a legfrissebb, de amiről beszélünk, az azt hiszem, hogy sajnos, tulajdonképpen nyugodtan mondhatom, hogy sajnos aktuális lesz akkor is. A romák helyzete, a szegénység Magyarországon, ez két különböző téma, rendre összemossuk, és van egy alakja a magyar közéletnek, mondhatnám, hogy a magyar médiaiparnak, majd mindjárt meglátják, meg tudják, hogy miért, aki erre rendszeresen fel is hívja a figyelmünket. Mondhatnám, hogy ő a hétköznapok hőse, de majd ezt is megbeszéljük.
7: Orsós Lajos, újságíró, közösségszervező, aktivista. Egy pici falu cigány telepéről jutott el a nagyvállalatok és cégvezetők világába. Közel 20 évig dolgozott az RTL hírigazgatóságán. A Kiút a cigány telepről program és a Másik út platform alapítója. Meggyőződése, hogy a szegénység ma nem egy szűk társadalmi réteg problémája. Magyarországon legalább 7 millió embert érint valamilyen formában, csak más neveket adunk neki. A DE akció közösség egyik alapító tagja. Az egyesület nevéhez kötődik többek között a Szavazat ára című dokumentumfilm, az Országos Civil Őrszemhálózat, valamint a Pilvax Live online műsor is. Jelenleg a Mind elbukunk című könyvén dolgozik.
6: Örülök, hogy itt vagy. Szervusz, Lajos.
8: Köszönöm, hogy itt lehetek.
6: Elfogadod, ha azt mondom, hogy a hétköznapok hőse vagy? Mert felmutatsz egy mintát.
8: Nem szeretem a hős titulust a működésemben. Sokkal inkább apostrofálom magam úgy, hogy egy olyan figura vagyok, aki igyekszik a saját nehézségei, a saját negatív tapasztalatai és példája mentén mutatni egy olyan utat, amiből mások kivehetnek esetleg valamit.
6: Ez az út. Szerintem ez az, ami fontos, meg az, amire fordítod az útmenti lehetőségeket. És ezért gondolom, hogy ezt én rád mondhatom, hogy a hétköznapok őse, vagy ezt ki fogjuk fejteni, jó? Csináljuk ezt így. Jó. Minden esetre a Szavazat ára című filme sokaknak felnyitottad a szemét.
8: Hát nem egyedül, szögezzük le, többen voltunk.
6: És nagyon sokaknak a munkatársaiddal együtt felnyitottad olyan módon is a szemét, hogy ez nem csak arról szól, hogy van egy csúnya párt, amelyik szavazatokat akar vásárolni másoktól, hanem az arról is szól, hogy mekkora az éhség. És most nem is feltétlenül a korgógyomorról gondolok, hanem az éhség afelé, hogy valaki észrevegyen, és valaki azt mondja, hogy adok neked egy kiló krumplit, gyere el, mert te is számítasz. És ez a kettő, a krumpli, meg hogy számítasz, ez együtt hathatott szerintem nagyon komoly közösségekre, hogy meginduljanak, és leadják a szavazatukat nagyon sokszor. Hogy ez most nem sikerült, ez egy másik, egy sokkal bonyolultabb dolog, ezt nyilván nem most fogjuk megfejteni, bár hogyha van rá gondolatot, szívesen várom.
8: A Szavazat ára című film az én fejemben úgy úgy apostrofálódott, hogy mutassuk meg azt a magyar valóságot, amiről mindenki tud, vagy sejteni vél valamit, de gyakorlatilag nem feltétlenül a teljes igazságot látja, nem feltétlenül néz amögé, ami társadalmilag megérkezik. Nagyon régóta már megérkezik. És az én feladatom a filmben az volt, hogy szakmailag vezessem a szegénység ábrázolását, mint olyat. Hogy mutassuk meg úgy a szegénység közegét, hogy ők ne bűnösök legyenek ebben a történetben, mert nem azok, amikor értékesítik valamilyen formában a szavazatukat, hanem áldozatok legyenek ők, mert ők valóban áldozatok. Ők kiszolgáltatott emberek, akik azért adják el vagy pénzért, vagy drogért, vagy alkoholért, vagy a tartozásuk fejében a szavazatukat, mert nem nagyon van választási lehetőségük. És szerintem ez a film ezt meg is mutatta. Az én legnagyobb élményem ezzel kapcsolatban az volt, miután megjelent a film, akkor a barátaim, az alkotótársaim hívták fel a figyelmemet arra, hogy a kommentek között, mert ugye föltettük a YouTube-ra a filmet, és a kommentek között rengeteg olyan visszajelzés van, ami nagyjából így hangzott, hogy eddig ezt gondoltam ezekről az emberekről, most már értem őket. Most már nem hibáztatom őket. Ez volt az én fő célom. És úgy tűnik, hogy ezzel a filmmel sikerült ezt elérni. Ha azt kérdezed, hogy miért alakult ez így, hogy miért van a társadalmunknak egy olyan rétege, ami ennyire ki van szolgáltatva, azt nem lehet egyetlen egy mondattal megválaszolni. Annak rengeteg oka van. Van ennek kulturális, társadalmi, politikai és gazdasági oka is. És nem lehet azt mondani, hogy csak is kizárólag az elmúlt 16 év eredménye ez. Jóval messzebbre lehet nézni ezzel kapcsolatban. A rendszerváltásig hova tovább, még sokkal tovább is. De talán ez egy másik beszélgetés.
6: Másik beszélgetés is lehetne, igen, bár tudva azt, hogy nagyon sokáig például a városi politika és politikusok elintézték ezt a szavazatvásárlást annyival, hogy hát persze oda mennek, aztán osztogatnak nekik, azok meg leadják a szavazatot, és igazából másnap már senki nem foglalkozott velük. Most is az a kérdés, hogy ma másnap van, ma foglalkozik-e velük valaki? És ez lesz a következő éveknek is a nagy kérdése. Hogy akkor most kinyílt-e a társadalom szeme? Én nekem van ismerősöm, aki azt mondta, hogy a ti filmetek miatt szavazott a Tiszára. Mert megértette, hogy milyen folyamatok zajlanak az országban, ez nagyon fontos.
8: És el sem hinnéd, hogy hány olyan visszajelzést kaptunk az Egyesületből, ez ugye a Deakció Közösség Egyesülete, amik ugyanezt hangosították fel visszajelzésként. És ez egy óriási felelősség nekünk, mindannyiunknak. Azt gondolom, hogy a civilek ereje, a civilek társadalma meg kell, hogy érkezzen ma Magyarországra, ebben az új érában. És ez lehet egy biztosíték. Nem azt mondom, hogy mindent megold, de lehet egy biztosítéka annak, hogy ez 4 év múlva, 8 év múlva ne ismétlődjön. Vagy hova tovább közelebb, ugye jönnek az önkormányzati választások, ezek ne ismétlődjenek meg. Ezért lenne fontos egy olyan polgári, civil, társadalmi energiát építeni minden demokráciába, ami ezt tudja ellenőrizni. Nem kontrollálni, az egy nagyon erős kifejezés, és szükségtelen is, hanem ellenőrizni. És például a Deakció Közösség a választások után az aktivistái között, a szimpatizánsaink között megkérdeztük őket, hogy ők mit gondolnak arról, hogy mivel kellene foglalkoznunk a továbbiakban, hogy hogyan nézzen ki a Deakció Közösség identitása, és képzeld el, hogy a visszajelzések elképesztően nagy mértékben, több mint 70%-ában, ha jól emlékszem, az volt, hogy menni kell tovább ezen az úton, civil, polgári társadalmat kell építeni. Ez fantasztikus dolog, mert ez azt jelenti, hogy az emberek öntudatára ébredtek.
6: Maradjon így. Ötvöskúnyi cigány során nőttél fel.
8: Így van.
6: Nagy szegénységben. Hogy képzeljük azt a szegénységet, ami egy ilyen településen?
8: Te figyelj, nagyon szerettem egyébként. Nagyon-nagyon nagy élmény volt gyerekként a cigány telepen élni. Este a szomszéd tehenének a frissen fejt tejéből készült a tejbedara. Uh-huh. mezitláb mászkáltunk ilyen melegben nyáron az utcán. Loptuk a szőlőt a hegyből, vadásztunk, gombáztunk, halásztunk, mindent is csináltunk, ami a természethez köt minket. Ezt tettük azért, mert nem lehetett kihagyni a mindennapokból, a konyhából a természetet. Hiszen nem feltétlenül volt meg mindenkinek annyi anyagi java, hogy azt a boltból megvásárolva tudja beszerezni, ami a konyhába kell, hanem akkor jártuk az erdőt, gombáztunk, gyógynövényeket gyűjtöttünk, abból készítettünk teát, vagy mi ájusnak hívjuk, és ez a medvehagyma, nemrég volt ennek szezonja.
6: És mostanában nagy divat.
8: Így van, így van. Hát az édesanyám olyan medvehagymás bogácsát, csak hetekig azt tettük. Fantasztikus élmény volt gyerekként a cigánytelepen felnőni. A probléma ott kezdődött, amikor nyílt a világ, azzal, hogy idősödtem. Amikor iskolába jártam, és másokkal is kapcsolódtam, másokkal is szocializálódtam, nem csak a cigánytelepen.
6: Vegyes iskolába jártál, tehát nem egy szegregált.
8: Elsőtől negyedikig jók voltunk, a faluban csak cigányok voltunk, szinte. Aztán utána mentünk a szomszéd faluban, 5-től fölfelé, ott már megérkeztek az igények, mint olyanok. És amikor azzal találkozol gyerekként, hogy az iskola menz büféjében, akkoriban még volt kereskedelmi televízió vagytok, ugye? Vagy
6: nem,
8: lehet márka? Jó. Akkoriban még volt ez a Csokító nevű csokoládé, egyébként már kivezették.
6: Kivezették, úgyhogy nyugodtan
8: nincsen,
6: lehet.
8: Igen.
6: Ronda, de finom.
8: Így, az. A kedvenc csokoládém volt. Az alatt, a 4 év alatt, amíg abban az iskolában jártam, felsőtagozatban, összesen 3-szor volt lehetőségem Csokítót vásárolni a büféből, míg az osztálytársaim szinte minden nagy szünetben vásároltak. Cserébe én, azért, hogy ne lássam azt, hogy mi történik ott, mert hogy azzal én nem tudok érdemben kapcsolódni, kimentem az udvarra, és ilyen hatalmas nagy köröket rótam a nagy szünetben, még akkor is, ha tél volt, hogy minél jobban távol tartsam magamtól azt a világot, ami nem lehet az enyém. Tudnék még mesélni nagyon-nagyon-nagyon hosszan, de...
6: Tele voltál vágyakkal?
8: Mint a húzat. Ne viccelj, persze. Vágyakkal, álmakkal, elképzelésekkel, olyan gondolatokkal, amikről tudtam, hogy nem az enyémek, hogy nem lehetnek az enyémek, hogy nem kaphatom meg őket. Főleg akkor, amikor már ugye kamaszottam, 14-15 évesen elkezdtek érdekelni a lányok is, de nekem nem volt a zsebemben annyi pénz, hogy meghívjak egy lányt a helyi kiskocsmába egy jaffára, vagy egy szódára. Akkoriban még jaffát ittunk.
6: Igen. Ronda üvegből öntötték a szóda alá.
8: Így van.
6: De az foglalkoztatott, hogy nekik miért van, és neked miért nincs? Uh-uh. Vagy hogy az ő családjuknak miért van, és a tiéteknek miért nincs?
8: Nem, engem az foglalkoztatott, hogy nekem miért.
6: Hát jó, de hát ez ugyanaz. Tehát, hogy ő fizet, de hát te meg nem tudsz. Hát neked miért nincs a zsebedben pénz?
8: Figyelj, bennem az volt gyerekként, viszonylag fiatalon már, hogy mindent meg akarok érteni, ami nem az enyém. Pontosan azért, mert azt éreztem, hogy egy csomó minden nem az enyém. Mindent meg akarok tapasztalni abból, ami nem lehet nálam, amit én nem birtokolhatok, amit én nem érezhetek. Éppen ezért, mivel pénzem nem volt, ezért a könyvek felé fordultam. Azon belül is a versek felé fordultam. A versekben olyan érzéseket, olyan érzelmeket és gondolatokat vehettem magamhoz, és elutazhattam akár Petőfi Sándorral a Tisza partjára, életemben nem jártam, vagy akkoriban nem jártam a Tiszánál.
6: De elképzeltem.
8: Pár napja jöttem onnan egyébként haza nemrég, pont azt a térséget jártam körbe, ahol Petőfi alkotott, a Szamos és a Tisza környékén. De igen, elképzeltem, és innen indult az a fajta motiváció egyébként, úgy, hogy közben egyébként meg a saját szükségleteim kielégítésének köszönhetően tettem azért kamaszkoromban olyan dolgokat, amikre már egyáltalán nem vagyok büszke, de már megértettem, hogy azt miért csináltam, és igyekeztem, vagy még néha igyekszem is vezekelni emiatt leginkább édesanyám felé. Mert hogy ő rengeteget sírt éjszakáról éjszakára.
6: Mi lesz ezzel a gyerekkel?
8: Mi lesz ezzel a gyerek? Hol van ez a gyerek? Mit csinált Hol már meg ez a gyerek? Nem ment jobbra-balra. Csibészkedett, maradjunk ennyiben, az a gyerek kamaszként. Aztán szépen lassan megérkezett belém annak az érzése, hogy ez így nem lesz jó. Ha így folytatom tovább, akkor jó eséllyel börtönviselt leszek, de jobb helyzetben is közmunkás, és nincsen semmi baj ezzel a munkával, De én többre vágytam. És nekem piszkosul nagy szerencsém volt a gond. De tényleg hihetetlen nagy szerencsém volt. Annyi, de annyi ember volt körülöttem, akik engem támogattak és engem segítettek, hogy az már szinte csodának számít. Ott volt az édesanyám, aki nem tudta, hogyan kell jól gyereket nevelni, elég volt csak kimenni a cigánytelepre, és ezt ő nagyon jól látta, hogy hogyan nem szabad. Ezért ő azt mondta, hogy ő éjjel-nappal dolgozik, kétkezi betanított munkásként, emellett három műszakban dolgozott gyárakban, emellett elment és napszámban dolgozott még csak azért, hogy meg tudja teremteni azt a minimumot, amire szüksége volt a nővéremnek és nekem, mert hogy az édesanyám egyedül nevelt fel minket. Aztán ott volt a nővérem, aki ma már tudjuk, mit jelent, parentifikálódott, hiszen amíg az édesanyánk dolgozott, addig a nővérem volt az, aki a anyám helyett az anyám is volt.
6: Mennyi
8: 18 hónap van kettő.
6: Ó, hát mindez, majdnem gyerek volt ő is.
8: Határozottan, így van, így van. De ő volt az, meg az édesanyám is őt szólította meg, amikor kölykök voltunk, mi a tesómmal azt az időszakot a cetlik évének hívtuk, mert hogy édesanyám cetliket ragasztott ki a bejárati ajtóra, ami átszelelt egyébként. Tényleg nem volt annyira jó, és akkor mindig ilyen rongyokat tettünk oda a szegélyek mellé, hogy ne legyen annyira hideg. Anita, menjetek be a boltba Márti néhéhez, kérjetek magatoknak szendvicset, ha majd jövök az esti busszal, bemegyek és intézem. Hát vagy intézte, vagy nek magatoknak, kérjetek magatoknak szendvicset, ha majd jövök az esti

0: kik voltak még ott, de nagyon fontos dolgot mondtál ezzel a társadalmi mobilitással kapcsolatban. Azért nehéz, mert a közeg, amiben vagy, sem támogat ebben, vagy azért nehéz, mert aki fölötted van, az nyom vissza, mert elegen vagyunk itt fönt. Nem kell még egy.
1: Is. Is, de aki nyom vissza téged, abban kevésbé van ez a tudatosság. Ez egy megküzdési mechanizmus. Tehát az, aki valamivel följebb van, de nem túlságosan följebb van tőled, annak a fej, az ember agya egyszerűsít, mindig a legegyszerűbb megoldásokat keresi, nincsen más varia, ez egy alapmondás. És hogyha találkozik valaki valakivel, aki mondjuk valamivel lejjebb van nála, akkor nagyon könnyen, és ez megint egy tételmondat lehet a beszélgetésünkben, nagyon könnyen stigmatizálja őt azáltal, hogy eltolja magától, és őt tartja hibásnak, felelősnek mindentől, saját magát feloldozza, és ez teljesen tudatlan, tényleg az. A másikra viszont minden mást rától. És most eljutunk arra a pontra, és most nagyon-nagyon előre futottunk, hogy miért cigányozunk. Ez erről szól. Részben erről szól, de van egy csomó más vetülete is. De az, hogy valaki...
0: Találtunk egy társadalmi méretű bűnbakot?
1: Pontosan. Nagyon jól fogalmaztál. Így szoktam én is megfogalmazni. Pontosan. A cigányság társadalma, a cigányság közege a bűnbak. De mondok rá egy másik példát, menj el Amerikába. Ott a feketék a bűnbakok. Ha megnézed a történelmünket az elmúlt 100 évben, a nagyon fontos történelmi forduló pontokban Magyarország mindig a rövidebbet húzta. És az önreflexió, mint olyan, nem nagyon érkezik meg. Egyetlen egy társadalomban se, talán az északiakban valamivel jobban, mint nálunk.
0: Bár ott nincsenek ekkora súlyos traumák.
1: Pontosan.
0: Ott könnyebb egy
1: fokkal. Pontosan. És mindig kell egy bűnbak. És a cigányság Magyarország bűnbakja.
0: Nem érzed úgy, hogy tesz is érte? Tudom, megint igen, nagyon
1: mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás?
0: Igen, de ezt nem fogjuk megfejteni. Én csak arra gondolok, hogy ugye volt egy életforma, amit ráerőltettek a cigányságra, ez a telepedj le, neked ott a helyed, ahol kijelöljük. Ez gyakorlatilag a második világháborút követően lett így. Előtte oda ment a cigányság, ahol van, erre akart. És ettől megváltoztatták az életformát, viszont nem adtak hozzá lehetőségeket.
1: Így van.
0: Pontosan. Így van?
1: Pontosan. Pontosan. És noha ma már, de ez nem az aktuális kormányoknak a valid eredménye, ma már azért valamivel több társadalmi rétegben létezik a cigányság, mint olyan. De amúgy ez is egy tök izgalmas kérdés, és mindjárt elmondom, hogy miért. De leginkább ez azért van, mert hogy a technológia fejlődött. És a technológia megérkezik a legalsóbb társadalmi rétegekbe is.
0: És ott egyenlőség van.
1: Igen, így van. És a technológiának köszönhetően azért a cigányság is tudott valamennyit fölfele lépkedni, meghaladni, de... És ez egy ilyen pszichológiai érdekesség, hogy ha valaki mondjuk az alsóbb társadalmi, azaz deprivált társadalmi rétegből indulva feljebb jut egy vagy két társadalmi réteget, akkor a közege, és nyugodtan beszélhetünk rólam is, róla, akkor maradjunk nálam, akkor engem már nagyon sokszor nem is cigányként azonosítanak bizonyos közegekben, hanem mondjuk indiainak látnak, vagy eszükbe sem jut.
0: Te biztos nem cigány vagy, hiszen.
1: Hiszen én olyan helyeken vagyok, olyan helyeken fordulok meg, olyan közösségekkel kapcsolódom, például üzletileg, vagy társadalmilag, ahol ez értelmezhetetlen, hogy mit keresne ott közöttük egy cigány. És így aztán az a társadalom, ahová bekerülsz, az a társadalom már nem néz téged cigánynak, és mondok még durvábbat, te magadat sem titulálod cigánynak.
0: Akartam kérdezni, hogyha most visszamész Ötvös Kónyiba, nem tudom, szoktál-e?
1: Rendszeresen.
0: Ott téged még a mi fiunknak néznek, vagy inkább egy kívülálló vagy, aki odalátogat, vagy akár áruló?
1: Tudod, mi van? Az van, hogy én sehol nem érzem magam otthon. És ezt nagyon sokan megénekelték már azok, akik mobilizálni tudták.
0: Az egyiket elvesztetted, a másik fölfelé. Nem a tiéd.
1: Igen.
0: De ezt te meg is éled?
1: Mint van ilyen érzeted? De ebből én előnyt kovácsoltam. Tehát, hogy a származásomból, abból, hogy én cigánynak születtem, szegénynek születtem, abból én nekem sikerült előnyt kovácsolnom, plusz abból, hogy sehol nem vagyok igazán otthon, rájöttem arra, hogy ez egy óriási érték, ez egy óriási kincs, hogy a társadalom azon perifériáján tud

0: tudok szörfözgetni, amiken csak nagyon kevesen tudnak. És nem csak, hogy szörfözgetek, és kibe tudok lépkedni a társadalmi ranglétrák bármelyikében, többé-kevésbé, mert az elithez nincsen közöm, hanem még fordítani is tudok. Hanem, hogy tudom segíteni a megértést az emberek és a társadalmi rétegek között. És
1: most arra nem válaszoltál, ötvös konyhában téged most milyennek látnak?
0: Az unokatestvéreim nagy része még ott él, velük könnyen tudok kapcsolódni. Az idősebbekkel is könnyen tudok kapcsolódni, de érzek egy távolságtartást. Mert hogy én már nem az ő kutyájuk, kölyke vagyok. De ez nekem nem fáj.
1: De azért fura, mert hogy az ember azt remélné, hogy ez a büszkeség alapja.
0: Egy darabig ez megvolt.
1: Hogy kitört
0: addig,
1: ez
0: addig voltak büszkék rám, legalábbis én ezt így tudom magamban helyre tenni, amíg odáig jutottunk el, hogy RTL televízió. Mert azt így könnyen be lehet fogadni, hogy én az RTL televízió munkatársa vagyok, hogy élő híradós műsorokat csinálok, hogy fókuszt csinálok, hogy riporterkedem, hogy gyártást csinálok, meg felvételt vezetek, meg akármi. Addig ők velem tudtak jönni. Azóta, hogy már nem az RTL-nél dolgozom, és a versenyszférából élek meg, ott már nem feltétlenül tudják, mi az a podcast, ők nem is feltétlenül nézik a húzós beszélgetést.
1: Mondjuk azt nem értem.
0: Én sem, amúgy. Ott már nagyon nagy lett a távolság, én ezt érzem. Uh-huh. De nekem ez nem rossz. Tudomásul.
1: Test közelből elkerültél valami megfoghatatlan világba.
0: Így
1: az RTL még befogható, az hát még azt nézzük este.
0: Igen.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: A visegrádi négyek együttműködésének újjáépítését nevezte a magyar külpolitika egyik fő céljának Magyar Péter. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét. Sztrájkolnak ma a francia vasutasok. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Knára. A visegrádi négyek együttműködésének újjáépítését és egy erős közép-európai szövetség kialakítását nevezte a magyar külpolitika egyik fő céljának Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, az elmúlt évek egyik hibája a magyar-lengyel szövetség veszélyeztetése és a V4-ek közötti egyeztetések elmaradása volt. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők szerint a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával megalapozott módon kell biztosítani a pedagógusok teljesítmény értékelését. Az új rendszer kialakításáig pedig a hatályos szabályok felfüggesztését javasolják. Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy hétfői késeléses támadás miatt. Belfastban és más településeken a jó rész tizenévesekből álló tömeg autókat és lakóépületeket gyújtott fel, a rendőrségnek több embert ki kellett menekítenie. A zavargásokat kiváltó belfasti bűncselekmény gyanúsítottja egy szudáni állampolgár, akit ma bíróság elé is állítanak. Sztrájkolnak a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercity-nek csak a fele közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az állami vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 foodtruck tizedénél találtak tisztasági problémát, hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
1: Sok mindenkinek akartál köszönetet mondani így, anélkül, hogy ezt így megtennéd, mert ugye beszéltünk édesanyád, testvéred, és mondtad, hogy még egy csomó mindenki van, ott folytottam beléd a szót. Hát nyilván az is egy út volt, hogy te 20 évesen az RTL-hez kerültél. Az sem egy tök természetes helyzet. Nem, hogy romának nem, másnak sem.
0: Nem 20, 18.
1: Ráadásul.
0: Éppen csak betöltöttem a 18-at.
1: Érettségi után rögtön?
0: Rögtön. Gyorsan elvégeztem egy újságírói gyorstalpalót, meg itt Budapesten forgattam azzal a Laokon filmmel egy játékfilmet, aminek én voltam főszereplője, akik néhány évvel ezelőtt a Saul fiával Oscar-díjat nyertek. Nagyon izgalmas élmény volt, akkor mérgeződtem meg a kamerák világával úgy igazán.
1: És ők ott egy roma fiút kerestek, vagy egy fiatalt?
0: Akkor egy cigány gyereket kerestek.
1: Roma vagy cigány?
0: Na, ez jó kérdés, egyik sem jó válasz. Az igazi válasz a romani. Ugyanis a romani a cigány ember, a cigány maga, a roma pedig a cigány férfit jelenti. Tehát, hogy ez egy ilyen elcseszett gondolkodás.
1: Roma asszony, az a férfi asszony.
0: Igen.
1: Az ilyen, szép.
0: Tudod, mennyi félreértés van a cigányság közegében? Hova tovább a szegénység közegében? Elképesztő. És most pont azon dolgozom egy ideje, hogy ezeket a félreértéseket leporoljuk. Nézzünk rá, hogy hol csúsznak félre a kommunikációs üzeneteink. Ha sikerül megérteni azt, hogy a másik miért gondolkodik így, miért viselkedik így, akkor van esélyünk kapcsolódni. De nem csak társadalmilag, nem csak a zene, meg nem csak a tánc területén, hanem gazdaságilag is, üzletileg is, ami egy ország érdekét jelenti. De visszakanyarodok, és nagyon röviden válaszolok, hogy lezárjuk ezt a témát. A tanáraim hihetetlen jó tanáraim voltak. A Kiút a cigánytelepről előadásaimban nagyon felhangosítom az ő jelentőségüket. Hova tovább? Van egy olyan videós sorozatom is, amit a weboldalamon elérnek például a tanárok, ami abban segíti a tanárokat, mert elképesztően fontos az ő munkájuk, de tudom, hogy hihetetlenül terhelt is, főleg, hogyha szegregátumokban tanítanak. Abban segíti ez a videós sorozat, vagy próbál segíteni nekik, hogy megértsék, hogy miben vannak azok a gyerekek, akikkel dolgoznak, és olyan módszertani megoldásokat igyekszem adni nekik, amiktől egyrészt talán könnyebben tudnak kapcsolódni ezekkel a gyerekekkel, másrészt saját magukat is felmentem. Nincsen felelősségük, nem vihetik haza azt a sok-sok feszültséget, azt a sok-sok terhet és bántást, amit kapnak, ha kapnak, abból a közegből, ahol ők teremteni próbálnak, mert nem rajtuk múlik.
1: Hadd fordítsam ezt vissza, azt nem lehet elérni, hogy a roma közösségekben legyen becsülete a tanárnak? Tehát, hogy legyen érinthetetlen, mondván, hogy értetek dolgozik. Ez rengeteget segítene azon, hogy például haladni lehessen.
0: Honnantól érdekes ez, hogy van egy pont a társadalmi rétegek között, ahol már nem fontos a tanár jelentősége, ahol már nem fontos az idő múlása, ahol máshol mi, ahogy már, ők már máshogy mérik az időt is, segélyhez kötve például.
1: Éjségtől éjségig.
0: Pontosan. Hogy a fenébe várjuk el ezektől az emberektől? Nem csak cigányokról beszélünk, de a cigánya látható. Ezért vele azonosítjuk.
1: Igen, igen, ez fontos. De hogy majd beszéljünk is.
0: Jó. De hogy a fenébe várjuk el tőle azt, hogy a többségi társadalmi normatívák mentén működjön, gondolkozzon, adja át a gyerekének ezeket a mondásokat vagy attitűdöket, hogyha neki a legalapvetőbb működési nehézségekkel kell megküzdenie, nem hónapról hónapra, napról napra. És akkor, amikor azt mondod, de hát akkor miért cigizik? Akkor miért iszik? Akkor erre az a válasz, hogy annyira terhelt az élete. Miért van ekkora nagy, baromi nagy televízió otthon?
1: És a mobiltelefont szokták szemükre hányni, a legkorszerűbb mobil, na az persze van.
0: De tudod miért? Mert minden kell, ami egy kicsit is elnyomja a fejükben és a lelkükben dübörgő feszültség ordító hangját. Ugyanis, ha szegénynek születsz, ha cigány szegénynek, ha szegény cigánynak születsz, akkor gyárilag van benned egy feszültség, egy állandó feszültség. Nincs, nem jut, nem jár. Hogy a fenébe tudod ezt kezelni magadban, ami egyébként egy állandó traumaélmény, egy állandó traumaélmény a legalsóbb társadalmi rétegekben, úgyhogy megpróbálod elnyomni ennek a hangját, mert ez ordít benned. Mivel nyomod el? Már csúnyán beszéltem.
1: Nem beszélsz csúnyán.
0: Baromi könnyen addiktívvá válsz, mert ha rágyújtasz egy cigarettára, az stresszoldó. Ha felnyomsz egy tüskét gyorsan reggel, még a kisbolt előtt reggel, akkor így picit lelazít téged. Ezzel kezdődik. És utána a függővé válsz, most már ugye ezek a designer drogok is megérkeztek egy jó pár éve.
1: Az meg pusztító.
0: Pusztító.
1: Nem, de... mint az alkohol, nem lenne az meg a cigi.
0: Igen, de ennek pont ez a lényege, és ezért van a nagy tévé is, mert amíg abban vagyok, amíg azt nézem, és röhögök, vagy elvonja a figyelmemet, addig nem kell a saját nyavajáimmal foglalkoznom. És mindaddig, amíg ezen a szinten élek, nekem, és itt nem beszélhetünk a személyes felelősségről, legon, tényleg nem beszélhetünk. Egy bizonyos ponton túl már csak is kizárólag rendszer szintű felelősségről beszélünk. De sokkal könnyebb a személyes felelősséget tolni ezekre az emberekre, nem csak cigányokra. Sokkal könnyebb azt mondani, hogy az ő hibája. Nézd meg, neki sikerült, itt a Lajos, neki sikerült.
1: Miért nem mész dolgozni?
0: Miért nem mész dolgozni, így van.
1: Azért nem megy dolgozni, mert elindulni sem tud.
0: Például.
1: Nem tud felülni a buszra, mert nincs pénze buszjegyre.
0: Így van.
1: Nem fogják felvenni, mert nincs tiszta ruhája.
0: Így van.
1: És így tovább.
0: De ezeket
1: közhelyszinten tudjuk. Gyakorlati szinten nem értjük, hogy nem tudunk ezen segíteni.
0: Várjál, valamit kihagysz. Az pedig egy másik oldala ennek a történetnek, vagy egy ilyen hozzáadott érték oldala ennek a történetnek. Ez pedig idegrendszeri kérdés. Nem szó szerint értve, de nyugodtan szó szerint értve is. Hogy a nyavajába várod el? Mert ő nem tud ugye cégvezető lenni, ő nem tud projektmenedzser lenni. Hogy a nyavajába várod el tőle azt, hogy beálljon a szalag mellé a gyárba, és naponta 5000-szer csinálja meg ezt a mozdulatot? Csak ezt. Miközben ő a rendszertől teljesen távol éli az életét. Hova tovább? Ellenségként tekint a rendszerre. A munkaügyi központra, az orvosi ellátási rendszerünkre, a behajtóra, meg mindenre is, ami rendszer. Teljesen máshogy létezik és működik, így aztán az ő idegrendszere nem képes abban gondolkozni, hogy struktúrát társadalmi folyamatokba integrálódjon bele. Ezért mondom azt, hogy egy ponton túl rendszer szintű megoldásokra van szükség, és ezek a rendszer szintű megoldások nem egyik napról a másikra fognak valódi eredményt hozni. Van olyan, ami hoz viszonylag gyorsan, de ez nem.
1: Oktatás?
0: Is. Egészségügy, oktatás, jogrendszere, ahogy te mondtad, a közlekedés rendszere, és még egy fontos dolog, mentálhigiénés folyamatmenedzsment. Az egész országra kiterjedően. És ez azért is kell...
1: Jó, mondjuk az nem csak a mély szegénységben élőknek
0: kell. Ezt mondta, igen, pontosan ez a
1: lényeg. Látva azt, hogy itt mi élünk.
0: Ez ezért is kell, így van, mert hogy van mögöttünk két... Van egy rendszerváltás, ami nem jött be, és van egy másik rendszerváltás, amit éppen élünk, és mit tudjuk mi, hogy mi lesz belőle.
1: Torzít a média, amikor a szegénységről beszél? Te ugye, mert eltöltöttél benne két évtizedet, tehát talán egy kicsit kritikusabban és mélyebben is látod. Lehet, hogy meg voltak a saját harcaid is, bár az RTL-ről ne beszéljünk nyilván.
0: De nyugodtan. Inkább mondjuk azt, hogy a média azt csinálja, amit a politika egyszerűsít. Mert hogy a politikának az a dolga, hogy egyszerűsítsen, mert ez egy olyan állatfaj, ami ezt kell, hogy csinálja, mert így tudja eljuttatni az üzenetét minél szélesebb körök felé. A médiának, bár nem ez a célja, de nem tud mit tenni. Főleg, ha kereskedelmi médiáról beszélünk, hiszen nincsen helye, lehetősége és piaca annak, hogy tényfeltáró, hosszú, mély, értelmező, edukatív tartalmakat állítsanak
1: elő. Ezért volt fontos a filmetek.
0: Pontosan. Ezért is. Így van. Így van. Ilyen szempontból elképesztő szerepe és felelőssége lenne, van a médiának, és leginkább egyébként az állami médiának. Mert az állami média nem kereskedelmi szempontból gondolkodik saját magáról, hanem van egy állandó keretrendszere, költségkeretrendszere, így aztán ő megtehetné, hogy olyan minőségi tartalmakat állítson elő, ami edukatív.
1: Viszont a média használja a cigányságot.
0: Hananá.
1: És két dolgot lehet tudni, az egyik az az, hogy az összes beszavazós, kiszavazós műsorban kell, hogy legyen egy fiatal ember, vagy egy ifjú hölgy, akire a cigányság szavazhat, mert hogy ők szavaznak, mert hogy összezárnak mellette.
0: Sőt, most már nem egy van.
1: Hát, és most már gyakorlatilag a túlsúly. Igen. Igen. A másik pedig a hát, győzike jelenség. Amikor felemelünk valakit, és bolcot csinálunk belőle. Ő adta magát hozzá, de ez közben meg a kiemelkedés módszere és lehetősége is. Számukra egyénileg. Ez egy nagyon fura dolog, mert pont azért ítéljük el mondjuk személyesen is őket. Sokszor, hogy részt vesznek ilyen megalázó helyzetekben. Hát azért Győzike ült a bakon egy autóban ülve, vagy nem is tudom, tehát az egészen döbbenetes látvány volt, a szekér és valami autó, és
0: valami,
1: nem tudom, igen. Szóval, hogy olyan helyzetekbe kerül, amiben értelmes ember nem kerül bele. De hát ezzel ő vagyont szerez, kiemelkedik.
0: Már amikor kiemelkedik.
1: Megmutatja azt, hogy ez egy út.
0: Nézd meg a tehetségkutató műsorokat. Leginkább arról beszéltél, plusz a Győzike.
1: Igen, igen.
0: A reality show tehetségkutató műsorok, ez a két folder. Nem nagyon találsz olyan énekest, vagy táncost, vagy művészembert ezekből a tehetségkutató műsorokból ma már, akik érdemben meg tudnak ragadni a piacon.
1: Hát te pont a saját podcastodban felmutatsz ilyen példákat, Karamelt, vagy Pápai Jocit lehet említeni.
0: De ők még a régi kornak számítanak ilyen szempontból.
1: Már ők is a múlt.
0: Igen, igen, igen, mert akkor még az volt igaz, amit te mondtál, hogy egy vagy kettő hátrányos helyzetű cigánygyerek van ezekben a televíziós műsorokban. Ma már többnyire belőlük áll a paletta, mert fontos a történet, fontos a szociósztori, és az sem baj, ha valamennyire azért tud énekelni. De kitermeljük ezeket az embereket. És tök fontos, tényleg hihetetlenül fontos, hogy reprezentálódjanak ezek az emberek a kereskedelmi médiákban. A hogyan, az nem mindegy. És én azt szoktam mondani, mert rengeteg ilyen fiatal, hátrányos helyzetű gyerekkel találkozom, aki énekel, táncol a Kiút a cigánytelepre program keretein belül.
1: És most mindenki rapper akar lenni.
0: Határozottan. Igen. Hogyha eltöröd a lábad, akkor lehet, hogy már nem fogsz tudni utána táncolni. Hogyha valami történik a hangszalagjaiddal, akkor már lehet, hogy nem fogsz tudni utána ugyanúgy énekelni. De az agyadat nem veszi ki senki. Ezzel fogsz tudni dolgozni. Ez az, ami mindig itt van. Meg ez. Ezzel a kettővel dolgozzál. És közben mehetsz a művészetek vonalán is, hajrá! Meg az nem játszik, hogy beszélsz cigányul, amikor azt kérdezem, hogy milyen nyelven beszélsz. Tök jó, tényleg, tök jó. De azzal nem fogsz tudni lehozni egy üzleti tárgyalást. És azt próbálom átadni ezeknek a gyerekeknek, hogy olvassanak, és tanuljanak meg valamilyen világnyelven beszélni. Legalább egyen. És hogyha ez megtörténik, akkor már nem is feltétlenül van szükség ezekre a kereskedelmi televíziókra. Márhogy van, márhogy nekik szerepelni.
1: Igen, persze, világos.
0: Talán még igényük sem feltétlenül lesz rá. Így van, pontosan.
1: Mert lesz egy másik. Valójában az elmúlt 4 évtizedben volt különbség a különféle kormányok roma politikájának sikeressége vagy sikertelensége között. Mert azt láttuk, hogy néhány roma politikus rendkívül szerencsés módon meggazdagodott, majd eltűnt.
0: Hát meg annyi politikus gazdagodott de, meg, és majd eltűnt.
1: Igen, de volt itt út a
0: munkavilágába is,
1: rengeteg milliárd forinttal, aminek a bottal üthettük a nyomát, az Európai Unió azért bevasalta. Szóval itt rengeteg minden történt, csak előrejutás nem annyira.
0: Kettő dolgot szögezzünk le. Az egyik, és ez egy újabb tételmondat, ha lehet, hogy minden társadalmi réteg kitermeli a saját bűnözőit. Nem kell cigánynak lenned hozzá, és nem kell magasabban lenned, vagy alacsonyabban lenned, minden társadalmi réteg kitermeli a saját bűnözőit. A másik, hogy annyira nem néztem figyelemmel, vagy nem követtem figyelemmel az elmúlt 40 év politikai működését a cigányság tekintetében, vagy a szegénység felszámolásának tekintetében, de mondom, hogy mit látok és tapasztalok az elmúlt sok-sok évben, amióta járom az országot, és kapcsolódom civil szervezetekkel például, önkormányzatokkal például, vállalatokkal, nagyvállalatokkal például. Azt látom, hogy nem érkeznek meg feltétlenül azok az üzenetek annál inkább, de a pénzek, ha meg is érkeznek, akkor addig tart minden, ameddig a projekt is tart. Legyen az 3 hónap, vagy legyen az fél év. Onnantól kezdve, és ez egy óriási hibája a rendszernek, onnantól kezdve, ha elfogy az a projektköltés, akkor utána azt, amit 3 éven keresztül építettek, 3 hónap alatt csúszik le. Úgyhogy szerintem, ha a megoldásról beszélgetünk, akkor a megoldás az, hogy vegyük tudomásul, hogy az állam nem mindenható. Nem tudja az állam egy szemében megoldani a szegénység kérdéseit. Nem problémáról beszélünk, kérdésekről beszélünk, mert a szegénységben elképesztően sok potenciál, hihetetlen potenciálok vannak. A feladat az, hogy minden szereplőnek a társadalomban meg kell találnia a saját felelősségét. Az államnak minden társadalmi rétegben van felelőssége, a cégeknek is van felelősségük, főleg azok, akik a kék galéros, azaz a kétkezi munkásokat foglalkoztatják, a civil szervezeteknek is van felelősségük, és az egyénnek is van felelőssége helyzet függően. És hogyha ezt nem egy rendszerben kezdjük el értelmezni, ahol az állam, a rendszer elismeri azt, hogy tényleg nem mindenható, de én megadom a kereteket, kezdjünk el együtt gondolkozni és dolgozni ezen, akkor a büdös életben nem lesz a szegénység kérdése megoldva, sőt, egyre rosszabb lesz.
1: Ott kezdődik egyébként ennek a problémakörnek a megoldása, hogy az oktatást kellene olyan módon odavinni, hogy legyen lehetőségük valóban tanulni és szakmát szerezni?
0: Nem elég.
1: Az miért nem elég? Az miért nem egy lehetőség?
0: Egy lehetőség. Egy út, amin mindenképpen menni kell.
1: Mi kell még?
0: Egyszerre sok minden. Ezt hívjuk társadalmi mobilitásnak.
1: Na de pont te mondod, hogy ez milyen nehéz út, ez a társadalmi mobilitás.
0: Ha hogy ne, de ha könnyű lenne, már rég megoldotta volna egy csomó.
1: Nyilván.
0: Tehát, hogy példák, minták, struktúra, rendszer kell, közös összefogás, társadalmi összefogás kell hozzá, és a fejekben kitakarítani azokat a stigmatizált félreértéseket, amik hosszú-hosszú évtizedek óta ott gyűlnek bennünk, és azokból feszültség, harag, frusztráció keletkezett. És az oktatás az egy piszkosul fontos eleme, mint ahogy a foglalkoztatás is hihetetlenül fontos bele. És nem...
1: Nem hogy közmunka.
0: Első körben az alacsonyabb kétkezi munkát végző folyamatokra érdemes fókuszálni, hiszen nem tudsz megtanítani egy hátrányos helyzetű embert fél év alatt angolul. Plusz ugye június 1-e óta, ezt Ruf Bálint is, plusz a miniszterelnök úr is elmondta, hogy június 1-től a külföldi munkavállalók nem jöhetnek már be az országba. Tök jó, tényleg tök jó. Ma körülbelül olyan 105 ezer külföldi munkavállaló van most az országban, officially, hivatalosan. Valószínűleg ennél jóval több. De a kék galéros válság 2010 óta itt van, jelen van, azaz a kétkezi munkásválság, és nem tudunk mit kezdeni vele.
1: De ez a 300 ezer ember, aki ma a munkaerőpiacra bevonható lenne minden statisztika szerint, de nem dolgozik. Hát ők nem véletlenül nincsenek ott.
0: Nem igaz.
1: Tehát őket egy az egyben nem fogod tudni kicserélni azzal a 105-110 ezerrel.
0: De képzeld el, hogy abból a 300 ezerből pont ennyit tudsz kicserélni.
1: És a BYD fog neki körülni? A Samsung vagy az összes többi külföldi, amelyikhez jönnek a külföldi vendégmunkások?
0: Hát szerintem a BYD-nak meg a Samsungnak pont mindegy, hogy indiai vagy cigány dolgozik nála, végezzel a munkát, nem?
1: Egyébként igen, persze.
0: Az van, hogy az a 300 kötőjel 320 ezer ember, aki nem aktívan létezik a formális munkavilágában, abból legalább 200 ezer ember nem is fog. Egészségügyi, meg minden olyan nyavaják mentén. Viszont van nagyjából olyan 100 ezer ember, inkább 80, valahol 80-100, nagyon nehéz ezeket jól látni, mert nem nagyon készültek ilyen statisztikák az elmúlt években. Piszkosul nehéz, ezt ki kell szaszerolni ügyesen, okosan, innen-onnan összetéve. Az a nagyjából 80-100 ezer ember viszont egyik hétről a másikra beállítható a munkavilágába, a formális munkavilágába, és első körben a kétkezi munkáról beszélhetünk, a gyárakról beszélhetünk, hiszen más lehetőség nincsen a skilljük, a képességeik mentén, de muszáj elengednünk az így szoktuk gondolatát és kifejezést a rendszerből, a foglalkoztatási rendszerből, és egy csomó dolgot máshogy érdemes gondolni saját magunkról, mint foglalkoztatóról.
1: De úgy gondolod,
0: tudom,
1: hogy el tudod hozni a szegregátumból azt az embert, aki nem dolgozik?
0: Jó, de jó vagy. Nagyon jó vagy. Nem a szegregátumból kell elhozni. Ezek az emberek nem a szegregátumban vannak. Nagyon kevés jön a szegregátumból. Ugyanis ők azok, akikről korábban már meséltem, hogy...
1: Akik nem mozdulnak.
0: Nem mozdulnak, tudnak. Nem tudnak mozdulni, igen. Pontosan. De pont a fölötti társadalmi rétegekben, az instabil generációs szegény társadalmi rétegben és a mély szegény társadalom felsőbb szakaszaiban még megvannak azok a képességek. Viszont ha nem foglalkozunk velük, akkor két év múlva már nem lesznek, vagy három év múlva csúszunk lefelé mindannyian. De megvannak azok a képességek, amiknek mentén ők tényleg beintegrálhatóak lennének a formális munkavilágába, de a formális munkavilága az, ami nem tudja őket betenni, mondjak rá példát, ugye?
1: Igen.
0: Mondok. Például. Nagyon szívesen eljönne dolgozni. Hajlandó lenne egy órát, másfél órát is utazni az otthonától, ha van rendes buszjárat vagy vonatjárat. Tényleg megteszi, de nem tud egy hónapot kihúzni fizetés nélkül. Légy kedves foglalkoztató, tedd már meg, hogy nekem hetente fizetsz. Légy kedves foglalkoztató, ne négy oldalas PowerPoint dokumentumot tegyél elém, amit nekem értelmeznem kell tűzvédelmi oktatás címén, hanem mutass meg nekem négy darab 30 másodperces kis zenés videót, ami az én nyelvemre készült, mert azt jobban fogom érteni. Légyszi, ne várd el tőlem azt, hogy másfél óránként menjek ki 5 perc cigi szünetre, mert úgyis ki fog lógni, hanem akkor inkább úgy alakítsd ki azt a rendszert, hogy ne azt várd el tőlem, hogy 8 órán keresztül dolgozzak magas minőségben, hanem vedd tudomásul, hogy 6 órát fog dolgozni, de az neked jó lesz. Mert így sem fogom ledolgozni azt a 8 órát, sőt, még kevesebbet fog dolgozni.
1: Azért ez egy kemény alkú, amit ez igényel, amit elmondtál, mert hogy nem ehhez vannak szokva a foglalkoztatók.
0: Ezt mondom, pontosan ezt mondom. Képzeld, de mi van most a foglalkoztatás világában kék-galéros vonalon? Óriási fluktuáció, ami minden esetben kidobott pénz. Mert hogy? Költ arra, hogy valahol meghirdesse valamilyen nagyon menci webfelületen, hogy nála kellenek dolgozók. Ezek a dolgozókat egyébként nem is lehet onnan behúzni, mert ők nem nézegetik ezeket a felületeket. De valahogy megérkezik, és ő költött már rá, hogy leinterjúzzon, nem tudom, 15 embert arra a 3 pozícióra. Költ arra is, hogy a HR-es kolléga interjúztatja őket. Felveszi őket, kapnak munkaruhát, betanítás, izéhozé, és 3 napon be se jön dolgozni. Ez cég méretétől függően, vannak ilyen kimutatásaim, akár 100 millió forintos tétel is lehet egy évben, Q1-től Q4-ig.
1: Ezt szokták érteni a cégek, hogy ilyenkor mi lenne a feladat? Tehát te most elmondtad nekünk, elmondod ott nekik. Erre mi szokott a válasz lenni általában? Így szoktuk?
0: Két variáció van. amikor tárgyalok ezekkel a cégekkel, mert az a mondás, hogy nem tudom megoldani a kék galléros válságot, mert rendszer szintű folyamatokra nincsen hatásom, de nálad enyhíteni tudom, ha elengeded az így szoktuk kifejezést, vagy működést, és nagy mértékű, nagyon magas felhatalmazást kapok tőled ahhoz, hogy javaslatokat tegyek a szervezeti kultúrád átalakítására. De ezt teszem úgy, hogy két irányból megyek, tehát föntről a CFO-kkal, a borddal, meg mindenkivel is egyeztetek arról, hogy mi a vízió, hogy mi a mondás, mi a stratégia, meg a struktúra, és ott dolgozom lent a kétkezi munkásokkal napokig, vagy hetekig én is, és pontosan ugyanazt csinálom, amit ők, hogy megértsem, hogy ők miben vannak.
1: Ahogy így hallgatlak, keresek egy, lehet, hogy találtam egy szót, méltóság. Hogy ebben a végtelen szegénységben és kiszolgáltatottságban előbb-utóbb a méltóság vészel, és ha az elvész, onnan nagyon nehéz feltápászkodni.
0: Ez jó. Ezzel tudok veled együtt menni. Ez jó.
1: Hagyjuk így abba?
0: Folytassuk.
1: Folytassuk máskor.
0: Köszönöm.
1: Most meg örülök, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, hogy jöttél.
1: Hú, mennyi mindent hallottunk. Szerintem fontos mondatok hangzottak el. Lesz mind gondolkoznunk. Nem beszéltünk egy csomó mindenről, és én tudom, hogy most jönnek a kommentárok, hogy és a bűnözés, és a szegénység, és a bűnözés összekapcsolódása, és a kistelepülési tyúktolvajlás, és a minden. Igen, de. És a, mi most a de részét beszéltük meg, hogy hogyan lehetne ennek mindnek elejét venni, hogyha egy kicsikét másképp gondolkoznánk. Ha nem úgy, ahogy mondtad, ahogy szoktuk.
0: Ahogy szoktuk.
1: Mindjárt. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm a figyelmüket. Jövünk egy hét múlva, és minden jót, viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsor ajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Viharokra és felhőszakadásra figyelmeztetnek. Újra négy szem közt találkozik a kormányfő és az államfő. Street food büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Országszerte kiadták az elsőfokú veszélyjelzést a várható zivatarok miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés, ami heves viharokat jelent. A nagy szél mellett akár villámlás, jégeső is lehet. Az ország középső és nyugati harmadában citromsárga jelzés érvényes a felhőszakadások miatt is. Részletek az időjárásról a hírek végén. Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szemközti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülés azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. A két politikus Magyar Péter, illetve Tar Zoltán korábbi mandátumát veszi át a héttagú Magyar Néppárti képviselőcsoportban. Bogdán Csaba az EP alkotmányügyi bizottságában, míg Weiss Viktor a kulturális és oktatási bizottságban folytatja majd a munkát. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 food truck tizedénél találtak tisztasági problémát, hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. A sok napsütés mellett délután csak elszórtan, estétől viszont egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. Néhol jégeső is lehet. Most az északkeleti járásokban van riasztás a zivatarok veszélye miatt. A szél sok felé megerősödik. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat kifutó zápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornánkon, vagy ahol belefutnak ebbe a műsorba. Ma azt hiszem egy igazán speciális és különleges vendégünk lesz. Április végén történt, hogy a Szilícium völgyben megrendezték az ENSZ egészségügyi konferenciáját, ahol dr. Peták István, magyar kutatócsapata a genomét elnevezésű technológiájával bekerült a világ legéretesebb innovációi közé. Azt hiszem összesen 7 ilyet neveztek meg, ez az egyik. Emellett az Amerikai Rákkutatók Társasága is az áttörő innovációk közé sorolta a Magyar Kutatóközponttal a korábban alakított OnCompass Medicine-nel rendelkező vállalkozást. Úgyhogy most nagy tisztelettel köszöntöm Peták Istvánt itt a stúdióban. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és beszélgetni tünk.
3: Én köszönöm a meghívást.
2: Kezdjük szerintem onnan, hogy ha jól tudom, akkor 1995-ben végzett az orvosi egyetemen, gyerekklinikán kezdett dolgozni, és szembesült vele, hogy vannak olyan rákbetegségek, amiket nem lehet kezelni. És valahonnan innen indult el az egész történet, ugye?
3: Igen, abszolút. Ugye az gyerekkorom óta az érdekelt, hogy ha megértjük a természet törvényeit, a biológia törvényeit, akkor föl tudjuk használni ezt a tudást arra, hogy életeket mentsünk. Ugye gimnazista koromban nyarakat a Kis Balatonon töltöttem, mint természetvédelmi őr, és akkor ott tavi bénulásban szenvedő madarakat kellett megmentenünk. Tudnunk kellett, hogy melyik madár éppen mit szeret enni, mert ugye az egészen pici énekes madaraktól a nyári ludakig, kormoránokon keresztül minden volt, és valójában az csodálattal töltött el maga az élet, hogy vajon mi is a titka az életnek, hogy van egy anyag, ami egyik pillanatban él, a másikban nem él, és ennek az életnek a megértése, megőrzése, ami mindig is nagyon izgatott, és akkor így ezért mentem az orvosi egyetemre. Majd ugye a rákutatást választottam, az onkológiát, mint téma, mert úgy éreztem, hogy talán az az egyik legalapvetőbb betegség a természetben, nem csak az emberiség számára, hiszen a földi élet titkával kapcsolatos, ugye a DNS, a nukleáris savak, amikben, hogyha egy példát mondok, nagyon szerintem egy csodálatos dolog, hogy a genetikai kód, tehát az a titkos írás, amit a gének használnak, a genom használ, az egyetemleges a földi életben, tehát a COVID-tól az emberig ugyanaz a három nukleotid, ugyanazt az aminosavat kódolja, és valójában ugye ez a DNS-nek ez az evolúciós törekvése, az, amit ugye a szervezetünkben szabályozni kell, hogy ne váljunk, ne jöjjenek létre daganatok, és úgy éreztem, hogy ez az élet és a biológia egyik alapvető kérdése, és ezért választottam ezt a témát, és ezért, és azon belül is ugye a gyermekonkológia volt, amit egy fiatal orvos úgy érzett, hogy a legnagyobb kihívás, ahol a legnagyobb hozzáadott értéke lehet annak, ha tudunk segíteni egy betegnek.
2: Ez egy igen szép élethivatás, és úgy látom, hogy elég sikeres is. Remélem, ön is úgy látja, hogy ez sikeres.
3: Nagy utat tettünk meg az elmúlt 30 év alatt, de ugye azt szoktam mondani, hogy amíg egyetlen egy beteget is elveszítünk, addig ugye nehéz sikerről beszélni, mert rögtön az embernek eszébe jut azok a betegek, akinek nem sikerült segíteni, velük most is nem sikerül, de azért azt gondolom...
2: Nem úgy van, hogyha egyet sikerül megmenteni, az siker?
3: Az is siker, tehát az a világot menti meg, ugye, tehát aki egyet, és valóban a csodálatos az, amikor egy-egy beteget sikerül megmenteni, az úgy bőven elég is egy életre, a másik oldalról, és mindig egy újabb siker, újabb ajtókat nyit ki, másrészt minden kudarcból tanulunk, és újabb erőt merítünk arra, hogy azt hiszem, hogy egy kutatót is úgy általában a probléma izgatja. Igen. Tehát nem hagyja nyugodni, nem hagyja aludni. Most itt ez kombináltva van azzal, hogy a probléma az egy olyan probléma, ami az emberek életébe kerül, és tényleg most ott tartunk, hogy ugye azt érezzük folyamatosan, hogy már eleget kellene ahhoz, eleget tudunk ahhoz, hogy segítsünk a betegeknek, kicsit úgy, mint amikor a Agatha Christie novella már felénél túl vagyunk, hogy már tudnunk kéne, most már le kéne állítanunk azt a gyilkos, és nagyon rossz az a gondolat, hogy a képességeink, akár a szellemi képességeink, a munkabírásunk nem elégséges, tehát ez egy őrületes drive. De
2: Agatha Christie-vel mindig az utolsó oldalon tudjuk meg.
3: De tudjuk, hogy már tudhattuk volna.
2: Tudhattuk volna, igen. De nem tudjuk.
3: De nem tudjuk, és amikor van egy pont, amikor Poirot leül a karosszékbe, és azt mondja, hogy most már csak a szürke agysejtjeit kellene használni. Tehát én is folyamatosan ezt érzem, de talán az egy csodálatos dolog, hogy most már ugye 30 éve vagyok úton, ugye 95-ben végeztem, és tényleg akkor eldöntöttem, hogy egyetlen egy dologgal fogok foglalkozni, az a precíziós onkológia, tehát az az egy téma, hogy kutatási téma, hogy hogyan lehet daganatokat annak alapján kezelni, gyógyítani, hogy megértjük, hogy milyen génhiba okozta a normál sejt átalakulását daganatos sejté, és ennek az információnak a birtokában egy olyan célzott gyógyszert választunk, ami kikapcsolja azt a mechanizmust, ami elindította az egész daganatos betegséget konkrétan abban a betegben. És valójában ugye az a csodálatos, hogy azt gondoltam akkor, 95-ben, hogy egy ember élet elég kell, hogy legyen erre a projektre, fél évszázad, és a 50 év mondjuk, és a jó hír az, hogy 30 év eltelt, és ugye ez alatt a 30 év alatt nagyon sok mérföldkövet megtettünk. Tehát kellett ehhez nagyon sok technológiai ugrás, amiről most beszélgetünk.
2: Igen,
3: is.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy 95-ben ezek a technológiák még szerintem a Budapesten a 2-es számú gyereklinikán nem annyira álltak rendelkezésre.
3: Ugye, amit már akkor láttunk és megfigyeltünk, hogy például a gyerekkori leukémiák 5%-ában azt láttuk, hogy egyes gyermekek nem reagálnak úgy a kemoterápiára, hogy a többi, pedig a mikroszkóp alatt ugyanolyan leukémiájuk volt, vagy sőt fehér vérűségük, tehát hogyha izoláltuk ezeket a fehér vérsejteket, daganatos sejteket, és akkor kezdtük el megérteni, ugye megvoltak azok a technikák, ez a fluorescens in situ hibridizáció, a citogenetikai vizsgálatok. Tehát, hogy megtudtuk fluorescens festékkel festeni a géneket, és láttuk azt, hogy két gén, aminek normálisan a két különböző kromoszómán kellene elhelyezkedni, a 9-es és a 22-es, azok áthelyeződnek, és egy fúziós gén jön létre, amit Philadelphia kromoszómának nevezünk, ugye az volt az első olyan genetikai esemény, amit összefüggésbe hoztak daganatok kialakulásával, ugye 1959-ben fedezték fel, és utána a 80-as évekre sikerült bizonyítani, hogy ez a kromoszóma eltérés, aminek az eredménye ez az abnormális génfúzió és egy abnormális génműködés, egy abnormális fehérje, képződése, felelős ezért a betegségért. Ezt annyira tudjuk, hogyha berakjuk ezt egérbe, akkor az egérnek leukémiája lesz, ha kikapcsoljuk, meggyógyul. Tehát ugye ezt már akkor tudtuk, és de hát nem voltak meg a eszközeink, hogy ezt egy ember esetében is használjuk. Tehát ez volt az a nyomás, és azt kezdtük el megérteni, hogy jó, tehát hogy akkor megértettük, hogy a látszólag a tünet szintjén, a fénymikroszkóp szintjén, ami egy fantasztikus innováció volt, ugye, korábbról, egységesnek tűnő betegség valójában nem egységes, hogyha lemegyünk a molekulák szintjére, tehát az ok nem ugyanaz, és ezért a biológiai viselkedése is különböző az egyes betegeknek, és csak akkor fogjuk tudni eredményesen kezelni a betegeket, ha értjük ezeket a különbségeket, hogyha és mindenkinek egy személyre szabottabb kezelési stratégiát választunk.
2: Ez volt akkor.
3: Igen.
2: Hát nagy ugrás, hogy hova jutottunk el, de akkor nézzük, hogy hova jutottunk el.
3: Hogyha most rögtön át akarunk menni 30 évet, az forward, ugye, akkor most ott tartunk, hogy éppen azzal a ugye a mesterséges intelligenciának egy fajtájáról beszélünk, amiért a szilícium völgyben ezt az elismerést kaptuk. Ez egy olyan gép, ami segít megtalálni azokat a terápiás lehetőségeket, amikkel meg tudjuk célozni ezeket a génhibákat, amik a daganatokat okozzák, és most egy héttel ezelőtt, egyébként egy következő konferencián, a American Society of Clinical Oncology Chicagói konferencián már azt mutattuk be, hogy a betegek 75%-ánál találunk olyan célzott gyógyszert, ami magas szintű evidencia köt össze a beteg daganatát okozó génhibákkal. Magyarul van rá esély, hogy hatásos legyen. Tehát most itt tartunk 75%.
2: 75%-nál tudjuk az okot.
3: Sőt, 95%-nál 5%-ban tudjuk az okot, és 75%-ban tudunk, van a Földön elérhető célzott gyógyszer, ami arra az okra hat.
2: És amit önök szeretnének, hogy ezt meg is találjuk mindig.
3: Az, hogy meg is találjuk, hogy minden beteg meg is kapja, ezt ugye azt, és hogy eljussunk a 100%-ig, vagy a 99,99%-ig, és a valójában, mert hogy a valóság az, hogy a betegeknek csak a 36%-a kapott ilyen kezelést a valóságban. Ez egy olyan kutatási eredmény, amit a Memorial Sloan Kettering Cancer Centernek a adatbázisán végeztünk. Ez a New Yorkban a világ egyik első számú rákutató központja, akik állandóan versenyeznek az MD Anderson Cancer Centerrel, hol az egyik az első, hol a másik az első, és ők nagyon csodálatos módon megosztották a kutatói társadalommal 20 ezer betegüknek a molekuláris profilját, tehát a daganatokban talált génhibákat, és azt is, hogy milyen kezelést választottak ők ezeknek a betegeknek, és valójában ezt az adatbázist tudtuk újra elemezni, és ingyen találtuk ezeket az adatokat, ezt a 36% versus 75%, tehát ez az a delta, ami ugye azt mutatja, hogy egy ilyen gépi terápia választó gép ugye át tudna ugrani már most. Másrészt ugye így nagyon pontosan meg tudtuk határozni azt a 25%-át a betegeknek, akiknek most nincs a Földön a mutált gyógyszer. Hát itt ezek pedig azok a betegek, akiknek a gyógyszerkutatóknak fókuszálni kell, hogy ne ugyanazoknak a betegeknek fejlesztenek ki csak újra és újra ugyanolyan terápiát, hanem megtalálják ugye ezt a bizonyos unmet need, amit nagyon szeretem ezt az angol kifejezést, tehát hogy tényleg a betöltetlen, megoldatlan problémák, de közben az, hogy az egy hatalmas probléma és feladat, amit meg kell oldanunk, hogy ténylegesen az orvosok használhassák ezeket a célzó gyógyszereket a beteg egyedi génhibáinak az ismerete alapján. Tehát azt gondolom, hogy ami az egyik legizgalmasabb kérdése napjainknak az az, hogy mikor jutunk el oda, hogy az orvosok használhassanak mondjuk mesterséges intelligencia alapú eszközöket személyre szabottabb terápiás döntések meghozatalára. Tehát,
2: igen, és mikor lesz az, hogy ezt nem tudom, kiskörösen is elérhetővé váljon?
3: Így van, és mikor lesz ez kiskörös? Na, pontosan ezért gondolom azt, hogy beválasztottak itt a legfontosabb innovációk közé, pont egy ENSZ által akkreditált technológiai konferencia, hiszen a ENSZ-nek ez egy küldetése, ez a globális különbségek csökkentése egyébként, mert ugye ez csökkenti a háborúk veszélyét tulajdonképpen, tehát ők állandóan azt nézik, hogy mik a regionális és kontinentális különbségek, de ugye ez akár egy országon belül is, ugye az egészségügy az egy speciális dolog, és erről ott beszélgettünk, hogy talán az egészségügy és az a terület, ahol a legnagyobb együttműködési hajlandóság van az emberek között, meg az országok között, hiszen ez egy közös ellenség, mondjuk a rák.
2: Igen.
3: Tehát itt mindenkinek közös érdeke, hogy közösen lépjünk, mondjuk a rák.
2: Igen.
3: Tehát itt mindenkinek

0: próbálkoztam az orvosi pályán, akkor például nagyon megfogott pont az, hogy a genovai 1949 egyezmény szerint ugye az orvosnak mindig kötelező segítséget nyújtani háborúban is, az ellenség katonájának az életét is meg kell menteni, mert az élet védelme az első számú parancs, és ez egy csodálatos terület, és valóban az nagyon izgalmas, hogy a mesterséges intelligencia, mint áttörő technológia, az növelni fogja a társadalmi különbségeket, meg a regionális különbséget, vagy csökkenteni fogja. Ennek a kutatására egy új kutatóintézetet hoz létre az ENSZ-nek az egyeteme pontosabban, és ez a kutatóintézet itt lesz Magyarországon. Ez egy külön nagyon izgalmas dolog, hogyha már innen folytassuk.
1: Egy dolog van, hogy amikor készültem a műsorra, és próbáltam keresni mindenféle adatokat, akkor azt a borzalmas számot találtam, hogy ma Magyarországon kb. Negyed óránként húny el egy honfitársunk daganatos betegségbe. Ezt azért szakadtam így bele a beszélgetésbe, mert kb. 15-20 perce beszélgetünk most. Ez azt jelenti, hogy ez alatt már egy valaki eltávozott közülünk, itt Magyarországon. A világon nyilván nagyon sokan ugyanebben az időben. Csak azért, hogy lássuk, hogy miről
0: nagyon
1: beszélünk.
0: Nagyon köszönöm. Abszolút. Egyébként a világon viszont percenként 20-an halnak meg. Tehát, hogyha most egy ilyen homokórát beállítanánk, ami ezt a számlálót látnánk, akkor még erősebben éreznénk ezt a nyomást, hogy mennyire gyorsan kell haladnunk. És pont ez a kérdés, hogy föl tudjuk-e gyorsítani a fejlődést. És ugye az egyik nagy impact, egyik célunk ezzel a Genomate szoftverrel, ugye az egyik, az, hogy minél gyorsabban elérjük azt, hogy a világ összes onkológiai centrumában, az összes betegnél ez lefusson, ez a döntéstámogatás, hogy ne fordulhasson az elő, hogy nem jut el az információ egy orvoshoz vagy egy beteghez, hogy az adott beteg génhibájára már van valahol, vagy akár törzskönyvezett, vagy klinikai vizsgálatban lévő célzott gyógyszer, tehát mindenki egyforma eséllyel. És az a csodálatos a mesterséges intelligencia, vagy hát egyáltalán a digitális egészségügyben, hogy elvileg nagyon jó skálázható, ugye technológiailag semmi sem indokolja, hogy ne legyen elérhető ez bármelyik vidéki kórházba. Ugye ezért van az, hogy a Fehérház, ugye még a Biden elnök idejében ugye elindítottak a Cancer Moonshot programot, ugye a rák elleni programot, és azután létrehozta a Cancer X-et, ami egy ilyen nagy ipar-állam együttműködési platform arra, hogy a digitális megoldásokkal, emivel, hogyha lehet fölgyorsítani a demokratizálódást. Tehát ott Amerikában is a betegek 80%-át vidéki kiskórházakban kezelik, és 9%-kal kisebb az esélyük a túlélésre, mint azok, akik a nagyvárosban eljutnak a top rákutató központok.
1: És akkor még nem beszéltünk a techmilliárdosokról, hogy az ő túlélési esélyeik milyenek.
0: Hát attól függ, hogy mire költik a pénzüket.
1: De hát ahogy látom, azért jelentős pénzeket költenek a saját túlélésükre.
0: Igen, hát most ez egy másik nagyon divatos, de szerintem nagyon jó trend, a longevity. De hát ugye valójában a rák leküzdése az egy alapvető feltétele a longevity-nek értelemszerűen. Hát ez válik most a vezető halálokká. Tehát Amerikában, Nyugat-Európában kezdi átvenni a szív- és érrendszeri betegségektől a vezető szerepet. Ennek az a szerencsére a legfőbb oka, hogy a szív- és érrendszeri betegségek halálozása radikálisan csökkent. Tovább élünk.
1: Na azok kezelhetőbbek.
0: Jobban kell. Már azok nagyon sikeresen, nagyon sokan túlélik az infarktust. Jól kezeljük a magas vérnyomást. Viszont a jó hír az, és azt gondolom egy ilyen tudományos műsorban fontos erről beszámolnunk, hogy a 90-es évek közepe óta

0: csökken a daganatos halálozás, tehát hogyha korrigáljuk a populációra és a kor eloszlásra, akkor Amerikában 30%-kal csökkent. Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy ha daganattal diagnosztizálnak valakit, akkor nagyobb eséllyel gyógyul meg. Egyébként ez a szám szerintem már egészen csodálatos, tehát az Amerikai Ráktársaság legfrissebb elemzése szerint 70%-a a rákkal diagnosztizált betegeknek az Egyesült Államokban meggyógyul, illetve nem ebben, nem rákban hal meg. Tehát csak azért mondom, hogy ez azért fontos tudatosítanunk, hogy a tudományos kutatás, az orvoslás az egy újabb forradalman megy keresztül, most a 21. század első felében, és reméljük ez még tovább gyorsítja a mesterséges intelligencia.
1: Az embereknek körülbelül hány százaléka szenved daganatos betegségben?
0: Valójában az élethosszi rizikónk az egy a kettőhöz. Tehát minden második ember az élete során szembesül ezzel a diagnózissal. Tehát ez gyakorlatilag szinte azt mondanám, hogyha nem hal meg másba, és elég sokáig él, akkor szinte előbb-utóbb valamilyen daganatos betegséggel szembesülni fog. És a jelenlegi statisztikák szerint ugye minden negyedik ember ebben hal meg. És valójában azt is tudjuk, hogy egy egészséges életmóddal a felére lehetne csökkenteni a daganatok előfordulásának a számát, de csak felére. Tehát ugye ezt is fontos látni, hogy ez egy olyan betegség, amit teljesen eliminálni nem lehet, tehát mindenképpen kell egy minél korábbi diagnosztika, hogy minél kisebb daganatot fedezzünk föl, illetve mindenképpen kell folytatnunk annak a kutatását, hogy hogyan tudjuk gyógyítani a már daganattal diagnosztizált betegeket.
1: Hogy mielőtt visszatérünk az egyetemhez, ami szerintem nagyon izgalmas kérdés, azon kérdezni, hogy ha mondjuk engem diagnosztizálnak valamivel, akkor azt honnan kéne tudni, hogy nekem milyen génhibám van?
0: Hogyha most valakit daganattal diagnosztizálnak, akár Magyarországon, ugye akkor először is történik egy biopsziás mintavétel, ha nem műtik meg azonnal, de általában van egy biopszia, és azt a szövettani vizsgálat alá helyezik, és hogyha ez tényleg egy rossz indulatú daganat, akkor nagy valószínűséggel ez elkerül ma már egy molekuláris patológiai laboratóriumba, ahol megtörténik a DNS kivonása és a legfontosabb gének vizsgálata, tehát azok a gének, amikre ma már törzskönyvezett célzott terápia van az adott daganat típusban. Ez pár tucat gén. Ha összesen az összes daganat típust nézzük, akkor kb. 50, a lehetséges 700-ból. Tehát most itt tartunk. Valójában az Egyesült Államokban finanszírozott a teljes molekuláris profilvizsgálat a Medicare által, ami azt jelenti, hogy 65 év fölötti korosztálynak jár állami biztosítás szinten, és akkor több száz gént vizsgálnak, és egy teljes molekuláris profilt határoznak meg, és hogyha nincs még rá törzskönyvezett kezelés, akkor már próbálnak klinikai vizsgálatot keresni a betegnek. Illetve, ami ugye a legnehezebb kérdés, hogyha nincs arra a mutációra törzskönyvezve az adott gyógyszer, de volna racionalitása, ugye tudományos racionalitása ennek a használat, akkor ez egy bizonyos off-label kezelés, és akkor ezt javasolják a betegnek. Na, ez az, ami már igazából reálisan csak a nagy rákközpontokban van, hiszen ez az kell jelenleg, hogy összeüljön egy tudományos bizottság, ahol biológusok, kutatók együtt dolgoznak az onkológusokkal, és meg közösen megpróbálnak egy helyes következtetést levonni, hogy a betegben található génhibák, génhiba kombinációk alapján mi lenne a legracionálisabb döntés a jelenlegi biológiai ismereteink alapján.
1: Ezt a lépést tudja az önök mondjuk úgy szoftverre kiváltani?
0: Így van. Tehát ez a genomét, mert ugye ez nem, ugye valójában ez egy olyan gép, ami okokozati összefüggésekből álló tudáshálót alkalmaz, tehát a alapja egy knowledge graph, egy tudásháló, ahol a daganatot okozó lehetséges gének, génhibák össze vannak kötve gyógyszercélpontokkal, daganattípusokkal, gyógyszerekkel, és utána minden egyes betegnél lefut egy olyan algoritmus, vagy egy program, ami alapján létrehozunk minden betegnek egy egyedi kontextualizált modellt, amiben már a kapcsolatok erősségét az szerint számolja ki a modell, hogy azok kapcsolatokat leíró tudományos evidenciák mennyire relevánsak az adott beteg paraméterei szempontjából. Tehát gyakorlatilag lemodelleznek az egész gép lemodellez egy molekuláris onkotímnak a logikáját, csak ugye nagyon nagy skálán, tehát ugye betegenként átlagosan 1000 tudományos közleményből származó funkcionális információ dolgoz föl, és az alapján rangsorolja a terápiás lehetőségeket, hogy annak alapján, hogy egy adott terápia hány és milyen erős kapcsolatban áll, hány és milyen fontos molekuláris eltéréssel abban a daganatban.
1: Tulajdonképpen azt csinálja, mint egy orvos, vagy egy orvoscsoport, csak sokkal nagyobb adatbázison, mint amit egy ember át tud látni, nem?
0: Igen, tehát igazából ebből a szempontból a rendszernek a szíve, az mai, amikor a mindennapokban mesterséges intelligenciáról beszélünk, nem is erre gondolunk,
1: nem.
0: Hanem ugye vagy a gépi tanulásra gondolunk, vagy a nagynyelvi modellekre gondolunk, most leginkább a nagynyelvi modellekre gondolunk. Ugye az orvostudományban már lezajlott, azt kell, hogy mondjam, egy olyan forradalom, amikor először a machine learning-et kezdtük el alkalmazni olyan feladatoknál, ahol valamiféle mintázatfelismerési képességre van szükség, tipikusan egy röntgenfelvétel, egy digitális patológiai kép felismerése. Itt ugye hatalmas adatbázisok állnak el rendelkezésre, és végülis ugyanazt csinálja, mint egy orvos, hogy nagyon sok képet megmutatunk neki, és egy idő után már fölismeri automatikusan. Ugye közel 1000 ilyen típusú mesterséges intelligencia programot hagyott jóvá az FDA, tehát ezek orvosi szoftverek. Szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog. Ugye amin most a csata zajlik, ami igazából a nagy kérdés, az pont a reasoning, tehát az érvelési készség, hogy a döntéstámogatás, amit korábban döntéstámogatásnak hívtunk, most inkább okozati következtetésnek hívunk, az, mikor lép be a klinikai gyakorlatban, ugye erről nagyon sok tudományos közlemény jelenik meg napjainkban, ugye leginkább a nagynyelvi modellek tűnnek úgy, hogy ugye erre képesek. Ugye ami nehézség, hogy egy maga a infrastruktúrája ezeknek a gépeknek ugye nem erre lett igazából kitalálva. Tehát most megpróbálunk egy technológiát rá használni egy problémára, de pedig ugye egy problémához kell.
1: Kell egy technológia.
0: Tehát igazából mi úgy látjuk, hogy én is ugye használom, meg nagyon használjuk ugye a nagynyelvi modelleket arra, hogy skálázzuk ugye magát a modellünk fejlesztését, tehát hogy most már ugye körbeveszi nagyon sok nyelvi modell a rendszerünket, de a végső döntést ugye egy valójában egy szabályalapú gép hozza, mert hogy az teljesen determinisztikus, teljesen reprodukálható, teljesen ugye magyarázható, és ugye ez egy orvosi környezetben nagyon fontos, hogy, és ugye nagyon jól mérhető a teljesítménye, hogy mit tud, és mit nem tud, tehát hol a limitációja, amit ugye tudnunk kell egy orvosi felhasználáskor. Tehát ugye mi ezen az úton indultunk el, és valójában ugye az az izgalmas most itt a szilíciumvölgyi elismerésről azt mutatja, hogy vannak a fantasztikus technológiai óriások, ugye nagy technológiák, de hogy valójában a problémát kell nagyon érteni, talán még jobban, mint a technológiát, hogy utána a megfelelő technológiát válasszuk a probléma megoldására. Úgyhogy mi, és ez most ezért izgalmas az, hogy mi abban is más irányba mentünk, mint a talán a legtöbb kutatócsoport, hogy amik a nyelvi modellek érvelésénél a leggyakrabban az orvost veszik alapul, mint az igazságot. Tehát a ground of truth. Tehát
1: ő dönt.
0: Hát, hogy az orvos döntése az etalon.
1: Igen.
0: És ahhoz kell hasonlítani a gép döntésének, ami ugye azért nem logikus, mert az orvos nem dönt mindig jól, és pont azt szeretnénk, hogy
1: mindig jól döntse.
0: Hogy mindig jól döntse, tehát ahhoz olyan...
1: De akkor ki az etalon?
0: Hát ugye maga a beteg, tehát a daganatos válasz. Tehát, hogy nem az orvost kérdezzük meg, hanem a daganatot, hogy ha ezt a gyógyszert adjuk, akkor az hatásos? Tehát megmérjük, tehát mindenképpen ugye úgy mondjuk, hogy vagy a tumorválaszt választjuk etalonnak, vagy pedig a betegek túlélési adatait. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ilyen adatokon validáljuk a rendszerünket, és ezeken tudtuk azt megmondani, hogy valójában azok között a betegek között, akik olyan terápiát kaptak, amivel egyetértett a gép, azok statisztikailag szignifikánsan tovább éltek, mint az átlag, vagy, uh-huh. vagy főleg azok, akikkel nem értett egyet. Ugye az derült ki, hogy ahol nem értett egyet, tehát ellenezte a gép, azoknak a túlélése rövidebb volt, mint azok, akik mondjuk kemoterápiát kaptak, vagy nem kaptak kezelést. Tehát, hogy igazán ártottunk, és ezért is került be a rákutató konferencián ez a tanulmánya áttörő, vagy a nagyon fontos tanulmányok csoportjában, hogy fölhívják erre a figyelmet, hogy ez minél biztosan eljusson ez a hír az összes kutatóhoz, orvoshoz. Egyébként ezt a Curie intézettel közösen végeztük ezt a vizsgálatot, ahol 400 beteget követtünk 2 évig, hogy ott hogyan döntenek az orvosok ezen a bizonyos tudományos molekuláris munkatímen. Tehát ez azt mutatja, hogy tudunk egy olyan gépet készíteni, ami javítja az esélyeinket. Tehát, és jobbá teszi az orvoslás, és megnöveli a túlélését a betegeknek, és ugye ez a végső cél.
1: Igen.
0: És innen már csak az a feladat, hogy egyre jobb verziókat állítsunk elő.
1: Ez a verzió már használható, vagy használatban van?
0: Ez a verzió használatban van az Egyesült Államokban. Ez azért lehetséges, mert ez egy elmagyarázható modell. Magyarul el tudjuk magyaráztatni a gép az orvosnak, hogy miért azt a gyógyszert uh-huh. javasolja, tehát mi volt a logikája, és mi a emögött álló tudományos evidencia. A FDA már korábban is ugye a döntéstámogató rendszereket ugye általában felmentette a regulációs ellenőrzés alól, mindenféle van erre egy guideline-ja, egy, hogy miknek kell megfelelni, de most január 6-án valójában egy újabb könnyítést tett, tehát ők a dereguláció felé mennek az Egyesült Államokban, mert meg vannak a trendek, hogy valójában a mesterséges intelligencia is javasolhat terápiát, ha megérthető, hogy miért, és az orvosnak a felelőssége, hogy megértse. Most ezért aztán az Egyesült Államokban egy ilyen másodvéleményezési platformot indítottunk el, hogy hozzáférést adjunk ehhez a géphez, ahol erre szerződött onkológusok megértik, hogy mit javasol a gép, és tudnak másodvéleményt adni a betegeknek, és ezen keresztül ugye magyar onkológusok tudnak konzultálni az amerikai onkológusokkal, és így eljuthat a magyar beteg is ehhez. De közben természetesen dolgozunk azon, hogy az Európai Unióban is széles körben elérhető legyen, ahhoz viszont egy IVDR, MDR processzen kell keresztül menni.
1: Ez egy engedélyezési
0: folyamaton. Ugye ez már zajlik egy éve, tehát ez ilyen 2-3 éves folyamat, reméljük, hogy jövő év elejére befejeződik, ugye ez egy forrongó terület az Európai Unióban, ezek a szabályozások. Én egyébként beülök a Digital Europe Executive Council-be, és ott próbálunk lobbizni ugye az ipar nevében, hogy legalább ne legyenek átfedő szabályozások, ugye az AI Act átfed a Medical Device Regulation-nel, és ilyen dupla szabályozások vannak, de a lényeg, hogy megyünk előre, és igazából már megszereztünk, csak ez olyan érdekes, nekem annyira izgalmas ugye arra gondolni, hogy van egy szoftver, és akkor annak ilyen ISO tanúsítványai vannak, mint a 13485, az a orvosi szoftver, medical device, quality management system, meg a 27001 az a cyber security megfelelés. Tehát nyilván ezeknek a szoftverek, amiket direkt azért fejlesztünk, hogy az orvos használja daganatos betegek kezeléséhez, ugye a legmagasabb
1: Igen.
0: biztonsági paramétereknek kell természetesen megfelelni.
1: És ennek az egész csodának a fejlesztése Magyarországon zajlik, ugye?
0: Igen, ez itt van Magyarországon. De nagyon sok Európai Uniós partnerünk van, és van egy cégünk az Egyesült Államokban is, aminek Bostonban van a központja. Ugye ez erre azért van szükség, mert különben nem hinné el senki, hogy valamiben elsők vagyunk, hogyha nem vagyunk jelen.
1: Tehát papíron ez egy amerikai cég.
0: Papíron egy amerikai cég, de egyébként többségében magyar tulajdonú. Tehát ez egy érdekes szituáció, hogy mi vagyunk a multi, aki megyünk Amerikába. Ez a végső cél, és de a magyar lányvállalatban van a teljes K plusz F.
1: És kb. Hány ember dolgozik ezen az életünkön?
0: Ez egész cégben körülbelül 30, mondjuk ebből 15, tehát amikor fele az, aki mondjuk vagy kutató, vagy mérnök, vagy orvos, biológus, vagy adattudós, tehát hogy ennyien. És hát ez egy jó kérdés, hogy ez elég-e, mert ez egy nyilván én mindig azt gondolom, hogy nem elég, tehát többen kellenénk, hogy még gyorsabban haladjunk, de hát most ez van, és így is azért nagy mérföldköveket érünk el, és az egy csodálatos érzés, ez tényleg csak azért osztom meg, mert tényleg annyira jó volt, amikor az uniós innovációs díjat nyertünk, utána a Ursula von der Leyennek a beszédét érdemes megkezdeni YouTube-on, amikor megnyomja, hogy a Hungarian Company, az, hogy nagyon jól szépen tud beszélni, És ugye pont arról beszél, azért beszél rólunk, hogy, a, hogy a mesterséges intelligencia az az emberiség számára milyen pozitív, tehát hogy mennyire jó dolgokat lehet vele csinálni, és erre vagyunk mi példák. És aztán pedig most, hogy kín voltam a Szilícium Völgyben, amikor odajön tényleg az MD Andersonnak, a Sloan Kettering Cancer Centernek a kutatói Chief Information Officer-e, és gratulál, hogy sikerült bizonyítanunk, hogy az MI javíthatja a betegek túlélését. Tehát ez az egyszerű dolog, hogy a túlélési görbe most már magasabban fut, mint az emberi döntés magában. Tehát, hogyha az orvos segíti az MI, akkor már több beteg tovább él.
1: Hát az elég jó.
0: Hát ugye ennél nem lehet nagyobb dolog. Igen. És ez azért egészen elképesztő, mert te egyszerű egyébként, vagy, mert ugye volt ennek nyilván ennek az egésznek a feltétele az volt, hogy nagyon sokat tudjunk a daganatokról. Nyilván az elmúlt 3 évtized kutatása kellett ehhez, hogy megértsük, hogy milyen gének vesznek részt a daganatok kialakulásában, hatalmas mennyiségű tudással rendelkezünk, és egy olyan molekuláris diagnosztikai módszereink vannak, amivel meg lehet állapítani, ugye ki, hogy a daganatos betegben az esetek 95%-ában, hogy milyen génhibák vannak jelen. Na most ugye eljutottunk oda ahhoz a nagyon egyszerű felismeréshez, hogy ugye átlagosan daganatonként 5 génhiba van. Nem olyan nagy szám, minimum 2, maximum 12, átlagosan 5. És van 700 gén, jó, amikor egy génen belül sokféle mutáció lett, de akkor is ezek ilyen fölfogható számok, véges, tehát ez egy zárt rendszer, az az izgalmas benne.
1: De ezeknek a kombinációja azért már egy elég nagy szám.
0: És ezeknek a kombinációja egy nagyon nagy szám. Szerencsére nem kell tartanunk attól, hogy az összes lehetséges kombináció létezik a valóságban, mert hogy a kombinációk bizonyos biológiai algoritmusokat követnek, tehát stratégiákat követ, tehát a daganat olyan mutáció kombinációkat rak össze, amelyek stratégiailag segítik a daganat növekedését. De akkor is, ugye, ha random lépünk ezek ellen, azért a nyerési esélyünk az elég rossz. Tehát most ha egyik legegyszerűbb példa az, hogy ha feltételezzük, hogy az 5 mutációból csak az egyiket kapcsoljuk ki, akkor a másik 4 miatt ugye a daganat nem fog megállni, hanem ugye ez a rezisztenciát okoz, de lehet, hogy van az 5 közül egy olyan, amit ha kikapcsolunk, akkor a másik 4 nem tud rezisztenciát okozni, csak tudnunk kell, hogy az 5 közül melyik a legfontosabb, melyik az. Most véletlenszerűen próbálkozunk, akkor 20% esélyünk van, de ha valaki megsúgja, hogy az 5-ből melyik, akkor fel tud menni 100%-ra. Tehát gyakorlatilag ugyanabból a információból, ugyanannyi gyógyszerrel el tudunk jutni a 20% sikerről a 100%-ra egy szoftverrel. És ez számomra, ezt így nem tudok így ezen túltenni magam, mert ez így logikus, de mégis annyira felfoghatatlan, hogy a mesterséges intelligencia, vagy a számítógép, vagy egy számológép ekkora hozzáadott értéket tud létrehozni pár milliwatt felhasználásával, tehát hogy így, hogy azt érzékelem, hogy nagyon nehéz elmagyaráznom. Tehát hogy ugrott föl így hirtelen a túlélés, csak azért, mert lefuttattam egy szoftvert, hogy mit adtam még a betegeknek? Biztos adtam valami csodaszérumot, vakcinát? Nem.
1: Ez nekünk is fantasztikus felfogni, vagy nem megértéstől még nem beszélnék, de látni, hogy ez van, és ez jön. Nem beszéltünk egyébként az egyetemről, és nagyon kevés időnk van. Egy-két mondatot mond róla?
0: A Semmelweis Egyetem.
1: Nem, az ENSZ Egyetem.
0: Az ENSZ Egyetem, igen. Hát ugye az a csodálatos, hogy az ENSZ egyetemének tókiója központja, annak van 13 kutatóintézete, és most lesz egy 14., és az egyik témája a transformatív technológiáknak a kutatása, illetve annak a társadalmi hatásainak a kutatása, és ezen belül ugye a mesterséges intelligencia egészségügyre, tehát ezek a regionális különbség hatása, és annak, hogy ez tényleg a közösségekre milyen hatása lesz, hogy a társadalmi hatások, és ugye ezt kőszegen szeretnék megvalósítani. Ez egy csodálatos gondolat, ugye erre már egyébként volt, megszületett a Magyarország és az ENSZ közötti megállapodás, ez a Host Country Agreement, ezt 93%-kal szavazta meg az előző parlament, tehát
1: reméljük a következő százzal, vagy a mostani.
0: Igen, a mostani százzal, és ez ugye az állam között szerződés, hát reméljük ez így meg is marad, és mert tényleg ez lesz az első a volt szocialista blokkban, az első ENSZ egyetemi intézet. Ugye nagyon érdekes ez a hely, ugye Kőszeg ez egy gyönyörű kisváros, ami ugye a magyar-osztrák határon van, tehát Bécs 1 óra.
1: Igen.
0: Tehát lehet innen is nézni, meg onnan is nézni, és meg ugye a Balkán is közel van nekik, tehát ők azt nézik, hogy ez egy ilyen regionális...
1: Nagyon jó hely.
0: Nagyon jó hely ilyen szempontból, és nagyon semleges. Tehát az is fontos volt, hogy ugye, mert logikus lett volna valami nagy egyetemhez kötni, de pont azt szerették volna, hogy független, hogy egyformán érezze magának egész a régió, és ne egy egyetem legyen privilegizált ebben. És itt ugye volt egy csodálatos befogadó intézet, ez a felsőfokú tanulmányok kutatóintézete, a IASC, az Institute of Advanced Studies Kőszeg, ami a host intézet, ami már nagyon hosszú évek óta egy ilyen nagyon fontos műhely, szociológiai műhely, de most ki ott létrejönne egy szinergia kampusz, ahol az a vízió, és eljött a rektora az ENSZ Egyetemnek, aki egy mesterséges intelligencia kutató Dél-Afrikából, tehát, hogy nagyon színes az egész, és hogy a jövő egyetemeiben nagyon fontos lesz az interdisziplinaritás, hiszen a mesterséges intelligencia nagyon sok specifikus területen ugye nagyon sok mindent át fog venni, de hogy pont az lesz, hogy az lesz fontos, hogy megtaláljuk mi emberek, hogy mitől vagyunk emberek, és hogy közösen alakítsuk ki a közös céljainkat, azt gondolom. És itt kell, én azt szeretném, hogy létrejön egy új társadalmi szerződés tulajdonképpen a tudomány meg az emberiség között, mert különben nem fogunk tovább fejlődni, hogyha nem áll helyre egy párbeszéd. És ezért is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Én köszönöm. Két villámkérdésre maradt időnk, azt mondom, hogy ebben önnek mi lesz a szerepe?
0: Én most tudományos tanácsadó vagyok, kutatóprofesszor ott ebben az intézményben, de alapvetően én továbbra is ugye a fő fókusz a genomét, csak ugye most már 55 évesen elkezdtem azon is gondolkozni, hogy hogyan tudom azt segíteni, hogy ezek az áttörő innovációk tényleg globálisan elérhetővé váljanak, és hogyan tudom segíteni a társadalmi integrációját is. És egyébként nagyon izgalmas, hogy mondjuk ott Nyugat-Magyarországon meg tudjuk majd figyelni, hogy ez a mesterséges intelligencia forradalom hogyan változtatja meg a helyiek egészségügyi ellátását, hogy reméljük, hogy javulni fog, és hogy volt erről is kérdés, hogy tényleg egy kis faluban, kisvárosban is diagnosztizált beteg valójában a jövőben tényleg ugyanakkor eséllyel kapja meg a legjobb kezelést, sőt ugyanazt a kezelést, mint hogyha Bostonban a Dana-Farber Cancer Centerben kezelnék, hát ez egészen elképesztő gondolat, és én nem látom semmi tudományos akadályát, okát annak, hogy ezt ne lehessen megvalósítani.
1: Hát legyen így. Öntől idéznék az utolsó kérdés, azt hiszem egy cikkben, amit meg volt talán ez a címe, kimondhatjuk, hogy nyerésre állunk?
0: Abszolút, tehát ezt szerintem ki kell mondani, hogy nyerésre állunk, mindazzal, hogy sosem felejtjük azokat, akiket most elveszítettünk az alatt a 3-4 óra alatt, percenként 20 embert, és most ugye Magyarországon 3 beteget, de pont miattuk nem szabad leállnunk. De közben azt is fontos tudnunk, hogy nyerésre állunk, mert az a legtragikusabb, amikor betegek nem veszik igénybe a tudomány, orvostudomány lehetőséget, és így nem férnek hozzához, mondjuk most már akár 70%-os esélyhez is, hogy meggyógyulhatnak.
1: Lejárt a műsoridőnk sajnos, még nagyon sokáig tudnánk beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm egyrészt, hogy elfogadta a meghívást, másrészt sokkal inkább azt köszönöm, amit végeznek értünk. Nagyon köszönöm.
0: Köszönöm szépen.
1: Peták István volt a mi és más mai vendége, önöknek a figyelmet köszönöm, amennyiben tetszett ez a műsor, kérem osszák meg, és köszönöm még egyszer.
0: Köszönöm szépen.
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Viharokra és felhőszakadásra figyelmeztetnek. Rendkívüli ülést tart kedden az országgyűlés. Szijjámiékrek születtek Pozsonyban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéal vagyok. Országszerte figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok felhőszakadás miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés, ami heves viharokat jelent. A nagy szél mellett akár villámlás, jégeső is lehet. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának az ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a több mint 400 food truck tizedénél találtak tisztasági problémát. Hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Továbbra sem akarnak eurót a svédek, idén még a tavainál is kevesebben cserélnék le a koronát, csupán a lakosság 29%-a támogatná az euró bevezetését. Svédország több mint 30 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, és kereskedelmének csak nem kétharmadát a tagállamokkal bonyolítja, de a svédek többsége ennek ellenére ragaszkodik az ország nemzeti valutájához. Szijjámiékrek születtek Pozsonyban. A két kislány a medencéjénél nőtt össze, mindkettőjüknek külön szívet, üdője és veséi vannak. Az újszülöttek jól vannak, édesanyjuk állapota stabil, közölték orvosaik. A további vizsgálatok fogják majd kideríteni, hogy a hasüregben miként helyezkednek el a szerveik. Szlovákiában először 2000-ben születtek a medencéjüknél összenőtt ikrek. Őket később sikerül szétválasztani. Egy 2009-ben született ikerpár ugyanakkor nem élt túl egy ilyen műtétet. Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is lehet. Most az északkeleti járásokban van riasztás a zivatarok veszélye miatt. A szél sokfelé megerősödik. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futó zápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Plát. Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont, ismét a Spirit FM-en. Mai témánk a kafetéria, jövője, mit várnak a munkavállalók, erről beszélgetünk ma. Ugye a kafetéria már jó pár éve, mindjárt tisztázzuk, mióta része a magyar munkavállalói, illetve munkáltatói piacnak. Én úgy látom, hogy sok helyen rutinszerű elem inkább, mint stratégiai döntés, de körbe fogjuk ezt járni méghozzá Fata Lászlóval, juttatási szakértővel és a kafetéria trend alapítójával. László, köszöntöm az Álláspontban.
2: Köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a nézőket, hallgatókat.
1: Keretezzünk egy picit, mióta beszélünk kafetériáról Magyarországon?
2: Hát mivel juttatási szakértőként mutatott be, beszéljünk inkább juttatásokról. Azt elég nehéz megmondani, hogy mikor kezdték el a munkáltatók, hogy volt vállalati bölcsöde, vállalati üdülő, vállalati étkeztetés, és ahogy jött az adórendszer, ugye ezek megmaradtak, de bekerültek mellé különböző kedvezmények. És valamikor a 90-es évek végén, 2000-es évek elején kezdték a munkáltatók azt, nagyobb munkáltatók főleg, hogy összerendezték ezeket a kedvező adózású juttatásokat, hogy mindenki választhasson belőle. Tehát, hogy nem az volt, hogy itt a bölcsöde, akit érdekel, az igénybe veheti, hanem volt egy kínálat, volt egy keretösszeg, és akkor mindenki választott, hogy étkezést akar inkább, vagy üdülést, és aztán összerakta a számára kedvező menüt.
1: Mennyire elterjedt ez a mai magyar vállalatoknál, és most egyelőre még csak általánosságban kérdezem, hogy használnak kafetériát. Van még egyáltalán olyan, aki nem használ, vagy nem ad bármilyen juttatást munkabéren túl?
2: Jellemzően juttatásokat, vagy juttatások szinte minden munkáltatónál előfordulnak. Maga a kafetéria, ami alatt ugye a néve a kávéházi önkiszolgáló étkeztetésből ered, amikor is a keretösszeg erejéig választhatunk a különböző felkínált juttatásokból, az jellemzően a nagyvállalatoknál fordul elő. Ez valamennyire indokolt is, hiszen a nagyobb létszám az, ahol nem tudjuk előre kitalálni, hogy mi lesz az a kínálat, ami jó lesz a munkatársainknak, és itt van ez a klasszikus kafetéria rendszer. Juttatások, különböző egyedi juttatások előfordulnak a kisebbeknél is. Az látszik jellemzően, hogy egy olyan helyzetbe került a kafetéria, hogy egy nagy céges állásinterjúnál gyakran fura az, hogyha nem hangzik el, hogy milyen kafetéria kerettel gazdálkodhat a munkavállaló. Tehát kicsit ilyen elvárt szintűvé alakult ki. Ettől függetlenül lehet ezt nagyon jóra megcsinálni, de azt látom az utóbbi időben, és azért mutatkoztam be, vagy mutatott be juttatási szakértőként, hogy nagyobb kihívás olyan célzott juttatásokat kitalálni, ami bizonyos munkáltatói, munkavállalói helyzetekre jól fog működni.
1: Nyilván ez egy neuralgikus pont, ezzel küzdenek sokan. Ön, mint szakértő, ebben milyen tanácsot tud nekik adni? Tehát itt jellemzően azért több generációs munkaközösségekről beszélünk, ahol nagyon nehéz megtalálni azokat, akár csak az elemeket is megtalálni, amik adóoptimalizálási szempontból is jól működnek, meg egyébként ténylegesen keresettek munkavállalói oldalon.
2: Ja, ahol én nagy segítséget tudok nyújtani legtöbbször az az, hogy visszalépünk egyet onnan, hogy az adókedvezményeket nézzük, és az adóoptimalizálást nézzük. Mert nagyon sok munkáltatónál azt látom, hogy vagy azt figyelik, hogy más konkurens munkáltató milyen kínálatot biztosít, és akkor ők is valami hasonlót, vagy egy kicsit többet nyújtanak a munkatársaiknak, vagy az van, hogy elkezdik nézni az adótörvényt, és akkor ott az egyes számú mellékletben van egy csomó adómentes elem is, és vizsgálják azt, hogy melyiket használják, mondok példát, vajon a védőoltás adómentes elemként jó lesz. A Covid előtti időszakban ez úgy hangzott el az előadásaimban, hogy ezt ne nagyon adja a munkáltató, hiszen nem volt akkora fókusz az egészségen, tehát az, hogy oltásokat adunk a munkatársainknak, az inkább riasztó lehetett, tehát jobban működött más típusú ültetés. Azóta sokkal nagyobb az egészségfókusz. Tehát például egy jól felépített védőoltás adómentes juttatásként működhet, és én azt szoktam javasolni, hogy nézzük meg onnan, hogy mi a munkáltatói cél, tehát milyen helyzetre keresünk juttatást. Lehet ez az, hogy megtartsuk a munkatársakat, hogy vonzó legyen ez a munkahely, hogy munkáltatói márkát építsünk, csomó minden. Vagy akár egy speciális távollét típusra reagáljunk a juttatásunkkal. Mik azok, amik a munkavállalók számára elkölthetők? Mert hiába kínálunk nagyon szimpatikusat, szoktam mesélni, hogy például tai chit kőműveseknek, hiába tudjuk mi, hogy ez nagyon jó az ő testüknek, derekuknak a rekreációban, nem fog működni, ha ők nem tudják, hogy ez számukra hasznos. És itt bejön majd a kommunikáció is. Mi az, amit ők el tudnak költeni, mi az, amire vágynak. A harmadik az a szolgáltatókkal való együttműködés, mert a legjobb juttatás is, hogyha 3 nappal később érkezik, mint amikor várják, akkor már probléma lehet belőle. A nagyobb szervezetnél a HR-esek tudják, hogy olyankor már ott van mindenki náluk, a gyárigazgatótól az szinte minden munkavállalóig, hogy mikor kapjuk már meg. Tehát a szolgáltatókkal való együttműködés, adminisztrációs terhek, sokszor kapom a kérdést, hogy küldjek át egy kafetéria szabályzat mintát. Ez azért nehéz megvalósítani, mert ha elküldök egy olyan szabályzat mintát, ahol 6-an kezelnek egy rendszert olyan valakinek, ahol nincs rá plusz személy, akkor az nem fog jól működni. Illetve én a végére szoktam tenni azt, hogy na, hogy van a kedvező adózás, és mi van az adótörvényekben, és találunk-e ott kedvező adózást ez.
3: Azt látom, hogy külön fázisok vagy életciklusok vannak egy vállalat életében, ki mit szeretne ugye a kafetériával elérni, de itt bejön nekem a rugalmasság kérdése is, ezt is egy picit feszegettük, hogy nyilván az idők előre haladtával változik a prioritási sorrend, változik az az étlap, amiből talán érdemes a vállalatoknak választani. Mennyire kell, illetve szabad rugalmasan összeállítani mondjuk egy jó juttatási rendszer? Tehát egy korszerű vállalat lehet-e azt mondani, hogy jobban jár akkor, hogyha ő egy akár generációs, specifikus rendszert állít össze?
2: Mindenképpen kell. Amikor készültünk föl, ugye beszéltünk lehetséges kérdésekről, és abban szerepelt az a legnagyobb hiba, amit elkövetett a munkáltató. Én azt írtam föl magamnak legnagyobb hibához, hogy nem nézünk rá 3 éven, tehát még ha nem is változik az adótörvény, nem nézünk rá 3-5 éven, tehát ugyanazokat a juttatásokat kínáljuk a munkatársainak, és azt gondoljuk, hogy ugyanaz működni fog. Közben a munkavállalói állomány egészen más lett, kisgyermekek születtek, vagy volt közben egy ilyen külső esemény, mint annak idején a Covid, ami nagyon megerősítette például az egészségfókuszt. Ezért érdemes akár a meglévő juttatásokat megvizsgálni, hogy a szolgáltatók jól működnek-e, van-e más ebben. A kínálatot megvizsgálni, meg hát a munkáltatói célokat is, mert amit mi 3 éve akartunk kezelni az adott juttatásainkkal, lehet, hogy ez már nem működik, vagy nem az a munkáltatói cél, amit meg akarunk valósítani.
3: Megvannak mondjuk a céljaink, hogy mit szeretnénk elérni. Körbe is néztünk, viszont nem kommunikáltunk, tehát nem beszéltünk a munkavállalóinkkal. Mosolyog. Ez, én úgy gondolom, hogy egy fontos mementó.
2: Hú, rettenetesen. Tehát ebből olyan hibák vannak, és ahogy már megszületik nálunk a gondolat, ott érdemes egyből elkezdeni a kommunikációt, mert ha mi nem kezdjük el, akkor a munkavállalók össze fogják ezt szedni maguktól, híradásokból, mindenféle helyről, és olyan tév gondolatok jönnek, amit nehéz utána kijavítani. Tehát én nekem az első munkáim között az volt, hogy bejelentett a munkáltató, hogy akkor még adómentesen egészségpénztári juttatást vezet be a munkatársaknak. És azt mondták, hogy nem betegek, nem kérik ezt. Én arra mentem oda, hogy leállt a termelés, és az oktatás arról szólt, nem arról szólt, hogy mennyi az adózás, és mennyit fognak kapni, hanem, hogy használják föl. Tehát ez nagyon fontos, hogy tudják a munkavállalók, és hiába gondoljuk mi azt munkáltató oldalról, hogy hát ez közismert, hogy egy szép kártya hogy működik, közismert, hogy egy utalvány hogy működik. Jó onnan kiindulni, hogy nekik nincs meg ez a tudásuk. Tehát az, hogy most a számfertett pénz helyett hirtelen, amit mondjuk lehet, hogy ők azt vártak, hogy az lesz, hirtelen egy újfajta juttatás, ami mondjuk kártyára kerül, amit mondjuk telefonra digitalizálunk, ami valahogy furcsán kell elkölteni. Nem tudják, hogy az ő élethelyzetükben ez hogy működhet. Tehát ezt mind meg kell mutatni, és akkor onnantól fogva, nálam ez az első munka, ez úgy fejeződött be, hogy jó lenne több is belőle, hát ha már adómentes, ugye, használjuk ki ezt úgy, hogy akkor amit a munkáltató rászánt, azt kapja meg a többletet a munkavállaló.
3: Azt látom, hogy ha valahol nincs kafetéria, nincs juttatás, tehát a béren kívül nincs más. Egyébként a bérről rengeteget szoktunk beszélni, nem csak itt az Álláspontban, hanem egyébként is. És talán méltánytalanul keveset egyébként a kafetériáról, meg a juttatási elemekről, ezért is edukáljuk talán egy picit ma a piacot. Mégis munkavállalói oldalon mennyire tudatos ez a juttatás keresés, vagy mennyire marad fókuszban a munkabér? Feltételezem top listás, de ettől még prioritási sorrend lehet, hogy változott az elmúlt évek során.
2: A munkabér top listás. Ehhez nem fér kétség. De egy jól megválasztott juttatás az nagyon erős tud lenni. Mondok egy példát, hogyha mi azt látjuk, hogy inkben dolgozó fiatal férfiak a munkatársaink, és megtaláljuk azt a problémát, ami az ő életükben most így a munkavégzés mellett talán a legfontosabb, például, hogy legyen vasalt ingjük, ez tényleg csak egy példa, akkor az, hogyha behozunk, és itt nem az adótörvényről beszélünk most, behozunk egy olyan juttatást, ami biztosítja számukra, hogy legyen vasaltingjük, és nem az édesanyjukkal és a párjukkal kell ezt megvalósítani, akkor az ő életük rendeződik, és a következő, vagy ő életükben egy nagyobb probléma rendeződik. És a következő munkahelyen, az állásinterjún, a bér mellett kérdés lesz az, hogy akkor az ingvasalást azt tudja valahogy a cég szervezni. És vannak olyan munkáltatók, akik ezt úgy oldják meg, ráadásul, hogy csak a lehetőséget szervezik meg. Már az juttatás a munkavállaló oldaláról, adótörvény oldaláról nem is, hogy oda jön egy szolgáltató, elviszi, és a munkavállaló majd ezt kifizeti, akár kedvezményes kontingens árral. Tehát amikor juttatásokba gondolkozunk, akkor érdemes egy kicsit kilépni, ahogy mondtam, az adótörvény keretrendszeréből.
3: Valószínűleg, amit most említett példaként, ez a crème de la crème Magyarországon, és az átlag még mindig a szép kártyánál ketyeg. Mégis mik azok a tényleg divatos juttatások, amiket valóban keresnek a munkavállalók? Tudom, hogy nehéz kérdés, mert valószínűleg 20-30 is lehetne, de mégis mi az, ami felé egy olyan munkáltatónak, aki gondolkozik mondjuk a juttatási rendszerének az átalakításában, bátrabban gondolkozhat, és tényleg gondolja át, hogy ne a szép kártyával tervezzen csak a következő időszakban.
2: Ugye a szép kártya az azért működik jól, mert nagyon sok élethelyzetben nagyon sok munkavállalónak működik. Hiába mondom én azt, hogy térítem az óvodai költségeket, azokat érinti csak, akinek van óvodáskorú gyermeke. Első körben mindig azok szoktak népszerűek lenni, azok a juttatások, ha már megvan a munkáltatói célunk, amik sok élethelyzetben sok mindenkinek felhasználhatók. Én szeretném fölhívni a figyelmet a munkáltatóknak arra, hogy tavaly óta a munkáltató térítheti kedvező adózással, támogathatja a munkavállaló lakáshitelét, támogathatja a munkavállaló albérletét, és nagyon jó került be az adótörvénybe, hogy jó részt a felelősség, a többi juttatásnál a dokumentáció meg adminisztráció jó részt a munkáltatónál van, itt jó részt a munkavállalónál van. Tehát egy viszonylag egyszerű juttatásról beszélünk, és a méréseink alapján ezt viszonylag kevesen használják. Tehát ha egy olyan költségbe be tudunk szállni, ami probléma a munkavállalónak, akkor az nagy segítség. Ugyanígy az óvodás bölcsödéseknél például. Ennek a térítése, tehát az élethelyzeteket érdemes megvizsgálni, és emellett, hogyha olyan a cél, és illeszkedik ebbe, akkor jöhetnek ezek a vágyott elemek. ami aztán pluszba hozzátesz ehhez, mint például munkáltató meg tud szervezni olyan lehetőségeket, amit a munkavállaló lehet, hogy maga nem tudna, és minden évben kutatunk, és ez nem feltétlen vágyott elem, arról, hogy mik az élményekkel teli juttatások. És nagyon sokszor előjön olyan, mint ez az ingvasalás, hogy nem is kell feltétlen költségbe gondolkozni a munkáltatónak. Tehát amikor téli gumit nyári gumira cserél mindenki, meg nyári télire, akkor egyszerűen, ha egy mobil gumiszerviz kiáll a céges parkolóba, az már juttatás lesz, és a munkavállalók azt mondják, hogy elébe ment a munkáltatóm annak, ami történhet. Tehát én kezdésnek jellemzően azt szoktam javasolni, hogy érdemes elkezdeni a népszerűekkel, mert az sok mindenkinél jól fog működni, Széchenyi pihenőkártyával, lakhatási támogatással, albérlet, ugye, lakáshitel téma. Aztán utána, amikor ezek már működnek, akkor beszélgessünk a munkatársakkal, nézzük meg azt, hogy nekik mik az igényeik, és ezt hozzuk össze a saját célokkal.
3: Egyébként nagyon érdekes, hogy említette a lakhatás támogatásának a lehetőséget. Ez azért abban is adhat egy boostot a munkaerőpiacnak, hogy mondjuk Budapestre tud vonzani vidékről kollégákat, akik egyébként szakképzettek, csak immobilisak, és egyedül nem fognak felköltözni Budapestre a jelenlegi albérletárak mellett, tehát mondjuk ez egy szerintem egy kifejezetten érdekes kérdés, és ugye nagyon sok vállalat küzd szakemberhiánnyal, és mondjuk így távolabbról érkező szakembert sokkal könnyebb megszerezni, csak ez egy rendkívül tudatos felkészülést igényel. Ha egy picit a generációkat nézem, nyilván más egy 50-esztendős kollégának az igénye, más elemeket szeretne igénybe venni, meg esetleg más egy fiatal pályakezdőnek. Mik azok az elemek, illetve van-e esetleg közös metszet, amiket ők használhatnak?
2: Nyilván van közös metszet, mert ugyanazok az életvitelhez szükséges költségek, azok megjelennek minden generációban. De az a tapasztalat, hogy mások a prioritások. Tehát például az egészségfókusz az korábban, meg most is erősebben megjelenik a fiatalabb generációnál. Tehát ott egészség célú juttatások, azok nagyon erősek lehetnek. Aztán előjönnek olyan prioritások, ami nem feltétlen került elő, mobilitásban, például a környezettudatosság, vagy amúgy a juttatásokban is a környezettudatosság, illetve a munka-magánélet egyensúlyára törekvő juttatások. Nagyon sokszor az, hogy lehetőséget adunk a munka-magánélet rugalmasabb kezelésére, már juttatásnak számít. Ugye szintén adózási oldalról nem is adtunk terméket vagy szolgáltatást a dolgozónak, csak lehetőséget arra, hogy más időpontba jöjjön, máskor távozzon, vagy nem tudom, behozza a gyermekét, amikor iskolai szünet van, munkáltató oldalról biztosítunk erre lehetőséget. Illetve ami jön a fiatalabb generációnál, könnyebben nyúlnak a közösségi megosztás erejéhez. És közösségi megosztásban beszállhat a munkáltató is, de csak a keretrendszert is biztosíthatja. Tehát, és akkor megint egy kicsit távolabb léptünk a juttatásoktól, hogy egyszerűen, hogyha a munkába utazásra nyit egy platformot a munkáltató, ahol föl lehet iratkozni, hogy most mi együtt jövünk. Tehát egy ilyen telekocsis rendszer. Vagy biztosít környezettudatos megoldásokat. Vagy biztosít egy könyvcsere falat, ahova be lehet hozni, meg el lehet vinni elolvasott könyveket, vagy új könyveket magunknak. Vagy beszáll a munkáltató a saját termeivel, a saját járműveivel. A kedvencem az egyik cégnél, amikor az ő általa használt ilyen építkezésekhez alkalmas gépeket, eszközöket lehetett kikölcsönözni munkavállalói oldalról. Nagyon szerették a munkatársak.
3: Igen, olyat én is hallottam, hogy valaki mondjuk egy fuvarozó cég, és mondjuk magát a kis furgont odaadja, valakinek mondjuk költöznie kell. Sokan viszont én úgy gondolom, hogy munkáltatói oldalon, és bízom benne, hogy jó pár cégvezető is hallgat most bennünket, attól rettennek meg, hogy azért a kafetériának komoly adminisztrációs terhe van, hogy ehhez egy hadsereg emberre van szükség, hogy ezt nyilvántartsa, ezt kutassa, ez kommunikációs, ez változásmenedzsment kérdés, tehát rengeteg szelencét nyitunk most ki. Valóban félni kell ettől, vagy ez egy ennél sokkal könnyebben megugorhatóbb akadály?
2: Én azt gondolom, hogy keresni kell olyan együttműködő partnereket, akár tanácsadót, akár szolgáltatót, aki megbízható információt szolgáltat ezen a területen. És ők sokszor, a bekapcsolódó szolgáltatók segítenek az adminisztráció. És például, hogy választunk egy jó utalványszolgáltatót, akkor ő küld nekünk átvételi lapot, amin az utalványt át tudjuk venni, megadja hozzá az információt, hogy ezt hogy kell csinálni, és akkor azt végre kell hajtani. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha összegyűjtöttük az adminisztrációs feladatokat, akkor nagyon jó, most már csak azt kell kitalálni, hogy csináljuk meg, ami lehet egyszerűsíteni, tehát lehet bizonyos nyilatkozatokat aláíratni évelején, úgyhogy egész évre érvényes, mert beletesszük azt, hogy a munkavállaló majd ilyen lesz, hogyha változás történik, aztán meg lehet oldani azt, hogy bizonyos utatásokhoz ritkábban nyúlunk. Tehát nyilván, ha havonta töltjük a Széchenyi pihenőkártyát, az havi utalást jelent. Ha negyed évente, fél évente, akkor az negyed éves, fél éves feladat.
3: El lehet rontani egyébként egy jó fizetést egy kafetéria rendszerrel? Tehát vannak ilyen példák?
2: El. Igen. El lehet. Én azt látom, hogy bosszantó kafetéria rendszerrel el lehet rontani a fizetést. Egyrésztről valamennyien megtartó erő az, hogy foglalkozunk ezzel a juttatásokkal, és akkor úgy kapjuk, és akkor az jobban kötődünk, hogyha már választottunk belőle. Ha viszont nagyon macerás lesz munkavállaló oldalról, nagyon hosszú oktatáson kell elmagyarázni, hogy ez hogy működik. Nagyon bonyolult, hosszú dokumentumokat kell hozzá kitölteni, akkor elérhető, főleg mondjuk fiatalabb generációnál az, hogy azt mondják, hogy akkor számfejtsétek ezt, de legyen egy kicsit kevesebb, de így most belemegy nekem otthon megbeszélni, begyűjteni, ilyen dokumentum, olyan dokumentum, az bosszantó lehet, igen.
3: Kicsit biztassa most a bennünket hallgató cégvezetőket, vagy HR-eseket, itt záró kérdésként, hogy érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni, és lehet, hogy kisebb lépésekben, ugye rengeteg példát mondottam a mai műsorban, azokkal elkezdeni. Jól látom?
2: Nyilvánvaló, és a cégvezetőket azt szokta először megnyerni az adó optimalizás oldala, hogyha van 100 000 forintjuk, amit szeretnének a munkavállalóknak odaadni, oda lehet adni úgy, hogy 100 000 forint jut belőle a munkatársaknak. Ha ők el akarnak menni valami koncertre, vagy akár megszervezem így cégesen együtt, akkor cégnévre szóló számla mellett ez 100 000 forintból 100 000 forint jutatás lesz a munkavállalóknak. És aki egy kicsit többet gondolkozik rajta, és munkáltató az adott környéken relatív nagy, meg tud valósítani olyan lehetőségeket, ami nem csak, hogy az adózás miatt lesz kedvező a munkatársaknak, hanem amúgy ők nem férnének hozzá ennyiért. Mondok egy nagyon egyszerű példát, amin nem kell sokat gondolkozni. Ha én magánszemélyként magánegészségügyet akarok igénybe venni, vagy magánegészségbiztosítást akarok igénybe venni, arra kapok egy árat. Ha a cég köti meg ezt 100 munkavállalóra, akkor az ár sokkal kisebb. Nyilván a munkavállaló ahhoz az árhoz fog viszonyítani, ami fejében van egy magánorvosi vizitről, vagy egy képalkotásról, munkáltató megfizetett kedvező adózásról egy alacsonyabbat.
3: Abszolút. Rendkívül érdekes téma. Én nagyon köszönöm, László, hogy itt volt velünk. Önöknek pedig nagyon köszönöm a figyelmet. Álláspont egy hét múlva itt a Spirit FM-en. Szép délutánt és további jó rádiózást kívánok.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van! És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6-7-ig elérhető.
5: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Viharokra és felhőszakadásra figyelmeztetnek. Szűcs Brigitta mentőtiszt lett a mentőszolgálat új szóvívője. Felújították a MATE több épületét. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok felhőszakadás miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés, ami heves viharokat jelent. A nagy szél mellett akár villámlás, jégeső is lehet. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának az ügye. Szűcs Brigitta lett az országos mentőszolgálat új szóvivője. Az OMS közleménye szerint a mentőtiszt új feladata mellett továbbra is részt vesz a mentésirányításban és az oktatásban is. Az első női mentőápolók egyikeként 2018-ban csatlakozott a szervezethez, később mentőtiszti diplomát szerzett. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A jó és sertéstartók hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Felújították a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit. 4 telephelyen, Gödöllön, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra, és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. A projekt több mint 3 milliárd forintos uniós támogatásból valósult meg. Különleges járművel bővült a BKV Nosztalgia flottája. A hónap végéig Ikarusz Cabrio busszal is lehet utazni Budapesten. Az N109-es járat szombatonként jár majd. A hétvégente közlekedő Nosztalgia villamosok, buszok, trolik listája és menetrendje a BKK honlapján elérhető. Jegyet a Budapest Go alkalmazásban, bármelyik pénztárban vagy a járatok személyzeténél lehet venni. Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is lehet. Most az északkeleti járásokban van riasztás a zivatarok veszélye miatt. A szél sok felé megerősödik. Holnap ismét több órára kisüt majd a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futó zápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
7: A gazdasági magazin jelentkezik a Spirit FM-en, több-kevesebb, ez a címe. Somodi Sormos Eszter szerkeszti, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Azt mondják, hogy kicsit olcsóbbak lettek a lakások. Na jó, hát attól ne ragadtassuk el magunkat, és ne gondoljuk azt, hogy innentől kezdve utánunk dobják, mert nem. De hát azért legalább az áremelkedés üteme lassul. Balogh László vezető gazdasági szakértője az ingatlan.com-nak itt van a vonalban. Szerbusz, jó napot kívánok neked. Mondd, azt mondhatjuk, hogy valami olcsóbb lett, vagy igazából annak örülünk, hogy nem lett annyira drága?
8: Szerbusz, én is üdvözlöm a hallgatókat. Valóban valami megváltozott ahhoz képest, mint amit az elmúlt évben láttunk, és ez most már egyre nyilvánvaló. Már hónapok óta döcög a kereslet, nem akkora lendülettel tapossák egymás sarkát a vevők a lakáspiacon, és ez most már az árakban is kezd megmutatkozni. De itt mielőtt még a hallgatókat tenyerüket dörzsölnék, remélem nem autóvezetés közben, azért az fontos elmondani, hogy itt a hónapról hónapra történő árcsökkenés, ami már két hónapja zsinórban tart Budapesten, ez áprilisban 0,2%, májusban pedig 0,7%.
7: Jó, ha nagyon összehagyjuk is, sincs 1%. Igen.
8: Igen, mondjuk egy 50 milliós belépő szintet képviselő budapesti lakásnál ez nagyjából nagyságrendileg 500 000 forintot jelent, egy átlagos budapesti ingatlannál, amiből lehet akár családi ház is, vagy társasházi lakás ott meg, ami 100 milliós nagyságrendet képvisel, meg 1 millió forint. Ugye ezek olyan összegek, amiket egy ügyesebb alkunál még egy dinamikusabb ingatlan piacon is meg tudunk spórolni, de itt inkább szerintem a jelenség az érdekes, hogy most már nem az eladók diktálnak, hanem a vevők alkupozíciója nőtt meg, és van még egy érdekes összefüggés, és ez megint inkább csak a budapesti lakáspiacnál izgalmas, hogy a kereslet az éves összevetésben meg hónapról hónapra is csökkent, viszont májusban Budapesten 7%-os keresletélénkülést tapasztaltunk áprilishoz képest. Persze hozzá kell tenni, hogy ahhoz az áprilishoz képest, amikor húsvét is volt, választások is voltak, szóval sok dolog vonta el a lakásvásárlók figyelmét, de mégis azért úgy tűnik, hogy a kereslet-kínálat egyensúlya az kezdi belőni azt, hogy mik azok, amiket megfizethetőnek tartanak a vásárlók, és amit elfogadhatónak tartanak az eladók is, legalábbis árazás szempontjából.
7: Azt mondjátok, hogy egy új lakás átlagára több mint 100 millió Budapesten, ugyanakkor az a 100 milliós értékhatár az változatlanul mondjuk a startpluszos hiteleknél tartja magát. Ez egy elgondolkoztató kérdés, hogy megengedik-e magunknak most már a beruházók, hogy kicsúszanak ebből a 100 milliós határból?
8: Ez eddig is ez volt a helyzet, és főleg a nagyvárosokban is, ez megint leginkább Budapestet érinti, kezdtek megjelenni azok a beruházások, azok a projektek, ahol tudatosan nem csak az ingatlanok ára marad el jóval a 100 milliós értékhatártól, hanem alulmúlja a 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátot is, ami Budapesten egyébként kis túlzással élve, ez az otthonsajátos 1,5 milliós négyzetméter árkorlát, ez Budapesten ezt a vevők jutalmul kapták, ami fékezte a budapesti lakászágulás, hiszen már az otthonsajátos program indulás előtt is 1,4 milliónál jártak az ingatlanárak, a használt lakások ára is a fővárosban. Ugyanezt a 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátot, amit a budapestiek ajándéként kaptak, azt viszont a vidékiek meg büntetésként, mert meg annyival el volt maradva ettől az árszintől a Budapesten kívüli lakásárszint, hogy ott jóval nagyobb tér volt a növekedésre, és ha megnézzük azt, hogy mi a dinamikája a lakáspiacnak, akkor egyértelműen az látszik, hogy Budapesten az éves drágulás tempója már bőven 10% alatti, tehát egy számjegyű, egészen pontosan 8,9%, ilyen utoljára 2024 nyarán volt. A vidéki régiókban pedig 13-14, vagy van ahol 15%-os. Tehát másfélszerese a budapesti lakásáremelkedési tempónak az, amit a fővároson kívül látunk.
7: Azon gondolkozom, hogy vajon egy mostani, most épülő 1,5 milliónál olcsóbb négyzetméter áru vadi új lakás, hogy ilyen, hát idézőjelben olcsó legyen. Ez mennyi kompromisszummal járhat? Tehát mi nincs benne, amit egyébként ma már beleépítenek a beruházók, hogy el tudják adni a lakásokat, de nem 1,5 millió alatt?
8: Egy dolog biztos nincs benne, annyi profit, mint hogyha ugyanezt a lakást 1,6, 1,7 vagy 1,7.
7: Jó, az a vásárlónak nem fáj olyan nagyon, igen.
8: Az a vásárlónak nem fáj, viszont az is igaz, és ebben igazad van, hogy ezek a típusú beruházások inkább ilyen egyszerűbb koncepciókon alapulnak, tehát itt nem lesz csili-vili a társasháznak a közös területe, nem lesz csili-vili a homlokzat, nem lesz annyi közösségi funkció, közösségi kert, úszómedence, szauna, amit most már a prémium árszinthez mérten, a prémium szolgáltatásként is tulajdonképpen a beruházók a közösség javára vagy rendelkezésére bocsátanak. Ez egy alapvető koncepcióváltás volt itt az elmúlt években. Egyébként nagyon nagy kérdés, hogy azok a kiemelt beruházások, amik egyébként ezt az árszintet biztosítani tudták, hogy ezeknek mi lesz a sorsa a jövőben. Ugye ez is napirendre került a kormányzat szempontjából, hogy ezeket felülvizsgálják. Itt ez azért is egy izgalmas kérdés, mert itt vannak olyan projektek, ahol folyamatban vannak értékesítések. Tehát, hogyha megszűnik például a kiemelt státusz, akkor mi lesz azokkal az leendő ingatlan tulajdonosokkal, akik vettek lakást, vagy mi lesz ezeknek a beruházásoknak a sorsa. Én azt gondolom, hogy az lenne az egészséges, hogyha ha egységes lenne itt a keretrendszer, és aki megfizethető lakásokat szeretne építeni, mert ő azt az üzleti stratégiát követi, és ez bele is fér az üzleti modelljébe, és ez piaci alapon meg tudja tenni, akkor ő tudjon olyat építeni, és a sűrű fillér elvét kövesse, aki pedig prémium ingatlanokat szeretne értékesíteni, prémium minőségben, akkor ugyanolyan feltételek mellett legyen erre lehetősége neki is, és így talán kialakul egyfajta egészséges versenyhelyzet az új lakáspiacon.
7: Még egy utolsó kérdés, egészen közel vannak a használt és az új lakás négyzetméter árak, ez nyilván nem egy normális helyzet, ez nyilván előbb-utóbb majd valahogyan alakul, de mennyire fogja ez le a használt lakáspiacot?
8: Ez nagyon megfogja a használt lakások áremelkedését, hiszen nem kell ahhoz rakétatudósnak lenni, hogyha ugyanannyi pénzért tudok kapni egy jóval kedvezőbb energetikai tulajdonságú, értékállóbb, akár egyébként az albéletpiacon is drágában bérbeadható ingatlan, mint egy használt lakást, akkor az inkább el fogja tolni a keresetet az újépítési ingatlanok irányába. Ezt egyébként látjuk is. Tehát megint most csak azért, hogy ne országos példát mondjak, és mondjuk Berettyóújfalut Sopronnal összevéve mondjak agregát kereseti adagot, hanem csak pusztán Budapesten, amíg a használt lakásoknak a kereslet élénkülése az ilyen 2-3%-os volt, addig éves összevetésben az újépítésűeké 30%-os. Tehát ez egyértelműen azt mutatja, hogy amikor van megfizethető áron, vagy éppen van a kínálatban új lakás, akkor az inkább az újépítésűek irányába fogja eltolni a keresetet, ez pedig feladja a leckét a használt lakások eladóinak, mert át kell gondolni azt, hogy ha nem hajlandók megfizetni a vevők ezeket az árszinteket, akkor én árulni szeretném a használt lakásomat, vagy el szeretném adni, mert aki az utóbbi következtetésre jut, annak lehet, hogy árat kell csökkenteni.
7: Hát mondjuk az egy furcsa szenvedélye, valaki árulja, de nem akarja eladni, de hát biztos ilyen is van.
8: Meglepődnélek gond, de egyébként a meghirdetett lakások csak a 40%-a kerül eladásra, és nagyon sok olyan van, ahol már éppen csőben létrejönne az üzlet, és valamiért valaki meggondolja magát, főleg az eladó.
7: Tényleg megleptél. Ennek egyszer utána járunk, jó? Beszéljünk legközelebb erről, szerintem kifejezetten izgalmas. Ezt vajon mi magyarázza? Balogh László, az ingatlan.com gazdasági szakértője. Köszönöm szépen, szervusz!
8: Köszönöm szépen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Van itt egy érdekes hír, ami összefüggését mutatja valaminek, amire egyébként nem gondolunk, mert vagy nem vagyunk vadászok, vagy nem. Itt egy érdekes hír, ami összefüggését mutatja valaminek, amire

0: egyrészt, másrészt ez a viszony, ez hogyan változik, és mi a dinamikája?
1: Igazából ugye mindegyik ágazati szereplőnek alkalmazkodni kell itt a jelenlegi környezeti tényezőkhöz. Ez nagyon fontos igazodást igényel ugye a vadgazdálkodók részéről is, vadásztársaságok részéről is. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy vadászati hasznosítás ne történjen a területen, de fontos lesz ugye az élőhelyi beavatkozásoknak a nyomon követése, és az ehhez való aktív alkalmazkodás. Itt a Vizet a tájba program, egyéb olyan élőhelyi beavatkozások, amik szükségessé válnak, és hát ugye még nagyobb harmonizáció úgymond a gazdálkodókkal, természetvédelemmel, és azt gondolom, hogy ennek az ökoszisztémák az együttes kezelése az nagyon fontos a jövőben.
0: Azon gondolkozom, na, csak kinyögöm valahogy, hogy vajon az állatok hogyan tudnak a szabadon élő, nem a gazdák által befolyásolt életmódú állatok, hogyan tudnak a klímaváltozáshoz igazodni, miközben körbe van kerítve az életterük?
1: Igen, hát ugye már ott bukik a dolog, hogy gyakorlatilag minden befolyással vannak, tehát a gazdálkodók is ugye maga az ő gazdálkodásokon keresztül, tehát hatással vannak itt a természetben élő, bármilyen élő lényre. Tehát ugye ez látszik, hogy ugye a monokultúrás gazdálkodásnak ugye az elterjedésével, ugye a kis parcellás gazdálkodás már ugye eltűnt teljes mértékben, és ugye ehhez hát bizonyos fajok ugye tudnak alkalmazkodni, bizonyos szűktűrésű fajok pedig nem annyira. Hát ezeket kell segítsük ugye maga a vadgazdálkodóknak és a vadgazdálkodáson keresztül, hogy ezeknek a túlélését hosszú távon tudjuk biztosítani, ezeknek a fajoknak a túlélését.
0: Mekkora a baj? Mennyire hullanak az állatok mondjuk egy aszályos időszakban nem találva vizet?
1: Igazából nagyon nehezen kimutatható, hiszen általában elhúzódnak, és ugye a ragadozók sokkal hamarabb ugye felfedezik itt az elhullott egyedeket, mint maguk ugye a vadászok, vagy ugye a területen gazdálkodók, tehát igazából sokszor ugye ezt nem igazán látjuk, majd csak ugye azokban az időszakokban, amikor ugye a törzsállományt mérjük fel, jobban lekerül a takarás, tehát nincs annyi vegetáció. Most ugye már azért nagyban segítik ugye a hőkamerás drónok és a különböző hőkamerás eszközök ugye ezeknek az állományfelméréseknek a módját és lehetőségeit, de azért nem egyszerű felmérni, hogy ténylegesen mekkorák a károk. Ilyenkor általában tényleg össze szoktunk még egy újulag egy állományfelmérést, egy kontrollt, hogy tulajdonképpen mi is az a hasznosítható mennyiség, ami egyáltalán a vadászati idényben rendelkezésre áll, úgymond a vadásztársaságuk számára.
0: Hogyha a gazdák és a vadászok ki tudnak egymással egyezni, az hogy lesz jó végül a vadállománynak?
1: Hát mindenféleképp azt gondolom, hogy hosszú távon az a cél, hogy a vadkárok úgymond csökkenjenek. Itt sajnos ugye ezekben az aszály sújtotta időszakokban inkább úgy érezhető, hogy a gazdáknak a vadkár érzékenysége az egyre nőtt, ami természetes is tulajdonképpen. De hát ehhez mindenféleképp azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a közreműködését, a maga dolgát, azt mindenki hozzátegye, mindenféle. Tehát ez nagyon fontos, ugye a hosszú távú jó kapcsolat, és a minden ágazatnak a fennmaradása szempontjából. És hát nem utolsó sorban azt gondolom, hogy itt a vadállomány ebben kiemelt szerepet kell, hogy kapjon.
0: Elnök helyettes úr, köszönöm szépen. Boros Ferencet hallották, a Békés Vármegyei Vadászszövetség elnök helyettesét. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra, minden jó.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset miatt a 17-es villamos helyett az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusz közlekedik. A villamos a Móricz Zsigmond körtéren csak a Villányi úton áll meg. A 41-es, a 47-es és az 56-os villamos nem jár az Albertfalva kitérő és Újbuda központ között, a kimaradt szakaszon a 17-es pótlóbusszal lehet utazni. A 61-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér végállomást. Helyszínelnek a Könyves Kálmán körúton a Kőbányai út felé a Gyáli úti felüljáró előtt a külső sávban. Erős a forgalom a Könyves Kálmán körúton a Népligetnél, a Rákóczi úton a Blahalújza térnél, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Budai alsórakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig és a Szél Kálmán tér környékén. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, irányonként egy sáv járható. Péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Miközben egyre kevesebb látszólag az újság, közben azért most például az elmúlt hetekben elég sokat beszélünk a lapkiadókról, az újságokról, magunkról, illetve arról, hogy hogy férünk hozzá, mert hogyha valaki például az egyik nagy áruházban szeretne újságot venni, ahogy azt ő megszokta az elmúlt évtizedben, mondjuk évtizedekben akár, akkor például az Aldiban ezt már nem teheti meg, mert ott ezt megszüntették. De itt van a Népszava története, ahol a nyomda és egyúttal a terjesztő felmondta a szerződést a Népszava kiadójának, hát szabad szemmel is jól látszó, mintegy 150 millió forintnyi tartozása miatt. Szóval vannak itt gondok, és nyilvánvalóan az egész világon a print, a lapkiadás maga gondokkal küszködik, hogy hogy lehet ezen úrrá lenni, és egyáltalán kell-e, vagy a piacra kell ezt bízni, és majd szépen valamiféle egyensúly beáll. Ez iránt érdeklődöm Lichtnák Tímeánál, aki a Magyar Lapkiadók Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Köszönöm ezeket a fontos kérdéseket. Tényleg nagyon jelentős átalakulása időszakban van a magyar médiapiac. Nagyon sok változás zajlik egyszerre, ahogy említette, a digitalizáció, az új technológiák és a fogyasztói szokásoknak az átalakulása. És mindeközben a magyar piac is egy nagyon különös új helyzetben találta magát, amiben korábban még erre nem igazán volt példa, legalábbis az elmúlt 16 évben semmiféleképpen. De én mindenképpen kiemelném azt mindezen nehézségek mellett, hogy a magyar tartalomiparnak az alapjai erősek. A kiadók folyamatosan alkalmazkodnak, új modelleket építenek ki, és egyre inkább stratégiai kérdésként tekintünk a magyar nyelvű minőségi tartalomra. És ez nem csak Magyarországra igaz, mert világszerte a kiadó fókuszában az áll az elmúlt években, hogy hogyan tudnak pénzt kérni az olvasótól a digitális tartalmakért, és hogyan tudják elérni az olvasók figyelmét az egyre nagyobb információ zajban. Én úgy látom, hogy Magyarországon is a kiadóknál dolgozó szakemberek figyelme erre összpontosul, és természetesen a digitális pénzért értékesített tartalmak mellett nagyon fontosak a nyomtatott formában megjelenő tartalmak. Magyarországnak a terjesztési hálózata nagyon fejlett. Az utolsó kis településen is elérhető a magazin vásárlás, egyébként nem csak árushelyeken, hanem ugye előfizetéses formátumban is hozzá lehet jutni a nyomtatott tartalmakhoz. Igen, mi is jeleztük az MLE nevében, hogy az Aldi megszüntette a magazinterjesztést, ez nem a sajtóiparágra, a szektorra vonatkozó kizárólagos döntés volt, amit a központi anyavállalatnál hoztak meg, hanem átállnak egy más üzleti modellre, amiben lényegesen csökkentették az üzleti szortimentet, ebbe beletartoznak a sajtótermékek is, de én tudtommal egyébként kakaós csigát sem lehet már kapni az Aldiban.
1: De lehet, ma vettem a gyerekeknek.
2: Akkor van, ahol lehet, van, ahol nem, mert ahol
1: lehet, hogy elromlott a sütő.
2: Már nem volt.
1: Igen. Tudja, ott sütik, lehet, hogy elromlott a sütő, vagy ki tudja. Na mindegy, az legyen most az Aldi problémája. A miénk viszont az, hogy itt olyan példányszámokról is beszélünk újságok esetén, amelyek támogatással fenntartott példányszámok. Ugye a Nemzeti Sportot szokás hozni példának, hogy hát ott az előző időszakban óriási állami támogatás jelent meg a működésben is, meg a terjesztésben is, ugye gyakorlatilag kötelező volt több ezer példányt átvenni az állami intézményeknek, tudjuk, ez Orbán Viktor kedvenc újságja. Amikor egy ilyen helyzetből kikerül egy újság, ott például látja, hogy milyen menedzsment megoldásokat tudnak kitalálni?
2: Én azt gondolom, hogy ez minden egyes vállalatnak a saját üzleti döntései múlik. Az MLE nem a különböző cégeknek foglalkozik a úgymond gazdasági menedzselésével, hanem iparági szereplőként támogatja a vállalatokat, együttműködő szereplőként lép fel olyan iparági kérdésekben, amely média szabályozást igényel. egyébként a Nemzeti Sportnak a kiadója nem emellett tag.
1: Ráadásul. Igen. Mert hogy ott is azért mindenféle történt ez ügyben is az elmúlt időszakban. Mindenki úgy nagyjából, aki lapkiadással foglalkozik, tagja a Magyar Lapkiadók Egyesületének, és akkor ebből a szempontból a Nemzeti Sport kiadója kivétel, vagy azért ez nem anomália?
2: 22 tagja van a Magyar Lapkiadók Egyesületének, és teljesen vegyes az összetétel, vannak szakmai kiadók, vannak csak digitális tartalomkiadók, tehát digitális sajtótermékkel foglalkozó kiadók, vannak olyanok, akik nyomtatottan és digitálissal is foglalkoznak, úgyhogy elég vegyes a képe tekintetben. Vannak olyan tagok, akik már a kezdetek óta alapító tagként szerepelnek az Egyesületben, és vannak olyanok, akik csak nem régen csatlakoztak.
1: Az elmúlt években sok minden előkerült, a reklámadótól kezdve egészen addig, hogy a lapok áfa tartalmát mennyivel és hogyan lehetne csökkenteni, vagy lehetne akár áfamentes a print média, amit aztán persze rögtön elvetettek. Itt a hulladékgazdálkodási díjak tekintetében is voltak gondok. Ezekkel kapcsolatban hogy látja, mennyire optimista, miben lehet előrelépni és miben kevésbé?
2: Az ÁFA témában egyébként volt előrelépés az elmúlt években, a napilapoknak az ÁFA-ja 0%-os.
1: De a magazinpiacé nem?
2: A magazinpiacé nem, sőt a digitális termékeknek az ÁFA-ja 27%. Én azt gondolom, hogy ebben érdemes kezdeményezni ennek a változtatását, hiszen ez európai viszonylatban is nagyon magas, és ennek a változtatása mindenképpen segíteni a tartalomnak az eljutatását a fogyasztókhoz. Ugye most a reklámadónak a 0%-kal szerepel az adó szabályozásban a legutóbbi döntés szerint. Az emele számára, emele azt a szempontot képviseli, hogy ez a reklámadó ebben a formájában mindenképpen kerüljön kivezetésre, hiszen ez nincsen semmilyen harmonizációban ennek a szektornak a pénztermelő képességével, és maga az adóformátum is nagyon szokatlan és tervezhetetlen, úgymond, tehát, hogy ez mindenképpen átgondolásra szorul.
1: Köszönöm, hogy itt volt, és ezeket elmondta. Lipták Tímeát hallották, a Magyar Lapkiadók Egyesületének elnökét. Nem olyan régen elnök, úgyhogy még aktuális, hogy gratuláljak, és jó munkát kívánjak.
2: Köszönöm szépen a gratulációt az egész tagság nevében. Köszönöm.
1: Minden jót.
2: Minden jót.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A mai gazdasági magazin végén a haszonbérleti szerződésekről szólunk pár mondatot a jogszabályok érvényességére, visszamenőlegességére, a változó jogszabályok világában azok állandóságára térünk majd ki. Csertibor Andrással, a Magosz főtitkárával jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: A haszonbérleti szerződések egy különleges fajtája a szerződéseknek és az ingatlanos világnak. Igazából miről szólnak ezek?
3: Ez egy használati szerződés, rendkívül fontos a magyar mezőgazdaság életében, és ugye a magyar termőföldeknek több mint a felét a haszonbérlet útján hasznosítják. Tehát Magyarországon más európai államokhoz hasonlóan, de Európában is kiemelkedő szinten van a haszonbérleteknek az aránya. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a földnek a tulajdonosa és a földnek a használója az eltér egymástól. Egy haszonbérleti fizetési kötelezettség van. Ezt évente a gazdasági év után, tehát amikor már megtörtént a bevétel a termelésből, utána kell fizetni. Ezek a szabályok elsősorban a haszonbérleti szerződésekre vonatkoznak, de Magyarországon rendkívül kötött a földforgalmi szabályozás, és egyébként a haszonbérletek terén is szigorú szabályok vannak.
2: Készítettek egy szakmai anyagot, ami tájékoztatja az ebben érdekeltekedet alapvetően, ahogy én ott hallgatom, aki a mezőgazdaságban érintett, ő valójában mindenki érdekelt ebben a témakörben, vagy szinte mindenki. És ott van egy nagyon érdekes felvetés, mégpedig az, hogy itt azért vannak 10-20 éves érvényességű haszonbérleti szerződések, miközben a jogszabályi környezet és hogy általában a világunk körülöttünk elég rendesen felfordult, mondjuk az elmúlt 15 évben, most csak induljunk ki mondjuk egy ilyen évszámból. Mennyire azonos a mostani jogi környezet haszonbérletek ügyében azzal, ami évtizedekkel ezelőtt lehetett?
3: Változik. Változott egyrésztől az, hogy hány évre lehet bérelni egy területet. A mostani szabályozás szerint 20 évre szól ez az időtartam, maximum 20 évre lehet haszonbérletet kötni. Változott az is, hogy hogyan lehet földhöz jutni, haszonbérlethez jutni. Ugye most egy előhaszonbérleti sorrend érvényesül, tehát ha van egy tulajdonos, aki bérbe szeretné adni a földjét, megtalálja hozzá a bérlő, közel sem biztos, hogy az a bérlő fogja egyébként megszerezni a területet, mert a helybeli gazdáknak, a helybeli cégeknek előhaszonbérleti joga van erre a területre. Nyilván, mivel korábban ezek a szabályok nem így voltak, így egy jogállamban persze nem lehet azt mondani, hogy visszamenőleges jogalkotással átírják a már futó szerződéseknek a szabályait, ezért nagyon fontos, még egyszer mondom, jogállamisági szempont, hogy amilyen feltételekkel megkötöttek egy szerződést, azt a jogszabályi környezetet kell alkalmazni arra a szerződésre, ha később bármilyen változtatás történik, azt a régi, korábban kötött szerződést ez már nem érinti.
2: Volt egy jogszabálymódosítás, ez még 2022-ben született, hogy a haszonbért banki átutalással kell, vagy belföldi posta utalványal szerintem ezt talán a ritkább fajta teljesíteni. De korábban ez például egyáltalán nem volt kötelező. Ez érvényessé vált a korábban megkötött szerződésekre? Ugye itt ennek egy nagyon komoly átláthatósági szempont is megágyazott ennek a jogszabályváltozásnak.
3: Így van, pontosan ez volt a módosításnak a célja, de nyilván itt is a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmából az következik, hogyha a korábbi években, tehát 2022 előtt, mielőtt ez még hatályba lépett, megkötöttek egy haszonbérleti szerződést, akkor még a szerződés kötésekor irányuló szabályokat. És mivel korábban ez nem volt előírás, továbbra is lehet egyébként készpénzben fizetni a bérleti díjat. Nyilván ez a változtatás 2022-ben egyértelműen arra irányult, hogy a piac átlátható legyen. Ez elsősorban a szerződések kifüggesztésénél, tehát az előhaszonbérleti sorrendnél fontos. Sajnos láttunk olyat a korábbi években, hogy rendkívül magas szinten, de csak papíron létező haszonbérleti díjakat kötöttek ki, hogy ne jelentkezzen rá senki az előhaszonbérleti jogosultak közül. Nyilván ezt a gyakorlatot szüntette meg a jogszabály, de a korábbi szerződésekben, ahogy említettem, továbbra is a szerződéskötés, akkor a irányadó szabályok alkalmazandók.
2: Egy másik ügyben hadd kérjem gyorsan még a véleményét, itt a kormányváltás kapcsán felmerült, hogy könnyíteni kellene a földek adásvételét, akár azon a szinten is, hogy két belföldi személy adásvételét ne gátolja mondjuk az, hogy ki kell függeszteni az önkormányzatnál arról az értesítést, és várni kell arra, hogy valaki jelentkezik-e. Erről ön mit gondol?
3: Európa legszigorúbb földtörvényével rendelkezünk, és ez nem véletlen, mert Magyarország azt az utat választotta a korábbi évtizedekben, hogy a magánszemélyek vásárolhatnak földtulajdont. Nyilván, hogyha a jogi személyek, tehát a cégek is tudnának földet vásárolni, onnantól kezdve egyrészt az egy spekulatív piac alakulna, nyilván egy több ezer milliós, milliárdos bevételű cég sokkal többet tudna fizetni a földért, és ezzel kiszorítaná az egyéni gazdálkodókat a földpiacról. Másik oldalról már látjuk Romániában, vagy éppen Szlovákiában, hogy ott, ahol lehetővé teszik a cégeknek a földvásárlását, földtulajdonvásárlását, ott előbb-utóbb megjelennek a kínai, arab, orosz és minden nyugati érdekeltségű cégek, ugyanis ott már nem a földet vásárolják például egy kínai cég, vagy Szlovákiában például egy dán cég, hanem magát az ottani céget. És így tudják kijátszani azt, hogy esetleg csak az ottani cégeknek biztosítják a földhöz jutásnak a lehetőségét. Tehát ugye ez egy darásfészek, ez abszolút egy vörös vonal a gazdaszervezet a magos számára is, tehát a földtulajdon vásárlásnak a lehetőségét továbbra is csak a magánszemély gazdálkodók részére lehet fenntartani.
2: Csetibor András, a MAGOSZ főtitkára szolgált nekünk néhány információval, haszonbérlet meg adásvétel ügyben. Köszönöm szépen önnek.
3: Köszönöm szépen.
2: Köszönjük a figyelmüket, jövünk holnap is ugyanebben az időben, megtalálják itt a Spirit FM-en a Több-Kevesebbet, a gazdasági magazin. Somodi Sörmös Eszter szerkesztette, Róna Jégon vagyok, viszonthallásra.
1: Műsorunk szakmai partnere a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kocsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
3: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Viharokra és felhőszakadásra figyelmeztetnek. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. A belvárostól a várig üldöztek egy autóst a rendőrök. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok felhőszakadás miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés. A heves viharokban a nagy szél mellett akár villámlás, jégeső is lehet. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a két ország szakminiszterei a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitoladott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Az elektromos rolleres károk csaknem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki a biztosítók felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége ezzel együtt parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást. Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is lehet. Most az északkeleti járásokban van riasztás a zivatarok veszélye miatt. A szél sok felé megerősödik. Holnap ismét több órára kisüt majd a nap, és délután már csak néhol alakulnak ki futózáporok. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
6: Vendégünk Eldési Zoltán, televíziós újságíró kollégánk és barátom talán. Szervusz, Zoli, örülök, szervusz, hogy itt vagy. És hát valami olyanba vágtad a fejszét, amit még nem csináltál, de ez miért legyen akadály? Könyvet már írtál, méghozzá két portrékötetet, nem is akármilyen sikerül, az egyik a Korda házaspárról, leginkább Korda Gyuriról szólt, a másik Szikora Robertről, de egy regény, az egészen más, igaz?
7: Abszolút, ilyet valóban nem csináltam még soha, ez egy bűnügyi regény, vagy magyarul krimi, amit most írtam. És hát ez egy nagyon érdekes történet volt, mert eszem ágában nem volt krimit írni. Pontosabban nem is, valahogy nem ugrott be, pedig szeretem olvasni a krimiket. És aztán mentünk Kisvárdára forgatni Bódi László Cipő Hajdani gimnáziumába, és az ő egyik gyermekkori barátja Zajác Zoltán, ő az egyik legfelkapottabb krimiíró ma Magyarországon, és egy kocsival mentünk le. És Kisvárdára jó 4 óra az út innen. És 4 órán keresztül győzködött arról, hogy ír már te is egy krimit, hát nem olyan bonyolult, az biztos kékfényes riporter is voltál, rengeteg élményed van, próbáld meg.
6: Ez, hogy kékfényes, tetthelyes, hát együtt csináltuk.
7: Hát mind a kettő voltam, így van, ugye kékfény még oda állt az MTV-ben, és a tetthely, amelynek ugye te voltál a műsorvezetője, az pedig itt az Artv-ben.
6: Azok a régi szép idők, ugye?
7: Bizony. Sose felejtem el azt a konfodat, amikor a Matuska Szilveszterről volt szó, hogy hogyan robbantotta fel a viaduktot, és úgy kezdett szó szerint a komfort, hogy nem tudom hány esztendővel ezelőtt ezekben az órákban már bőven fűtötték annak a mozdonynak a kazányát, amely azután lezuhant a viaduktról 3 órával később.
6: Ilyet mondtam?
7: Ilyet mondtál. Gyakorlatilag szó
6: ez
7: szerint.
6: Ez nekem nincs meg. Na jó, de...
7: jó riport volt egyébként.
6: De ez neked elképesztő memóriád. Ugye egy csomó olyan dologgal foglalkoztál a naplóban is, ami a múlt. Amihez nem csak az kell, hogy az érdekeljen, hanem hogy eszedbe jussanak analógiák. Történetről történet, tárgyról tárgy. Tehát, hogy valahogy benned ezek a dolgok rögzülnek. Ennek a krimiben van valami nyoma?
7: Azt hiszem, hogy igen, mert sok olyan kiszólás van benne, ami valamire utal. Tehát amikor írtam, és akkor eszembe jutott, hogy ó, basszus, akkor ez Marian Kozma, ugye? És akkor bele tudtam hozni. Tehát, hogy valóban voltak olyanok, amikor a sztorit valamilyen szinten elősegítette valami olyan emléktöredék, és ezt jól veszed észre, hogy rengeteg lényegtelen dolog ragad meg az én agyamban. Tehát, hogy hogyan kell deriválni, azt nem tudom, soha életemben nem tudtam megtanulni, de azt, hogy a Leg-Leg-Leg című műsorban Rózsa György mit mondott 82-ben, az valószínűleg meg lenne. És
6: mit mondott?
7: Hát például volt egy olyan jelenet, azt sose felejtem el, amikor egy hölgy azzal jelentkezett, hogy ő elhúz egy vagont a fogával. Ez nem, az másik volt a fogas, ő a vállára akasztják a kötelet, és ő elhúzza a vasúti vagont, és akkor néztük otthon az ismétlést az M3 csatornán édesanyámmal, és ez egy 85-ös bejátszás volt, tehát 40 évvel korábbi, és azt mondtam anyának, hogy most mindjárt azt fogja kérdezni tőle a műsorvezető, hogy ugye akkor magával nem mennek szemtelenkedni a férfiak a munkahelyen, és a hölgy azt fogja válaszolni, azt, hogy én nem nagyon szeretném elérni. És ez történt. Tehát ez egy teljesen fölösleges tudás, de ezek tényleg így megragadnak az én
6: viszont
7: agyamban.
6: Ezekből kiváló riportok szoktak születni. Tehát, hogy ez, mert hogy például megtalálni ezt a hölgyet, azt 40 évvel később, ezek izgalmas helyzetek. Na, abszolút. Ezek mind zárójelesek, amikről én kérdezlek, mert hogy igazából Nem ezért jöttél, hanem a Halál a lakókocsiban című könyvről beszélgetnénk. Jaj. Ezt én meg is mutatom a kamera felé, így néz ki, és annyira friss, hogy szerintem az elsők egyike vagyok, aki kézben tartom. Megtisztelő, köszönöm.
7: Abszolút, ez olyannyira, hogy ezt ma hoztam el a raktárról, tehát ugye. Most szállították föl Budapestre.
6: Hogy igen. Készül a krimi?
7: Most már többet tudok, mint amikor ezt írtam, mert azóta beiratkoztam egy krimiíró iskolába, és ahol egy másik népszerű magyar krimiszerző, Szlavicsek Judit a tanárnő, ma is, mikor itt végzünk, este 6-kor majd újabb óránk lesz 2 órában. De hogy ez úgy készült ez a krimi, hogy ugye én nyaranta lakókocsiban lakom a Balaton partján egy kempingben.
6: Ez most is így van?
7: Ez most is így van, illetve még nincs, de így lesz.
6: Jó, hát nem az évszakra, hanem az évekre meleg. Gondoltam.
7: Abszolút.
6: Igen.
7: Ez gyakorlatilag most már több mint egy évtizede így zajlik. És akkor elkezdtem ott figyelni az embereket. Ha már Zaját Zoli meggyőzött, hogy legyen krimi, hogy kiből lenne jó gyilkos, kiből lenne jó áldozat, és akkor az egész közeget elképzeltem, egy nyár végébe belehelyeztem, amikor már csak kevesen vannak a kempingben, és bármelyik lehet gyilkos, és bármelyik
6: kevés
7: lehet áldozat.
6: Kevés túlélő van már a kempingben.
7: Igen. És akkor hát van olyan ebben a regényben valóban, aki nem éli túl a regény 17. oldalát.
6: Kivel ellenőrizteti a krimiíró ez esetben? Te? Hogy stimmel-e minden? Mert ez kulcskérdés. Tehát, ha én olvasom, és valamire a végén rájövök, hogy ott az nem egyezett, tehát itt van egy logikai bukfenc, akkor az egész könyv elveszti a varázsát, az illúzióját, hiteltelen.
7: Ez így van. Erre mondta Moldova György, hogy mi van akkor, ha téged meghívnak egy vacsorára, és az asztal roskodozik a szebbnél szebb cuccoktól minden finomság, és az asztal végén egy pici tányérban ott van egy egészen kicsi darab ürülék. Van kedved vacsorázni? Na, én próbáltam ezeket az ürülékeket elfelejteni valahogy, és egyrészt Zaját Zoltán olvast el szakmai krimiszerzői szemmel, volt is tanácsa, ő talált egy logikai bukfencet a már kész könyvben, azt átírtam utána, szerintem így még izgalmasabb is lett. Azon kívül a Spirit kiadó lektorai tényleg olyanokat észrevettek, hogy amit én nem vettem volna észre, hogy a képen, jó, mert nagyon jó képek vannak benne, nem tudom, balra néz a kutyának a feje, a szövegben pedig azt írom, hogy és a kutyus éppen jobbra bámult, tehát hogy ilyen egészen apró dolgokat is kijavítottak benne, vagy kijavítattak velem benne. És hát azon kívül pedig van egy adásrendező kollégám, a Milic Józsi Budaörsön, mert ott szoktam sportot közvetíteni.
6: Kézilabda?
7: Elsősorban kézilabdát, ugye ott NB1-es a női meg a férfi kézilabda csapat is, és a Józsi végigolvasta, és ő is talált egy-két hibát, úgyhogy én most már remélem, hogy viszonylag kevés hiba van benne.
6: Mit tanulsz? Most, hogy írtál egy könyvet, mondhatnál azt, hogy itt kész vagyok, hát tudtam írni egy krimit, mit akarok én még tanulni? Szlavicsek Juditot említetted, ő valóban az egyik legnépszerűbb szerző. Van, mit tanít?
7: Nagyon sok mindent tanít, tehát egészen onnantól kezdve, hogy milyen műfajai vannak a kriminek, tehát a kózitól a skandináv típusúig, tehát a legkönnyedebbtől a legsötétebbig, azon kívül milyen a személyisége a jó gyilkosnak, milyen hülyén hangzik, a jó gyilkosnak, milyen a személyisége a jó nyomozónak, hogyan kell a vörös heringeket elrejteni, a vörös hering az a félrevezető nyom, amire azt hiszi az olvasó, hogy hopp, már tudom ki a gyilkos, aztán 10 oldal múlva kiderül, hogy nem. Tehát gyakorlatilag ő fölrajzolta nekünk azt a térképet, ami alapján, vagy folyamat ábrát, ami alapján meg kell írni egy krimit. És az a helyzet, hogy én ezt ösztönösen gyakorlatilag így csináltam, tehát így utólag azt mondom, hogy a sémáim azok nem voltak rosszak, de nyilván ennek a következő könyve, a Halál a színházban, az még kevesebb hibával fog rendelkezni.
6: Ezek szerint ez egy sorozat lesz?
7: Mindenképpen sorozatot szeretnék belőle faragni, mert szerintem úgy jó, hogyha a krimiben van egy olyan szereplőd, akit felépítesz. Ebben is van olyan, aki itt kvázi bemutatkozik, és terveim szerint a következő részben már a rendőrség beépített embere, az azt követő részben pedig már ő a főnyomozó. Tehát egyfajta metaívet szeretnék felrajzolni az én nyomozómnak. De hogy igen, tehát Halál a lakókocsiban, Halál a színházban, zárójel újból ölt a lehelkürtje, szerintem ez egy elég jó.
6: Jaj.
7: Elég jó cím így 2000 lehel, év után.
6: Hazamész jászságban.
7: Persze, hát én Jászberényi gyerek vagyok, úgyhogy a lehelkürtje mondája az kell, hogy jöjjön, és utána a Halál a múltban ez a három, amit eddig kitaláltam, és a negyedik lenne a Halál az érettségi találkozón, de hát ugye ehhez sok minden kell, legfőképpen idő, hogy ezek megíródjanak.
6: Gyorsan írsz?
7: Ha nincs munkám, akkor nagyon. De az a baj, vagy hát nem az a baj, ez nem panasz, sőt, ez nagyon jó, hogy az utóbbi időben rengeteg féle munkát csináltam. Ugye főállásban a Heti Naplót, a Schwábi Andrissal, mellékállásban a Hazahúzót, megint mellékállásban Budaörs Sportot közvetítettem, megint mellékállásban műsorokat vezettem a helyszínen, és írtam. Tehát így azért viszonylag neked nem kell elmondanom milyen, amikor az ember 100 felé szakad. Így nehéz volt, de hogyha van lehetőségem arra, hogy leüljek és írjak, és mondjuk 2 napig nincs semmi más dolgom, akkor én például a Szikora könyvnél ott 2 nap alatt írtam azt hiszem 80 oldalt. Tehát, hogy ott
6: akkor az mennyiség? Az nagyon komoly.
7: Azaz.
6: Jó, hát a kempingben nyáron, hogyha nem az áldozatokat és a tetteseket kergeted, akkor lehet, hogy lesz időd.
7: Az klasszikus és a legjobb hely, tehát erre, mert hogy az én lakókocsim előtt van egy elősátor, és ha éppen nincs 40 fok, mostanában sajnos általában az van nyáron, akkor oda remekül ki lehet ülni egy laptoppal, és bármit lehet
6: nem
7: írni.
6: Nem zavar a környezet? Ott azért elég nyüzsi van nyáron.
7: Egyáltalán nem zavar, sőt, még az se zavar, hogyha közben leszólítanak, és megkérdezik, mert ugye ez olyan kemping, itt 120 lakókocsis él együtt, hogy mindenki ismer mindenkit. Tehát van olyan, amikor én nyugodtan pötyögök ott, és akkor elmegy mellettem, nem tudom, az Árpi Győrből, és akkor beszól, hogy Zorikám, nincs lefőve kávét véletlenül, és akkor leültetem, és iszunk.
6: És emlékszel a mondatra, amit félbehagytál ilyenkor?
7: Általában igen, a mondatokra szoktam emlékezni, olyan van, hogy a sztorira nem emlékszem. Tehát, hogy volt olyan ennél a könyvnél is, amikor megálltam egy pár hétre, mert írtam a Szikorát közben, és akkor néztem, hogy atyavilág, most mit is akartam ide? Tehát, hogy itt most kit fog kérdezni?
6: Ezek szerint nem cetlizel.
7: Most már igen. Tehát, hogy pont emiatt van, tehát a Halál a Színházbannak, a Majdan megírandónak, annak gyakorlatilag már egy ilyen majdnem 20 oldalas előképe megvan, amiben csak az van, hogy ki mikor jön be, ki mikor mit fog mondani, tehát gyakorlatilag egy ilyen tartalomjegyzék, egy ilyen sorvezető ott már van, hogy ne felejtsem el, hogy itt konkrétan azt felejtettem, hogy mi a gyilkosság
6: ez
7: motivációja.
6: Ez munka vagy játék?
7: Ez játék.
6: Ahogy így nézlek, ezt a baromira élvezed, abszolút. És egyáltalán nem úgy állsz hozzá, és akkor most meg kell írnom a következő kötetet.
7: Tudod, hogy miért nem? Mert van az a régi mondás, hogy amikor az ember már nem tud focizni, mert kiöregedett, akkor keresni kell valami mást, amiben megvalósítja önmagát. Van, aki elkezd horgászni, van, aki vitorlázni megy, van, aki főzőcskézik. Én úgy látszik, hogy grafomán emberként az írásban találtam meg azt, amiben azt érzem, hogy még tudok valami olyat csinálni, ami miatt fontosnak érezhetem magam.
6: Hát eddig sikeres ez a kísérlet, úgyhogy gratulálok hozzá, és hát ehhez is, hogy megjelent a Halál a lakókocsiban, is hasonló sikereket kívánok, mint az első 2 kötetedhez.
7: Nagyon szépen köszönöm, és hát remélem, hogy megveszik annyian, hogy kelljen a következő kötet.
6: Figyó, ezt én most visszaadom neked, hogy dedikáld.
7: Ja.
6: És köszönöm szépen.
7: Szívesen.
6: Azt is, meg a könyvet is.
0: Best of adást hallottak.

0: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Egy kis sporttal folytatjuk és zárjuk a mai kultúrát méghozzá azért, mert egyrészt itt van Gornagy Miklós, aki ezzel foglalkozik hát évtizedek gyerekkora óta, másrészt mert ő az MCC nevelés és közösségfejlesztési igazgatója, harmadsorban pedig a nyár remek lehetőséget ad arra, hogy sportoljunk külön-külön, egyenként és csapatban, családon belül és attól függetlenül is, úgyhogy beszéljünk egy kicsikét a nyári sportokról és lehetőségekről. Szervusz Miklós!
2: Szervusz, Egon, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Szóval, hogy nem csak a vakáció maga, ami nyilván felszínre hozza azt a kérdést, hogy mit csináljon a gyerek egész nap, és hogyan mozgassuk azt a gyereket, de hogy egyáltalán a jó idő nagyon komoly teret nyit arra, hogy például a hétvégéket mozgással töltsük. De hogyha egy család egész évben punnyad, akkor ezt nagyon nehéz elkezdeni. Erre mi a tanácsod?
2: Hát... Igen, a nyár nem csak azért jó, mert meleg van, hanem azért, mert általában ráér a gyerek is, el kell szórakoztatni, tulajdonképpen a szülőnek a saját érdekében, hogy nyugalom legyen aznap, és hogy gyerek sportol, akkor este fáradtabban megy aludni, és akkor a szülőnek is több ideje maradhat akár arra, amit eredetileg akar csinálni, amellett, hogy a legjobb időtöltés mindig a gyerekkel. Legegyszerűbb elkezdeni úgy, hogy egyszerűen csak kilépjünk a házból. Lehet, hogy ez egy kicsit komfortzóna

0: elhagyás, de talán ez egy jó alkalom arra, hogy mindenki elkezdje akkor, amikor éppen a legfontosabb.
1: Hogyha kilépünk a házból, az persze kevés. Én azt szoktam mondani a gyereknek, hogy menjünk focizni. És hát például ez kiválóan működik, mert focizni majdnem minden gyerek szeret, ha fiú. A lányokkal egy picikét nehezebb. Nekem például a lányom felé nem nagyon lenne a tollasozáson kívül ötletem, mert hát a lányok kevésbé labdafüggők.
0: Igen, most így a kilépés a házból, vagy a lakásból azért szerintem ezt ne becsüljük rá, mert maga a sétálás az egyik legalulértékeltebb sporttevékenység. Most amellett, hogy van egy
1: mondjuk olyan sport, ez
0: a gyaloglás, de most ne keverjük ide, de elmenni egy nagy sétára, abból kifejlődhet egy kirándulás, és meg fogjuk érezni, hogy ezek nagyon jó dolgok. Egyébként focizni nem csak labdával lehet, hanem uram, bocsánat, kavicsot is lehet rúgatni sétálás közben, tehát ettől csodálatos sport a foci, tehát a vízlabdával szemben az a hatalmas nagy előnye, hogy nem kell hozzá se medence, se kapu, se semmi, hanem gyakorlatilag két leterített kabát, vagy esetleg két falevél, ami között átrugunk egy tobozt, az már focinak minősülhet. Igen, a lányokkal lehet, hogy egy ilyen nehezebb, de velük szerintem egy jó sétára, miközben beszélgettünk velük, miközben mentem fagyizunk egyet, ez én azt gondolom, hogy ez már sportnak minősülhet, különösen akkor, ha ez csak egy első lépés, amiből kialakul akár egy rendszeres sportolás, rendszeres sétálás, akár egy kirándulás is.
1: A gyerekek nyári táborozásának egyik lehetőség az, hogy sporttáborba iratjuk a gyereket. Még akkor is, hogyha egyébként ő nem jár sportolni, csak a tornaóra az, ami számára megadatik. Érdemes olyannal kezdeni, ami alapsport. Ugye az atlétikát meg az úszást szokták mondani, de lehet, hogy simán el lehet kezdeni valami komolyabbal is, aztán majd kiderül, hogy van-e hozzá érzéket. Ezzel hogy vagy?
0: Szerintem nagyon egyszerű, viszont a legnehezebb kérdés az, hogy a legnehezebb egyszerű, de mégis nehéz az, hogy azt csinál a gyerek, amit szeretne. Ugye annyi lehetőség közül kiválasztani, hogy mi az, amit valójában szeret. Ugye ez nem ennyire könnyű, ugye mit szokott mondani a szülő a gyereknek, ami a legnehezebb, hogy csináld azt, hogy ami ez a kedved van, és csak legyél boldog. Hát ugye most a boldogság keresés, nem menjünk el ilyen filozófiai mélységbe, hogy az milyen baromira nehéz. De alapvetően szerintem nagyon jók a sporttáborok. A kisebb gyerekről beszélünk azért, mert így meg tudja találni azt, amihez kedve van, amihez affinitása van, és ahhoz lesz kedve, amiben lesz sikerélménye, tehát hogy azért ne legyenek olyan rejtvények előttünk, hogy mihez van kedve a gyereknek, hát ahhoz van kedve, amiben van sikerélménye, amiben jó közösséget talál. Tehát ezek a nyári sporttáborok erre szerintem kiválóak. Ha egy kicsit idősebbekről beszélünk, akkor ott is érdemes olyan táborokat találni, ahol aktivitás az benne van, mert el lehet kezdeni mindenféle egyéb táborokra is beszélni, és hatalmas nagy a piac, tehát rengeteg sokféle van, nem is idézném meg őket itt, mert szerintem a műsorban nem elég hozzá, de én gyakorló szülőként én mindenképpen a sport, vagy legalább az aktívabb táborok felé mozdulnék.
1: Meg eszembe jutott még egy, hát egyébként alapvető dolog, a korosztályi minta. Tehát ha az én gyerekemnek egy osztálytársa jár kosárlabdázni, lehet, hogy legalább megpróbálnám, mert hogy jobban van azzal a másik sráccal, vagy lányjal. Tehát az egyáltalán nem elvetendő, hogy nézzünk körül a gyerek környezetében, hogy kikkel van ő jobban, és azok mit sportolnak, vagy mivel foglalkoznak úgy egyébként. Mert hátha.
0: Igen, a barátok az nagyon fontos, tehát a korosztályi minták, ugye a szülői nevelésből a leszakadás, az egy korosztályos történet, és teljesen normális és jó is, hogy ez így van. Én bizonyosan abba az irányba mennék el, hogy beszélnék a táborvezetővel, és azok a táborokat részesítenem előnyben, ahol a mobiltelefon policy, vagy a mobiltelefon téma az úgy van megoldva, hogy reggel elveszik, és délután visszaadják. Mert ott, ahol ez rendelkezésre, ott sajnos egészen bizonyosan nem alakulnak ki olyan kapcsolatok és olyan élmények, amelyek egyébként az aktivitásból, vagy akár egy közös unatkozásból, vagy egy heverészésből ebéd után kialakulnának. Úgyhogy egy kicsit tudatosságot javaslok itt, hiszen ez most kezd el leginkább láthatóvá válni, hogy az a maga mobiltelefon, meg az, ami az a digitális világ, ami ott van, az olyan mintákat tehet a gyermekek elé, a mi gyerekeink elé, a fiatalok elé, amik nem biztos a követendőek. Viszont, hogyha sporttáborba kerülnek, akkor ott valóban a közös aktivitás, közös mozgás, közös célok, közös élmények lesznek azok, amik előre veszik a kapcsolatokat.
1: És az sem baj, mi is felnőttek példát mutatunk, hogy ne csak a gyerekekről beszéljünk, tehát az a legerősebb vonzerő, hogyha azt mondja apa vagy anya, amikor elindul reggel futni, hogy nem jössz velem? Olyan jó lenne együtt futni, és hogyha egyszer elindulnak, és ott jól érzi magát a gyerek, lehet, hogy másnap is elkísér.
0: Így van, szerintem ezek nagyon jók, és a szülőt is tudja motiválni. Hát ugye nagyon nehéz elindulni, hát én mindig sportolóként én azt éreztem, hogy ha már ott vagyok, akkor nagyon szeretem csinálni, meg nagyon-nagyon jó ott lenni, de néha a legnehezebb rész az, hogy elinduljunk, hogy magát a döntést meghozzuk, de azt közösen hozzuk meg, és utána közösen mozgunk, az valóban azt hozhatja magával, hogy legközelebb könnyebb lesz, és talán mi szülők is jobban aktívabbak leszünk ezekben az időkben, úgyhogy a nyár legyen alkalom arra, hogy ne csak a gyereket mozgassuk meg, hanem saját magunkat is, és együtt mozogjunk.
1: Közös élmény, az a legjobb. Gordai Miklós, köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen!
2: Best of adást hallottak!

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Folytatjuk a kultúrát, a Magyar Zenei Tanács elnöke Zsoldos Dávid a vonalban. Szervusz, Dávid!
3: Szervusz, Egon, és köszöntöm a hallgatókat szeretettel.
2: Van itt egy helyzet a magyar kultúrában, amit nyilván a következő hetek, hónapok majd jól fognak tükrözni, méghozzá az, hogy egyfelől forr az egész, másrészt újra rendeződnek bizonyos vonalak, harmadsorban pedig nyilvánvalóan újra kell strukturálni bizonyos szervezeteket és a kulturális élet szerkezetét. Ehhez a Magyar Zenei Tanács vajon mit tud hozzátenni, egyáltalán mi a dolga, és ha üléseztek, akkor miről beszéltek?
3: Magyar Zenei Tanács a zenélet elnyő szervezet, ami azt jelenti, hogy összefogja azt a meglehetősen divers területet, amely a zeneművészetet jelenti. Azért kicsit távolabbról nézve, hogy a kultúra a GDP-ből egy porció, és akkor ezt még ugye továbbosztjuk ugye előadóművészetekre, meg képzőművészetre, filmművészetre, és akkor ezen belül a zene. Hogy lehet ez nagyon divers? Azért, mert tele van specialistával, tehát teljesen más kérdései, kihívásai, problémái vannak a zeneoktatásnak, a professzionális zeneoktatásnak, mint az iskolai oktatásnak, a hangszerészetnek, vagy a professzionális zenei együtteseknek, a zeneműkiadásnak, a portászenének, a zeneszerzőknek. Tehát nem tehettünk más, mint hogy összetrombitáltuk a legjobb szakembereket, méghozzá részben a tudásuk alapján, részben pedig a reprezentativitásuk alapján, hiszen Magyar Zenei Tanácsban ott van tagként a Kóta, ugye a kórusok gyűjtőhelye, a Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, a Művészeti és Zeneiskoláknak a Szövetsége. Tehát próbálunk egyfelől egyfajta bázisdemokráciát játszani, hogy minden létező impulzust becsatornázunk, másrészt a legjobb agyakat is összegyűjteni ezekbe a szobákba, hogy aztán minél hamarabb, minél pontosabb és minél jobb javaslatokat tegyünk le, mert azt azért sose felejtjük, hogy a Mi odáig tudunk dolgozni, hogy elmondjuk, hogy mi a probléma, és milyen megoldások léteznek erre a problémára, amiket támogatni tudunk, és aztán a döntéshozó feladata és felelőssége, hogy eldöntse, hogy ezekből a javaslatokból mit és hogyan fogad meg.
2: A kormányváltás milyen lehetőségeket, vagy milyen reményeket ad számotokra? Egyáltalán ez a szféra, ez mennyire volt sújtva a kultúrát egyébként oly sok ponton sújtó egyensúlytalansággal, hogy ide sok jut, máshova meg kevés, vagy szinte semmi.
3: A kultúra tulajdonképpen, hogy valami jót is mondjak az elmúlt néhány évről, vagy az elmúlt korszakról, hogy összegszerűen rendben volt. Tehát a kultúra nem volt alulfinanszírozott. A valódi problémát a finanszírozásnak az ad hoc jellege és kiszámíthatatlansága adta. Ami tulajdonképpen jó hír, mert azt gondolom, hogy úgy lehet rendbe tenni ezt a területet, hogy nincs különösebben forrásigénye. Hogy most egy közelmúltbeli botrányra utaljak, hogy az, ahogy a nagy kulturális intézmények szinte mind be voltak terelve a Balási féle cégek alá kommunikációs költést illetően, ha ez a kötőfék lehull a szektorról, akkor rögtön 30-50-80%-a több forrás lesz médiát vásárolni és kommunikálni például. De nyilvánvalóan nagyon sok szempontból ugye a zeneiskoláknak azért nem volt túl jó helye szabályozói környezetet tekintve az elmúlt pár évben, és hiába ágáltak és emelték fel a szavukat, igazából nem volt érdemi párbeszéd, és tulajdonképpen a zenei élet összes területéről ezt elmondhatjuk. Az egyik legkivívó példa az, hogy a zenei díjak, ugye az összes művészeti díjhoz hasonlóan, tulajdonképpen politikai díjakká degradálódtak az elmúlt években, hiszen a miniszter által kinevezett bizottság is csak egy fügefa lévő volt, hiszen a miniszter soha nem kötelezte, az aktuális miniszter senki nem kötelezte, hogy figyelembe is vegye ezeket az ajánlásokat. Tehát többször is előfordult, hogy a részbizottság például hiába terjesztett fel öt nevet, senkit nem látott viszont a díjazottak közül, vagy épp fordítva megjelent egy olyan díjazott, akiről csak utólag tudták meg, hogy jé, neki is díjat adtunk.
2: A Magyar Színházi Társaság pontosan ugyanígy járt valamennyi színésznek járó díjra felterjesztett művészeket, senki nem kapott közülük.
3: Igen, és egyébként jó is, hogy mondod a színészeket, a színházasokat, hiszen ez a két terület azért nagyon sok ponton összeér. A Magyar Zenei Tanácsnak most május 12-én lesz közgyűlése, ahol az első eredményeket, gondolatokat szeretnénk a tagság elé tárni, és három napra rá a Színházi Társaság meghívására lesz egy komoly egyeztetés az összes előművészeti szervezet képviseletével, hiszen az elődömészeti törvény az egy sarkalatos pontja annak a keretrendszernek, amelyben ez a szakma dolgozik, és bizony partikuláris igényei vannak a színészeknek, táncosoknak, zenészeknek, de egyébként még nagyon sok, azt mondom, hogy részterületnek, a zenészínháznak is vannak egyébként, még az operának is vannak speciális követelményei, amit érdemes egyébként törvényalkotói szinten figyelembe venni.
2: Ha jól értem, akkor a leginkább nem is az összeggel, sőt azzal talán a legkevésbé, hanem az átláthatósággal, az áttekinthető szabályokkal, a mindenkire egyformán érvényes keretekkel van gondotok, és ezeknek a kialakítását várnátok.
3: Hát ez persze, ha meg lehet nézni, hogy a nyilvánosan elérhető, mondjuk az NKO pályázata összegek, azok nagyon sokszor egészen nevetséges keretösszegek voltak. Tehát ha megnéz az ember, hogy például a fesztivál kollégium az 600 plusz 150 millióból gazdálkodott idén, ami ugye az összes művészeti fesztivált jelenti, ami egy nyilvánosan elérhető keretre, az egy 10 milliós országnak, az tényleg egy vicc. Miközben 2-3 mondjuk, hogy egy politikai érintett figura ugyanebből, vagy egy másik kollégiumból, de ugyanúgy az NKA kasszából lazán megkapta ezeket az összegeket. Én azt gondolom, hogy ha nem szórjuk el a pénzt, akkor ez a pénz az van. Az igazi nagy kihívás az az, mert azért nyilvánvalóan vannak partikuláris, néha egymással szembe menő érdekek a szakmán belül is, hogy legyen képes a szakma egy olyan keretrendszerre javaslatot tenni, amely az adott terület valamennyi szereplőjének az igényét kielégíti, és így tulajdonképpen tehermentesítsük a döntéshozót is, hogy a lehetőségétől is fosszuk meg, úgymond a kézi vezéléstől a rendszert, és a döntéshozót is segítjük azzal, hogyha nagyon világos szempontokat javasolunk a teljesítményértékeléshez például.
2: Egy kicsit jöjjünk rá a hétköznapi szintre most, hogy kormányváltás előtt vagyunk, és pontosan lehet tudni, hogy az NK-t kisöpörték, tehát ott egy vas nincs abból a keretből, ami, vagy legalábbis feltehető, hogy egy vas nincs abból a keretből, ami erre az esztendőre ott számba volt, hiszen itt olyan pénzek repkedtek az utolsó hetekben, amik milliárdos tételekre rúgnak. Nem tartotok attól, hogy egyúttal ez az év az igazi hétszűk esztendő egyike lesz a magyar kultúrában? Mert hogy valahonnan új forrás találni iszonyú nehéz lesz, viszont az elpusztuló korábbi pályázatok, nyilván ez lesz a sorsuk, azok pótlása pedig valószínűleg hosszú idő.
3: De én azt gondolom, hogy igen, ez egy nagyon szűk esztendő lesz, szinte biztosan. Én abban azért egy picit próbálok bízni, hogy nemzetgazdasági szinten ezek a hiányzó összegek azért annyira aprók, hogy talán egy másik zsebből megvenni ezeket a hiányzó, inkább 10 és maximum 100 milliókat, mint milliárdokat. De valóban ez az év, ez minden lesz, csak vidám nem, és azt se felejtsük el, hogy egy rendszer összeomlása, mert itt tulajdonképpen meglévő rendszereknek a diszfunkcionalitásáról beszélünk, óhatatlanul megrázkódtatásokkal jár. Tehát most például a balási cégekre visszautalva, meg a kommunikációra, hogy ugye ha ezen a cégen keresztül kommunikál ugye az összes nagy intézmény, és ez a cég nem tud fizetni, nem tud kifizetést teljesíteni, akkor komplett évados kampányok kerülhetnek veszélybe.
2: És hát ugye,
3: és mivel nem egy ügynökség ment úgymond csődbe, vagy lezárulva, hanem az ügynökség, amely az összes ilyen típusú kampányt kezeli, ez nyilvánvalóan rendszer szintű problémákat tud okozni. Itt azt gondolom, hogy amúgy az a lehetőség, hogy újra lehet gondolni egy kicsit tiszta lappal a struktúrákat, a mérőszámokat, hogy implementálni lehet végre olyan kifejezetten jól bevált nyugati modelleket, amelyektől eddig valahogy azért ózkodtunk. Ez mindenkinek egy kicsit olyan fellélegzés jelent, hogy ez a munka ez elmaradt 2010-ben, elmaradt még korábban is, és én meg néhány kollégám azt gondoljuk, hogy most itt van az idő, hogy tényleg megnézzük, hogy hogyan lehet egy korszerű európai standardeken alapuló zenei finanszírozási keretrendszert megteremteni.
2: Bárcsak legyen így, jó munkát kívánok hozzá nektek. A Magyar Zenei Tanács elnökét, Zsoldos Dávidot hallották. Szervusz, Dávid!
3: Köszönöm, meg a minden jót!
1: Best of adást hallottak!

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Készülj fel a nyárra az Alli kupon napokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kupon napok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Csütörtökön napos, kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. Változik a közlekedés az aréna körül a Metallica koncertjei miatt. Köszöntöm Önöket, Szájfrida Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter Orbán Anita német partnerével, megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. A tervezethez képest egy évet csúszik a szegedi BYD gyár indulása. A kínai autógyár első európai üzemében a 4. negyedévben kezdik meg az autók összeszerelését, nyilatkozta a cég ügyvezető alelnöke a Reutersnek. A Telex által szemlézett írásban Stella Lee azt mondta, hogy jelenleg Magyarország az első számú prioritás, és még mindig a gyár felszerelésével foglalkoznak. Azt is hozzátette, hogy a BYD felfüggesztette a törökországi gyárának építését. A BYD az európai gyártással kerülné el az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámokat. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, vagy nekitolatott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Az elektromos rolleres károk csaknem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki a biztosítók felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. Változik a közlekedés csütörtökön és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncertjei miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az esti viharok után és eső után csütörtökön ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
5: Gyönyörű szép napot kívánunk mindenkinek, hát eljött ez a csodálatos provokatőr adás is, mennyire vártam már ezt, mert végre turkálhatunk a politikus zsebekben, egész évben ez éltet engem, hogy jó mélyen belenyúljak, és akkor azt mondjam, ha-ha-ha, mi az, hogy ti többet kerestek nálunk, és mi az, akkor mit kerestek ti a parlamentben? Na, szóval rövid felvezetünk, ugyanis erről is beszélni fogunk, a vagyon nyilatkozatokról, vagyon bevallásokról, de hogy kivel? Bartuszek Lilla. Szia! Az Élhető Települések Országos Szövetségének alapítója.
6: Sziasztok! Jó reggelt!
5: Köszi, hogy itt vagy, nagyon örülünk neked, és a magyar hang sztárja Dévény István.
7: Komolyan, mindig itt várom, hogy ma mitől lesz rossz.
5: De látom, felvezető, hogy már föl sem megy a pulzusod.
7: Nem, de egyszerűen csak kíváncsi vagyok, hogy na
5: jó, milyen hülyességet talált.
7: Igen, ma ez jó. Ütözlet.
5: Jó. Gulyás Virágnál olvastam azt, amit mindjárt felolvasok, csak még meg kell keresnem, nagyon profi vagyok, látom és érzem, hogy még szó szerint most nem tudom idézni, de nagyjából azt írta a fideszesek egyik influencere, hogy na, tiszások, most kell irigykedni, most irigykedjetek, hogy itt van egy Kapitány István, akinek Maseratija van, meg nem tudom hány millió forintot keresett éveken át, és itt van egy kőgazdag ember, most kell rámutogatni, mert az előző rendszerben ez megvolt, hogy a Nészáros Lőrinc megkapta, meg a Tiborcz István, de akkor most itt van egy Kapitány István, most ugyanazt kérem tőletek, most nyilván kibővítem az ő mondandóját, mint amit mi kaptunk a mi politikai közösségünk, hogy mi kikkel vagyunk összezárva.
7: Hadd kezdjem, jó? Azt tudom, hogy udvariatlan, csak én ezt nagyon gyorsan, rövidre fogom zárni. Kedves Gulyás Virág, és kedves fideszes nézők, hallgatók, hát az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy valaki milliárdosként lesz miniszter, vagy miniszterként lesz milliárdos. Tudom, hogy az elsőre ilyen népi mondókának, vagy gyerek mondókának hangzik, de érdemes talán végig gondolni. Úgyhogy nem nagyon tudok már ehhez mit, de nem. Jó, azért a Maseratinál egy kicsit én is, de ez ilyen automániás ígykedés, tehát, hogy de aztán polgári módon túltettem magam rajta.
6: Uh-huh. Én azt gondolom, hogy egyrészt én is ezzel a mondattal szerettem volna kezdeni, úgyhogy egy rugóra jár az agyunk. Másrészt szerintem ez egy tipikusan magyar sajátosság, hogy valahogy teljesen más, hogy közelítjük meg azt, hogy aki a közéletben van, aki a politikában van, és természetesen aki a parlamentben van, vagy miniszteri rangja van, az, hogyha egyébként gazdag, vagyonos, akkor valamiért én óvatosan közelítünk hozzá. Szerintem abszolút célszerű ezt nem a funkcióhoz, vagy a képességhez kötni, tehát én azt gondolom, hogy egy embernek a vagyoni helyzete sem akkor, ha nagyon gazdag, sem akkor, ha nagyon szegény, önmagában sem pozitív, sem negatív irányban nem szabadna, hogy befolyásolja azt, hogy egyébként miniszterként, szakminiszterként, tárcavezetőként milyen képességgel fog rendelkezni. Most nyilván én azt gondolom, hogy amióta Kapitány István neve felmerült, mindenki tudja, én azt gondolom, hogy bármely politikai oldalt is képviseli azt, hogy ő hol dolgozott, mi a múltja, mit tett le az asztalra, és nyilván, hogyha ez hangzatos szalagcímeknek kell, hogy feltűnjön, akkor a Maserati nyilván jól mutat, meg persze, lehet ezen ércelődni, de én azt gondolom, hogy nem ennek kéne, hogy befolyásoló tényező legyen.
5: Hát ez nem a pénzről szól. Hát nekem az a megállapításom, nagyon kevés elvet követ ez a magyar társadalom, de lehet, hogy ezt kiterjesztetem bármelyik nemzeti társadalomra. Tehát kevés dologban hiszünk mi, ami átívelne mondjuk pártpolitikai ügyeken. Itt arról van szó, hogyha a kormányzat alatt gazdagodott volna meg Kapitány István, vagy kapott volna egy elképesztő végkielégítést nem tudom kitől, valami kormányzati cégtől, azon a tiszások most így felülemelkednének, mert hogy most a mi csapatunkban játszik, minket erősít, és egy hiteles személy.
7: De ez egy feltételezés.
5: Bár persze, abszolút.
6: Én egyébként nem vagyok benne biztos. A jelenlegi helyzetben én nem vagyok benne biztos, hogy ezen felülemelkednének. Tehát, hogy pont azért, mert az egésznek az volt a narratívája a kezdetektől, hogy ez most egy más momentum, ez most egy más szemlélet.
7: Más momentum.
6: A frajdi elszólás.
5: Szóval nekem meg az az érzésem, hogy ez a relativizmus ez sok helyzetben és esetben működik, és annyiban megértem a fideszeseket, hogy itt azért a fürdővízzel néhány gyereket is kiöntöttek az előző rendszer kritika éveiben ellenzéki oldalon, mert hogy olyan vállalkozókba is beleálltak, akik piaci alapon szerezték meg azt a pénzt, csak éppen mondjuk a... És ilyenkor jön az István, látom már, az növeket kérek, növeket kérek. Nem mondok.
7: De akkor
5: mondok mást, akkor olyan vállalkozóra meg nem száll rá a média, vagy éppen a közvélemény, például Szíj László, aki meg nyíltan szembe megy adott esetben a NER-rel egy idő után, és hiába a vagyonának nagy részét azt a NER-ből szerezte, és ilyen vállalkozásai vannak, olyan vállalkozásai vannak, ő már a mi csapatunkban játszik, őt nem bántjuk. Nem volt ilyen?
7: Nem.
5: Egyáltalán
7: a
5: nem?
7: Szíj.
5: Aha.
7: Mikor játszott ő bármilyen csapatban a Fideszen kívül?
5: Nála nem volt egy átállás, amikor a Partizánnak adott egy hosszú interjút, aztán a vége felé már úgy tekintettek rá
7: az a Váberer, hogy
5: nem, a Tiszínnál is volt egy ilyen. Mm-hmm. Csak a Váberernél. Na jó.
7: Én a Szíjra nem emlékszem, az elég furcsa is lenne. Vagy
5: igen?
7: Furcsa, aha.
5: Na jó, oké, akkor lehet,
7: ugye, valamelyik most
5: lehet, hogy keverem
7: valamelyikünk most nagyon beégett, ez egész nem biztos.
5: Na, ugye utána nézek, nem, nekem vannak ilyen emlékeim, meg beszélgetéseim, baráti beszélgetéseim is, ahol ezt a példát hoztam, és ott nem egy Dévény István állt éppen.
7: Dólogató és, csacsik.
5: Igen, és akkor mondták, hogy na jó, igen, hát de hogy az ő meg íze. Tehát akkor lehet, hogy nekem rosszak az emlékeim. Vagy már nagyon késő este volt. No de. Visszatérve, tehát nekem tényleg az az élményem ez ügyben, hogyha átigazol hozzánk, vagy pedig úgy tekinthetünk rá, hogy ő kezdettől fogva velünk volt, de mondjuk piacról szerezte meg a pénzet, az egészen más elbírálás alá esik, mintha NER közeli cégekkel üzletelt volna. Nektek nincs ilyen tapasztalatotok?
6: Hát nyilván más, de én azt gondolom, hogy a gyakorlatban is más. Uh-huh. Tehát, hogy pont az a logika, amit az elmúlt, én azt gondolom, hogy 16 évben azért erősen és gyakran megfutott mondjuk a sajtóban, meg médiában is, hogy oké, honnan van az a pénz, és mennyire átlátható. És nyilván ezt azt gondolom, hogy nem fogja senki ennyire tudatosan, már mint egy átlag újságolvasó, tudatos választópolgár, nem fogja ezt így megfogalmazni, hogy a belső érzés onnan jön, hogy most akkor ezt én így átláthatóbbnak érzem, vagy sem. Legalábbis ritka szerintem, aki ennyire tudatosan fogyasztja a híreket, de valahol belül szerintem ez lehet, hogy igen, tudjuk, lehet, hogy ettől függetlenül irigykedni fogunk rá, mert Maseratival jár, de tudjuk, hogy az miből van, és lehet, hogy nekünk nem lesz, de ettől függetlenül talán más a megítélése. Míg nyilván az elmúlt 16 évben azért erősen és sok esetben egyértelmű volt, még akkor is, hogyha ez nem került kitűzve a fali újságra, hogy mondjuk honnan vannak bevételek.
7: Na, szerintem is egyébként ez, mondjuk bennem ez korábban is mindig is ez volt, amikor jöttek a vagyonnyilatkozatok, én annyira nem szerettem ezeket így túlni, mert nem...
6: Hát meg
7: vannak benne érdekességek, és a fideszes 16 év hatalomgyakorlás alatt azért születtek itt érdekes vagyonelemek, meg vagyonok érdekes módon. Például mondjuk mindenki kutatja Rogán Antal találmányát, nem? Tehát, hogy mi és mert most is már nem tudom, mennyit 50 milliót, vagy 25-öt, mindegy, tehát sokat hozott idén is, de hát tehát és mindenki adja, mi a fenelet ez a találmány? De hát maga az a találmány, hogy van egy találmányod, amit senki nem lát, és ez pénzt hoz. Hát ez egy gyönyörű innováció, nem? Hát ez egy találmány, így ahogy van. Tehát meg is találtuk.
6: De egyébként, ha már vagyonnyilatkozatok, tehát hogy szerintem az egy nagyon Én nem tudom, hogy mennyire esetleg előzetesen megfontolt, vagy mennyire ténylegesen spontán realizáció volt mondjuk házelnök asszony részéről, hogy jó, akkor ennek a rendszerét át kell gondolni, mert mondjuk nem átlátható, mert tényleg mondjuk a kézzel írt vagyonnyilatkozatok, hát aki már adott le életében vagyonnyilatkozatot, én a magam részéről csak helyi szinten, önkormányzati szinten nyújtottam be, de azért az is olyan, hogy persze az ember a legjobb tudása szerint előkeresi az elmúlt évek bevételeit, meg adatait, meg akkor innen ennyi, onnan annyi, rendben, de őszintén szólva én azért nagyon nehézkesen tudom azt elképzelni, főleg mondjuk országos politikai szinten tényleg több száz képviselő esetében, hogy akkor valaki fogja, felbontja az előző évek politikét, és akkor egyesével minden soron, minden egyes adatvalódiságet megnézi, és ebben nem kell, hogy bármilyen szándékos megvezetési indítatás legyen. Egész egyszerűen szerintem a vagyonnyilatkozatok jelenlegi formájában ténylegesen nem alkalmasak arra, hogy ezt
5: helyreigazítás, és milyen jó, hogy élőben megyünk. Én szeretem ezeket a pillanatokat, amikor megigazulhat István, mert hogy Bige Lászlóra gondoltam, úgyhogy elnézést kérek Szi László rajongóktól, vagy az Antifanklub elnökétől. Bige Lászlóról beszéltem az előbb, uh-huh. Őt rágya királyról.
7: Ja, ő volt, ő valóban.
5: Ja, ja.
7: Na, hogy hol is tartottunk itt a nagy...
6: A nagy vagyonnyilatkozatoknak.
7: Ja, igen, hogy kézzel kitöltve, és hogy nekem azt tetszett most, hogy mostani rendszerben ez a ráadásul tólig vannak, nem, hogy mennyit kaptál ettől a megafontól 1 és 5 millió között, 5 vagy 10 millió között, és hogy beixeled, tehát igazából átmutat valami,
5: nevet,
7: de hogy...
5: Mondjunk nevet. Mert hogy te egyébként is hát komoly barátságot ápolsz
7: Szűcs Gáborra. Szűcs Gábornál volt, aki meglehetősen jól keresett azért a propagandából az igazság. Én szerintem, én nem, abszolút nem. Én nem is tudtam, hogy ő ennyi helyen propagandistáskodik. Tehát, hogy az, hogy... ez meglepett. Tudtam, hogy itt mindig minden tele István, volt vele.
5: Korábban jött ki az adatsor, amely a Megafonnak a támogatását mutatta be, tehát például Deák Dánielnek csak a reklám költésére 400 valahány milliót ő égettek el, igen. És akkor ebben volt benne az, hogy az 57 fős szerkesztőségre átlagban ilyen
7: 2,8
5: talán, na, mindegy, kiszámolja. Figyelj, tehát, hogy rengeteg pénzt költöttek, most 2,8 abban az 57 fős stábban azért gondoljunk bele, gondolom, vannak fotósok, operatőrök, ők nem hiszem, hogy olyan rettenet jól kerestek volna. Mennyit kaphat?
7: De az csak egy hely volt. Tehát, hogy engem az lepett meg a Szűcs Gábor, és nem akarok csak rajta pörögni, hogy azért itt ilyen havi nagyon sok millió összejött olyan helyekről, amiket nem is tudtam, hogy ilyen. Nem tudtam például, hogy a miniszter elnökségen a főosztályvezető meg ilyen.
5: Tehát azt én sem tudtam.
7: Na ugye? Tehát, hogy azért voltak itt meglepetések, és hogy ilyen intézet,
6: azért tudtam, mert személyesen ismerem, de igen, alapvetően.
5: No.
6: De én azt gondolom egyébként, visszatérve az eredeti kérdéshez, hogy és most lehet, hogy én itt eretnek leszek, de hogy sokban...
5: Itt nem tudsz az lenni, igen.
6: Ez megnyugtató. De hogy logikájában, még akkor is, hogyha lehet, hogy más érzelmeket vallunk a témában, de logikájában egyébként az, hogyha az ember azon, és teljesen jogosan nyilván hónapokkal ezelőtt, meg szerintem az elmúlt években ez azért nagyon sokszor kijött, hogy mondjuk az akkori kormányhoz közeli különböző influencereket gyűjtő intézmények, lásd Megafon, egyébként mondjuk ott mennyi költés ment, és mire. Én azt gondolom, hogy az azon való felháborodás az sok esetben teljesen jogos volt, mert tényleg borzalmas számok, és Facebook hirdetések, és minden egyéb. Engem az lepett meg egyébként, amikor ezeket a cikkeket olvastam meg itt az elmúlt napok eseményein, hogy ezek után egyébként szerintem itt én azzal egyetértek, hogy nem meglepő, hogy egy ott dolgozó és most már országgyűlési képviselőként funkcionáló ember egyébként onnan pénzt keresett. Tehát, hogy ha már tudtuk, hogy ott mennyi és mire megy, akkor szerintem ez önmagában kicsit hasonló, hogy igazából az országgyűlési mandátuma előtt végezte. Most azt, hogy mi azzal a tevékenységgel egyetértünk, vagy sem, az egy másik kérdés. De én azt gondolom, hogy logikájában egyébként nem más.
7: De logikájában abszolút így van, csak hogy volt mellette még 25, nem annyi, ez most ilyen költői túlzás volt, 8 ilyen.
5: Kérdés az, hogy egyszerre mennyit csinált.
7: Én. Igen, de hogy ami kijött belőle, azért az nem rossz, és én ezt nem is az én szemszögemből nézem, hanem mondjuk egy magyar nemzetes szerkesztő. Uh-huh. Vagy egy MediaVerse-nél dolgozó publicista, vagy újságíró szemszögéből. Én például az ő helyükben, főleg most, hogy ilyen egzisztenciális válság, cunami közelít, egy kicsit azért belennék rágva. Mert a csávó dolgozott ezerrel, tehát hogy bár ne tette volna, tehát hogy az én üzenőfalam az Szűcs Gábor, úgy elszűcsgáborosodott, hogy csak...
6: Abszolút, a targetek nagyon jók voltak szerintem is, az főleg választás előtti időszakban, meg azóta is azért azt gondolom, hogy napi szinten szembe jönnek a tartalmak. És tényleg itt szerintem nem arról érdemes beszélni, most egyetértünk azzal, ahogy és amit ő képvisel vagy mond, nyilván ahány ember annyi vélemény. Itt nagyon érdekes egyébként, mert szerintem ez egy olyan folyamat, vagy egy olyan jellegzetesség, amire itt most te is utalsz, ami azért az elmúlt években, vagy 5-10 évben egyre jobban látszik, hogy teljesen más formátumú megnyilvánulások, vagy teljesen más formátumú piaci igények vannak. Tehát, hogy igen, nyilván lehet, hogy egy... Tehát ez olyan, mint általánosakban az influencer kérdés, ami nekem mindig egy ilyen meglepő dolog, hogy de miért? És miért lehet egyáltalán influencerként létezni? És nyilván ez egy mostanra azt gondolom egészen bevált vállalkozási formává, műfajá nőtte ki magát, de ez picit, sőt, most már nem is picit, egyre jobban a politikába is szerintem begyűrűzik, mert...
5: Hát a politika alkalmazkodik. És muszáj neki. Tehát ha a politika nem alkalmazkodna, azért valljuk be egy 15-20 perces interpellációt végighallgatni, ez egy fogyaszthatatlan kategória. Tehát most már nem csak a fiatalok Persze. agya van arra húzalozza, hogy 2-3 perc, igazából azért 7 perces határban húzzák meg a tudósok, hogy addig tudnak koncentrálni. Akkor inkább ezt így nagy átlagként mondom, ezt a 7-es percet. Azok az idősek, akik még nem fogyasztanak TikTokot, vagy a közösségi média tartalmakat, hanem csak este bekapcsolják a televíziót, és ugye a televíziózásban mi még mindig az élen állunk az Európai Unióban.
6: De most már azért a televíziók is hányszor emelnek át részeket, rövid videókat.
5: Hát nem, az a kapcsolgatás. És erről is olvastam egy statisztikát, hogy azzal, hogy megjelent a közösségi média, a kapcsolgatásoknak a tempója is felgyorsult azok körében, akik egyáltalán nem fogyasztanak egyébként social médiát. Szerintem ez a legmeglepőbb. Tehát, hogy mintha hatnánk egymásra, nagyon úgy tűnik.
6: Ez biztos, hogy teljes fogyasztói szokások átalakulnak, de tényleg, és muszáj a politikának alkalmazkodnia. Ah, tehát, hogy nyilván mi a politika célja, az üzenetek átadása, legyen szó bármelyik oldalról, hogyha ez rövid, egyperces videók formájában a legütőképesebb, meg nyilván mi az, amit, és persze nyilván különböző generáció, különböző módon, de hát azért csak rányomunk arra, hogy megosztás, mert linkmásolás, elküldjük az ismerősöknek, beküldjük a csoportba, nevetünk rajta, véleményt mondunk, mert mint átlag választópolgárként és hírfogyasztóként. De hogy ezért gondolom, hogy nem meglepő egyébként, hogy ezek a típusú tartalomgyártók.
5: Szűcs Gáborok.
6: Tartalomgyártók, maradjunk ennyiben. Én azt gondolom, hogy nem meglepő, hogy más bevétel is kell mozognak.
5: Nehéz.
7: Nekem azért az volt. De mondom, azért, mert hogy én a médiában létező...
5: Igen, de az ő elérésük az rettentő magas. Tehát Szűcs Gábornak
7: De sikerült? Mit hoztak össze vele? Tehát az egész kudarc volt ítélve.
5: De nem ez a kérdés.
7: De most már mindegy, ez már a múlt. Tehát, hogy
5: nekem is problémám van ezzel. Tehát én azt gondolom, hogy egy ponton lehet ebbe belekötni. Sok ponton lehet belekötni, de csak morálisan lehet megfogni, mert az az érvelés, amit Deák Dániel elmondott itt a Médiapiac podcastben, hogy hát nem így fogalmazott, hogy unalmassá vált, de hogy egysíkúvá, egyhangúvá vált a jobboldali média platform a terét, és az üzenetek azok nagyon hasonlóakká váltak, igen, ezt én vetettem föl neki, és ezzel egyetértett, csak hogy kicsit magamat is dicsérjem. És erre mondta ő azt, hogy akkor a vadhajtások irányába mentek el nagyon sokan, és ezért mondta a miniszterelnök azt, hogy a vadhajtások. Azt akarom ebből kihozni, hogy az, hogy ennyi pénzt ennyi helyről kapott Szűcs Gábor, az a funkciójának szólt. Egyébként érvelés technikai szempontból ő az egyik legjobb jelenleg a Fidesz frakcióban.
7: Mondom, én a
5: zárójelben
7: most
5: zárva.
7: Átkapcsoltam magam egy MediaWorks-ös újságíróvá, és de egyébként úgyis menjünk tovább ezzel a témával, úgyhogy még egy picit vissza még a vagyonnyilatkozatokra, mert olyan jót találtam, hadd mondjam, mert ugye...
5: Na jó, következő akkor témát, lezártam a gondolatomat a felénél.
7: Lehet az úgyis ez a politika is, az influencerkedés, nem felütötte
5: jó.
7: a fejét, ugye,
5: jó, akkor majd ott folytatom.
7: Na, hogy a Mandiner, hát gyönyörű, tehát, hogy Nagy Ervin vagyonnyilatkozatát cincálták szét Mandiner, Nagy Ervin vagyonnyilatkozatát cincálták szét Mandinerék,

0: Péter. Következő nevek. Csató József, Elekes Károly, Bukta Imre. Kortárs festők. Tehát, hogy vett Nagy Ervin három vagy négy festményt kortárs festőktől, és ez a, ebből lett az, hogy furcsa nevekre bukkantunk. Nagy Ervin, vagy hogy imádom. Azért ez a Bukta Imré, mert oké, mert Elekes Károly például nekem se volt meg. Csató Józsefről már hallottam, Bukta Imrét megismerem, de hogy nem volt a szerkesztőségben egy ember, aki, na mindegy, szóval, hogy ez. Na, csak ez muszáj volt, mert
1: igen,
0: ma reggel ezzel sórakoztam.
1: Szűcs esetében magam. Még annyit hadd mondjuk el, hogy a Fideszes
0: Holdudvar,
1: intézményrendszeret, tehát a Századvég Megafon Alapjogokért Központ. Az változott talán, és ami szerintem nagy probléma, hogy nem egy külső politikai szövetséges, hanem egy természetes munkaerőpiaci közeggé vált. Sokkal jobban örültem volna, ha innen-onnan kap támogatásokat, akár tőlük, vagy akár ott tényleg egy szakértői pozíciót tölt be, mint hogy ennek az intézménynek, annak az intézménynek a szolgálatába van állítva, és leválaszthatatlan a Fideszről. Csak hogy mégiscsak befejezem gyorsan a gondolatmenetemet, mert és lerövidítem, amit előbb elkezdtem, csak aztán jöttél ezzel, ami tök érdekes volt. hogy itt a fő probléma azzal van tényleg, hogy ő tartalom előállító volt, de volt-e tartalom abban, amit ő előállított? Ez a kérdés. Volt-e egyedi tartalom, ami Szűcs Gáboros volt? És én azt
2: gondolom, hogy célközönségnek megfelelő tartalom lett előállítva. Mondom ezt úgy,
1: de hogy... mit gondolunk a célközönségről, ha ezt...
2: Én azt gondolom, hogy eredetileg, és tudom, hogy az ő nevét emlegetjük, tehát hogy Gábor neve merül fel folyamatosan, hogy azért nagyon sokan voltak ilyenek.
1: Igen, de róla cikkeztek, csak ez az egyetlen oka.
2: Hát mert ő most egy aktív országgyűlési képviselő, aki azt gondolom, hogy kivívta a figyelmet magának.
1: És mondom
2: ezt úgy, hogy én személy szerint például, és ezzel ő maga is tisztában van, nagyon-nagyon sok dologban nem osztom a véleményét, de magát a funkció, azt gondolom, amit ő az elmúlt években betöltött, az egy teljesen, amellett, hogy nyilván nem feltétlen kell ezzel egyetérteni, én magam sem tettem, hogy ez egy jó irány, amit az elmúlt években ezek az intézmények felvettek, de én azt gondolom, hogy látványos volt, hogy az ő funkciója az, hogy röviden, tömören a fiataloknak, a mikorosztályunknak közérthető módon megfogalmazza azokat az érveket, amiket egyébként, és most azt, hogy ez honnan jött, hogy volt egy központ, aki elmondta, hogy mit kell mondani, vagy alközpontok, vagy egyébként ő saját maga találta ki, és csak egyetértett vele. Ezt én azt gondolom, hogy hagyjuk mindenkinek a képzelő erejére. De azt gondolom, hogy ebben semmi meglepő nincsen, ez így működött. És egyébként, ha már akkor a korrektségében, ez azért minden oldalon így működött.
1: Én maximálisan egyetértek, annyira egyetértek, hogy te is érts velem egyet, hogy most egy kis szünetet kell tartanunk, mert lejárt az első blokkunk, és akkor innen folytatjuk.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Itt vagyunk újból, és egy bulváros hírrel folytatjuk, aztán ha még maradt mondandunk az előző témához, azt átfűzhetjük ide, mert valamennyire összefügg a kettő. Ez pedig nem más, mint hogy egy provokatív állítás kéne ide megfogalmazni, segítesz István. Ugye itt Mici Mackóról van szó, Fülesről van szó, Németh Balázsról van szó, Pottyondi Edináról, és akkor ebből gyújj nekem, Léci, egy nagyon
3: durva provokatív állítás. Az a baj, hogy ami elsőre eszembe jutott, az kisipolós.
2: Á, biztos. Nem tudod helyettesíteni egy olyan szó, valami nem.
3: Németh Balázs, és innen jön egy ilyen
2: leszakadt farka.
3: Jó, kiváló.
2: Németh Balázsnak leszakadt
3: a... Nem, az nem jó.
2: Tehát, farka, hogy, mert ő füles.
3: Németh Balázs leszakadt farka a magyar társadalom súlyos gondjaira hívja fel a figyelmet.
4: Egyre jobb.
3: Hogyha ezt így képileg.
4: És most elképzelem, hogy valaki, aki nem olvasta az elmúlt napok híreit, ebből vajon mit szűr le?
3: Hát azt. Hát azt, amit Németh Balázs szűrt. Mielőtt rákanyarodnánk, tényleg csak annyit, hogy teljesen egyetértettem azzal, amit az előbb mondtál, és valamiért az történt, hogy Deák Dániellel kellett aztán egyetértenem, amit meg Tomi, te hoztál be, hogy ugye azt mondta, hogy elszürkült a fideszes nyilvánosság és a fideszes média, mert ugyanazokat az üzeneteket nagyjából ugyanúgy ismételgették, és előtte voltam még az a kérdésed, hogy hozott-e például egyedi szint Szűcs Gábor, de akármelyik fideszes influencer is igazából nem. Tehát, mert az üzenet mindig ugyanaz volt.
4: De most legyünk ugyanúgy. Vártuk tőlük?
3: Nem, csak hogyha, azt gondolom, csak, inkább, hogyha ez mértékegysége.
2: A pártközpontban mit várnak? A pártközpontban mit várnak?
3: És azt se tudták,
2: ezt
3: hogy ők várnak.
2: Utóbb belátják, hogy ez egy nagyon komoly hiba volt, hogy hát megfogalmazhattunk volna valami kritikát, jó, értjük, és akkor ez egy ilyen álnaivitás, és utóbb okos az ember, miután ismeri az eredmény, de való igaz, hogy ők hirdetőtáblaként működtek, 2025-26-os technológiai vívmányoknak megfelelően, és így tudtak ők több milliós elérést. Tehát elérték. Tehát a leszivárgó információt azt hihetetlen hatékonyan tudták továbbítani, csak az más kérdés, hogy de sikerült. No de, akkor vissza a Pottyondira. És Németh Balázsra. Németh Balázs hasznos hülyéje a Fidesznek.
3: De nem mondod el, mert tényleg előfordulhat, hogy van olyan néző, hallgató,
2: hát akkor figyelj, én ezt rábíznám,
3: nem futott még ilyen bele.
2: Ide-oda kapkodunk.
3: Hát Pottyondi Edina egy korábbi videójában azt a metaforát használta, hogy Orbán Viktor ugye elhagyva a barlangot, Mici Mackóként magára hagyta a leszakadt farkú Németh Balázst, és ugye ebből egyértelmű volt, mármint hogy annak kellett volna lennie, hogy itten egy olyan kép van felrajzolva, miszerint Németh Balázs ugye fülesként szomorkodik a barlangban, és Orbán Viktor meg már elment újabb mézes csuprokat felkutatni, de hát...
2: Idézném, tehát Orbán Viktor a magyar nemzetben közölte, ezt mondta Pottyondi, tehát Orbán Viktor a magyar nemzetben közölte, hogy ő tigris és nem nyúl. És innentől ugye Pottyondi, majd Mici Mackó bebújt az odójába, megtömte a pociát jóféle mézzel, és szegény, leeső farkú kisé balfék csacsi Németh Balázsra bízta az ellenállást és a haza megvédését a migráns áradattól. Így kezdte a Facebook bejegyzését, tehát nem is mondta, ha csak nem a belső hangján szólalt ez meg. Nekem annyi a véleményem, amit nektek már megfogalmaztam adás előtt, hogy ez egy funkció, amit betölt Németh Balázs. Tehát egy olyan frakciót dobtak össze a Fidesznél, amiben van Pócs János, van Németh Balázs és van Szűcs Gábor, mindegyiknek más a funkciója. És Németh Balázs az, aki azokhoz a fideszesekhez szól, akikhez még elérnek ezek a gyűlölködés sejtő, a liberális, hisztiző baloldal és fenyegető baloldal a rémizgető üzeneteket egyébként befogadják, mert ugye erre reagált Németh Balázs, hogy ez egy fenyegetés volt, egy kasztrációs fenyegetés ellenében, miközben nyilvánvalóan nem, és én nem gondolom ennyire hülyének Németh Balázst, mint amennyire gondolja a Pottyondi Edina, és ezt le is írja, mert hogy így fogalmaz, hogy Németh Balázs pont olyan ostoba, mint amilyen képességtelen és amennyire szervilis. Szerintem ez egy funkció. Pontosan tudjuk, hogy ez az üzenet, amit elmondott Német Balázs, ez csomó emberhez elér, és a helyreigazítás az pedig már nagyon-nagyon kevesekhez, vagy a helyreigazítás az olyan mértékben, hogy így várrádintás, ezt egy Tiszás mondja, ezt egy Lipsi csaj mondja.
3: Általánosságban akár igazad is lehetne, bár ott is lenne azért egy-két pont, amivel nem értenék egyet, de azt majd is megbeszéljük, de ezt nem fogják terjeszteni, még a fideszesek se. Tehát, nem. Hogy itt ez nem fog átmenni, mert ez annyira kínos volt. Mert ha megnézted Német Balázsnak egyébként magát a felszólalását? Aha. Hát ugye ő rettegve arról beszélt, hogy mikor vetnek már véget annak a gátlástalan erőszaknak, ami a Tisza hát, felül árad. Hát, hogy
4: hol van a szeretett ország, ugye
3: bár. Igen, tehát, hogy...
2: De mondom, neki ennyi a feladata. Tehát...
4: Az rendben van.
3: Nem, csak a feladata ennyi, de mit művel? Tehát, hogy,
2: igen, tehát, hogy van, de retteg.
4: Én azt gondolom, hogy van különbség, mert abban teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, hogy van egy feladata, hogy azt gondolom, hogy szerintem nyilván, aki politikában mozog, minden szereplőnek, minden megszólítandó réteghez el kell érnie, és nyilván egy bizonyos karakterű ember egy bizonyos réteghez tud elérni. Én azt gondolom, hogy ez teljesen egyértelmű, és addig, amíg ez egyébként az elmúlt hetek, hónapok Németh Balázs kommunikációját foglalták össze, azt gondolom, hogy ez eddig rendben is volt, de van különbség a között, hogy valaki most egyetértve veled azt mondva, lát egy funkciót, meg azért a baki között is van egy hatalmas szakadék. Tehát én azt gondolom,
2: baki.
4: Hogy... Hát olyan szempontban én
2: tehát
4: azt
2: nem
4: gondolom...
2: azt, hogy nem ismerte föl Mici Mackót, hiszen benne volt a szövegben Mici Mackó. Hogy ennyire nem ismeri a sztorit, a környezetében sem senki.
4: Én azt gondolom, azért nem ültem még a parlamenti patkóban, nem végeztem onnan felszólalásokat, de én azt gondolom, hogy ha feltételezzük, hogy ő nem rakta ezt most össze, és tényleg arra kereste a szemével a kulcs szavakat, hogy azt a funkciót, amit a funkciónak hívsz, most akkor haladjunk ezzel tovább, ezt ő hogyan tudja betölteni, és milyen olyan kulcsüzeneteket tud kiemelni, amit át tud fordítani erre a kommunikációra. Én egyébként, és lehet, hogy én vagyok naív, én el tudom képzelni azt, hogy ő azt ott helyben, amikor erre ő reflektált, vagy amikor ő készült erre a felszólalásra, ő ezt nem rakta össze. Nekem a kérdésem a sokkal inkább arra vonatkozott, hogy azért a környezetében valaki, én nem tudom elképzelni, hogy ezt ne látta volna, vagy ne beszéltek volna erről esetleg tényleg mondjuk az ülés előtt, és ezt valaki, akinek nem tudom, ő elsütötte poénkodva, hogy hát... De
3: Tomi, figyelj, ott hol követted el a hibát? Mert mindenáron bele akarod látni a
2: tudatosságot.
3: A tudatosan összerakott frakciónak, a tudatos média biztos, egyben influencer és politikai működését. Oké? Én ezt elfogadom tőled.
2: Ez a te világod.
3: Elfogadom tőled, de akkor gondolj bele, hogy most itt, ebben az adott esetben mivel kellene házalnia Németh Balázs felszólása után a maradék fideszes médiának és politikának. Azzal kéne házalnia, mert ugye itt az lett volna a funkciója Németh Balázsnak, hogy a szeretett országgal szembeállítsa az őt érő verbális erőszakot. Mert ez lett volna ugye a házi feladat, úgy sikerült, ahogy. Tehát Németh Balázs elkészítette a házi feladatot, innentől kezdve ezt utógondozni kellene a gépezetnek, méghozzá azt kellene utógondoznia, hogy Németh Balázs farkát le akarja szakítani egy tiszás influencer nő. Hát...
4: Nem biztos, hogy a sikeres kommunikáció kulcsát. Igen, tartsuk itt a kezünkben.
3: Szerintem ezt nem hogy házalni nem fognak vele, hanem szerintem sürgősen megpróbálják majd elfelejteni és tovább lépni rajta. Meg is nézem közben, amíg elmondod.
2: Igen, hogy addig megvédem a világomat.
3: Egész nyugodtan.
2: Legalábbis Németh Balázs, lehet, hogy én
3: pszichológusként ilyenkor már azért így ráncolni az ember a szemből, de megvédem a világomat.
2: Igen, megvédem a kis illúziók és nem tudom, ilyen légvárakból felhúzott kis birodalmamat, hogy most gondoljátok el, hogy leszakadt farkunk, és ebből a képből induljunk ki. Azért ez nincs a köznyelvben. Ennek nincs egy olyan vicces konnotációja, nincs egy olyan szlenges, másodlagos értelme, ami bekapaszkodhatna Németh Balázs, hogy ő ezt már hallotta valahol, és akkor most akkor nagyon csúnyán belém kötött. Tehát ez annyira kilóg, annyira absztrakt gondolkodás kell ahhoz, hogy valaki ezt... egyből gyűlöletként értelmezze, hogy én ezért gondolom azt, hogy ez csak is a tudatosság műve lehet, illetve tudjuk, hogy gondolkodnak. Tehát, és ezek a funkcionáriusok, mint például Németh Balázs. Hát ő neki az a dolga, hogy ő úgy olvas el egy cikket a másik oldalról, vagy egy posztot, hogy abban a szűrőjén keresztül, az elme szűrőjén keresztül keresnie kell a fenyegető pontokat.
4: Ezt mondtam az előbb.
2: Igen. Tehát
3: egyetértünk, csak
2: ebben a részében egyetértünk,
3: és végre talál. Azt mondjuk, hogy ez gagyi volt.
2: Ez szerintem a legnagyobb dicséret, ami elhangzik Pottyadi Edina irányába, hogy basszus, én csak ezt tudtam találni tőled az elmúlt időszakban.
3: De érted? Nem.
2: És az a baj, hogy itt ellő egy kreditet Németh Balázs arra, hogy később Pottyaditól ennél tényleg sokkal súlyosabb állításokat is akár a szájára vegyed, mert azonnal röhögni fog mindenki. De értitek, mit mondok, hogy most tényleg belebújtam Németh Balázs fejében, nem annyira jó ott lenni, meg elég komoly visszhang van.
3: Szűkösen leszel.
2: Mondom, nagy a visszhang. Nagy a visszhang, de te tényleg próbálom kitalálni, mert vagy hát lassan lebeszélem magamról, és kár volt ebbe belekezdenem.
3: Beszélj, de nyugodtan, most mentem egy kört a fideszes média világban.
2: Foglalkoztak-e vele?
3: Nem, a Mandineren van.
2: Nagy komoly hallgatás.
3: A mai bejegyzése, de hogy mi ez, meg hol, magyar nemzeten is semmi, ez kínos, tehát, hogy ez...
2: Jó, akkor ez valószínűleg magánakció volt, túltolta, inkább ezt mondom, hogy túltolta, de tényleg nem tudtak rábeszélni arra, hogy ennyire mélyen legyen az intellektusa, hogy azt gondolta, hogy ez működhet.
3: Vagy nem figyelted a kampány során ezt az embert? Hát, hogy mélyen levő intellektus.
2: De akkor még azt gondolhattuk, hogy ez működik.
3: Mélyen levés intellektus nélkül, tehát mi? De hogy gondoltuk azt, hogy működik? Miért?
2: De azt gondolod, hogy a fideszes potentátok, a döntéshozók nem látják azt, amit mi? Vagy tök másképp látják? Akkor minek került be? Tehát Németh Balázs szerintem ezért került oda.
3: Ezért került be?
2: Hogy csak hülyét csináljon magából.
3: Nem. Akkor viszont milyen intellektusról beszélünk. Tehát, hogyha való...
2: De itt a kérdés az, hogy kiknek a szemében csinál magából hülyét.
3: Figyelj, elfogadom.
2: Hogy van egy olyan réteg...
3: Azért választotta a Németh Balázs, mert olyan hülye, István, hogy kellett egy ilyen hülye, István, a hülyét csinál magából.
2: A skatulyák világában élünk. Tehát a Pottyadi Edina bármit mond, egy tisztes politikus bármit mond, biztos vagyok benne, hogy van ebben az országban legalább 1 millió ember, hogy ezt meg se hallja, vagy olyan szűrőn keresztül hallja meg, hogy ez az idióta úgy is hazudik. És előadja Németh Balázs a magáét, és abban már nem ezt kell megjegyezni a választónak, hogy itt most füles leszakadt farka, meg hasonlók, hanem az, hogy gyűlölködik Pottyadi Edina, és ennyi bőven elég. Ennyi megy át a szűrőn, és köszönöm szépen.
3: Én értem, hogy ez volt az elképzelés, de a megvalósítás.
2: Jó, okay.
4: Na jó, de itt azért azt hozzátenném, és akkor csavarnék rajta még egyet, és lehet, hogy már én is...
2: Pedig már éreztem magam rossz, hogy túl sokáig rugózzak ezen a témán.
3: Szegély hallgató, Németh Balázs leszakadt farkán, csavarjunk még egyet.
2: Tudtam is, hogy...
3: De nem tudom kihagyni.
4: Nem, de hogyha megnézzük, hogy egyébként ebben mondjuk shorts videóként mi került ki az ő oldalára, ott egyébként... Nagyon ügyesen ez úgy van keretezve, hogy hol a szeretetország, és egyébként akkor felolvassa az idézetnek a frappánsabb sorait, és olvasgatva ott a kommenteket, tehát hogy egyébként van, aki ezek után is az eredeti üzenetét viszi tovább.
2: Köszönöm.
4: Ettől függetlenül
2: megigazultam. Köszönöm.
3: De most te annak örülsz, hogy még Németh Balázsnál is...
2: Nem, az
3: kevésbé intellektuális emberek.
4: Nem, hogy mi címat, hogy kevésbé ismerő fogalmazok.
2: Ennyire profi vagy. Ez egy szakma, ez a method acting, amikor magadra veszel egy szerepet, és képes vagy úgy belebújni, hogy a célszemély vagy a szerep gondolkodását is. Átveszek.
4: Meg azért arsonangon tegyük hozzá, csinálni. Hogy ma szerintem fél Magyarország Mici Mackóról beszél, tehát, hogy ha ez sikerként könyvelhető el, akkor tök jó, nem?
2: Nagyon hasonló.
3: Irodalmi edukáció
4: az biztos.
3: Volt. Ez igazából emlékszem, ez volt a célja.
2: De emlékszem, mit mondtam neked a Tisza programnál? Hányszor mondtam ezt, hogy egyetlen céljuk van, hogy beszéljenek róla. És ne, hát abban olyan blödségek voltak, és én húztalak le erről, hogy basszus, ne menj már bele a részletekbe, mert akárhányszor, hogy elhangzik, hogy Tiszaadó, puf, ők már nyertek.
3: Persze.
2: Minden cáfolatta.
3: De Tomi, nincs köztünk vita. Németh Balázs funkció, csak okay, olyan hülye, hogy még azt se tudja megcsinálni. Na, te meg azt mondod, hogy ő meg azért van ott, hogy hülyét játszon. De ez a különbség szerintem kettőnk között, de mivel a hülye szó mind a kettőben
2: nem, benne van. Mert te úgy gondolkozol, hogy egy átlagember fejével gondolkozol, nem pedig már egy szektán, egy törzsön belüli olyan szavazó fejével gondolkozol, egy fideszes fejével gondolkozol, akinek meg úgy jön át, ahogy a kommentelők is írták, amit Lilla is megerősített. Na, mindegy, szerintem túl is tárgyaltuk.
4: Az biztos.
2: Sőt, sokszorosan. Na, nézzük, mielőtt tovább mennénk.
3: Az influencerekről nem beszéltük, az influencerpolitikusokról.
2: Beszéljünk az influencerpolitikusokról.
3: Megkeresem őket, mert hogy itt az új nyilvánosság szintet lépett a politika. Azt mondja, hogy kormánypárt és ellenzéki honatják egyaránt rájöttek, hogy az érdemi politizálás unalmas, legalább a követők ki avanzsáló szavazókat szórakoztatni kell.
4: Hát szerintem itt oda tudunk visszamenni, amit néhány témával ezelőtt felvetettünk, hogy egyszerűen a figyelem spirál az olyan szinten lerövidült, hogyha megnézzük, és egyébként nagyon érdekes például a mostani fiatal generációkat, akár egyébként 18 év alatt akkor is, hogyha nem szavaznak, de hogyha az ember nyitott füllel, nyitott szemmel közlekedik buszon, tömegközlekedési eszközön, utcán, kávézóban, stb., hát olyan szinten megváltoztatta ez a TikTok, Instagram, Facebook, Reels, nem tudom, minden világ, hogy elkezdtek érdeklődni a politika iránt, jó, sajátosan, meg kevésbé tudatosan, de elkezdtek iránta érdeklődni. És hogyha megnézzük, akkor én azt gondolom, hogy ennek az egész, minek hívjuk ezt, influencer politizálás, mondjuk azt, ez most már egy bevett fogalom.
2: A bulvár politizálás.
4: Szerintem van egy negatív, meg egy pozitív oldala is. A pozitív oldala az, én azt gondolom, hogy az, hogy magát, a közélet iránti nyitottságot, és egyébként eredeti szakterületemben nyilván nagyon sokszor mondjuk ezt ilyen szép szóval, hogy részvételiség, meg hogy az emberek vegyenek részt a közéletben, a fiatalokat aktivizáljuk, ez nyilván inkább mondjuk helyi szinten jellemző, de hogyha megnézzük, ez igazából ez segíti elő, mert elkezd vélemény formálódni a fiatalok, vagy nem csak korosztályosan kell szerintem ezt nézni, hanem azoknak a fejében, akik egyébként kevésbé kezdték mondjuk tudatosan azzal a napot, hogy nem tudom, átnézik az 5-6-8 portált és újságot és stb. Meg egész egyszerűen megváltozott, erről is szerintem beszéltünk már most az adásban, megváltozott a politikai hírek fogyasztásának a kultúrája is, tehát hogy most már nagyon kevés az a, nem tudom, hagyományos hírfogyasztó, aki reggel a kávéja mellett kinyitja az újságot. És nyilván van egy negatív oldala is mindennek, én azt gondolom, az pedig önmagában az, hogy tényleg, ha már ott vagyunk a parlamentben, és normál esetben, és persze ez most egy ideális kép, amit én felvázolok, meg olyan ember szájából halljátok, aki tényleg tudatosan fogyasztja a politikai termékeket, meg egyébként végignéz testületi ülésektől, parlamenti felszólalásokon át nagyon sok mindent, tehát hogy nyilván nem így telik szerintem egy átlag választópolgárnak a napja, de én azt gondolom, hogy valahol meg degradálódik az, ami ott történik. Mert mi történik? Mindenki, és hogyha megnézitek, akkor politikusok tudatosan elkezdtek, nem tudom, hogy tréningeznek rá, vagy saját maguk ilyen ügyesek, elkezdtek úgy beszélni, hogy biztos ki lehessen belőle vágni Reels-t, hogy biztos lehessen videót gyártani belőle.
5: Így van.
4: És ez így működik, tudod, én ezt most nem szeretném ilyen sátáni dolognak elkönyvelni, mert egyébként nem kell ehhez politikusnak lenni, tehát hogyha az ember akárcsak a saját, nem tudom, vállalkozásának a fellendítésén dolgozik közösségi médiában, akkor is meg kell találni azokat a dolgokat, hogy nem tudom, ki lehessen vágni és ki lehessen tenni. Nyilván ez a politikában szerintem fokozottan így van, de ezáltal nekem, ami a nagy félelmem, nem tudom, hogy hányan osztoznak ebben, az, hogy azok a témák, és ez eddig is nyilván nagy átlagban így volt, hogy azok a témák kerültek elő, ami sokkal inkább piározható és megfogható és a köznyelvben elmondható történet, de hogy most már ezen belül is azt látom, hogy az érdemi tartalmi viták, amit egyébként ugye nagyon sokan érvelnek, hogy most végre majd tartalmi viták jönnek a parlamentben, mert hát én még nem nagyon láttam az elmúlt időszakban, mert ugyanezek az egymondatos TikTok, Reels kompatibilis történetek zajlanak.
3: Igen, és egyébként ez a, leginkább én ezt a KDNP-nél érzem, most ugye ők magukra találtak, mint önálló frakció, és ez nyilván egy ilyen újdonság, politikailag és kommunikációs, és egy újdonság számukra, és egy új érzet, hogy töretlenül hozzák ugyanazokat a témákat, amivel tudják, hogy a saját célközönségüket tudják magukkal vinni. Tehát hogyha azt megcsinálják, hogy feláll egy KDNP, és napirend előtt elmondja, hogy most már valljanak szint a iskolákban szánt gender izékről, akármikről. Feláll Magyar Péter elmondja, hogy nincs ilyen, tegnap is kérdezték múlt héten is, nincs továbbra is, nincs, jó. Interpelláció következnek, feláll a KDNP, és felteszi interpelláció is ugyanezt a kérdést, ugyanúgy, és akkor megy tovább. Hogy
4: és akkor ebből kivágódik az a 60 másodperc.
3: Persze, és akkor azt, és ilyen szempontból valóban még nem annyira a tartalmi viták szintere a parlament, de azért most már ugye jönnek a törvényjavaslatok, meg már nem csak a struktúra átalakítása, hanem a működés átalakítása, ott már azért szerintem lesz, hogy szerintem az, hogy negatív vagy pozitív, amit elmondtál, annak a mérlege, ennek a jelenségnek, az az ott dől majd el, hogy mi történik az információval, mert én is azt látom, hogy meg hát én is, amikor épp valamelyik platformot használom, amik felületet használom, hogy azért nagyon könnyű ott maradni a felszínen. Tehát amit a adott média felület formátumként megkövetel, és akkor hogy ennyi. Hogyha egy percben valaki elmondja, akkor egy perc. Ha fél percben semmi, ha csak egy felirat, ha csak egy mém, akkor annyi. És akkor nekem ott jön majd a kérdés, mert ez eddig semleges, hogy pozitív vagy negatív, hogy mondjuk az felébreszte egy olyat a fogyasztóban, hogy utána nézzen, rákérdezzen, megbeszélje a többiekkel, utána olvasson, elmélyedjen benne, vagy marad azon a platform szinten, az viszont akkor negatív.
2: Innen fogjuk folytatni. Nagyon rövid szünet és tiéd lesz a szó.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.
5: A teste régi bérlakás a Móricon, a belekopott vízvezeték rendszerek,

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Csütörtökön napos, kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. Változik a közlekedés az aréna körül a Metallica koncertjei miatt. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter Orbán Anita német partnerével, megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Vitézi Dávid ismertette. A forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. A tervezethez képest egy évet csúszik a szegedi BYD gyár indulása. A kínai autógyár első európai üzemében a negyedik negyedévben kezdik meg az autók összeszerelését, nyilatkozta a cég ügyvezető alelnöke a Reutersnek. A Telex által szemlézett írásban Stella Lee azt mondta, hogy jelenleg Magyarország az első számú prioritás, és még mindig a gyár felszerelésével foglalkoznak. Azt is hozzátette, hogy a BYD felfüggesztette a törökországi gyárának építését. A BYD az európai gyártással kerülné el az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámokat. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, vagy nekitolatott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Az elektromos rolleres károk csak nem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki a biztosítók felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. Változik a közlekedés csütörtökön és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncertjei miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az esti viharok után és eső után csütörtökön ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futó zápor. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegesszuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Megérkeztünk, jövünk a folytatással. István mondott dolgokat. Lilla folytatja.
3: Igen, én egy olyan történetet szeretnék ide behozni, ami szerintem szokatlan, de nem tudom, hogy elvárható-e a jövőben ettől az egész influencer politizálástól, mert hogy szerintem mindenki tudni fogja, hogy kikre gondolok. 2019-ben egy kicsit, amikor az EP választások megtörténtek, akkor azért új, fiatal, lendületes illetők is bekerültek ebbe a körforgásba, és nekem, én ezt nagyon sokszor szoktam emlegetni egyébként beszélgetésekben, nekem egy nagyon pozitív, felüdítő dolog volt az, hogy amikor nézegettem ezeket a social tartalmakat, akkor volt benne edukatív rész. Nyilván a két momentumos EP képviselőről beszélek. Értem én, hogy uncsi, de hogy én azt gondolom, hogy ezt lehet jól használni. És hogyha van annyi, és nyilván nem...
2: És mennyit lehet vele keresni?
3: Hát ez az itt bukik meg a dolog. Nem, de én azt gondolom, akkor is fontos azt látni, hogyha lenne olyan célja bármely politikusnak, és nyilván ezért mondom, hogy idealisztikus kép, amit mondok, hogy ezen dolgozzanak, de hogy egyébként valamiféle edukációt végezzenek ezáltal. Szerintem tök izgi volt azt látni, hogy mi történik mondjuk egy európai parlamentben, hogy működnek a dolgok. És nem kell olyan bonyolultság szintjén, hogy egyébként az uncsi kategóriával váljon, de szerintem egy csomó olyan ember, aki előtte azt se tudta nagyjából, hogy mi a különbség Brüsszel meg Strasbourg között, legyünk őszinték, ma sem mindenki tudja. Valahogy volt egy olyan folyamatos kommunikáció, hogy igen, akkor ott hétfőtől csütörtökig ez és ez történik, ezek a lehetőségek, így néz ki egy ülés, ez a, nem tudom, mozgástere egy EP képviselőnek, és nyilván lehet, hogy ez, ahogy te mondtad, uncsi, de hogy szerintem van egy aranyközépút, ami engem például, nem tudom, én nagyon örülnék, ha olyan tartalmakat is láthatnánk most képviselőktől, hogy mint egyébként volt rá szerintem nagyon az elején egy némi indítatás, aztán az aktuál politika elvitte a történetet, hogy egyébként mi történik mondjuk a parlamentben, a bizottságokban, egyébként hogy működnek, és nyilván ezt is lehet szerintem ügyesen, jó kommunikációval, ezt is ugyanúgy lehetne politikai üzenetté formálni.
2: Igen, ennek megvannak az eszközei, ugye a rövid videóknál használják azt az úgynevezett húkot az elején, amikor bedobnak valamit, és aztán kiderül, hogy ez kifejtésre nem kerül, hogy finoman fogalmazzak magában a videóban. Tehát az ezzel a probléma, hogy ezeket a húkokat edukatív célokra, hasznos eszközökre alkalmazzák már, csak miután más is alkalmazza ezt, és egyébként a clickbait cím is egy húk gyakran. És kiderül, hogy nem azt kapja a felhasználó, mint amit az a húk szeretett volna eladni, akkor történik egy csalódás. És már mindenki ebben játszik, mindenki ugyanolyan, és maga a tartalom pedig lényegében utána teljességgel mindegy, hogy ilyen vagy olyan. Egyébként majdnem minden szavaddal egyetértve, azért mondom, hogy majdnem, mert egyébként igen, csak hogy ne érezze azt itt a kedves hallgatónéző, hogy egy húron pendülünk teljesen. Alátámasztanám azt néhány számmal, amiket mondtál. A Nature Human Behavior 2023-as folyóiratban megjelent nagymintás kutatásából derült ki, hogy címekben, posztokban használt minden egyes negatív vagy felháborodás keltő szó 7%-kal növeli az átkattintási irányt, és csak azért mondom el, mert józan paraszti észre ezt mindenki tudja, semmi újdonság nincs ebben, csak azt felejtik el nagyon sokan, hogy profi kommunikációs tábok dolgoznak a politikusok mellett, kampánystratégek, és hát ezt ők is tudják. What a surprise! A parlamenti felszólás szakmai része, tehát mondjuk egy költségvetési alfejezetnek a vitája nulla elérést generál. Még egy teátrális kivonulás, egy beszólás és egy fizikai performance azonnal átlépi az algoritmus inger küszöbét.
3: Ez így van, de ez szomorú.
2: Szomorú, de alkalmazkodni kell a valósághoz is. Ha sok emberhez szeretnének ezek az emberek eljutni, akkor nem tudnak más csinálni. Ilyen játékszabályok szerint kell nekik működniük, és amikor történik egy interpelláció, amikor van egy kérdés-válasz blogban mondjuk egy felszólalás, már érződik az, és érdemes ilyen szemüvegen keresztül nézni ezt, hogy ott mindig van egy 20 másodperc, vagy az elején, nem feltétlenül elején, valahol a közepén, valahol a végén, ami érezhetően úgy lett megírva, hogy ez egy rövid videónak feleltessék meg, amiről te is beszéltél. Tehát rövid videókra optimalizált beszédeket és politikai performanszokat láthatunk, hallhatunk. Itt ugye ez a kérdés jön, hogy ezt vagy szabályozzák, hogy azt mondják, hogy a parlamentben viselkedni kell valahogy, de ezeknek a határai gyönyörűen és nagyon tudatosan és hihetetlen profin szélesíti ki Magyar Péter, vagy pedig megette a fene az egészet, mert mindenki ezt fogja csinálni. Mert látható az, hogyha valaki nem látszik, nem, megfordítom, látható az, hogyha valaki nagyon látszik, de mondjuk egy, és akkor Szűcs Gáborra visszaugorva, kedvenced, 150-60-70. Helyen van mondjuk egy listán, akkor is előre fogják venni, mert látszik.
3: Ez így működik. Azt gondolom, hogy és félreértésnélség nem vagyok én ennyire naív, hogy ne lássam, hogy ez így működik, csak valahol én azt gondolom, hogy azért én szeretném becsempészni azt a, nem tudom, jövőbeli reményemet, hogy ez egyébként lehetne edukatívabb. Mert mindig azt mondjuk, és különböző, nem tudom, témák mentén általában felmerül, hogy mennyire egyszerűsödött le a magyar társadalom gondolkodása, és hogy miért szükséges az egyébként, hogy ilyen tartalmakkal úgy keres, vagy úgy találják meg őket a politikusok, ahogy. Biztos vagyok benne, hogy nem leszek népszerű ezzel az álkérdésemmel, de hogy nem lehetne hosszú távon edukálni a magyar társadalmat?
4: Hát az a kérdés, hogy a kibocsátó fél akarja-e. Tehát, hogy a politikusoknak van-e az a szándéka? És
3: most biztos, hogy nincs.
4: Már maga, igen, tehát így a nem tudom, melyik...
3: Mondtam, hogy hipotetikus
4: lesz a kérdés. Melyik vegyületek felelősek van a naív érzetért, de így elárasztottak azonnal, hogy a politikának van-e olyan szándéka, hogy engedje, hogy te választópolgárként belássa színfalak mögé, hogy jobban megértsd az összefüggéseket, hogy a politikának egy olyan, és a politika csinálásnak egy olyan képét is megismerd, ami egyébként tök más attól, mint ami a színpadon történik.
3: Ezen mondom,
4: edukáció, csak szerintem a politika pont mindazzal, amit elmondtatok, pont ezzel ellentétes irányba megy, és amúgy meg, most én is akkor átmegyek ilyen full idealistába, hogy egyébként Magyar Péternek a eddigi szereplései, a politikai karrierje, ez a politikai sikere, és ahogy azóta is politizál, az például adná, hogy ő ezt simán meg tudná tenni, mert a közönség tőle abszolút befogadna ilyen edukatív témákat is. Meglepődnék, hogyha...
2: Magyar Péter azért érdekelt abban a polgárháborús hangulatban és kialakult törzsiségben. Lilla, szerintem az edukációnak az lenne a lényege, hogy meghaladjuk ezeket az ideológiai kereteket. Na, ebben nem érdekelt egy politikus.
3: Azért mondom, kell választani a politikai realitást és az ideológiát,
2: nekünk kell kitalálni azt, hogy a politika számára hogy tudjuk vonzóvá tenni. Mert jelenleg, amiben, tehát ha mi ebben utazunk, hogy mi mondjuk nem short videókban gondolkodunk és fogalmazunk, hanem mint István, aki ilyen hosszú, fogyasztatatlan posztokat ír a Facebookra.
4: És hogy szeretik az emberek?
2: Hogy szeretik?
4: Facebook egy darabig, hát nem olyan van 100 000 alatti poszton.
2: És mennyit keresel vele? Na látod.
4: Ma jött meg, 40 cent. De ez az összes...
2: Ez
4: az összes eddig is, mindig elküldik, és akkor ilyen fél évente ugrik 10 centet kb. Annyit keresek vele, úgyhogy óriási, nem tudom, mert 10 vagy 100 dollár, 100 dollárt kell összeszedni, hát örök életre vagyok károsztatva, hogyha ebből kell majd.
3: Jó, csak közben nézzük meg, és...
2: Csak befejezem a gondolatom, aztán dobom neked, még tudom, most nem vagyok udvarias, de hát... Látod, el is felejtettem, mit akartam. Igen, hogy ha tömegben gondolkodunk, ha közönség maximalizálásban, mint a kereskedelmi tévék, akkor az üzenetet is és a formát is ehhez fogjuk igazítani. Lehet ilyen edukatív célokban gondolkodni, csak akkor számolni kell azzal, mint hogy a mi műsorunk is számol azzal, hogy folyamatos ellenszélben fogsz dolgozni, mert a két tábor közé esel, és nem a tömegigényt fogod kiszolgálni.
3: Az biztos, tehát hogy sem ezzel az egész tematikával, sem egyébként jelenleg ezzel a témával, amit bedobtam, nyilván nem a legnépszerűbb közé tartozik szerintem, csak közben meg, és akkor itt jön az a pont, ahol a legtöbb ember majd azt fogja mondani, hogy most átmentem akadémikusba, és elalszik, úgyhogy először is elnézést, hogyha most a kattintás számok lejjebb mennek, de viccet félretéve, tehát hogyha megnézzük egyébként mondjuk a skandináv kormányzati modelleket, igen, látod, ez szokott lenni az általános reakció, ott pedig annyi nagy bizalom van egyébként a társadalom részéről a politikusok irányába, és nyilván ez nem fog egyik napról a másikra megtörténni, és hogy itt van az, hogy addig, amíg ezt a fajta, és értem, tehát félreértés nélség, teljesen, ha politikus lennék, lehet, hogy én se állnék neki. mert érthető, hogy miért így kommunikálnak, teljesen világos, kutatások alátámasztják, gyakorlat alátámasztja, minden teljesen világos. De hogy addig, amíg ezt az ugrást egyszer nem tesszük meg, addig hiába, mert hogy nagyon sokan mindig ugye bezzegországozzák ezeket az északi országokat, de hát ennyit sem teszünk meg, tehát hogy szeretnénk eljutni addig a társadalmi tudatosságig.
2: Ez az örök visszatérő témánk Istvánnal, hogy egy politikus miért kezdene bele bármi olyanba, ami kockázattal jár, ami jelentős kockázattal jár, ami az addig kialakult idegi pontokat, összekötött pontokat megpróbálná valahova máshova átkötni. Annak katasztrófa is lehet a vége, hogy elbuksz egy választást utána.
4: Meg maga a műfa, is amivé vált most a politika, és most szomorúan visszajövünk Skandináviából.
3: Egy-két
4: ilyen szempontban a magyar társadalom...
2: Szóba se jöhet Skandinávia.
4: Szóval ilyen szempontban a magyar társadalom nehéz helyzetben van, mert úgy kellene megugrania vagy meglépni ezt a fejlődési szintet, és ezt a öntudatosabbá és tudatosabbá válni egyszerre, hogy közben a világ tendenciák meg ez ellen dolgoznak.
3: Abszolút.
4: Mert talán azt látjuk, hogy amiről eddig beszélgettünk, hogy működik a politika is. És ugye ez egy történelmi feladat lenne, bármilyen, ez valódi államférfiúi vagy államhölgyi feladat lenne. Van ilyen államhölgy?
3: Nem nagyon. Sajnos nincsenek női politikus ahhoz, hogy ezt még kifejleszik, de majd lesz, reméljük.
4: Na, tehát,
2: te leszel az.
4: Tehát, hogy értjük, hogy milyen feladat lenne ez. Ami ütközik azzal, hogy egy politikusnak szüksége van a tömegre, hiszen akkor tudja edukálni a tömeget, ha megkapja tőlük a bizalmat ahhoz,
3: Abszolút.
4: Hogy... És ez egyre inkább csak 22-es csapdájává válik, és csak annyit még, hogy hát látjuk például Vona Gáboriknak a működését, ami szerintem rengeteg elemet hordoz a 2RK, mind abból, amiről itt eddig beszéltünk.
2: Fiók szervezet.
4: És látjuk azt, hogy mennyire népszerek, hogy mennyire van erre társadalmi igény. De én magasra emelem is nagyon sokszor a süvegem a Gáborék előtt, hogy célle szembe, és az, mint a Delta elején annak idején a kutatók,
3: abszolút
4: így mennek és mennek
3: abszolút
4: és mennek.
3: Abszolút nincs, tehát hogy nagyon kevés az a társadalmi igény, sajnos, de én azt gondolom, hogyha most párhuzamba állítjuk ezt, és csak azért is még picit győzködlek titeket az igazamra, hogyha ezt párhuzamba állítjuk például a helyi szinten mondjuk egy polgármester működésével, ott is mit látunk? Meg tanítják az egyetemen is, zöld politikával nem lehet választást nyerni, ez biztos vereség, meg egyébként is, hogyha egy polgármester olyan intézkedést hoz, ami a lakosoknak nem tetszik, lásd, ne adj Isten, elvesz parkolóhelyet, lezár sétálóutcával tesz területeket, hát akkor itt a világ vége, őt biztos, hogy soha nem választják meg újra, és ez az, amit ugye az előbb mondtál te is, hogy nyilván a népszerűségre megyünk, és hát hülye lenne valaki, már bocsánat a kifejezésért, valami olyat csinálni, ami biztos, hogy egyébként egy öngyilkossági kísérlet politikai értelemben. És vannak azért üdítő kivételek, oké, hogy helyi szinten, de azért, hogyha megnézzük, akkor az, aki érték alapon csak azért is a saját igazához és a tényleg nem tudom élhetőségi szemlélethez híven végzi mondjuk egy fővárosi kerületnek a vezetését, igenis lehet azt látni, hogy azért választják meg mondjuk 5 év múlva a következő ciklusra, mert amit letett az asztalra, hiába volt hangos ellenszél mondjuk az elején, rájöttek a lakosok, hogy ez igazából nekünk jó, nekünk ez kényelmes, jobb itt élni, és tudom, hogy nagyon távoli a párhuzam, de hogy én még, és mondom, itt nagyon bátran felvállalom, hogy én nagyon idealisztikus világban létezem, és mondom, nem tartom magam naivnak, mert tudom, hogy ez nem realitás, de ettől függetlenül én hiszem azt, hogy ez tud országos szinten is így működni.
4: Igen, de nem.
2: Ezt felejtsd el, nagyon gyorsan.
4: Akkor tudna, hogyha a pozitív felismerés, ami lokális szinten megszületik, és azt mondja egy választópolgár, hogy bár eleinte nagyon szívtam a fogam, hogy itt most park lesz, vagy sétod, mindegy, valami ilyen élhetőbbé tételi intézkedés születik, amivel nem mindenki ért egyet. Hogyha ennek ebből származottó pozitív élmény még az adott választási cikluson belül megszületik, és felülírja azt, hogy ő hogy gondolt erre. Na most mit tudom én, egy oktatás átalakítása, vagy az egészségügy átalakítása, ahhoz kevés egy ciklus, ezért nem fog megszületni a maga a pozitív felismerés, ezért nem fog átfordulni pozitívan, nem marad a negatív, és szerintem valahol ezért nem nagyon piszkálgatják ezeket.
3: Ez a 22-es csapdája.
2: Ennek a sikeréhez, akkor maradjunk még egy picit a témánál, két dolog kell. Vagy te találsz az olyan sztorit, amivel le tudod nyomni a választói torkán, akár önkormányzati, akár országos szinten, hogy ez neked jó lesz, jobb lesz. Ugye a befektetett munka az nem fog azonnal megtérülni, és ezt kell elmagyarázni az embereknek, akár ugye a zöldítés ügyében is rengeteg ilyen
3: példát. Vagy kitartani politikusként a negatív kommentáradatban.
2: Igen, vagy pedig építesz szépen lassan, de az sem nagyon hamar ebben a populista világban egy olyan képet magadról, hogy aztán menjenek veled az emberek, mert elhiszik azt, hogy amitről te beszélsz, az jó lesz nekik. De akkor is széllel szemben kell üríteni.
3: Az biztos.
2: Szomorú vagyok. Ennyi csupán.
3: És akkor ezért van az, hogy arról beszélünk, amiről az adás jelentős részében, hogy influencer politizálás zajlik.
4: Uh-huh. Igen, de most...
2: De mi is ebben utazunk azért.
4: Igen, de az az irány, amit behoztatok, az viszont azért rendesen elmélyítette ezt a témát. Tehát, hogy itt maga az, hogy az edukáció szóba kerülhet, az, hogy milyen csapdahelyzetek lehetnek ebben, és hogy mit kellene megoldani a politikának, szerintem ez tök fontos, hogy ezek így egyáltalán szóba kerülnek, és nem... Én azért szeretem egyiket ezt a műsort, mert... De tényleg, nagyon sokszor születik meg bennem is új gondolat. Például, hogy felmondok azon, hogy ami addig nem volt a fejemben, de azért nem, mert hogy annyi impulzus kap az ember csak a politikából, meg a közéletből, hogy nagyon, ha akarod, hanem bizonyos szempontból a felszínen maradsz. Nem lehet mindig mindennek utána nézni, végig gondolni, oda tenni az alternatívát, és a többi, és a többi. Viszont ebben a műsorban, főleg, hogyha okos vendégek jönnek, és nem úgy, mint...
2: Na mondjad, neveket kérek. Egyet
4: mindenki okos.
2: Na egyet mondja.
3: Úgy lehetem, ezek a nevek nálatok nagyon be vannak ragadva. Nem,
2: nála van, én most csak neveket, visszalövök rá.
4: Még nem jött el.
2: Szóval, Szilászló,
4: hogy,
2: ja nem.
4: Hogy akkor, másik. Hogyha ilyenből kellene több ilyen közös gondolkodásból, csak aztán meg annyira vissza tudja rántani az embert, hogyha ránéz a kommentmezőre, hogy...
2: Nem tudom, igen, csak kell a kommentmezőre nézni, és közben meg igen. Mert szerintem ez van a nagy dilemmája a mi műsorunknak, hogyha nincs megfelelő nézettség, nincs megfelelő elérés, akkor egy idő után a megbízóink azok mondhatják azt, hogy akkor ez egy nem népszerű műsor, köszönjük szépen. Tehát ebben mindig kell egy kultúrmisszió, mert amit mi hozunk, ahhoz képest egyébként szerintem elég erős számokat hozunk, mint amilyen hangulatban, hangvételben mi megszólalunk. Mert tehát mi Istvánnak tudjuk, hogy mi maximálisan az árral szemben megyünk. Én nem tudok más csinálni, ezt már mondtam neki többször is, hogy én tudom, hogy mit kéne mondani ahhoz, hogy ez a műsor népszerűbb legyen, hogy én népszerűbb legyek, de ezt lehet, hogy egy hónapig, kettőig, háromig tudnám csinálni, és elfojtanám magamban azt az attitűdöt, amit nem tudom, hogy kezdettől fogva születésem óta bennem van, vagy pedig az idők során a sok-sok kiábrándulás és a sémáknak az észrevétele által jelent meg, de hogy gondolkodjunk már együtt, basszus. És nincs fekete meg fehér. És gyakran, amikor nagyon egyetértek valakivel, akkor is szeretem megnézni azt, hogy de nem lehet, hogy. És ez az őrület, ez a kényszeres komment idiotizmushoz kell-e alkalmazkodnom, hogy én kimondok egy szót, és rögtön betolnak egy skatujába, és a billogot a homlokomra égetik, hogy nekem ezen felül emelkedve kell-e működnöm, de mindig az a válaszom erre, hogy jelenleg nem tudok másképp. Majd lehet, hogy ha egyszer kapok egy olyan megbízást a Megafon központtól, vagy a Tisza központtól, hogy én álljak be, de jelenleg erről nem beszélünk, úgyhogy nem nagyon tudom ezt másképp csinálni. Tehát mindig a pénz az, ami a végén dönt. És igazából ebben kéne gondolkodni politikusoknak is, főleg önkormányzati szinten, amiről majd a következő adásunkban fogunk beszélni,

0: Tehát mi meghívtunk ide, azt hagyjuk is, hogy egyébként a kommentelők mit gondolnak arról, hogy mi politikusokat, vagy ex-politikusokat, vagy fideszeseket hívunk meg. Áram érdük még mindig ott van leragadva, vagy minek állunk velük szóba. Ezt hagyjuk, de hogy mintha az lenne az elvárás még mindig, hogy mi köpjünk át a túloldalra. És ami ennél kevesebb, az már egy megalkuvása az ex-hatalommal szemben. Szóval olyan őrületben vagyunk, hogy én azt gondolom, hogy őrületen felül kell helyezkedni, csak tudom, hogy ennek viszont nincsen piaci megtérülése jelenleg. Szóval ez egy 22-es csapdája.
1: Hát az a nagy dilemma, hogy tudsz-e támogatóan segíteni a társadalom fejlődésében, ha a társadalom nem fogad el, vagy beskatujáz.
0: Nem, ők más gondol, tehát mindenki érték alapon gondolkodik, vagy elhitették velük, hogy ők egy értéket képviselnek. Tehát azok, akik azt mondják, hogy át kell köpni a túloldalra, ők is azt mondják, hogy a társadalmunk jövője szempontjából fontos az, hogy őket eltakarítsuk a francba, és ne álljunk velük szóba, és eltűnjenek a sülyeztőbe, menjenek külföldre, vagy a McDonald'sba dolgozni. Tök mindegy, csak ne lássuk őket, ne halljuk őket. Én meg nem ebben hiszek.
1: A Mekibe találkozhatsz majd velük, tehát ez nem jó.
2: Én hiszek abban,
0: csak én takarítok, ő meg hamburgereket dob össze. Igen.
2: Én hiszek abban töretlenül, hogy egyébként az, hogyha az ember néha mélyebb gondolatokat visz be a napi rohanásba és felületességbe, akkor az tud előre mutató lenni. Nem véletlen, hogy nekem nincs akkora követőtáborom, mint Szűcs Gábornak, meg további influencereknek. Hát ennyi baj legyen.
0: Igen, én mérhetetlen gyávaságnak gondolom amúgy, hogy látom, hogy valakik mondjuk középről, bár utálom ezeket a orientációs elhelyezéseket, de középről kimegy bármelyik jobb vagy bal irányba, mert ott tömeget lát, pénzt lát, és szeretetet, népszerűséget kap. Ez volt a Provokatőr című műsorunk. És jövünk nem sokára majd, holnap egy új adással. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
0: Viszontlátásra.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: kaptam. Köszönöm azt, hogy te vagy az erőm, a győzelmem. A kereszten túl nem kell más terheket fölvennem. Te ott vársz az út végén túl, a szenvedésen, gyötrelmen. Az örökké valóra a múlandó létet föltettem.
1: Mert nem a szolgasság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk. Abba adjátok.
2: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
3: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, már a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
4: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
3: És hát eljutottunk arra a pontjára az évnek, amiről mindig nagyon szeretünk beszélni, főleg Gergő akkor, amikor leintik a Magyar Nagydíjat, hiszen néhány adással ezelőtt már azt mondtad, hogy te szeretnél nagyon június 7-e, délután 3 óra magasságában járni már, mert hogy akkor leintik a Magyar Nagydíjat.
4: Igen, délután 3-4, igen.
3: Hát ugye most eljutottunk arra a pontra, hogy tudunk beszélni a Magyar Nagydíjról, hogy mi történt a mögöttünk hagyott hétvégén. Sziasztok, ez a Pit Lane Podcast összesen 182. adása.
4: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Egyébként az van, hogy ugye nyilván annak köszönhetően, hogy az idei MotoGP-t meg Superbike-ot máshogy csináltuk, mint a tavalyit, nevezetesen azt, hogy ugye én itt voltam Pesten a stúdióban, nem kellett lemennem, így azért kicsit szerintem könnyebb dolgom volt, egyszerűbb volt, mint ugye ott a helyszínen mindent megszervezni, összehozni, és egyeztetni mindenkivel. Szóval így nekem valamilyen szinten másabb lett a dolgom, és nem lett talán annyira vészes, mint a korábbi években, vagy években, hát évben volt ez ugye, amikor mindenki nem volt a helyszínen, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindent szerintem, amit csak lehetett, próbáltunk kimaxolni, amennyire csak lehetett, és mondom, nekem alapvetően így jobb volt, de azért nem mondom, hogy nem örülök, hogy már túl vagyunk rajta, tehát azért ez mindenkinek ilyenkor egy eléggé megviselő időszak, mert azért van mire nézni ilyenkor, úgyhogy most akkor bevezethetjük megint az Akasztuk a Hóhért című rovatunkat, bár most nem fociról fogunk beszélgetni, mert az egyeseknél kiverte a biztosítékot múlt héten, úgyhogy a focit ezt most egyelőre elengedjük, majd meglátjuk, hogy a világbajnokság alatt mennyire fog ez visszatérő témává válni, nyilván annyira nem. Szóval, hogy Isti viszont ezt a hétvégét is a helyszínről követhette végig, a kis konténerből ott az egyes kanyar előtt a célegyenes végén. Milyen volt a helyszínen? Mit láttál? Hogy érezted magad? Egy ilyen rövid 40-50 perces beszámoló most következhet, hogyha ráérsz esetleg.
3: Nem érek rá, úgyhogy kicsit rövidebbre fogom fogni, meg lehet, hogy akkor beszélünk majd érdemi dolgokról is, nem csak ilyen egyéni benyomásokról. Mindig rájövök arra itt, amikor helyszínen dolgozom, akár ugye itteni Magyar Nagydíjon, akár pedig egyéb külföldi közvetítések során, hogy mennyivel más képpen helyeződik a fókusz egy verseny hétvégénből, és mennyivel másképpen rakom össze akár a közvetítésre való készülést, mert mert sokkal kevesebb olyan része van a hétvégének, amit mondjuk készüléssel töltök a laptopom elől, hanem inkább meghallgatom a versenyzőket ott helyben, ebből kifolyólag ugye nem is jegyzetelek, meg nincsen előttem semmi, amivel úgy igazából rögzíteném ezt, hanem igazából meghallgatom, és akkor ugye így ami leüllepszik bennem, az úgy megmarad, ami nem, nem. Nyilván valamilyen szinten azért ezeket felül lehet írni friss tapasztalatokkal, de nekem mindig furcsa az, hogy mennyivel másképpen is érzem magam, mert sokkal több inger érződik, és talán egy picit felkészületlenebbnek is érzem magam pont emiatt, mert sokkal több mindent lehetne még feldolgozni, sokkal több mindent lehetne még megnézni, sokkal több mindent lehet még felgöngyölíteni, több minden után lehet menni adott esetben, mint mondjuk akkor, amikor itthon befejezem a spanyol nagydíjnak a pénteki napját, meg a szombatiát, meg aztán a vasárnapi futamot. Tehát mindig, amikor eljöttem a pályáról, mindig volt bennem valami olyasmi, hogy hát jó, de ez most megint egy picit lezáratlan nap. Tehát ez a része, ez ebből a szempontból kicsit furcsa volt, meg ezzel mindig meg kell küzdenem, meg ez mindig úgy van, hogy ezt mindig újra fel kell dolgoznom, hogy igen, sose leszek olyan felkészült egy helyszíni közvetítésen, mint amennyire gondolom, hogy felkészült vagyok. Aztán, ha minden jól alakul, akkor a közvetítésben ebből nem érződik sok minden, ezt majd te megerősíted, vagy éppen cáfolod, de alapvetően én inkább úgy vagyok vele, hogy csak saját magammal szemben vannak ilyenek, hogy ez lehetne még teljesebb, ha már ott vagyok a helyszínen, és akkor igyekszek mindent kihozni ebből. De egyébként meg mindig a csütörtök ilyenkor a legingergazdagabb nekem, meg úgy igazából én a csütörtöki napon vagyok úgy, hogy na az legyen jó, mert a többi az valamilyen szinten lehozható rutinból, vagy abból már úgy megvan nagyjából a tapasztalat, hogy hogyan néz ki minden. A csütörtök az viszont mindig ugye hektikus, mert lehet, hogy kitalálják azt, hogy akkor még 20 perccel korábban gyere, vagy gyere 20 perccel később. Kitalálják, hogy egyébként rossz nevet adtak meg, és ezért más versenyzővel interjúzzunk a helyett, mint akit beszéltünk.
4: Vagy hirtelen kitör egy ilyen váratlan csocsós esemény, igen, mint ugye most a csütörtöki Balatonparkos napon.
3: Igen, ami aztán olyan, hogy azon jó lenne ott lennünk, és akkor vakarjuk a fejünket, mert a stábnak egy része az hát belekavarodott a balesetbe, ami még ott csütörtökön volt az M7-esen, tehát hogy sok minden csúsztathatja az egyébként nagyon percre pontosan kitalált programot, és ugye ráadásul most még a helyszíni próba miatt, meg a sajtótájékoztató felvezetése miatt ugye még jobban kötve volt a kezünk bizonyos szempontból. Úgyhogy nekem mindig a csütörtök így ebből a szempontból a legstresszesebb, vagy a legfeszültebb. De én elégedett voltam a csütörtökkel. Tehát, meg nyilván akkor azzal, hogy leforgatom, meg hazamegyek a szállásra, az nem jelenti azt, hogy akkor ott vége a napnak, hanem akkor utána még, hogy legyen jó a fordítás, legyen jó az, amit elküldök nektek, legyen abból egy kész anyag, és amikor látom adásban lemenni, a közvetítés alatt lemenni, na akkor van az, hogy én le tudom zárni a csütörtököt. Tehát igazából én nekem másfél napig tart a csütörtök ilyen megközelítéssel, de szerintem most idén eléggé jók lettek ezek a csütörtöki dolgok. A Mártinos interjúm az nagyon-nagyon jó volt, meg egyébként tényleg az volt a legfurcsább, hogy megint mennyire megjegyeznek. Hogyha ott vagy egy-két verseny hétvégén, akkor már így úgy kezelnek, mint hogyha állandóan utaznál velük, és ez egyébként megkönnyíti a dolgot.
4: Hát most ez akkor így segíteni fog Brunóra fordulva
3: nyilván. Így van. De már tavaly is egyébként teljesen érződött ugyanez, amikor 3 hétvégén voltunk. De ugye tavaly is kiemeltem azt, hogy milyen furcsa, hogy úgy kezelnek az első verseny hétvégén, hogy mint hogyha az előző szezonnak az európai részét végig kísértük volna helyszínen. De hogy egyébként ez így ad egy olyan dolgot, hogy na tényleg akkor visszaigazolása is van arról a te munkádnak, hogy akkor tényleg itt vagy, velünk vagy, úgymond a csapathoz tartozol, meg ugye az egész közeghez tartozol.
4: Közülünk, igen.
3: Ennek így van egy ilyen jó megerősítése, és az, hogy szívesen is jönnek, szívesen beszélgetnek, azért látszódik egy-két versenyző, hogy ő azt nem szereti ennyire, a Mártin például imádta, meg a tavalyit is, de hát mégiscsak a Miller féle történet volt az, ami a legjobban bejött. Az egyébként egy kúsza kérdésnek volt az eredménye, hogy az összejött, mert...
4: Hát lehet, hogy érdemes lesz ezt mindenkinek feltenni, és akkor hát, ha még többen belevennek.
3: Abban nyilván nem az áprilisoknak dobtam be, mert az egy gyári csapatoknál ez nem biztos, hogy annyira megoldható.
4: Figyelj, ezek alapján lehet egy próbát megérni.
3: De hogy tényleg a Milleresnél csak annyi volt a plusz kereszt kérdésem, hogy esetleg lehetne az, hogy a Miller féle interjú az ne egy hospitality-ben legyen, hanem van-e arra lehetőség, hogy a garázsában, és akkor szépen körbe mutogassa a motort, és akkor a válaszlevél az volt, hogy oké, akkor legyetek itt ekkor. Úgyhogy szerintem az egy...
4: Sokat kellett őket győzködni.
3: Nem kell, igen. Meg hát nyilván azért a Millernek sem okozott ez nehézséget. Ő is mondta, hogy ez egy tök jó ötlet volt egyébként utólag. De szerintem így az összes ilyen helyszíni forgatott tartalmunk közül, amihez legalábbis nekem közöm volt, mert hogy vagy én szerveztem, vagy én csináltam, vagy bármi, azok közül szerintem így ez volt az eddigi legjobb. Nyilván, hiszen ilyen közelről motort még nem mutattunk be, meg GP motort ilyen közelről, meg ilyen részletességgel nem volt szerencsénk bemutatni, úgyhogy nekem is azért ez így tartalmi szinten is, én úgy érzem, hogy ez most szintlépést hozott, és ezt nyilván könnyebb akkor megcsinálni, hogyha hazai hétvégén vagy.
4: És milyen volt az átalakított paddock így, hogy ugye nem voltak traktorok a trélerek előtt, meg hogy ugye azt is írták egy páran a Discordunkon, itt ez a reklámhelye a Pitlane Podcast Discord szerveréhez link a leírásban, de hogy milyen volt, tehát hogy te éreztél a változásokból valamit, mert írták azt egy páran, hogy például ugye több volt az ilyen kajárdás egység, ugye átkerült a C-szektor helyére a fanzone, meg ilyesmi, tehát hogy neked ott a pedokon belül ebből feltűnt bármi a változtatásokból, jobb volt, mint tavaly, vagy igazából ugyanaz volt számodra az élmény szerinted?
3: Ha nem mondod, meg ha nem jön az információ egyébként, hogy így nincsenek ott a kamionok, csak ugye az utánfutós részek, vagy traktorok, föl se tűnik.
4: Ezért olyan jó, mikor helyszínre mentek, és ilyen nyitott szemmel jártok általában, mert akkor így mindig könnyű.
3: Nem, de hogy, mert ugye nem úgy közlekedek, hogy akkor a kamionhoz
4: tehát
3: pozicionálom
4: akkor
3: magamat.
4: Tehát akkor radikális nagy változtatás nem volt, amit ugyan érzékelhettél volna, miközben elszlatyogtál ott a pedokban, vagy
3: figyelj,
4: egyedül
3: azt lehetett szerintem érezni, hogyha nem a MotoGP-s utcán mentél, mert ugye a MotoGP-s utca úgymond a kamionok, illetve a hospitality között, az volt a legközelebb a médiához, az a fő utca, ott azt nyilván Robi szó használatában élve, vagy Sanzelizé, vagy nem tudom már, hogy mondta
4: az
3: a hétvégén többször,
4: igen,
3: de hogy az nyilván maradt ugyanolyan széles, mint az előző évben. Hogyha kimentél egy vagy két sorral kijebb, és közelebb a bejárathoz, na ott érezheted azt, hogy még mindig egymás hegyére hátára vannak pakolva a hospitality-k, de mégsem érezted azt, hogy annyira zsúfolt lenne,
4: hát azért,
3: és nagyobb
4: nyilván,
3: terület volt.
4: Hogy a Moto E most nem kapott ott helyet. Szerintem ez főleg annak volt köszönhető.
3: A Moto E az nem is ott volt.
4: De annak is ott volt az utcája, azt hiszem, jól emlékszem, az tavaly.
3: Mindegy, lényegtelen. De hogy a lényeg az az, hogy kifejezetten jó volt a Moto3-as, Moto2-es pedokban is mászkálni. Tehát, hogy a GP pedokra olyan nagyon nagy hatása nem volt ennek. Amikor a hátsó részlegen volt az ember, ott érezte azt, hogy na akkor itt most egy picit jobban megnőtt a tér, a versenyzői szállások is könnyebben megközelíthetőek voltak, ugye az orvosi központ mögött volt még a versenyzőknek kialakított ilyen lakórész, meg ott tárolták a robogóikat, meg, tehát ott is egy ilyen nagyobb életterük volt. Tehát, hogy ebből a szempontból lehet inkább azt megközelíteni, hogy más volt. De hogy ha mondjuk úgy mész oda, hogy MotoGP-vel foglalkozol, és Media Center, MotoGP pedok, és sehova máshova nem mész a pedokon belül, csak a GP-s csapatokra koncentrálsz, akkor semmilyen változtatást nem érzékelsz. Szerintem legalábbis, vagy legalábbis én nem éreztem volna ilyen szemmel.
4: Jó, hát mondjuk neked azok se tűntek fel, hogy eltűntek a kamionok, szóval... Lehet, hogy csak nem vetted észre, vagy ki tudja.
3: Jó, mindegy, tudtam, hogy
4: nem az volt, tehát, hogy te nem nézelődni jártál oda, hanem dolgozni, mert menni kellett próbára, meg mit tudom én, tehát ez többé-kevésbé sikerült általában odaérni időben próbákra, meg hasonlók, igen, hát azért még van még mit finomítani, de azért a tavalyi évhez képest szerintem sikerült fejlődni azért sok mindenben is. Szerintem a Robi megint sokat ment, sok érdekeset mutatott, azt gondolom, és a kis pedok stúdióban is azért volt, ami elhangzott is.
3: De hát nekem megvolt az alternatív visszaigazolása mindannak, amit csináltam, hogy az nem rossz.
4: Hogy?
3: Hát amikor azt mondtad a fülemre, hogy leadjuk a Milleres anyagot, mert ugye ez annyira jó volt.
4: Ja igen, meg hát nyilván ugye a télelőtt délután is azt megismételtük, hogy minél többen láthassák, úgyhogy... Összességében szerintem mindent kimaxoltunk, amit lehetett ebből a hétvégével, hiszen ugye az volt az előző adásban, azt mondtam, hogy ez lesz a fő küldetésünk, hogy kiderítsük, hogy mi lesz a MotoGP-s Magyar Nagydíjnak a sorsa 2027-től, és hát
3: nem, kiderült.
4: Nem, igen, nem, tehát hogy nem fényezve magunkat, de azért szerintem elég sok megszólalást tudtunk ezzel kapcsolatban intézni, hiszen ugye Carlos Espeleta is nyilatkozott, Gyulai Zsolt is nyilatkozott nekünk, és ugye a versenyzőket is megkérdeztük, a legtöbbjüket legalábbis, akik ugye éppen bementek, akkor ugye Francesco Bagnaiára váltatok egy pár órát szombaton, nem érkezett meg végül, úgyhogy ő nem került bele ebbe az anyagba, de ezt a MotoGP-s felvezetésben vasárnap megnézhetitek mindet, vagy ismétlésben, vagy netnépuszon, ugye nyilván az összes, de hogy a lényeg, ami a lényeg, hogy igazából mindenki elég erőteljesen támogat egy Hungaroringre való elmozdulását a MotoGP-s magyar nagydíjnak. Most abban nem mennék bele, hogy milyen környezetben, meg hogy milyen változásokkal kellett megbirkózni, erre majd mutogatnak az illetékesek, ha akarnak. Azt szerintem, hogy a kettő év alatt sikerült annyi nézőt kiintézni a MotoGP-re, mint mondjuk más versenyhelyszínek egy vasárnap alatt, azt szerintem azért sokat elmond. A hírek szerint ugye ezt a rész hozta le a saját podcastjében, beszélgettek róla, hogy ilyen 7-8 ezer ember vásárolt jegyet a hétvégére. Hát, amit nem tudom, helyszínről te láttál-e többet, amit én láttam, hogy gyakorlatilag egy szektor volt az, ahol úgy mondhatjuk, hogy ilyen háromnegyed ház volt, a többi az ilyen erősen félházas, negyedházasan üzemelt.
3: Onnan lehetett tudni egyébként, ha valaki csak a közvetítést nézte, hogy azért a nézőszám az nem az igazi, hogy a nagyon sokszor használt, több egyéb helyszíneken nagyon sokszor használt drónfelvételek azok úgy, hát nem igazán voltak jelen, hát nem, ebben a közvetítésben.
4: Vagy mást próbáltak vele mutatni, igen. Tehát, hogy ez nem volt ebből a szempontból sokat használva, de ugye maga Carlos Espeleta is elmondta, hogy ugye minél, tehát hogy nekik a fő céljuk ugye elsősorban az volt, ugye, ami nem valósult meg, hogy ugye egy új pálya legyen Hajdúnánáson, abban nem lett semmi, és akkor a Hungaroringre költözést szeretnék minél hamarabb elérni. Ezt ugye Gyulai Zsolt is megerősítette, hogy vannak ilyen jellegű tárgyalások, de ugye még nem áll fel, tehát az új kormánynak is még nyilván erre majd rá kell bólintania, mert hogy a Hungaroringen ugye átalakítások szükségesek, és az átalakítások nem lesznek meg 2027-re, csak 28-ra, és hát pont jó, hogy szerdán vesszük fel ezt az adást, mert így azt is tudjuk már, hogy Aragon ugye marad, mint helyszín a 2027-es naptárban, és hát pont Aragon lesz az, ami a Balaton Park Circuit helyét így kvázi átveszi, mert Aragon nem lett volna jövőre, ha lenne ugye magyar nagydíj jövőre, de ezt egyre több, tehát a külföldi forrás is megerősíti, meg a rész podcastben is elhangzott, hogy hát a versenyzők is úgy számolnak, hogy így többet nem nagyon kell jönni, vagy nem nagyon szeretnének jönni. Ugye Francesco Bagnaia ezzel kezdte csütörtökön, hogy ő úgy tudja, hogy jövőre már másik helyszínre kell majd jönni, nem ide. Szóval...
3: Hát, hogyha már a szombati Bagnaiára várva című párórás külön performance-t említetted, mert volt idő ott, amíg tényleg már mindenkivel végeztünk, és csak Bagnaiára vártunk, vagyis hát vártam, mert ugye most operatőr sem volt velem, hanem tényleg csak én voltam ott egyedül, és hát volt versenyző, aki befejezte az újságíróknak való
4: nyilatkozást
3: a kamion melletti konténerben, mert most ugye ezen is változtattak, hogy nem a média központban volt konkrétan az újságíróknak az eligazítása, hogyha lehet így fogalmazni, hanem, hogy a versenyzőknek kevésbé kelljen ingázni a két helyszín között, ezért úgy csinálták, hogy először a kamionba bevitték őket, és aztán közvetlenül mellette alakítottak ki egy ilyen konténert, és akkor ott volt a napvégi sajtótájékoztató az írott sajtósoknak, és akkor onnan kijött egy versenyző a sajtósával, illetve az egyik spanyol tévének a riportere volt még ott, valószínűleg a DAZN-os riporter volt ott egészen pontosan, és hát ott elkezdtek beszélgetni egymással, spanyolul, úgyhogy azért tudtam, ha nem is becsatlakozni, mert azt nem is akartam, de hogy azért úgy hallgatóztam, hogy akkor mi, hogy merre, mettől, meddig, és hát ez a versenyző, ez azért így megkérdezte, hogy hát amúgy így miért vagyunk itt, mert hogy azt se lehet mondani, hogy élvezetes a pálya, azt se lehet mondani, hogy sokan lennének, azt se lehet mondani, hogy jó a pálya minősége, akkor mi a bánatért vagyunk itt? Miért nem vagyunk Budapest mellett, stb. Tehát, hogy azért érződött az, hogy voltak versenyzők, akik hát kifejezetten frusztráltak voltak az egész hétvégén, és tegyük hozzá, hogy ez nem egy olyan versenyző volt, aki olyan nagyon-nagyon rosszul ment volna, legalábbis így a szombat délutánig.
4: Igen, tehát, hogy tényleg ez érződött, amit te is mondtál, a legtöbb versenyzőre, akit így megkérdeztünk, hogy, hogy most még el vannak ezzel, de hogy valószínűleg nekik már beígérték azt, hogy próbáljanak meg amennyire lehet csak kimentesek lenni a helyszínen, mert hogy ide többet nekik, mint MotoGP versenyzők nem valószínű, hogy kell jönni, mondom. Tehát, hogy ez, amit ugye Gyula Zsolt is mondott, hogy 27-re nem lesz kész a Hungaroring nagy valószínűséggel, bár ugye ők már azért tettek itt csodát az elmúlt pár évben, amikor a Hungaroring átesett ezeken a nagy felújításokon, de hogy olyan módosításokra van szükség, ami több időt fog igénybe venni.
3: Viszont ütemezés szintjén meg jól jön ki, mert hogy pont azokat a részeit kell a pályának még módosítani az átépítésnél is, amit egyébként is kellene most még. Tehát
4: igen, az a lelátókat kell még az 1-es 14-esben megcsinálni, de hát a többi helyen is a bukóteleket azt már kell még azért alakítani.
3: Nagyon drasztikusabb átépítés, az pont az.
4: Ugye tervük van, tehát hogy igazából minden csak azon múlik, hogy források lesznek-e rá, tehát erről majd nyilván elindul a matematikai egyenletek, összeadás, kivonás, minden, hogy akkor hogyan jön ki jól, hiszen ugye elméletileg ugye 5 plusz 5 éves szerződése van a magyar államnak a MotoGP-vel, tehát ez azt jelenti, hogy még 3 évet, ha nem rendezik meg, akkor mindenféleképpen ki kell fizetni, és hát azért az úgy súlyos pénzekbe került, tehát akkor már lehet jobb ajánlat, tényleg átalakítják a Hungaroringet, és akkor megrendezik ezt a maradék még 8 évet inkább, és akkor ott az akkor mindenki nagyon boldog lesz. Összességében szerintem azért az kijelenthető, hogy egészségesebb az, amikor egy kézben van a pálya, a promóteri feladatok és a szervezői feladatok, és nem az van, mint amit itt is láthattunk, hogy ugye más a pálya tulajdonosa,
3: hát
4: más...
3: Én riporteri szemmel, meg riporterként ez borzasztó volt. Tehát emlékszem tavaly is, meg idén is, és most nem megbántva senkit sem, de hogy az, hogy van egy elképzelés, hogy mit akarok felel, megkérdezni, igen. Megkérdezek valakitől, rögtön átirányítanak egy másik helyre, onnan átirányítanak egy harmadik helyre, azt meg vagy nem lehet elérni, vagy visszairányít az elsőhöz. Tehát az, hogy mindenki, mint a pókember mém, hogy egymásra mutogat a három pókember, hogy akkor...
4: Igen, úgyhogy meglátjuk, hogy végül hova fut ki. Én azt gondolom, hogy a legreálisabb forgatókönyv, meg ugye most ez a külföldi sajtó is lehozta, Motorcycle Sports, meg motociklizmó is, hogy Aragon maradása azt jelenti, hogy a magyar nagydíjnak nem lesz jövőre helye, tehát hogy jövőre valószínűleg nincsen MotoGP-s magyar nagydíj, és akkor 28-tól már a Hungaroringen térhet majd vissza az átalakított, és szerintem kijelenthető, hogy azért a Hungaroring mindenkinek a fejében úgy ilyen, mint egy ilyen magasabb szintű helyszín, és a versenyzők is azt mondták, akiket így megkérdeztünk, és volt rá kedvük válaszolni, hogy mert igen, azért a Hungaroring az egy kicsit más kategória, mint itt a Balatonpark. De hát nyilván a Balatonpark pedig egy utólagosan valamit ki kellett találni, hogy legyen valahol MotoGP is magyar nagydíj, így esett a választás a Balatonparkra, mert akkor a Hungaroringen már még éppen ugye a másfajta átalakítások zajlottak, tehát hogy így minden pont úgy jött ki, hogy a Hungaroringen nem lehetett.
3: Igen, tehát ütemezés szintjén is rosszul jöttek az információk, rosszul jöttek a frissítések, és hát ez lett végül a végeredmény. És azért tegyük hozzá, hogy ha mondjuk ugyanaz történt volna, mint tavaly, akár jegyértékesítés szintjén, akár ugye az egész verseny hétvége milliójével kapcsolatban, akkor ez nem biztos, hogy ekkora téma lett volna, és ennyire elvitte volna. Meg... De ez az idei év, ez annyira drasztikusan nézett ki, már a tavalyi évhez képest is, és akkor nem is kell nézni azt, hogy ugye ráadásul Mugello-ban óriási volt a kontraszt ezzel ellentétben, tehát nem csak ugye a pályavonalvezetése, nem csak a pálya karaktere, hanem tényleg úgy ránéz az ember a Mugello-i hétvégére, és azt látja, hogy így ömlik az ember, meg hogy úgy tényleg úgy plusz, van egy ilyen motorverseny hangulata.
4: Abszolút, plusz ugye azt még elfelejtettem, hogy ezt Carlos Ezpelét emelte ki, hogy alapból a Balatonpark nem erre készült, hogy ilyen nagy eseményeket fogadhasson, és rengeteg pénzbe kerül az is, hogy eleve mindenféle ideiglenes infrastruktúrákat odavinni, felépíteni, aztán leszedni, elszállítani, tehát hogy ez rengeteg pénzbe kerül a magyar államnak, és hogyha el tudod vinni egy olyan pályára, ami magyar kézben van, ott vannak ezek a szükséges... nem azt mondom, hogy facilitások, de az nagyon hülye hangzik, ezek a szükséges infrastruktúrális elemek, akkor nyilván a magyar államnak is kevesebb pénzbe fog kerülni, és akár még ugye nyilván ki lehet hozni akár nullszadósba vagy, vagy teljesen pozitívba is.
5: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót!
4: Sziasztok!

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, kellemes idő lesz. Két uniós pályázat is megjelenik a villamos energiarendszer fejlesztésére. Tiltott potenciálnövelővel kereskedő bandát számoltak fel a nyomozók. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. A felszabadított uniós helyreállítási alapból mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heor Hítihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata, a Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteni. Az eskütételen Erdélyi Krisztián, a katasztrófavédelmi főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, a Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. Letartóztattak 4 férfit, akik éveken át bűnszervezetben árultak tiltott potenciálnövelőt és illegális gyógyszereket. 5. társuk bűnügyi felügyelet alá került. A banda hetente többször szállította Magyarországról Szlovákiába a termékeket, amiket onnan postáztak tovább különböző európai országokba. A gyógyszereket nyilvános internetes oldalakon árulták, vagy kriptovalutában lehetett fizetni, vagy külföldi bankszámlára utaltatták a pénzt. A csoport éves forgalma meghaladhatta az 1 milliárd forintot. Több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, ez a Multidéző adása, Kovács Klára vagyok. Ebben az adásban 2025. május 16-áig utazunk vissza. Ezen a napon pusztító tornádó csapott le a Missouri állambeli St. Louisra az Egyesült Államokban. Ez jelentős károkat, áramkimaradásokat és még halálos áldozatokat is követelt. Ugyanezen a napon Somodi Solymos Eszter a Generátor című műsorunkban Cibula Mihállyal az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kiemelt üzemidő hosszabbítási projektjének vezetőjével beszélgetett arról, hogy meddig üzemelhet a Paksi atomerőmű.
3: Ismét üdvözlöm a Generátor hallgatóit és a nézőit. Legutóbb a szélenergiával foglalkoztunk, és a megújulók is már szóba kerültek, de most mondhatom azt, hogy ismét hazai terepre tévedek, hiszen az állandó nézőink és hallgatóink tudják jól, hogy én Paksról járok dolgozni, és szívem ugye minden olyan kérdés, ami a Paksi atomerőművel foglalkozik, és hát most is ehhez a feladathoz érkeztünk, hogy egy kicsit hazai pályán mozgok, ezért kérem is a nézők és a hallgatók megértését, hogy a vendégem mert tegeződni fogok, hiszen nagyon régóta ismerem, és hogy mi lesz a témánk ezúttal. A Paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítását fogjuk átbeszélni, hiszen az elmúlt időszakban sokat lehetett arról hallani, hogy ismét üzemidő hosszabbítási feladatok elé néz a Paksi atomerőmű, és hát, hogy ki lesz a vendégem, aki ebben segít, Cibula Mihályt üdvözlöm, aki a további üzemidő hosszabbítás a kiemelt projekt vezetője. Üdvözöllek itt nálunk.
4: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, Eszter. Üdvözlöm a hallgatókat.
3: Nagyon speciális ez a terület, hiszen tudjuk jól, hogy több évtizedes múltra tekint vissza a Paksi atomerőmű üzemelése, és itt a jelenben most az a legnagyobb kérdés, hogy a jövőben hány évtizedig mondhatjuk azt, hogy üzemel az atomerőmű, és az üzemidő hosszabbításhoz nem először fog hozzá a Paksi atomerőmű, így már azért van benne rutinjuk. Az 1980-as években kezdett el üzemelni a Paksi atomerőmű, akkor egy 30 éves üzemelési időre terveztek, majd ezt követően egy plusz 20 évvel hosszabbították meg az üzemelést, és így az utolsó blokk a 2030-as években hagyta, vagy hagyná abba az üzemelést. A jövőbe tekintve viszont az a legnagyobb feladat most, hogy akkor a következő üzemidő hosszabbítást hogyan, miként és mennyi időre lehet majd elérni, és ennek kapcsán hívtalak meg, hogy egy kicsit beszéljünk, hogy hol tart ez a folyamat, hiszen a híreket hallgatva láthattuk, hogy ez egy nagy feladat. Mennyire nagy feladat, úgymond, hogy újrázunk most egy kicsit, hiszen egy üzemidő hosszabbítási feladatot már az intézmény úgymond átélt, és a dolgozók is.
4: Köszönöm szépen a kérdést, Eszter, viszont visszamennék a legelejére, talán azzal kezdeném, hogy mi is az, hogy üzemidő. Ugyanis a Paksi atomerőmű 1982, 84, 86 és 87-tel indította el a blokkjait. Ugye négy darab, összesen 440 megawattos blokkal rendelkezik a Paksi atomerőmű, amit egyébként azóta, ugyanis nálunk az innovációk, a műszaki fejlesztések folyamatosak, ezért 500 megawatt fölé emelt már teljesítményt tekintve. A lényeg az, hogy a induláskor a tervezett üzemidő 30 év volt, viszont ez semmiképpen nem félreértendő. A tervezett üzemidőt nem abban az értelemben kell érteni, hogy akkor a tervezők, vagy akár az üzemeltetők a teljes meggyőződéssel 30 évi üzemidőben gondolkodtak. Talán az atomerőmű üzemidő kapcsán az autók példáját lehet jobban elmagyarázni, hogy mit jelentett a Paksi atomerőmű eredetileg értett 30 éves üzemideje. Amikor az ember egy új autót vásárol, akkor annak a műszaki alkalmasságát, ugye a műszaki érvényességét 4 évben határozzák meg. Ez nem azért történik, mert bárki azt gondolná, hogy egy új autó 4 év múlva alkalmatlan lesz a közlekedésben való használatra, hanem egyszerűen azért, mert konzervatív módon a közlekedésbiztonság szempontjából 4 évben határozzák meg azt az időintervallumot, amikor újra igazolni kell egy hatósági műszaki vizsga alkalmával az autó tovább üzemeltethetőségét. Az atomerőnek esetében is nagyon hasonló a helyzet, csak az időtagok lényegesen nagyobbak. Az induló atomerőmű Paks esetében 30 évben határozta meg az eredeti üzemidőt. A 30 év leártával az első üzemidő hosszabbítási engedélyezési eljárásban igazoltuk a nukleáris, illetve a környezetvédelmi hatóságnál az atomerőmű további üzemképességét, és ennek az eljárásnak az eredményeképpen kaptunk meg egy további 20 év üzemidőt. Ez azt jelenti, hogy 82, 84, 86, 87-től számolva a 2012-17-es időszakra szólt az első 30 éves üzem, az első üzemidő hosszabbítási kiemelt projekt 2032-37-re növelte a Paksi atomerőmű üzemidejét, majd most újra odaértünk, hogy vizsgálnunk kell a Paksi atomerőmű tovább üzemeltethetőségét. Úgy fogalmaztam, hogy vizsgálnunk kell, és erre szeretnék kitérni, ugyanis a Paksi atomerőmű közvagyon, ráadásul az értéke az több 10 000 milliárd forint, ha ma atomerőművet szeretné építeni az ország, akkor körülbelül ebben a nagyságrendben lehet gondolkodni. Tehát ahogy a háztartásainkban sem dobunk ki olyan eszközöket, amik esetleg idősek, de egyébként használatra képesek, úgy nyilvánvalóan egy közvagyont sem fogunk használatra képtelenni nyilvánítani, anélkül, hogy megvizsgálnánk a további alkalmazhatóságát. Tehát a Paksi atomerőműnek gyakorlatilag a közvagyon hű kezeléséből fakadó kötelessége vizsgálni a további üzemeltetésnek a lehetőségét, amit a hatóságok bírálnak el, és amennyiben a hatóságok, illetve a igazolási eljárások, amiben nemzetközi szakértők is, és nemzetközi szervezetek, nemzetközi atomenergetikai ügynökség, és továbbiak is közreműködnek, alkalmassá nyilvánítják a Paksi atomerőmű üzemeltetése, akkor tovább üzemelünk. Na, az a 20 éves üzemidő hosszabbítás, ami a jelenlegi projektünk célja, az egyébként a nemzetközi benchmarkoknak teljesen megfelel. Ez a nemzetközi jó gyakorlat, amit mi követünk, ugyanis a nyugati típusú blokkoknál és a keleti típusú blokkoknál is, nálunk öregebb blokkoknál, ezek az engedélyezési eljárások futnak ma, illetve futottak már végbe a világban. Azzal különbséggel, hogy a nyugati típusú blokkoknál az eredeti üzemidő az kevésbé konzervatívan 40 évben volt meghatározva, tehát most a nyugati blokkok, akik már megkapták a második üzemidő engedélyezési hosszabbítást, ők a 60-tól 80 évre való kiterjesztésen üzemelnek.
3: Akkor rögtön fel is tenném azt a kérdésemet, hogy hogy látod, vagy milyen tapasztalatok vannak, amikhez lehet most nyúlnotok a hasonló blokkok esetében az üzemidő hosszabbítás tekintetében, mi a bevett gyakorlat? Korábban Aszódi Attila volt már itt a vendég a Generátor című műsorunknak, és ő is mondta, hogy most mindenki és mindenhol ezen gondolkodik, egyáltalán nem egyedi a gondolat, ami idehaza megfogant.
4: Így van, és a helyzet az, hogy kényelmes helyzetben vagyunk, mert a Paksi blokkok összehasonlítva egyéb blokkokkal fiatalabbak. Ha csak a VVR 440-es megawattos blokkokat nézem, és nézzünk egy tényleg nyugatra tőlünk lévő példát, ez a lovizai atomerőmű, ahol 1978-ban indult el az egyes blokk, tehát ha úgy nézik, 4 évvel öregebb, mint a Paksi atomerőmű egyes blokk, ő 4 évvel előttünk jár az üzemidő hosszabbítás folyamatában. Mi gyakorlatilag ezt az utat tudjuk követni. Már kialakult jó gyakorlatok, felvizsgálati rendszerek léteznek az üzemidő hosszabbításokra, a Paksi atomerőmű ezt a nemzetközi követi.
3: Hogyan képzeljük el ilyenkor, amikor megfogalmazódik az igény és a kérés, hogy vizsgálja meg a Paksi atomerőmű a további üzemidő hosszabbítást, akkor milyen feladatok azok, amit legelőször meg kellett lépnetek? Azért mondom már ezt múlt időben, hiszen már vannak feladatok, amin már túl vagytok.
4: Igen, nagyon jó kérdés, és az is érdekes, hogy mikor kezdtünk el foglalkozni az előző üzemidő hosszabbítással. Én konkrétan az előző üzemidő hosszabbítási projektben bent voltam bedolgozóként, és az anyagvizsgálat, anyagtudomány területen vittem a feladatfelelősként az akkori feladatokat, és 2013 volt nyár, amikor emlékszem konkrétan egy kérdésre, ami annak kapcsán tevődött fel, hogyha Paks, akkor még benne voltunk, a egyes blokk már megszerezte az üzemidő hosszabbítási engedélyt, a kettes blokki engedély volt folyamatban, de ugye 2017 volt a négyes blokki engedély megszerzése, de már akkor előre gondolkodtunk, hogy majd 20 év múlva egy további üzemidő hosszabbítási engedély megszerzése kapcsán mit lehet és mit kell már tennünk. Tehát a Paksi atomerőmű gyakorlatilag folytatólagosan dolgozik és előre gondolkodik, hogyha eljön a pillanat egy üzemidő hosszabbítás kapcsán, akkor ne lehetetlenüljünk el azon, hogy nem tettünk meg időben mindent. Ez egy gondos gazda szemlélet, ahogy mi házon belül hívjuk, úgyhogy nagyon régi a gondolatfelvetés. De mi volt a folyamat? Tehát 13-ban elindítottunk egy olyan abszolút belső programot, amivel vizsgáltuk, hogy milyen teendőink vannak, hogy egyszerűbb helyzetbe kerüljünk a következő üzemidő hosszabbítás kapcsán. Ennek van egy példája, amit talán mindenki ért, a reaktortartályban vannak töréspechanikai próbatestek. Tehát nem csak számításokkal igazoljuk például a reaktortartályoknak a jövőre vonatkoztatott megfelelőségét, hanem fizikai vizsgálatokkal is megtörténnek az igazolások. Mert ezek a próbatestek nyilván véges számúak, és ezek felhasználásra kerülnek, amikor a törésmechanikai tulajdonságokat ellenőrzik, viszont ezek preparálhatók, visszarakhatók és újra eltörhetők, mint ahogy egy félbetört tropi újra félbetörhető, majd aztán újra félbetörhető, de ez kell egyfajta előre gondolkodás, hogy visszakerüljön a tartályba, a már fél. Na hát ilyen típusú programokat indítottunk annak idején, aztán ahogy haladtunk előre, olyan 2018 vagy 9 volt, amikor bekerült a Paksi Atomerőmű stratégiájába a további üzemidő hosszabbításnak a vizsgálata. Ezt követően ugye a tulajdonosi felhatalmazásra indult az első olyan vizsgálat, ami egy műszaki, gazdasági és jogi megvalósíthatóságot fedett le, ami megnézte, hogy milyen további műszaki teendőink vannak. Itt elsősorban a rekonstrukciókra, modernizációkra gondolok, ennek milyen költségei vannak, figyelembe véve a jövőbeli villamos energia árakat, ez hogyan tér meg, megtérül-e egyáltalán, ha igen, akkor nyilván a további üzemidő hosszabbítás gazdaságilag megéri, és ezek után pedig a jogi feltételeket kellett vizsgálni, hogy milyen engedélyezési eljárásokkal, illetve milyen a akkori jogszabályi helyzetnek megfelelő további feladatokkal készüljünk egy további üzemidő hosszabbításra. Ezzel 2020-ban nagyjából végeztünk, és amikor 2021 nagyjából harmadik negyedévében beköszöntött az energiaválság, akkor a Magyarország kormánya is reagált ezekre a törekvésekre, és 2022-ben a 5. Orbán kormány alakításakor Palkovics László, akkori technológiai és ipari miniszter a szék foglalójában már deklarálta, hogy a Paksi Atomerőmű további üzemidő hosszabbítása, mint feladat vizsgálandó. Ezt követően nem sokkal 2022. szeptember 26-án pedig elindult a kiemelt projekt, amit azóta is vezetek, az előrehaladás pedig folyamatos.
3: Emlékszem, amikor a Palkovics miniszter úr akkoriban a Paksi Atomerőműben járva egyébként a sajtót is tájékoztatta erről a szándékról, és ő maga is említette, hogy az első folyamat az az, hogy a szakemberek megvizsgálják, hogy ennek a megvalósíthatósága egyáltalán mekkora munkát vesz igénybe, mekkora forrást kell ráfordítani. Mit határoztak meg azóta a szakemberek? Milyen állapotban van a Paksi Atomerőmű 4 blokkja?
4: Igen. Nagyon fontos volt ez a miniszteri elvárás, amit egy kormány előterjesztésben a Paksi Atomerőmű abszolvált 2022 nyarán, és az a kormányhatározat, ami a feladatot végül is kiadta a minisztérium, aztán az MVM, aki a Paksi Atomerőmű tulajdonosi joggyakorlója, majd végül a Paksi Atomerőmű számára, az ebből a vizsgálatból született. Fontos tudni, hogy a műszaki állapot az mindig egy időhorizontig látható be. Tehát autó példát mondtam az előbb, akkor térjünk vissza egy autóra. Azt meg lehet nagyjából mondani, hogy a következő egy évben, hogyha elvittem egy szervizbe, szakszervizbe egy átvizsgálásra, milyen költségek merülnek fel egy autón, de a további 10 év nem belátható. Tehát minden műszaki vizsgálati pillanatban van egy belátható időhorizont, ez egy atomerőmű esetében jóval több, mint egy év, de azt fontos tudni, hogy ez folyamatosan egy dinamikus program. Mm. És emiatt az atomerőművek nem is úgy gondolkodnak, hogy statikusan szeretnének egy állapotfenntartási programot létrehozni, hanem ez egy élettartam gazdálkodási program, ami a vizsgálatok, karbantartások eredményeit visszacsatolva tekint mindig előre egy olyan rekonstrukciós és modernizációs program irányában, ami elvégzendő feladat. Ezt mi megtettük 2022-ben, és azóta is a felülvizsgálat a normál üzleti folyamatok mentén folyamatos, tehát ez a program változik, vannak tételek, amik esetleg kikerülnek belőle, illetve tételek, amik hozzá kerülnek. Jelenleg ez a program több mint 200 olyan változtatást, műszaki átalakítást, modernizációt, rekonstrukciót tartalmaz a Paksi Atomerőmre vonatkoztatva, amit a bő egy 10 éves időhorizonton látunk. Ezeknek a eltérő prioritása van nyilvánvalólag. A magas prioritásúak a nukleáris biztonsághoz tartozók, a termelős biztonsághoz tartozók, az alacsony prioritásúak, amik nyilván nem, de ez se elfelejtendő, az irodákat is fel kell újítani, és így tovább. Az erőforrások hozzárendelése a prioritások mentén történik, mindig is így üzemelt az atomerőműnk, és egyébként a világban ez az atomerőmű üzemeltetési jó gyakorlat, úgyhogy fókuszálunk a legfontosabbakra, ezek a projektek folyamatban vannak a Paksi Atomerőműben most is.
3: Hogyha egy kicsit a részletekbe akarunk belemenni, akkor az állandó hallgatók már hallottak erről, hogy a Paksi atomerőműnél is vannak a kicserélhető és a nem kicserélhető berendezések, és nyilván vannak azok a lehetőségek, hogy mit lehet felújítani, és mit nem. Amikor ezeket vizsgáltátok és vizsgáljátok, hogy említetted folyamatos a karbantartás és az állag nem megóvása csak, hanem úgymond fejlesztése is. Mire gondoljanak itt most a nézők és a hallgatók? Mi minden eszközt lehet felújítani, lehet kicserélni. A reaktor tartály, mint legnagyobb alkatrésze az atomerőműnek, tudjuk jól, hogy nem kicserélhető. De mi mindent lehet akkor felújítani és kicserélni?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, és hát azt kell mondjam, tökéletesen felkészült erre a mai alkalomra, és itt muszáj beszúrnom valamit, hogy a ruhaválasztásod, ez a zöld-fehér, ez tökéletesen fedi a tegnapi történteket, mert Paksiként nem tudom nem megemlíteni egy ilyen műsorban, hogy Magyar Kupát nyert a Paksi FC, úgyhogy ezúton is gratulálok minden.
3: Nem véletlen tényleg a színválasztás, hogy a szerda esti kupa döntő miatt most így érkeztem.
4: Köszönöm szépen, ez nálunk a városban, illetve én azt gondolom, mivel a Paksi FC szurkolói messze a város határon túliak is, úgyhogy nekünk ez nagy boldogság, de azért térjünk vissza az eredeti kérdésemben, ugye a felkészültséget, tehát ennek kapcsán dicsérem. Abszolút, ha előadok a Paksi Atomerőmű üzemidőhosszabbítása, ez minden alkalma ott van egy dián, hogy a Paksi Atomerőben lévő berendezések három csoportba sorolhatók, a nem cserélhető berendezésekre, a nem cserélhető, de megújítható, felújítható berendezésekre és a cserélhető berendezésekre. A üzemidő az minden esetben a nem cserélhető berendezésekkel van összefüggésben, mert minden, ami cserélhető, az ahogy a szó is mutatja, cserélhető, az kizárólag gazdasági kérdés már, hogy milyen mértékben cseréljük ki az atomerőmet. Viszont, és épp ezért az üzemidőhosszabbítási projektnek és feladatoknak, engedélyezési eljárásoknak a fókuszában a nem cserélhető berendezéseknek az állapota áll. Nem felsorolni szeretném, de kettő legfontosabbat azt mindenképpen említenék, az egyik az épületszerkezet, a másik pedig a reaktortartály, illetve még néhány komponens ezen kívül. Na, az üzemidő hosszabbítási engedélyezési eljárásokban ezeknek a állapotát vizsgáljuk. A programok folyamatban vannak, és egy úgynevezett korlátozott időre érvényes biztonsági elemzés halmaz fedi le a nem cserélhető berendezéseknek a vizsgálatát. Ez az elemzés halmaz, ez egyébként egy amerikai gyakorlatból levezetett, de a Nemzetközi Atomenergetikai Ügynökség is által a teljes nukleáris iparra továbbított úgynevezett ÁGA programon keresztül teljesen definít. Az IGAL az a International General Aging Lessons Learned-nek a rövidítése, tehát a általánosan a öregedésből megtanulható jó gyakorlatok, talán így fordítanám. Ennek 31 olyan elemzése van, ami a nem cserélhető berendezések részleteire fókuszál. Ezek közül a reaktortartályra vonatkozó az egyik legrelevánsabb, hogyha példaként ha ezt mondom, akkor erről mondanék néhány szót, ugyanis folyamatban van már ennek az elemzésnek az elkészítése, és az látszik, hogy a 70 éves üzemidő az nagyon nagy biztonsággal megvalósítható lesz. A reaktortartály esetében lehetőség van egyébként még egy hőkezelési eljárásra is, említettem példaként már az egyes blokki finn reaktort, illetve a üzemidőhosszabbítás kérdést, ami 1978-ban indult, az egy kedvezőtlenebb alapanyagú reaktortartály, mint a miénk, ott hőkezelést már végrehajtottak. A Paksi atomerőműben a 70 év üzemidő eléréséig úgy tűnik, hogy nem is lesz szükség a hőkezelési eljárás végrehajtására, tehát a tartalékaink kimondottan nagyok, és minden részeredmény, ami a projekt indítása óta visszaérkezik, az megerősíti azt az elképzelést, amit az előzetes értékelés megvalósíthatóság elemzés is már felvázolt, hogy a Paksi atomerőmű üzemideje nagyon-nagyon nagy valószínűséggel további 20 évvel megvalósítható. Felhívnám a figyelmet, hogy fogalmazok nagyon-nagyon nagy valószínűséggel. Mérnöki háttérként nem fogunk 100%-ot mondani soha, de ez a hallgatókat semmiképpen ne bizonytalanítsa el, ez nem azt jelenti, hogy nem magabiztosak vagyunk, hanem csak precízek.
3: Ez így van. Ahogy itt most hallgattalak, az jutott eszembe, és te is mondtad, hogy ez egy folyamat része, és hogy eddig is a karbantartások és úgymond a fejlesztések folyamatos feladatai közé tartoztak a Paksi atomerőműnek. Akkor, ha jól értem, az újabb üzemidő hosszabbítás feladatai közé tartoztak a Paksi atomerőműnek, akkor

forintokon keresztül biztosan érteni fogják, hogy mekkora feladatról beszélünk. Ez most 500 milliárd forintnál nagyobb szám, ami a Paksi Atomerőmű rekonstrukciós és modernizációs programját jelenti. Az MVM csoport gázturbinás erőművet épít rövidesen. Egy gázturbinás erőmű bekerülési költsége az nagy valószínűséggel kisebb, mint ez az 500 milliárd forint. Tehát nagyjából úgy lehet elképzelni, hogy a Paksi Atomerőműbe egy erőműnyi technológia épül be. De eltérően attól, hogy egy gázturbinás erőműnek az építése egy zöldmezős beruházás, ahol a csúszások azok, hogy mondjam, nem mondanám, hogy irrelevánsak, de semmiképpen nem rengetik meg a magyar ellátásbiztonságot. A Paksi atomerőmű esetében elvárás, hogy villamos áramot termeljünk, tehát úgy kell egy erőművet építenünk egy erőműbe, hogy közben az erőművel áramot termelünk, ez egy eszméletlenül komplex feladat. Ráadásul áramot termelünk, nem egyszerűen termelünk, hanem maximalizáljuk a villamos áramtermelést. Ebből pedig az következik, hogy a rekonstrukciós programjainkat a főjavítások időablakaiba kell többé-kevésbé beszorítani. Hát a többé-kevésbé alatt a kevésbé is értendő, ugyanis nyilvánvalóan hosszabb főjavításokra számítunk a következő években, és lesz egy-egy kiugró év minden egyes blokk esetében, amikor a hermetikus téren belüli kábeleknek a cserét fogjuk végrehajtani. Ez 2031-ben lesz az egyes blokkon, aztán ezt követő években a többin. Ott nagy valószínűséggel 9,5 hónapra le kell állítanunk a blokkokat. Ebben az időablakban pedig nyilván nem csak a kábelcseréket szeretnénk elvégezni, hanem jó néhány más további rekonstrukciót, viszont az a logikai háló, amit egy ilyen egyébként zárt térben, ahol az organizáció, a munkabiztonság, a különböző berendezések kizárása, energiamentesítése az eszméletlenül komplex feladat, ez egy hatalmas kihívás lesz a Paksi Atomerőműnek, amire fel kell készüljünk. Na, ennek még egy aspektusáról viszont beszélni szeretnék, ugyanis nagyon nagy költség ez az 500 milliárd forint, de figyelembe véve azt, hogy a Paksi Atomerőmű egy nagyon alacsony áron termelő villamos energia termelő, és itt érdekesek lehetnek talán a számok most, ha megnézi bárki a magyar villamos értéktőzsdét, ami publikusan elérhető weblapon keresztül, a villamos energia egy tőzsdei kereskedelmi termék, hogy 100 euró körül lehet jegyezni zsinór áramot a következő időszakra. A Paksi Atomerőmű villamos áram ára, önköltségi ára ennek jóval kevesebb, mint a fele, némileg több, mint a harmada. Tehát ha nemzetgazdasági szempontból vizsgáljuk a Paksi Atomerőműnek majd a jövőbeli leállását, vagy ne adj Isten a Paksi Atomerőműnek majd az egykori nem termelését, akkor azt kell figyelembe venni, hogy a relatíve olcsó árhoz képest, akkor a kereskedő cégeknek egy 2-3-szoros áron kell majd a villamos energia piacról megvásárolni az áramot. Most ez egy 9,5 hónapos főjavításra egy blokkra vonatkoztatottan, ez 100 milliárdos nagyságrendű többletkiadás lesz. És ez a 100 milliárd forint, ami a villamos energia vásárlásból következő összeg, ez egyébként több, lényegesen több, mint annak a előbb említett kábel cserének a teljes projekt büdzséje.

Sacha. Sacha. Sacha.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Altíris tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a Multidéző adását, 2025. május 16-án járunk. Ez a nap a fiú gyermekek világnapja, amely a fiúk testi-lelki jólétére, nevelésére és az őket érő kihívásokra irányítja a figyelmet. Ugyanezen a napon Rónai Egona kultúrában Setényi Jánossal, az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatójával beszélgetett arról, hogy mire jó az érettségi.
3: Folytatjuk a kultúrát méghozzá Setényi Jánossal, aki az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatója. Jó napot kívánok, örülök, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. A mi témánk talán kicsit szokatlan, mert hogy erről manapság nem nagyon szoktunk beszélgetni. Ez régen volt téma, hogy legalább legyen egy érettségit, fiam, mondták a szülők, és akkor a gyereket belekényszerítették abba, hogy legyen gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségie, és aztán majd a gyerek rájött arra, jó esetben, hogy igazuk volt a szüleinek. De ma egy ilyen mondat már annyira ritkán hangzik el, mert hogy mindenki a diplomáról beszél, és alig szólunk az érettségéről. Mi az értéke ma?
4: Ez egy nagy kérdés. Valóban a szociológusok szerint a házassági piacra való belépés a 70-es években az érettségi. Ilyenkor a papa, aki ugye odaadja a lányt, azt mondja a jól kereső szakmunkás fiúnak, hogy odaadom a lányom, de estin levelezőn megcsinálod az érettségit. Estin levelezőn. Nem, tehát dolgozz tovább. Ez a 80-as évekre a főiskola, vagy a nép mondja, kell a papír, ugye? És hát ma már egy egyetemi alapképzés ez a dolog. Nagy kérdés, hogy mire szolgál. Néhány dologra mindenképpen. Az első, ami a mi 170 ezer most érettségiző, 140 ezer most érettségizőnknek, ebből 70 valahány ezer friss gimnazista végzősünknek a mostan a tavaszi napokban a legfontosabb. Az érettség ez a felvételi, a felsőoktatásba való belépésnek egy állomása. Ez már nem a nagy öncél, nem a nagy fényes felnőtté válás és beavatás kapuja, de legalábbis egy élethosszíglani tanulásnak az egyik nagyon fontos állomása. Ezt meg kell csinálni, és ezután lehet tovább tanulni valamilyen egyetemen, bár a kicsit ironikusan jegyzem meg, hogy a demográfiai helyzet miatt és az egyetemeink felfejlesztett kapacitásai miatt valahova fel fogják venni a gyereket, tehát ha éppen szülő hallgatja, ezt ne izguljon. A kérdés inkább már az, hogy milyen szakra, milyen egyetemre veszik föl. Ebben van még verseny, de hogy lesz hely a felsőoktatásban, ez hát szinte biztos.
3: Eljutottunk az elmúlt 2-3 évben oda, és erről szoktunk is beszélni ebben a műsorban, sőt, még a gazdasági magazinban is szoktunk, hogy hát lényegében pontszám nélkül lehet bejutni. Tehát ha valaki leérettségizik valahogyan, akár mindenből kettessel, az is ad annyi pontszámot, hogy azt tudja mondani, hogy a leggyengébb pontszámokkal felvételt hirdető egyetem engem vár. Csak a kérdés az, hogy ennek van-e értelme. Tehát ha az érettségin bukdácsolunk, és akkor visszakanyarodhatunk az érettségi értékéhez is ezzel egyúttal, akkor mit fogunk kezdeni magunkkal az egyetemen?
4: Jó kérdés. Én megengedőbb is vagyok egy kicsit, de érzékelem a problémát is. Vannak olyan szakmák például, ahol emberrel foglalkozunk, a pedagógusok mindenképpen ilyenek, ahol hogyha ezekből a humán tantárgyakból, ahol mégiscsak írunk, érzünk, fogalmazunk, beszélünk, kontaktálunk az embertársainkkal, gyengén teljesítünk, akkor nem leszünk már jó tanárok. Valamilyen tanárok leszünk, tehát fontos, hogy a hármas tanulóink, akik egyébként, és ez egy probléma, szorgalmas tanulók, és úgy hármasok a középiskolában, helyett a jelentős béremelések hatására elmozdul mondjuk ez a pálya, és megjelennek az erős négyesek, az már egy áttörés lenne. Viszont azért, hogy a széles kapuknak lehet valami pici haszna is, a fiúk későn érnek például, és végig lehet járni úgy egy középiskát, hogy nem tanul a gyerek rendesen, nem törődik.
3: Mi lesz belőled, fiam?
4: Igen, igen. És aztán mindenki csodálkozik, mert valamikor általában 16 év körül jön meg az eszük, de van akinek olyan 18 után, és akkor megjön az esze, és elkezd, valahogy megrázza magát, elkezd tanulni, és egészen normális szakember lesz, és boldogul az életben. Tehát a türelem nem a vég nélküli, de valamilyen türelem azért az belefér a felsőoktatásba. Ott az első évbe kéne a végén szórni. Tehát az, hogy még bejönnek, azzal nincs baj, de akkor nézzük meg, hogy tulajdonképpen komolyan gondolják-e, vagy sem. és aki nem gondolja komolyan, és még egy picit elmélázna, az akkor pihenjen rá, vagy menjen és szerezzen egy jó szakmát.
3: Van-e értelme, mint vizsgálnak ma az érettségének? Különböző küszöböket állítunk a gyerekek elé. Ugye voltak éppen már az óvodába is felvételiznie kell a gyereknek, és ezen a soron megy végig iskola, aztán 8-osztályos gimnázium, akkor még inkább, meg 6-osztályos, ott már az általános iskola középső éveiben van egy felvételije, és aztán jön a gimnáziumi felvételi. Itt van az érettségi. Mit zárunk le valójában?
4: Jó kérdés, ez ma már egy életpályának az állomása, a legdrámaibb az a középiskolába való bejutás valójában. Ez egy nehéz ügy, ami egy önálló beszélgetést igényelne. Itt csak annyi hangozzon el, hogy azért a legjobb középiskolákban magántanár nélkül nem lehet bejutni, viszont hogyha oda egyszer bejutott a gyerek, akkor nagyjából sínre került az élete, mert onnan már az érettségivel görög tovább egy általa kinézett egyetemre. De azért az érettséginek vannak hagyománya. Az egyik, ez egy középosztálybeli beavatás. Régen, tehát mondjuk az 1900-as években a sikeresen érettségizett fiúk, ugye ekkor az eszménykép még az érett ember, a sikeres érettségi után kezdtek hordani, már nyáron is hordhattak hosszú nadrágot. A legmenőbbek már sétapálcát is kaptak otthon, és voltak még más beavatási szertartások, általában ezt a nagybácsik segítették, de erre nem térnék ki a műsorban. Bizonyos házakat látogattak meg.
3: Ezt a hallgató fantáziájára bízzuk, házas élet előtt igen, jól jött a fiatal.
4: A lényeg az, hogy férfinak tekintették innentől, fiatal férfinak. Volt még két állomása a beavatásnak, az egyik a sorkatonai szolgálat, erre azért idősebbek mind emlékeznek, és a munkahely, tehát a munkába állás. Még említek egy kiegészítőt, ugye ez a házasság, és azon belül aztán később a családalapítás. Ha ezeket sikeresen abszolválta a delikvens, akkor egy komoly felnőtt emberként kezelték.
3: Te ráadásul egy település elitjéhez tartozott, tehát a 19. század végén, a 20. század elején egy érettségizett férfi ember, az a művelt emberek kategóriába tartozott, hogy jóval kevesebb nőnek volt érettségie, alig jutottak oda, hogy emelsenek középfokú iskolába.
4: Ez így van, aki érettségit szerzett, az a papnak, a polgármesternek, kisbírónak köszönt, néha előre, néha utána, a többieknél eldöntötte, hogy köszöne. Mert úr volt, nadrágos ember, ugye úr volt. Nyilván ez egy nagyon szűk réteg volt, most már ez egy tömeges ügy, egy életútnak egy fontos állomása, de romantikus dolgok is kötődnek hozzá. Abba a társasházból én lakom, például koncertet, szerenádot adott most egy osztály néhány nappal ezelőtt, és József Attila Eszmélet című versét énekelték. Nem nekem, én is kaptam pedagógus koromban, de most nem nekem, hanem egy földszinten lakó történelemtanárnak. Én a teraszról néztem, és hát könnyes volt a szemem, tehát csodálatos dolgok élnek még ez ügyben.
3: Mennyire minősíti az iskolát, és mennyire minősíti az iskolában dolgozó pedagógusokat az érettségi eredménye, maga a diák, aki valahogyan szerepel ott azon az érettségin?
4: Mindenképpen az összesítése az minősíti, és 2005 óta egy elég kifinomult rendszer van. Van a középfokú érettségünk, tehát érettségünk, és emelt szintű érettségünk. Az a suli, amelyikben sok gyerek sikeres emelt szintű érettségit tesz, azért az azt mutatja, hogy ott nagyon intenzív munka folyik. A szülők gyakran nem is értik ezt, én minden évben belenézek a matematika érettségibe, tehát kinyitom a megoldásokkal együtt, ezt minden szülőnek ajánlom, hogy a hétvégén kattintsanak rá, ezt a Google-on megtalálják.
3: Már félek, hogy én hiába kattintod.
4: Én is azt nézem, hogy meg lenne a kettes. Csak ez az egyetlen kérdés van. És vektorokról, gráfokról, valószínűségszámításról is van benne szó, ami azt jelenti, ez egy fontos, a lecsorgás jelensége, hogy ami a mi időnkben egyetemi, nem főiskolai, egyetemi szintű tananyag volt a műszaki képzésben, az szépen most megjelent az általános középiskolai matematikában. Nyilván ez egy globális folyamat, tehát nem egyedül Magyarországon. Tehát a gyerekeinknek elképesztő nyomást és tananyag mennyiséget és komplexitást kell legyőzniük a sikeres érettségihez, úgyhogy ha sikeresen tette le mondjuk egy 4-es matekot írt a gyerek a családban, akkor ha lezárultak az érettségig, vigyük el egy étterembe, és a kedvenc ételét rendeljük meg neki.
3: Az mondjuk egyébként is jár egy érettségi után, függetlenül attól, hogy 4-es vagy nem, de az érettségi még 50 évvel ezelőtt is önmagában is egy olyan papír volt, amire azt lehetett mondani, hogy jobban megcsináltad, ha nem lesz egyetem, nem lesz, van érettségid. Ma az érettségi, mint papír, mennyit ér? Ér-e még egyáltalán valamit, vagy csak belépő tovább a következő lépcsőfokhoz?
4: Egyrészt önmagában egy minimum belépő, tehát az alsó középosztályba való belépésnek egy szimbolikus papírja, de azért egyrészt ugye említette a felsőoktatást, és a szakképzésben a szakmáknak, tehát a legjobb szakmáknak a nagy többsége az érettségi alapú, tehát ha megvan az érettségünk, és intenzíven még rátanulunk egy kicsit, akkor szakmát is szerezhetünk. Itt azért hangozom el egy fontos dolog, hogy körülbelül egy olyan 8 éve tapasztaljuk azt, hogy a szakmunkások elkezdtek sok pénzt keresni Magyarországon. Ez a Horthy korszak utolsó jó békeivel óta nem volt így. Tehát a szakmunkás réteg az proletárrá vált az 50-es évektől. Van ez a kabari szintű megjelenítésük a svájci sapkával, a sörrel, stb. Ez most már átalakul, és egy ilyen osztrákos, németes, skandinávos irányba mennek egyértelműen. Tehát, hogy sok pénzt keresnek azok, akik normálisak, jól szervezik a munkájukat, és értenek hozzá. Tehát az érettségére épülő szakképzés az egy másik értelmes útja a boldogulásnak.
3: És akkor így kap értelmet önmagában is az érettségi, hogyha társul hozzá egy szakma.
4: Igen.
3: És nem marad valójában egy ilyen torzó, amit csak azért kell, hogy kijussunk végre a középiskolából, és elkezdhessük a felnőtt életet.
4: Így van, tehát ez egy olyan mágnes, amihez két dolog is tapadhat, az egyetemi továbbtanulás, vagy egy jó szakmának a gyors megszerzése.
3: Az egy régi vita, és akkor végezetül ebben hadd kérjem a véleményét, egykori pedagógusként, mostani kutatóként, hogy mert hogy említette is, hogy milyen módon szivárog le a régi egyetemi tananyag középiskolában, a régi középiskolás tananyag az általános iskolában, hogy ez jó-e? Tehát, hogy biztos-e az, hogy mindenből mindent meg kell tanítani az alatt a 12 éve alatt, ami a közoktatásban zajlik?
4: Inkább a élettapasztalatomat mozgósítanám. Azt mondanám, hogy ezek adott szakmai körök kezében vannak, ezek a pozíciók, ahol ezt szabályozzák, követelményrendszer, tanterv, érettségi vizsga és hasonlók, ezek szinte dinasztikusan öröklődnek, tehát tanítványoknak adják át ezt a dolgot, ők egyébként értenek hozzá és meg tudják csinálni, de hihetetlen energiák kellenének ahhoz, hogy ezt átnézzük és összevessük a nemzetközi sztenderdekkel, és erre egész egyszerűen eddig senkinek nem volt ideje és energiája. Ez egy jó gondolat egyébként, hogy meg kéne nézni, hogy tényleg ennyi kell-e. Viszont, és ez a záró gondolatom ez a kérdéshez, már nem vagyunk egyedül a nyugat, és annak részeként mi. Egy átlagos, a PISA felmérések szerint egy átlagos 15 éves kínai diák másfél-két évvel többet tud természettudományokban, mint az amerikai vagy a magyar kortársa. Úgyhogy mi harmonizálhatjuk a tananyagot a gyermekeink lelkével, de hát van a világnak egy része, Kelet-Ázsia, ahol gyakorlatilag korlátlan mennyiségű munkát hajlandóak még a diákok, az iskolák és a magánképzők belerakni a gyerekek fejlesztésébe. És a nagy kérdés, amiről egyébként az oktatáskutatók nem tudnak és nem beszélnek, az az, hogy mi lesz a mi európai versenyképességünkkel.
3: Most mondott volna még valamit, én azért vártam, mert...
4: Hát egy szülői tanácsot.
3: Visszaszívott valamit, azt láttam.
4: Igen, mert népszerűtlen.
3: Jöjjön az ki.
4: Jó, jöjjön ki, a népszerűtlen lesz. Tehát a teher alatt nő a pálma.
3: Ne féltsük a gyereket attól, hogy tanulnia
4: igen,
3: kell.
4: Igen, igen.
3: Egyébként pont az MCC oktatási megoldásai mutatják nekem azt, hogy a gyerekek, hogyha megtalálják az impulzust, ami őket beindítja, akkor sokkal többre hajlandók, mint amit maga az iskola megkövetel. Ugye az önök által tanított gyerekek, ők a hétvégéiket áldozzák arra, hogy kiscsoportos módon az őket érdeklő tantárgyak irányát hétvégente tanulják. Nagyon emelt szinten, nagyon más szinten, mint ami az általános iskolai vagy középiskolai oktatás.
4: Így van, a mottónk ugye a jog között a legjobbá válni. Ha van érdeklődés, motiváció és egyénre szabott a dolog, tehát megszólítja a gyereket és hozzá van igazítva az, amit tanulnia kell, akkor lehet embernél nagyobb követelményeket szabni, mert akkor ugye fölnő hozzá. Tehát nem kell mindentől védeni őket folyamatosan, mert az persze jó nekik, meg kényelmes, de hát abból nem lesz nagy pálmafa.
3: Setényi János, az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatója. Azért hívtuk, mert volt egy gyors elemzése az intézetnek az érettségi kapcsán. Ebből szemelvényeket hallottak, az összes többit megtalálják írásos formában, gondolom, az oldalakon. Setényi János, köszönöm szépen.
4: Én köszönöm, viszont hallásra.
2: Köszönöm a figyelmüket. A múltidéző adását hallották. Találkozunk legközelebb.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával, Johann Wadefullal megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heor Hítihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű a kétoldalú kapcsolatok normalizálása. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Megjelent a magyar közlönyben az a pénzügyminiszteri rendelet, amely tartalmazza, hogy egyes településeknek mennyit kell befizetniük a tavalyi helyi iparűzési adó többletük után. A Kármán András jegyezte dokumentum szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kazincbarcikának kell befizetnie június végéig. Az összeg meghaladja a 787 millió forintot. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. A Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. 4 napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker-díjas magyar származású kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvashatók. Napos felhős idő várható, a Dunántúlon is délen lehet több felhő az égen. Délelőtt keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat, délután már csak az északi részeken lehetnek kisebb záporok. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte a házelnöknél Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 5 törvényjavaslat megtárgyalása céljából, hogy azok elfogadása ne húzódjon az őszi ülésszakra. Ennek egyik legfőbb célja, hogy az uniós pénzek hozzáférését ne akadályozza semmi. A helyzetet Virág Andreával és Sarkadii és Csabával értékeljük. Benyújtotta a kormány a korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amelytől az Európai Unió által visszatartott források felszabadítását várja. A javaslat alapján akár 2 év szabadságvesztéssel is büntethető lehet a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség megsértése, miközben jelentősen bővülnek az integritás hatósági jogkörei. Martin József Pétert kérdezzük. Még egyszer megkeresi az államfőt Magyar Péter, hogy megpróbálja rávenni a távozásra. A miniszterelnök az Egyenes beszédben úgy fogalmazott, 4 szem közt találkozna Súlyog Tamással, és azt is elképzelhetőnek tartja, hogy újdonságot is tudna mondani neki. Súlyog Tamás szerint a miniszterelnök lényegében kizárta az önkéntes távozásának opcióját. Zoomon kapcsoljuk Váci Pétert. Távozik Györfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztjáról. A helyére Szűcs Brigitta mentőtisztet nevezték ki. A szakszervezetek bíznak a változásban. Legtöbben az eddig nem megfelelő kommunikációt és tájékoztatást emelték ki problémaként. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig azt mondta, nem celeb arcokra van szükség. Kökény Mihállyal beszélgetünk.
3: Ez a celebarcos, ez nem túl biztató Györfi Pál számára. Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. Megbeszéljük, lehet, hogy ezt is, aztán majd az egészségügyi vetületét valóban az adás végén Kökény Mihállyal, mert olyan vendégeim vannak, akikkel ezt is meg tudjuk beszélni.
4: Nem celebarcok.
3: És nem celebarcok, ráadásul. Ugye Virág Andrea, a Republikan Intézet stratégiai igazgatója és Sarkadii és Csaba újságíró kolléga az Economics-től. Szervusztok, jó estét kívánok.
5: Jó estét kívánok.
3: Celebarcozásról most akkor ennyit egy kicsit. Viszont az, amit Ruf Bálint a parlamenttől kér, hogy gyorsított eljárásban is gyakorlatilag mindenfajta ülésrenden kívül is akár fogadja a parlament azokat a javaslatokat, amikkel előáll a kormányzat, ugye ezek törvényjavaslatok. És ez mind-mind azt a célt szolgál, hogy az Európai Uniós forrásokhoz könnyen hozzáférjünk. Ez igazából nem egy szokásos ügymenet, de nagyon kirívó.
5: Azt gondolom, hogy annyira nem kirívó, főleg nem egy ilyen típusú kormányváltás után, ahol látszik, hogy nagyon nagy gőzzel kezdett bele a kormányzásba a Magyar Péter vezette kormány. Én azért azt gondolom, hogy itt láthatóan el lehet választani egymástól, vagy azonosítani lehet 2 okot, amiért ez a rendkívüli ülésnap és ez a nagyon gyorsított menetrend látszik. Az egyik az valóban az Európai Uniós pénzek hazahozatala és az ezzel kapcsolatos feltételrendszer létrehozása, illetve egyéb szakmai okok, például az oktatás kapcsán, ugye nyilván vannak olyan határidők, amiket nem lehet átcsúsztatni az őszi ülésszakra. Másrészt azért én látok emögött egy politikai szempontot is, ami azért inkább arról szól, hogy nagyon nagy lendületben van most Magyar Péter, a kormány, nagyon nagy figyelem övezi a parlamenti üléseket, és azért ennek egy hosszabb nyári szünet azért nem tenne jót, tehát nekik az az érdekük, hogy minél inkább fenntartsák ezt a lendületet, és minél rövidebb legyen az a nyári uborka szezon, ami amúgy azért szokás, nem csak a magyar, hanem a nemzetközi politikában.
3: Elég fura a helyzet, mert gyakorlatilag alkotmánymódosítás vagy alkotmányírás nélkül a régi alaptörvény hatája alatt és annak toldozgatásával, fordozgatásával valószínűleg próbálnak egy új országot építeni a törvények által. Azért ez viszont így szokatlan.
4: Annyiban nem lenne szokatlan, hogyha mondjuk nem 2 napos lenne egy parlamenti hét, meg 1 napos lenne egy parlamenti hét, tehát hogyha az előző kormányzatban, ami ugye nem annyira használta a parlamentet, annak a úgy, ahogy éppen mondjuk elvárhattuk volna. Ott is mondjuk akkor 4-5 napos parlamenti hetek voltak, és ugye egymás után 2, tehát az, hogy most ugye az a rendkívüli nap az az lesz, hogy jövő héten nem csak hétfőn ül össze a parlament, hanem lesz egy keddi nap is. Tehát, hogyha mondjuk oda beterveznek mondjuk hétfőtől akár több napot is, akkor ugye nem kell.
3: Biztos vagy benne, hogy így?
4: Igen, egy keddi napot tesznek rá.
5: Igen, most is hétfőkeddek voltak.
4: Igen, de jövő héten csak egy hétfő lett volna, és azért lesz plusz egy nap keddi is. Tehát a másik azért tegyük hozzá, hogy az, hogy lesz ez a törvény, csak főleg, hogyha mondjuk a helyzét nézzük, az uniósat, amiben valóban sietni kell. Ugye ott már bejelentette Magyar Péter a hétvégén, hogy, vagy sőt, még a múlt héten, hogy ezen a héten érkeznek ezek a javaslatok, tehát nyilvánvalóan itt is akár mondjuk, hogyha nem kedd este, amikor éppen mindenki a válogatott labdarúgó mérkőzés nézte, gondolom, és akkor jelenti be, hogy ja, meg az interjút, amit ugye itt készített.
3: Akartam közbeszólni, de megelőtte.
4: Ez az, volt ez a két óriási esemény, és mellettem, ugye ezt is bejelentette, de azt akartam kérdezni mondani, tehát hogyha nyilván ezt akkor mondjuk a parlament elé teszik, mondjuk délelőtt, és akkor már ezzel tud
3: foglalkozni.
4: Akár így lehetett volna segíteni a munkát. Tehát ez egyelőre a nagy dolog azért nincsen benne, hogy mondjuk nem egy napot, hanem két napot dolgoznak a képviselők, és az ezt lehetne húzni. Nyilván, hogyha tudják, hogy készül egy ilyen törvény.
3: Most te azt állítod ezzel, használni, hogy a képviselői munka az abból áll, hogy bemegy a parlamentbe, hogy ott ül az ülésterembe.
4: Nem, csak hanem a bizottságokban kezdenek el a munkát.
3: Na, hát látod, tehát, hogy pont ezzel mondasz ellen, tehát, hogyha bent ül, hát mert a bent ül az ülésteremben minden nap a parlamenti üléshez zajlik, akkor ezek a bizottsági ülések, a törvény előkészítő munkák, a konzultációs feladatok, ezek mikor zajlanak?
4: Igen, hát nyilván mind a kettőnek megvan az útja, de hát ugye ahhoz, hogy a bizottságokban lezajlon, tehát akár azt, hogy mondjuk ők tárgyalják a parlamentben, és felvegyék napirendre ezeket a témákat, oda elég csak azt mondani egy bizottságban, hogy felvegyük, és utána megkezdjük a plenáris tárgyalást. Tehát az, hogy a bizottságokban utána majd éppen visszakerül oda, és hogy lehokízzák vagy sem. Tehát azt akartam ezzel mondani, nyilván, hogy az egész parlamenti munkát egy kicsit sűrűbbre teszik, akkor nem kell. De mondjuk ez
3: Andrea ellent mondaná.
4: Csak annyit tegyük hozzá, csak ezt akartam mondani, hogy akkor legyen még magasabb a labda, és akkor lecsapod, vagy sem. De hát ez az abszolút filmszi, ez azért beletartozik, hogy nyilván hozzá kell tenni, hogy most itt megjött ez a törvénycsomag, és nekünk ezt egy rendkívüli parlamenti napon kell vizsgálni, nem egy sima parlamenti napon, hanem egy rendkívüli parlamenti napon, ami csak egy plusz napon.
3: El nem tudod képzelni mondjuk a jövőti, bocsánat, Andrea, azonnal.
4: Képzelni. Látom. Minden politikusnak.
3: Látom. De az nincs benne a képletben, hogy mondjuk tegnap este benyújtották, ma megismerkedtek a képviselők ezzel a szöveggel, és akkor jönnének módosító indítványok. Tehát ahhoz is kell egy pár nap, hogy egy módosító indítványt végigfuttassunk a rendszeren, akár azon a rendszeren is, ami mi magunk vagyunk, plusz a bizottságok. Andrea.
5: Igen, ugye itt én csak azt szerettem volna hozzátenni, hogy ez egy dolog, hogy a parlamenti képviselőknek vagy a bizottságoknak mikor mennyi idejük van elolvasni ezeket, felkészülni a vitára és a többi. De ugye itt, ami szerintem a nehezebb része a történetnek, az a minisztériumokban ezeknek a törvényjavaslatoknak az előkészítése, ami ugye egy óriási munka. Ráadásul azért a minisztériumok nem sokkal, de ugye egy héttel később álltak fel, mint ahogy a parlament alakuló ülése volt. Tehát itt azért azt hiszem 3 hétről beszélünk, amennyi ideje.
3: Ezeknek
5: a minisztériumoknak volt ezeket a egyébként tényleg azért nagyon komoly és nagyon részletes törvényjavaslatokat előkészíteni. Tehát én inkább ott látom a késlekedést, tehát az, hogy miért keddeste lett benyújtva egy ilyen törvényjavaslat, az annak szerintem kevésbé a...
4: A késlekedés mondom, csak arról beszéltük, hogy ez a milyen rendkívülinek mondjuk azt, hogy egy helyet két napot ülésezik a parlament.
5: Igen, hát ugye nyilván itt arról van szó, hogy volt a parlamentnek alapvetően egy menetrendje, egy ülésrendje, hogy mikor, hogyan üléseznek, ehhez képest ez rendkívüli, de hát tényleg én azt gondolom, hogy itt ebben van egy komoly politikai szándék azért, hogy azt mutassa az új kormány, hogy rengeteget dolgoznak. Ezt azért Magyar Péter ugye az interjúiban is, tegnap este is ugye ezt hangsúlyozta, hogy itt mindenki heti 7 nap 12 órát dolgozik, tehát és azt gondolom, mindazok alapján, amit tudunk, hogy ez nem csak egy látszat, de fontos is nekik, hogy ezt mutassák a választópolgároknak, hogy mennyit dolgoznak, és ebben a rendkívüli ülésnek nyilván egy jól hangzó kifejezés.
3: Viszont Sülyök Tamás megtalálta a módját, hogy megmagyarázza, hogy miért nem hajlandó lemondani, azért, mert Magyar Péter ilyen helyzetbe hozta. Ez egy fura indok, mert hogy ugye Magyar Péter egyáltalán nem titkolta már a választási kampányban sem, hogy mik a szándékai, tehát a közfelsőségi elnöknek nem utóbb kellett arról értesülnie, hogy őt lemondott nem Magyar Péter, de erről is inkább a ti véleményeteket várok.
4: Én is örülök is, hogy így ülünk ennél az asztalnál, mert kíváncsi lennék rá, hogy újságíróként mi hogyan látjuk, de nem lehet azt mondani, hogy vajon Súlyog Tamás jelentette az első vereséget Magyar Péterre? Tehát miközben azt beszéljük, hogyha már itt veszünk a törvényjavaslatnál, és azt mondjuk, hogy elment az Unióhoz, elvileg hazahoz ezt a rengeteg pénzt, ez egy óriási siker, de
3: Ukrajna, az is óriási siker lehet.
4: Siker, tehát vannak tényleg olyan, amire azt mondanánk, hogy sokkal nagyobb, mindenképpen sokkal nagyobb volumenű dolgok, hogy ki a magyar köztársasági elnök, viszont meghúzott egy elég éles vonalat, gyakorlatilag rögtön az első vonala ugye az volt, hogy május 31-ig
3: mondjanak le jószerivel maguktól,
4: igen.
3: Ellenkező esetben, és most vagyunk az ellenkező esetben.
4: És annak ellenére tényleg Súlyog köztársasági elnök, aki nem lehet azt mondani, hogy egy nagyon harcias lenne, legalábbis eddig nem ismertük ezt az élét. Ennek ellenére ott van, és úgy tűnik, hogy megakadt, vagy beletört a bicskája egyelőre.
3: Na, ha még egy mondatot megengedtek, a harciasság a szeme láthatólag önmagára korlátozódik. Ugye Magyar Péter pont azt veti a szemére, hogy korábban semmiféle ilyen jelet, mint hogy te is mondod, nem mutatott. Milyen érdekes most igen.
4: Igen, és nem is az igazságot akarom, ugye, tehát bármelyiknek is igazságot mondom, mert részemről tényleg érdekes ez a, vagy nem tudom, egyetlen jelentős ez a harc, csak fura, hogy az képes meghúzta ezt volna pont a győzelmi beszédébe, és mégis pont Súlyog Tamás az, aki szembe megy vele.
5: Szembe megy, de ettől még én azt gondolom,
4: vagy hogy ellenáll, vagy ott maradt a helyén.
5: Hát ott maradt még, aztán hát meg fogjuk látni, hogy ugye az ellenkező esetben mit fog jelenteni, azért abban a miniszterelnök elég egyértelműen fogalmazott, hogy ha maguktól nem mondanak le ezek a kétharmaddal kinevezett közjogi méltóságok élén Súlyog köztársasági elnökkel, akkor meg fogják találni rá a módot, hogy elmozdítsák őt a helyéről, tehát én azt gondolom, hogy ez igazából Súlyog részéről egy időhúzás ezen a ponton, azért én szerintem itt most vitatkozhatunk erről, hogy hogyan meg mikor, de elég egyértelműnek látszik ennek a történetnek a vége, ami azért minden valószínűség szerint az lesz, hogy nem Súlyog Tamásnak fogják hívni Magyarország köztársasági elnökét. Én nem ezt látom a politikai vereségnek, ezt egyáltalán nem, ezt inkább tényleg egy ilyen mellékszálnak érzem jelenleg a kormány kommunikációjában. Szerintem a nehezebb az lesz, amikor jelölni kell új köztársasági elnököt, hogy kijöjjön Súlyog Tamás helyére, mert arról van egy nagyon nagyfokú konszenzus, ezt minden kutatás mutatja a Tisza szavazók körében, hogy Súlyog Tamásnak mennie kell, ebben nincs igazából ellentmondás. Abban már lehet, hogy kijöjjön az ő helyére, hogy abban ez a rendkívül heterogén szavazótábor, ami egyébként a Tisza és Magyar Péter között mögött van, tudnak-e egyetérteni, kinek fog tetszeni, nem fog tetszeni. Én ott látom inkább a potenciális konfliktusokat. Hát abban, hogy Súlyog Tamás most éppen nem mond le, ez én tényleg azt gondolom, hogy egy ilyen idő kérdése, meg az, hogy hogyan jön végül el az, hogy nem ő lesz a köztársasági elnök. Azért annyit még megjegyeznék egy utolsó gondolatként, hogy itt üt vissza az, hogy a Fidesz így a 16 év alatt szépen lassan eljutott oda, hogy az a jó, hogyha egy minél kisebb súllyal rendelkező személy a köztársasági elnök,
4: Erről nem ők akarták valószínűleg.
5: Hát azért, hogy mondjam, ők jelölték.
3: Már tehát, nem a Fidesz akarta? Azt mondod? Ezzel?
4: Hát hogy nyilván az első szellemes szándékuk nyilván Novák Katalin volt. Tehát úgy értettem, hogy ezt nem...
5: Persze, és hát egy ilyen helyzetben sokkal jobb lenne nekik, hogyha nem is Novák Katalin, de egy olyan szereplő lenne ott, akinek van saját értéken, politikai súlya, van valamilyen teljesítménye, amit fel tud mutatni a magyar választópolgárok felé. Hát Súlyog Tamás azért ebben nem bővelkedik támadási felületben.
3: Viszont tegnap azért egy fél mondat erejéig azt a Magyar Péter sejtetni hagyta, hogy lesz egy közvetlen köztársasági elnök választás. Az ő szándéka szerint egyébként ez újra és újra előkerül, amikor nem a parlament szavaz, hanem a nép. És hát közben meg a vidéki prókátor meg is írta, amit hetek óta sugdosnak, hogy lehetséges, hogy Rost Andrea lenne egyébként az a jelölt, akit indítana adott esetben a Tisza, ugye most ül a parlamentben, de hát ő volt a második a listán, tehát azért az ő pozicionálása is jelent valamit. Mit gondoltok erről? És mit gondoltok erről a jelöltről, ha valódi jelölt lesz?
5: Én itt azt gondolom, hogy leginkább az benne az ellentmondásos és a kritikát, kritikára teret adó tényező, hogy ő hát azért tényleg a Tisza párt listáján volt rajta, most a Tisza párt frakciójában ül a parlamentben, tehát neki van egy nagyon egyértelmű pártpolitikai elköteleződése.
3: De adott esetben a Tisza párt jelölni, hát ez így.
5: Igen, de hogyha azért itt az a cél, és nyilván itt tényleg el kell választani azt, hogy most közvetlen köztársasági elnök választásról beszélünk, vagy egy közvetetről, hogy egy ennél erősebb köztársasági elnöki funkció lesz-e majd a jövőben Magyarországon, vagy nem, de hogyha most a jelenlegi rendszerről beszélünk, és arról, hogy pont egy olyan szisztémát próbál leépíteni a Tisza, ahol ezeket a típusú kinevezéseket, döntéseket, pártpolitikai motivációk határozták meg, és a elmúlt 16 év köztársasági elnökeiről ugye azért sok mindent lehet mondani, de azt nem, hogy pártpolitikailag függetlenek lettek volna, és betöltötték volna az alkotmányos funkciójukat. Ebben a helyzetben olyan valakit jelölni, akinek van ilyen típusú párt kötődése, azért mégiscsak furcsa, miközben nyilván lehet amellett érvelni, hogy ettől még ő majd függetlenül látja el, de hát a látszat is számít ebben, és ez azért mindenképpen olyan, ami egy nagyon komoly támadási felületet adhat.
3: Ugye azt még nem látjuk, hogyha így lenne, akkor ki mindenki jelölhet, hogy csak a politikai pártok jelölhetnek-e civil szervezetek, jelölhet-e bárkit, hogyan lehet felkerülni egy ilyen listára, ez mondjuk egy szabályozási kérdés, ha egyáltalán oda jutunk.
4: Sőt, hogyha egy kicsit visszajövünk a rögvalósághoz, ugye volt téma is, vagy lehet téma még ugye az integritás hatóságnak a szerepe is, ugye hát, hogyha a törvényeket behozzuk, akkor mindenképpen fontos az integritás hatóság, és ugye az elnökével szemben hát zajlani fog egy bírósági eljárás, egy vádat is emeltek ellen, és most egyfelől az is érdekes, hogy például az ő szerepével kapcsolatban nem nagyon szólalt meg még Magyar Péter, a jövőjével kapcsolatban mennyire összeegyeztethető az integritás hatóságnak
3: a vezetője. De nem a miniszterelnök hatáskörébe
4: tartozik. Igen, és ezt akartam majd mondani, hogy igen, hanem hogy a két ember tud ebben szerepet játszani. Az egyik az álszelnöke, mind is lesz, akit ugye szintén le akar mondatni Magyar Péter, a másik pedig ugye Súlyog Tamás érnekike vagy kinevezni, illetve a köztársasági elnök. Pont, hogyha ezt a két embert még ki is löki, akkor még akár is előfordulhat, hogy amiatt nem tudnak az integritás hatóság élére új embert tenni. Tehát annyi érdekes dominó van, és ha nyilván a véleményemet is kérdezted, szerintem ez a legkevés számomra, persze hírfogyasztásként így a foci VB mellé biztos érdekes lesz, hogy hogyan vitatkozik egymással Súlyog Tamás, és vagy hogyan posztolnak egymás alá a két közjogi méltóságunk, de hogyha mondjuk a kicsit gazdasági oldalát nézzük meg az országnak, és például azt nézzük meg, hogy a jelenlegi májusi költségvetési államháztartási mutató az pont a harmada volt az egy évvel ezelőtti államháztartási eredménynek, akkor azt láthatjuk, hogy azért ennél sokkal forróbb krumplik vannak a Magyar Parlament asztalán.
3: Nyilván.
4: Kijöttem ebből.
3: Igen. Méghozzá jó. Virág Andrea, Sarkadi és Csaba, köszönöm.
4: Köszönjük szépen.
5: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Benyújtotta a kormány a korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amelytől az Európai Unió által visszatartott források felszabadítása.

0: ítélet várja. A javaslat alapján akár 2 év szabadságvesztéssel is büntethető lehet a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség megsértése, miközben jelentősen bővülnek az integritás hatóság jogkörei. Martin József Pétert kérdezzük.
1: A Transparency International ügyvezető igazgatója a vendégünk. Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok!
1: Nagyon nagy paksaméta ez ahhoz képest, hogy láttunk mi 10 soros törvényeket is az elmúlt időszakban már, törvényjavaslatokat. Ehhez képest ez egy nagyon komoly dolog. Nagyon gyorsan készült. Abban bízik az ember ilyenkor, hogy de jó, ugye? Tehát a kérdésem az, hogy ez megállja az időpróbáját, majd kiállja az időpróbáját ez a törvényjavaslat.
2: Én azt gondolom, hogy ki fogja állni az időpróbáját. Valóban egy nagyon nagy javaslatcsomagról van szó, ugye 110 oldal, és több korrupció elleni és jogállamisági intézkedést tartalmaz. Elsősorban azokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Magyarország hozzájusson az Európai Uniós támogatáshoz.
1: Korábban mindig azt mondta az ellenzék, hogy azért nem érti, hogy mi ezzel a probléma, mert ez lenne Magyarország érdeke. Nem csak a pénz, hanem ezek az intézkedések is. Eddig ez ellenállásba ütközött politikaiba. Ezek most átmennek, mitől lesz így jobb az ország?
2: Ez teljesen egyértelmű, hogy itt nem pusztán a pénzről van szó, nyilván arról is, és ez nagyon fontos, hogy Magyarország hozzájusson ehhez az óriási összeghez, több 1000 milliárd forinthoz, 6-7000 milliárd forintról van szó ebben a menetben, tehát óriási pénzről beszélünk, de szó van arról is, hogy Magyarországon ugye helyre kell állítani a jogállamiságot, és hosszú távon is egy olyan korrupció elleni keretrendszert kell kialakítani, ami kiállja az idők próbáját. És én azt gondolom, hogy ez a csomag, bár egyes kisebb pontokban nyilván lehet kritikákat megfogalmazni, meg talán kell is, de azt gondolom, hogy a csomag egészében az mindenképpen megfelel ezeknek a kritériumoknak, tehát ez alapján lehívható lesz majd ez az irdatlan mennyiségű összeg. Nyilván ehhez még azért több minden is kell, mert ugye kell egy jó helyreállítási terv, amit szintén benyújtott a kormány, kellenek majd operatív programok, szóval sok minden kell hozzá, de leívható lesz, én azt gondolom, jó esély van arra, hogy leívható lesz ez az összeg, és a nagy lépést teszünk a jogállamiság helyreállítása, illetve a korrupció elleni keretrendszer megfelelő kialakítása irányába is.
1: Sarkadi és Csaba az előbb tett 2 kritikus megjegyzést, az egyik az, hogy miért kérdeste, került ez be, és miért kell egy hetet várni arra, hogy elfogadhassa a parlament, amikor az idővel fut versenyt a kormány. A másik pedig az integritás hatóság elnökének pikáns helyzete, vagy fura helyzete, mert ugye ellene most valami 150 millió forintnyi ügyben zajlik vizsgálat, sőt, tulajdonképpen az ügyészség vádemelési javaslata már a bíróság elé is tárta a dolgot. Másfelől meg rábíznák ennek a dolognak a jogi és sok szempontból ellenőrzési processzusát.
2: Igen, hát akkor menjünk sorba. Tehát ugye én azt gondolom, hogy a csomag elleni talán egyetlen igazi érdemi kritika az az lehet, hogy nem előzte meg a csomagot érdemi társadalmi konzultáció. Azt gondolom egyébként, hogy itt most ebben az esetben, és hangsúlyozom, hogy ebben az esetben érdemes megértőnek lennünk, hiszen valóban van egy időnyomás. Tehát nagyon gyorsan kell ezeket az intézkedéseket meghozni, magyarul nagyon gyorsan kell ezeket a törvényeket elfogadni, a végrehajtást megkezdeni, hogy aztán el lehessen kezdeni a pénzek költését is. Ugye mindennek nagyjából augusztus 31-ig le kell pörögnie, tehát én azt gondolom, hogy ez most még bocsánatos bűn, hogy nem volt társadalmi konzultáció. Ha ez folytatódik, ez a gyakorlat, akkor az már aggodalomra adhat majd okot, de most ez még azt gondolom,
1: most nagyon hangsúlyosan egyébként nem ezt ígéri a kormány.
2: Nem ezt ígéri, kommunikációban folyamatosan arról van szó, hogy folyamatos társadalmi konzultáció lesz, és bevonják a társadalom legszélesebb rétegeit, de reményeink szerint ez így is fog történni.
1: Akkor
2: azt gondolom, hogy ez így most még elcsúszik.
1: Arról vitatkozni, hogy legyen egy értelmes vagyonnyilatkozat, szerintem a társadalom elsőprő része azt mondaná, hogy persze legyen egy értelmes vagyonnyilatkozat.
2: Hát hogyne, tehát ugye itt nagyon fontos húsbavágó kérdésekről van szó, tehát a vagyonnyilatkozati rendszert az alapjaiban alakítják át, és egyébként felhasználták azokat a szempontokat is, amiket a Transparency International Magyarország több más civil szervezettel együtt már nagyon-nagyon régóta, hogy nem mondjam 10 éve szorgalmaz, tehát az, hogy ugye végre lesz ki ellenőrizze a vagyonnyilatkozatokat, ez az integritás hatóság, lesz szankció, hogyha valaki nem nyújtja be, vagy hamis vagyonnyilatkozatot nyújt be, a vagyonnyilatkozat kiterjed majd a család családtagokra is, tehát ezeket mind nagyon-nagyon régen mondjuk, és végre most látjuk a törvénytervezetben. De emellett még sok más, öt másik területen is egyébként nagyon komoly erőrelépés történik. A közadatok nyilvánossága, a közbeszerzési rendszer integritása terén, tehát a közbeszerzési rendszer is el fog mozdulni abba az irányba, hogy erősíti majd a versenyt. Például mondjuk az 101 ajánlatos beszerzések arányát kívánja ugye a kormány csökkenteni. Ez a hazai forrásból származó közbeszerzések esetében még mindig nagyon magas, bőven magasabb, mint amit az Unió előír. Tehát ez csökkenteni kell, és ezen túl külön indokolni kell azt, hogyha csak egy szereplő van mondjuk egy eljárásban. Aztán ide tartozik mondjuk a magán nyugdíjpénztári rendszer, és ide tartozik ugye az integritás hatóság hatókörének a bővítése is, és akkor már is itt vagyunk a kérdés második felénél.
1: Hogy mi lesz bíró úrral, és mi lesz ezzel az ügyel?
2: Igen, hát ugye én ezt teljesen külön választanám, ezt a két kérdést. Tehát az, hogy az integritás hatóság jogosítványait bővíteni kell, ezt nagyon régóta mondja az Európai Unió, és mi is nagyon régóta mondjuk egyébként. Tehát az előző kormány, az Orbán kormány, ha úgy tetszik a NER, ezt folyamatosan elszabotálta. Egyébként ezeknek az intézkedéseknek a nagy részét, amiről most az imént beszéltem, ezeknek a nagy részét elszabotálták, ezt is elszabotálták, most végre ez megtörténik, az integritás hatóság plusz jogosítványokat kap, például a vagyonnyilatkozatok terén, de más büntetőeljárásokban is betekinthet majd banktitkokba, és akár még államtitokba is. Tehát,
1: sőt, újraindíthat az ügyészség vagy a rendőrség által dobott ügyeket.
2: Így van, újraindíthat egy ilyen kvázi pótmagánvádszerűen ügyeket. Tehát én azt gondolom, hogy összességében ez a csomag megint csak jó irányba mutat. Én azt gondolom, hogy ebben nincs igazán olyan elem, ami vagy hiányzik belőle, vagy ne lenne a jó irányba mutató. Az, hogy egyébként Bíró Ferenccel mi fog történni, vagy hogy ez a vádemelés, ez hova fut ki, esetleg ejtik-e a vádat záros határidőn belül, vagy a vádat fenntartják, és bírósági eljárás lesz belőle, ez igazából ettől a kérdéstől azt gondolom, hogy független, és ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy a magyar igazságszolgáltatás függetlenül működjön. És ugye ez nem tartalmazza, mert nem is tartalmazhatja ezt a csomagot, de az nagyon fontos, tehát ahhoz, hogy jogállamról beszéljünk ismét Magyarországon, ahhoz még ezen egyébként üdvözlendő csomag mellett még kell néhány tényező, az egyik például az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, ez nagyjából megtörtént, legalábbis ennek a bejelentése, és kell az is, hogy az állami intézmények élén független szereplők álljanak. Hangsúlyosan az igazságszolgáltatás intézményei élén. Tehát igazából akkor lenne megnyugtató a jogállami helyreállítás, hogyha más lenne a legfőbb ügyész, mint a NER-ben, más lenne a kúria elnöke, és az Alkotmánybíróság is
1: célnál vagyunk megint.
2: Meg tudna újulni. És azt gondolom, hogyha egy minden elemében független igazságszolgáltatásról beszélünk, és félre ne értse, a független igazságszolgáltatás az természetesen nem azt jelenti, hogy az egyik pártkáder másik pártkáderre kell ezt cserélni, hanem független, valóban független emberekre van szükség, akiknek nagyon-nagyon magas a szakmai presztízsük és az integritásuk. Tehát, hogyha ez megtörténik, akkor azt gondolom, hogy Bíró Ferenc ügyében is egy olyan ítélet fog születni, amely hogy mondjam, közbizalomra tarthat.
1: Ugye Bíró Ferenc azt állítja, hogy őt megzsarolt a két miniszter egy korábbi időszakban, nem tett ez ügyben feljelentést, ő arra vár, hogy az ügyészség magától lépjen. Nem tudom, hogy ez így jó-e, de ez az ő dolga. Viszont megint ott tartunk, amiről beszéltünk az előbb a köztársasági elnök lemondása kapcsán. Ugye a főügyész nem mond le, az Alkotmánybíróság elnöke nem mond le, a kúria elnöke nem mond le, de felszólításokat kaptak. Jogállami eszközökkel el lehet-e mozdítani őket?
2: Én azt gondolom, hogy igen, és itt fontos azt megjegyezni, megemlíteni, talán hangsúlyozni is, hogy alapvetően ugye egy rendszerváltás folyamatában vagyunk. Talán azt nem lehet mondani, hogy már meg is történt a rendszerváltás, mert csak a választás történt meg, és a kormányváltás, de a választói felhatalmazás az egyértelmű, egyértelműen a rendszerváltás irányába kell, hogy mutasson a kormány tevékenysége, és egyáltalán az az új közjogi struktúra, ami kialakulóban van. És ennek a lényege pedig az, hogy az autokratikus hibrid rendszert fel kell, hogy váltsa egy valóban demokratikus rendszer. És a demokratikus rendszerhez azt gondolom, hogy új szereplők kellenek, tehát én azt gondolom...
1: De ez ér velük szemben jogi értelemben?
2: Én azt gondolom, hogy ér jogi értelemben, mert a jogállamiság helyreállításáról van szó, tehát nem állja meg a helyét szerintem az az érv, hogy ez a jogállamiság, hogy is mondjam, megcsúfolása lenne, hogyha őket mondjuk egy alkotmánymódosítással elmozdítanák. Pont ellenkezőleg, ugye miután ők szekték meg napi szinten a jogállamiságot az elmúlt rendszerben, tehát a NER alatt, ezért ahhoz, hogy valóban jogállami viszonyok legyenek Magyarországon, ahhoz egyértelmű az, hogy személyiscserékre van szükség, persze azokkal a megszorításokkal, amiket mondtam, hogy magas integritású, magas szakmai presztízsű személyeket kell a helyükre kinevezni. De én azt gondolom, hogy ez a jogállam keretein belül teljes mértékben megoldható, sőt, azt is gondolom, hogy a jogállam helyreállítása feltételezi ezt a lépést.
1: Martin József Péter, köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen!

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Még egyszer megkeresi az államfőt Magyar Péter, hogy megpróbálja rávenni a távozásra. A miniszterelnök az egyenes beszédben úgy fogalmazott, négy szem közt találkozna Súlyog Tamással, és azt is elképzelhetőnek tartja, hogy újdonságot is tudna mondani neki. Súlyog Tamás szerint a miniszterelnök lényegében kizárta az önkéntes távozásának opcióját. Zoomon kapcsoljuk Váci Pétert.
2: Hát ez az utóbbi mondat, ez nyilván nem annyira politikai és nem annyira jogi, mint inkább személyes, és talán egy picikét sértett, akár még ez is érthető lenne. Váci Péter van itt valóban, a Győri Széchenyi Egyetem tanszékvezetője, alkotmányjogász. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőt.
2: Örülök, hogy rendelkezésünkre, köszönöm szépen. Itt igazából már a mai műsorban is többször és a hetek óta folyamatosan előkerült a miként. Tehát, hogyha magától nem mennek a közjogi méltóságok, ugye itt nem csak a köztársasági elnök személyéről van szó, hanem sok mindenki másról is, a főügyésztől kezdve az alkotmánybíróság elnökéig, akkor hogyan lehet őket úgy elmozdítani, hogy az alkotmány az alaptörvény szelleme ne sérüljön. Hak Péter szerint például sehogy. Mások szerint Martin József Péter itt volt az előbb, pedig minden további nélkül egy alaptörvénymódosítással. Önnek mi az álláspontja?
3: Igen, itt a közelmúlt alkotmányjogi vitáinak a középpontjában a jogállamiság és jogállamiság felfogás áll. Tehát én úgy látom a történések alapján, hogy két alapvető nézőpont feszül egymásnak. Az egyik álláspont az, amely szerint a jogállamiság talaján állva gyakorlatilag meg lehetne szüntetni ezen tisztviselők mandátumait, hiszen a jogállamiságnak nem megfelelő módon kerültek a székükbe. A másik felfogás ezzel ellentétben pedig azt mondja, hogy az József szellemiségét felidézve jogállamot jogállammal ellentétben nem lehet létrehozni. Tehát a jogállamiság talaján állva csak úgy lehetne ezt megvalósítani, hogyha alkotmányt módosítana az országgyűlés, és ennek a mikéntje, terjedelme lehet kérdéses ebben az esetben.
2: Hát az, hogy az alkotmánymódosítás megfelelő körültekintéssel sikeres lehet, azt a kétharmados többség nyilvánvalóan tudja biztosítani. A körültekintés itt a kérdés, hogy igazából, hogyha precedens teremtünk, hogyan lehet azt a precedenst egyszerivé tenni, és nem megnyitni egy folyamatos, hasonló események hosszú sorát?
3: Így van, hiszen bármilyen irányba is mozdulunk, azért ne feledjük, hogy az alaptörvény az ténylegesen hazánk jogrendszerének az alapja. Tehát nem lenne célszerű azt olyan gyakorisággal módosítani, akár aktuál politikai vagy aktuál jogpolitikai célok alapján, hogyan az történt az elmúlt évtizedekben. Tehát ha elindulnánk egy adott irányba, akkor azt követni kellene. És ez egy veszélyes irány tudna lenni, hiszen egy csomó közjogi tisztviselő esetén koncepcióváltás is elképzelhető lenne, lásd például közvetlen köztársasági elnökválasztás, azonban annak számos hosszú távú hátulütője is tudna lenni ebben az esetben.
2: Az elképzelhető, hogy úgy születik egy alaptörvénymódosítás, hogy eleve egy alkalmat jelöl ki, és a szöveg már rögtön arról gondoskodik, hogy ez nem megismételhető egy másik alkalommal, mert valakinek nem tetszik az új köztársasági elnök személye?
3: Formailag elképzelhető lenne. Az, hogy ez aztán mennyiben állná ki a jogállamiság mércéjét, ahogyan az ugye történt annak idején az alaptörvény átmeneti rendelkezéseivel, vagy az alaptörvény utáni bizonyos sarkalatos törvények meghozatalakor, az már más kérdés. Tehát mit szólna ehhez akár az Európa Tanács, akár az Európai Unió? Ez egy komoly kérdés.
2: Azt mondja egy másik ötlettel, egy új felvetéssel Palotás János, akinek a szokatlan jogi ötletei igen gyakoriak, és hát nem mindig elrugaszkodottak a valóság talajától, hogy az Európai Uniós jog egy felettes jog a magyar jog felett. Ugye ezt vállaltuk, amikor beléptünk az Európai Unióba, ezért lehet különböző ügyekben az Európai Bírósághoz is fordulni a magyar jog keretei fölé helyezve az ügyeket. És az az európai jog, az azt mondaná arra a kérdésre, hogy el lehet-e mozdítani adott esetben ezeket a tisztségviselőket, hogy igen, mert nem felelnek meg az esküjük szövegének, ezért, azért, meg amazért. És akkor itt különböző módokon lehet leírni, hogy ki hol hibázott. Ön ezzel egyetért?
3: Úgy gondolom, hogy az unió vonatkozásában a visszatérő kérdés a nemzeti identitás, nemzeti szuverenitás versus ugye, tagállami vagy közösségi szuverenitás. Ebben a körben Persze védhető egy ilyen álláspont is, de alapvetően az alkotmányos berendezkedés, az alkotmányos intézményrendszer kialakítása az tagállami hatáskör. Tehát itt hivatkozhatunk különböző eszmékre, elvekre, azt azonban nem várhatjuk, hogy az Unió alapvető irányokat mutasson nekünk, vagy nagy Isten megmondja, hogy egy adott tisztség az hogyan néz neki. Viszont ha megnézzük ezeket a tisztségeket, akár egy köztársasági elnököt, akár egy legfőbb bírói fórumot, az tagállamunként azért jelentős eltéréseket mutat.
2: Azt mondja Bárándi Péter, hogy egyébként pedig ez egy alkotmányozási pillanat. Egy rendszerváltásnak gondolt folyamatban vagyunk. Ez az a pillanat, amikor végig lehetne gondolni az alaptörvény mennyire elhibázott, mennyire egypárti és egypárti érdeket védelmező, és mennyire felel meg a demokratikus alapeszméknek. Tehát, hogyha ezt komolyan gondoljuk, akkor most kellene megtenni.
3: Így van, ezzel egyet tudok érteni, tehát rendszerváltás óta ez alapvetően a harmadik alkotmányozási pillanat, alkotmányozási lehetőség, hogy ezzel a lehetőséggel milyen irányban, milyen módon él az országgyűlés, ez lesz itt az elmúlt hetek, hónapok, de lehet, hogy évek kérdése, hiszen elkapkodni alapvetően nem kell az országgyűlésnek, van rá 4 éve.
2: Hát nekik van rá 4 évük. Az országnak sürgetője az, hogy egy új alaptörvénye legyen, nevezzük azt alkotmánynak, ahogy azt nagyon sokan szívükhöz közel állóbbnak érzik azt a mondást, azt a mondatot, hogy alkotmányunk van. Szóval, hogy nekünk ráér?
3: Vannak elemek, amik nem érnek rá, amik úgy gondolom, hogy módosításra szorulnak. Az egész alkotmány ahhoz viszont, hogy egy olyan koncepciót le tudjon tenni az asztalra az indítványozó, amit aztán nem csupán az országgyűlés tud megtárgyalni, hanem a széles társadalmi párbeszéd, a széles társadalmi, akár szakmai, akár állampolgári részvétel meg tud valósulni benne, az úgy gondolom, hogy minimum hónapok, de lehet, hogy évek. Ezért is utaltam arra, hogy erre idő van, és én úgy gondolom, hogy egy teljesen új alkotmányhoz, hogyha ebbe az irányba indul az országgyűlés, mindenképpen ki kellene használni a rendelkezésre álló időt.
2: Mi az álláspontja? Az elmúlt évek mennyire mentek szembe egy demokratikus jogállam működésének alapeszményével? Kérdezem azért, mert ez lenne az egyik legfontosabb érve egy új alkotmány megszületésére, amellett, hogy nyilván egy új alkotmányból is, amennyit betartunk, annyit ér.
3: Igen, hát az, hogy az elmúlt években milyen jogállami sérelmek merültek fel, az úgy gondolom, hogy nem titok senki számára, hiszen aki követte az alaptörvény módosításokat, aki az erre vonatkozó akár strasbourgi, akár velencei bizottsági, akár uniós álláspontokat figyelemmel kísérte, az látta, hogy voltak itt alapvető problémák. Számos területen viszont ugyanakkor látni kell azt, hogy az alaptörvény nem jelentett lényeges módosítást, lényeges újdonságot a korábbi alkotmányhoz képest. Tehát ezért szakmailag én úgy látom, hogy szét kellene szálazni, hogy mely területek azok, amelyek azonnali reformra szorulnak, mely területek azok, amelyek adott esetben újra gondolásra szorulnak, és mely területek azok, amelyek egyébként a rendszerváltás óta jól működtek.
2: Súlyog Tamás, ha már említette a Velencei Bizottságot és a korábbi felvetéseit, amire az előző kormányzat egy legyintéssel válaszolt javarészt, most azt reméli, hogy a Velencei Bizottság lesz éppen az, amelyik őt a hivatalában tudja tartani, vagy legalábbis egy olyan kemény állásfoglalást fogalmaz meg, ami által ő nem lesz elmozdítható. Joggal reméli ezt, vagy igazából a Velencei Bizottság ajánlása az tényleg csak egy ajánlás, és semmi többet nem jelent?
3: Így van, hát a Velencei Bizottság egy tanácsadó testület. Ugyan eddig sem kötelezett, eddig sem tudott kötelezni Magyarországra nézve, hiszen ahogy láthattuk, korábban már akár a 4. alkotmánymódosítás, alaptörvénymódosítás kapcsán is markáns véleményeket fogalmazott meg, és azóta is több alkalommal. Ezeket a korábbi kormányzat országgyűlés nem vette figyelembe. Tehát közjogilag ugyanúgy nem kötelező mostani hatalomgyakorló számára sem a Velencei Bizottságnak az állásfoglalása. Más kérdés nyilvánvalóan a jogállami retorika. Itt kapcsolnék vissza a jogállamiság koncepciójához. Hiszen hogyha ez a fordulat, vagy nevezhetjük akár alkotmányozási fordulat lehetőségnek, rendszerváltásnak, kinek-kinek szájíze szerint, ez ugye azért valósulhatott meg, mert a jogállamiságot a többség, egy kétharmados választópolgári többség úgy gondolt, hogy olyan sérelmek érték, amiatt változásra van szükség. Ha azonban az új országgyűlés ugyanabban az irányban indul el, mint a korábbi 2010-ben, és ugyanazzal a módon szeretne akár szembe helyezkedni a Velencei Bizottsággal, akár alkotmányozni, akkor azonban hosszú távon ugyanabban a csapdába kerülhet, amiben a korábbi kormányzat került.
2: Hát alkotmánysértéssel jó alkotmányt nyilván nagyon nehéz alkotni. Nyilván nem is ez Magyar Péter kormányának ötlete, de volt egy másik ötlet, ez a közvetlen elnökválasztás, amire, hogyha áttérnénk most, de azonnal, és ezt jelentenénk be egy alaptörvénymódosítással, akkor az automatikusan jelenteni Sólyog Tamás leváltását is egyúttal. Nyilván addig maradna hivatalában, amíg az új köztársasági elnököt a nép meg nem választja. Erről például mi a véleménye?
3: Igen, hogyha körülnézünk Európában, akkor meglehetősen vegyes a kép. Azt lehet mondani, hogy többségben vannak azok az államok körülöttünk, közvetlen szomszédainknál vizsgálódva is, ahol közvetlen elnökválasztás van. És ne felejtjük, hogy a rendszerváltás is, ez egy abszolút első verzióként merült fel. Tehát A verzió volt ez annak idején, az SZDSZ-MDF paktum szorította aztán háttérbe ezt. Tehát nem idegen ez az elgondolás, ez abszolút működhetne. Az megint közjogi vitákat válthatna ki, hogy adott esetben a struktúra, a választási rendszer ilyen módon való megváltoztatása, és a tisztség keletkezésének így módon való megváltoztatása, hogyha egyébként a köztársaság elnöki pozíció maradna az, ami most, tehát hatásköreiben nem módosulna semmit, kizárólag a választási szabályokhoz nyúlna hozzá az alaptörvény, tehát az alkotmányozó, akkor az elégséges ok lehetne az elmozdításra. Hiszen hogyha mondjuk megnézzük korábban ugye a kúria, tehát a korábbi legfelsőbb bíróság elnökének elmozdítását, akkor ott azért olyan megállapításokat tett a Strasbourg-i bíróság annó, amelyek a jelen esetben is iránymutatóak lehetnének, persze, hogyha meg ugyanazt mondaná hasonló helyzetben, ha vizsgálna adott esetben.
2: Tehát ezzel azt mondja, hogy az esetben, hogyha az a döntés születne, hogy legyen közvetlen elnökválasztás, akkor az elnöki jogkörökhöz is hozzá kéne nyúlni. Ez egyébként Magyar Pétertől nem áll távol, ő beszélt arról, hogy szeretne egy erősebb jogosítványokkal felruházott köztársaság elnöki intézményt. Na de ha ez így lenne, akkor meg lenne az indok is.
3: Így van, akkor meg lenne az indok is. Tehát így egyben, a kettő egyben már nehezen lenne támadható. Ez viszont adott esetben leszűkíthetni a kormányzat mozgásterét hosszú távon, hiszen milyen érdek fűződne egy erősebb köztársasági elnöki pozíció mellett érdekében, mi indokolná ezt, milyen hatásköröket kellene, hogy kapjon, miért lenne ez jó hosszú távon egy adott magyar kormányzat számára.
2: Jól gondolom, hogy a jogászoknak lesz dolguk a következő években?
3: Ez biztos, tehát az alkotmányjogi szakma, amikor én kezdtem 20 éve, egy abszolút nyugodt szakmának tűnt, és az elmúlt évek is, és úgy néz ki, a leendő évek is bőven adnak munkát.
2: Remélem, mi is találkozunk még. Váci Péter alkotmányjogászt látták, hallották. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
0: Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Napos, kellemes idő lesz. ősszel német-magyar fórumot tartanak. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyal Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a két ország szakminiszterei a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak, emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az elektromos rolleres károk csaknem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki egy biztosító felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége viszont parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást. 4 napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker díjas, magyar származású, kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Napos felhős idő várható, a Dunántúlon és délen lehet több felhő az égen. Délelőtt, keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Többfelé megerősödik a szél. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Távozik Györfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztjáról. A helyére Szűcs Brigitta mentőtisztet nevezték ki. A szakszervezetek bíznak a változásban. Legtöbben az eddig nem megfelelő kommunikációt és tájékoztatást emelték ki problémaként. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig azt mondta, nem celeb arcokra van szükség. Kökény Mihállyal beszélgetünk.
3: A korábbi egészségügyi miniszter, jó estét!
4: Jó estét kívánok!
3: Celeb arcok. Hát valóban sokat szerepel Györfi Pál, táncolt is, volt táncos műsorban is szereplő, énekelt is, talán az nem biztos.
4: Szóvivője volt, szóvivők báljának a szervezője, és kérem szépen, egy negyed százada betöltötte ezt a funkciót. Szóval ő tulajdonképpen nagyon sok kormányzatot szolgált, mentőket is, és azért azt látni kell, hogy az érdemei mellett az utóbbi időben azért nagyon beállt a politika szolgálatába. Erről is nyilván voltak jelek, és sokszor inkább a mundérbecsületét védte, és igyekezett valahogy elsimítani a bajokat a kommunikációval. Eszembe jut I. és Gyulának egy sora, hogy növeli, aki elfödi a bajt. Azt hiszem a Bartók című versben van ez. Már elnézést, hogy ezt hozom ide.
3: Nagyon jó,
4: ez jutott
3: idehoztam.
4: Eszembe.
3: Igen, csak egy szóvivő nagyon nehéz helyzetben van ez ügyben, mert ugye a főnök azt várja tőle, hogy ezt a bajt elfedje. A közvélemény azt várja tőle, hogy legyen őszinte, és talán a bajtársai is mondjuk a mentőszolgálatnál.
4: Igen, valószínűleg ilyen gondok is voltak, meg az érdekképviseletek is ezt szóvá tehették. Ez kétség kívül, hogy egyébként amúgy is megérett az idő egy váltásra, és lévén, hogy a mentőszolgálattal kapcsolatos elvárások is megváltoztak, hiszen egy átlátható, egy nyomon követhető, egy tényleg szakmai tevékenységet végző országos és nagyon fontos életmentő szervezetet kell tulajdonképpen képviselnie, annak kell, hogy az arca legyen. Hát én bízom benne, hogy az új hölgy, aki munkába lépett, erre képes lesz, és ezt vállalja a vezetéssel együtt.
3: Ez egy szimbolikus lépés. De közben az OMS élén is változás történt. Nyilván ezek össze is függnek egyfelől, másrészt az OMS működésében is változást követelne meg Hegedűs Zsolt miniszter. Miben kell változtatni elsősorban?
4: Hát rengeteg változást kell végrehajtani. Hát most ugye a minisztérium 16 évig nem volt egészségügyi minisztérium, tehát azt is újjá kell szervezni. Volt egy államtitkárság, egy meglehetősen lecsupaszított hatáskörrel, egy rendészeti minisztérium részlegeként, és most újra lesz egészségügyi tárca, fel kell építeni a új szervezeti egységeket, a dekoncentrált szervezeteket, tehát azokat az országos hatóságokat, a tiszti orvosi hivatalt, majd meglátjuk, hogy lesz-e újra egy olyan tiszti orvosi szolgálat, amely az egész országra kiterjedő hatáskörrel rendelkezik, mint amilyen az ANTS volt, most még ezt nem tudjuk, mert ugye szétdarabolták korábban. Akkor ugye itt van a kórházi főigazgatóság, amelynek ugye még az előző kormány idején mentették fel a vezetőjét, lemondott, de még nincsen kinevezett új vezetője.
3: És hát azt sem tudjuk, hogy hogy lesz a kórházi főigazgatóság sorsa, tehát hogy ez marad-e, és mennyi pénzből marad?
4: Hát annál is inkább, mert egy nagyon fontos elvárás, és bizonyos értelemben vállalása is volt a új kormánynak, a Tisza adminisztrációnak, hogy azt az SMN centralizációt, amely döntően politikailag motivált centralizáció volt, és amelyik még bizonyos fokig magyarázható volt a világjárvány idején, de csak bizonyos fokig, azután még inkább erősödött, és hát elviselhetetlenné vált a betegek, az egészségügyi intézmények dolgozói számára. Tehát ezt mindenképpen valahogy fel kell számolni. Decentralizálni kell. Indokolt, hogy bizonyos intézmények, szolgálatok például visszakerüljenek az önkormányzatokhoz. Gondoljunk a védőnőkre például, amelyeket kórházakhoz csatoltak, holott a kórházak nem nagyon foglalkoznak az anyagyermekvédelmi prevencióval, ami a védőnők feladata.
3: Most jó néhány helyen láthatóan felgyorsultak a személycserék. Ugye a friss hír az OMS-ben zajlókon túl például a Szent Imre Kórház főigazgatójának elbocsájtása. Ezek az ügyek, ezek előkészített és csak befejeződő ügyek, vagy ez az új kormány új gondolkodásmódjának köszönhető?
4: Én azt gondolom, hogy ez is beletartozik a szimbolikus lépések közé, hiszen más kórházigazgatót egyelőre nem mentettek fel, viszont a Szent Imre Kórházzal kapcsolatban rengeteg betegpanasz, kifogás volt, a sürgősségi osztályon doktorok álltak fel, tehát ott azért működési zavarok mutatkoztak, a most egyébként nyugdíjba ment főigazgatónak a stílusával, vezetői módszerével kapcsolatban, hát fogalmazunk, hogy széleskörű volt az elégedetlenség. Ez valószínűleg egy ilyen előrehozott lépés volt, hiszen ugye a jelenlegi szabályok szerint a kórházi főigazgatóság dolga ezt kezdeményezni vagy intézni, nem tudom pontosan, hogy történt, de néhány ilyen személycsere, és a Szent Imre Kórházzal kapcsolatban, ahogy említettem, sok volt a probléma, ezért aztán ezt a nyugdíjazást, ami esedékes volt, úgy tudom, néhány hónap múlva, mondjuk úgy, hogy előre hozták, és villámgyorsan a miniszter új vezetőket bízott meg, akik, amennyire én tudom, sokak bizalmát élvezik.
3: Nem volt hiába való, hogy Magyar Péter járta a kórházakat, ugye érzékelte azt, hogy milyen hőség van a kórházi folyosókon és kórtermekben, és hát most sürgősségi intézkedéssel kiutalt 3,9 vagy 3,4 milliárd forintot kifejezetten a kórházi klimatizálás megoldására. Mondta az előbb, hogy ezek látványintézkedések alapvetően, de aki benn van a kórházban, azt nem így éli meg, számára ez életmentő.
4: Jó, hát ezek nagyon fontos dolgok. És én azt gondolom, hogy egy kicsit mutatja az új kormány, az új egészségügyi vezetésnek a stílusát, a hozzáállását. Hogy én ebbe a kategóriába sorolom azt is, hogy mondjuk betegbiztonságot érintő adatok, kórházi fertőzések adatai nyilvánosak, hozzáférhetők lesznek. Vagy ide tartozik a szívhangrendeletnek a megígért eltörlése, és még hosszan sorolhatnám. Ezek nagyon fontos lépések összességében, mint ahogy a klímaprobléma megoldását. Én bízom benne, hogy ha most megvan a pénz, akkor a kivitelezés is elég gyors lesz, mert azért már benne vagyunk a nyárba, és azért hát végül is az igazi nagy hőségriadók idején azért a hűtőkben nem lesz 38, meg 40 fok és hasonló, de remélem, hogy ez is egy nagyon fontos dolog lesz. Miközben, hát nyilván én csak remélem, hogy azért a háttérben a kormány és miniszter úr és munkatársai már készülnek az őszre, új költségvetésre, valóban hosszabb távú intézkedésekre, jogszabályok meghozatalára, de hát ezt előkészületek.
3: Pontokba szedve tudna mondani néhány olyan válsággócot, amit meg kellene oldani, és amit meg is lehetne oldani akarattal?
4: Ne tudnék mondani néhányat. Hát nyilván át kell tekinteni, hogy mi van az alapellátással. Itt van egy új államtitkár, aki csak az alapellátásért felelős. Ott van például a mentőkhöz csatolt ügyelet, háziorvosi ügyeletnek a kérdése, ami most talán nincsen nagyobb probléma, de azért recseg, ropog, ugye nagyon sok idős háziorvos azért ment nyugdíjba, mert már nem akart ügyelni, nem volt rá felkészülve, tehát ez az egész ügyelet, háziorvosi ügyelet kérdése sok minden mással együtt rendezendő. Akkor itt van az egész kórházfinanszírozás kérdése, nővérbéreknek, ezek persze pénzügyi kérdések nyilvánvalóan, de hát nagyon lemaradtak a nővér és asszisztensi bérek, itt valamit csinálják, csinálni kell, és én nagyon bízom benne, hogy azért őszre elég konkrét lépések lesznek ezzel kapcsolatban. Tehát én azt remélem, hogy strukturális intézkedések is lesznek, mert hiszen át kell nézni az egész szerkezetét. Remélem, hogy strukturális intézkedések is

0: mentőszolgálattal jobban szolgálná a lakosság érdekeit, és egyébként meg felszabaduló kapacitásokkal a otthonápolást, vagy pontosabban a hosszú ápolású idejű részlegeket lehetne fejleszteni, a krónikus osztályokat a családok számára, ez is borzasztó nagy
1: terület. Hát ez egy régi vita, jó lenne egyszer, már teljesen nyugvó pontra sosem fog jutni, de elrendezni ezt az ügyet. Kökély Mihály, köszönöm.
0: Köszönöm
1: szépen
0: a lehetőséget.
1: Szlozsánszky Ferenc várja önöket az Aktuálban, és hát itt is van. Szervusz, Feri.
2: Szervusz, Egon, köszöntöm a kedves nézőket. Foglalkozunk azzal, hogy a kormány benyújtotta a törvénycsomagot az uniós pénzek felszabadítása érdekében. Ennek a csomagnak az egyik eleme a politikusi vagyonnyilatkozati rendszer szigorítása. Egészen odáig, hogy aki hamis adatot közöl, az akár börtönbe is kerülhet. Aztán beszélünk majd a nyuszi motorbotrányról, ha esetleg nincs meg önöknek. A Hankó Balázs féle minisztérium 12 ezer darab nyuszi motort vásárolt Balázsi Gyula egyik cégétől. Ezeket a nyuszi motorokat fideszes politikusok osztogatták a kampányban. Az összérték nem nagy, mondhatjuk, hogy az apróért is lehajoltak, 185 millió forint, de ha visszaosztjuk, akkor azt kapjuk, hogy egy-egy darab nyuszi motor 15 ezer forintjába került a minisztériumnak, azaz ennyi ment a mi pénzünkből egy-egy ilyen klassz nyuszi motorra, miközben bármelyik sarki boltban 5000 érnek kapható ez a mondjuk így játékszer. Úgyhogy ebben az ügyben Kátai Nagy Vilmos miniszter feljelentést tett. Aztán beszélünk arról, hogy Magyar Péter a tegnapi itteni egyenes beszédes interjújában arra célzott, hogy esetleg közvetlen elnökválasztás is következhet, illetve beszélünk a Súlyog Tamás ügyről, és ennek kapcsán említem meg, hogy a Helsinki Bizottság készített egy rendkívül informatív honlapot, cementezettek.helsinki.hu, 33 szemét betonozott be a Fidesz nagyon magas és fontos állami pozíciókba. Ha nincs kétharmados Tisza győzelem, szerintem ennyi ember simán megakasztat egy sima feles többséggel kormányozni próbáló új politikai erőt. És ha marad időnk, akkor beszélünk arról, hogy a Fidesz szerint az integritás hatóság elnöke csak vádaskodik, és előre menekül, illetve megpróbálja ezt, amikor azt állítja, hogy titkos szolgálati módszerekkel akarta az Orbán kormány akadályozni a korrupció ellenes tevékenységét. Heszler Ákos, Víg Zoltán és Árpási Bence jönnek, hamarosan kezdünk.
1: Hát annyira menekül vagy nem, de állít az integritás hatóság elnöke, hogy itt is elmondta hétfőn még a két miniszter nevét is, akik őt megzsarolták, és aminek aztán következményei lettek, akár ez a mostani eljárás ellen, de meglátjuk, hogy ez például hogyan zajlik most, hogy más szelek fújnak felé. Köszönöm szépen, jó beszélgetést kívánok, hiszen kiváló társaságban töltöd a következő egy órát, és hát én is számítok önökre holnap este, a szokásos időben várom önöket. Szép estét, jövő éjszakát.
3: És akkor a...

0: mindegy, hogy tép, téged számolnak-e, vagy hogy veled, hogy veled, hogy veled.
1: MLP
2: műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
3: Sok vagyunk Lássy rendszerét, aki hamis adatot közöl, akár börtönbe is kerülhet. Jó estét kívánok, ez a mai műsor egyik témája, és ehhez kapcsolódik a nap kérdése is. A részleteket pedig azonnal mutatjuk.
4: Darabonként 15 ezer forintért vásárolt nyuszi motorokat a Hankó Balázs vezette minisztérium a választási kampány során. Kátai Németh Vilmos szociális és egészségügyi miniszter feljelentést tett az ügyben. Nincs köztársasági elnöki jelöltje a Tiszának, mondta Magyar Péter az ATV-ben. Amennyiben Súlyog Tamás nem mond le, alkotmányt módosítanak. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az embereket is szeretnék bevonni az elnökválasztási folyamatba. A Fidesz szerint az integritás hatóság elnöke vagdalkozik és rágalmaz. Bíró Ferenc a Telexnek azt mondta, hogy az Orbán kormány megfélemlítéssel és titkos szolgálati módszerekkel próbálta akadályozni a korrupciót feltáró munkáját. Mai vendégeink Heisler Ákos kommunikációs szakember, Víg Zoltán külpolitikai szakértő és Árpási Bence újságíró.
2: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
3: Kezdjük tehát a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön egyetért azzal, hogy börtönnel büntethetnék, ha egy politikus meghamisítja a vagyonnyilatkozatát? Elég brutális arány alakult ki, válaszadóink 97%-a igen, egyetért ezzel a nagyon súlyos és szigorú rendelkezéssel, 3%-a mondja azt, hogy nem. Köszönjük, hogy velünk játszanak, szavaznak, tart még a szavazás, majd az első blokk végén nézzük meg, hogy hogy alakulnak az arányok, illetve ismertetek majd néhány érdekes kommentet. Nézzük azt a bejátszást, azt a témát, amelynek ez a szigorítás is a része.
5: 6000 milliárd forint érkezhet Magyarországra rövidesen, valamikor az ősz folyamán, ami mehet közlekedésre, mehet oktatásra, vállalkozásfejlesztésre, hazajöhet a magyar emberekhez, akikhez ez a pénz tartozik.
6: A keddi egyenes beszédben Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, az unióval kötött megegyezést követően terjesztik be a törvényjavaslatot. A Facebookon közzétett videójában pedig azt nevezte a legfontosabb feladatuknak, hogy a közpénzre vigyázzanak.
5: A törvénycsomag és a korrupció elleni küzdelem egyik legfontosabb eleme az integritás hatóság megerősítése, amelynek valódi jogosítványokat adunk. Ha egy korrupciós ügyben a nyomozást megszüntetik, vagy a feljelentést elutasítják, az integritás hatósága jövőben a bíróság előtt kezdeményezheti az eljárás folytatását.
6: Az integritás hatósága vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére is jogköröket kap. Amennyiben hiányosságot tár fel, akár 5 millió forintos bírságot is kiszabhat. Aki pedig valótlanságot állít vagyonnyilatkozatában, az akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel lesz büntethető.
3: Szervusztok, köszöntelek én is a stúdióban.
7: Kívánok mindenkinek.
3: Mielőtt belemennénk a részletekbe, Zoli, egy kérdés hozzád. A Fidesz is benyújtott egy hasonló csomagot még 2022-ben, ha én jól tudom, mert hogy ők is haza akarták hozni az uniós pénzeket. Azzal a csomaggal mi a baj? Tehát miért kell most egy új csomag, amit tegnap nyújtott be a Tisza kormány?
1: sőt már 2015-ben is volt egy korrupció ellenes csomag. A 2022-es tervezetek ugye elsődlegesen az Európai Bizottsággal és második lépcsőben a tanáccsal folytatott hát ilyen programot jelentették volna, hogy hogyan próbálja a Fidesz ezeket az átláthatósági korrupció ellenes lépéseket elvégezni, és nem is haladtak rosszul a tárgyalások, hiszen Brüsszelből is az volt a jelzés, hogy alapvetően az intézkedések iránya, tartalma jó, sőt, akkoriban a fideszes illetékesek még azt is mondták, hogy némelyik általuk javasolt megoldás erőteljesebb, mint mondjuk az Európai Parlamentben, az uniós intézményekben elfogadott ilyen, akár a vagyonnyilatkozatok jellegére, erősségére vonatkozó előírás, és aztán valószínűleg, ahogy a későbbiből láttuk, az Orbán kormány és élén a miniszterelnök egyszerűen elvesztette az érdeklődését, és nem akarta ezt a konfliktust enyhíteni, sőt, ellenkezőleg egy ilyen eszkalációs, konfrontatív irányzatba tolt el a kormányzati politikát, és az egész kérdés tulajdonképpen kitárgyalva, félig meddig elfogadva lekerült a napirendről. Nyugodtan meghozhatták volna 2022-23-ban ezeket a lépéseket, vagy jelentős részüket, de valószínűleg egy csomó más kérdésben feloldhatatlan volt az ellentét a bizottság, az uniós intézmények és a kormány között.
7: Picikét úgy érzem egyébként ezt a mondatot, hogy meghozhatták volna. Ez, mint hogyha egy elméleti lehetőséget vetítene előre ez a mondandót, vagy legalábbis, mint hogyha ott lett volna az elméleti lehetőség. Én egy picikét sarkosabban látom a kérdést, az Orbán kormány meg sem akarta ezeket a lépéseket hozni, mert mindig érkezett az a reakció, amikor a vagyonnyilatkozati rendszert kritika érte, hogy hát nálunk itt a legszigorúbbak. Oké, de semmilyen érdemi szankció nem volt mögötte, tehát konkrétan tényleg annyi értelme volt ezeknek, mint egy, nem is tudom, már bocsánat, egy random áruháznak a reklám újságjának gott is össze lehetett firkálni, annak is több értelme volt, mint egy hivatalos vagyonnyilatkozatnak. Úgyhogy most, és én éveken át nem hittem, hogy lesz egy olyan politikai elit, meg lesz egy olyan kormány, amelyik önmagát is akarja adott esetben büntetni. És nekem ez a legmeghökkentőbb ebben, hogy én nem is reménykedtem abban, hogy valaha jön egy kormány, amelyik ilyen drákói szigorral bünteti saját magát is adott esetben, mert ez a magyar kormányra is, mármint a magyar Péter vezette kormányra is adott esetben visszahullhat, hogyha valamelyik tagja simliskedni akar. És mindig mondtam, hogy jó, de hát ki az a hülye kormány, amelyik saját magát is akarja büntetni? Hát örülök, igen, hogy ilyen
1: törvénycsomagot olvashatok. Ha már ezt felhoztad, ez teljességgel így van, mert 2022-ben az ennek a kérdésnek ugyan ki volt a gazdája kormány részéről, Varga Judit, igazságügyminiszter, és ugye ő is tárgyalta az uniós szervekkel. Ugyanakkor, ha valaki vette magának a fáradtságot, mint én, hogy elolvasta a 110 oldalas korrupció ellenes törvénycsomagot, ami a parlament irományok között feltűnt mostanában, az tényleg meggyőződhet arról, hogy ezek drákó intézkedések vannak benne, és ami hiányzott a fideszes szerkezetből, az intézményi garanciákat és az intézményi felelősségeket is belepakolta a kormány, beleértve azt, hogy eszméletlen széles körre vonatkozik a vagyonbevallásnak ez a megszigorított változata, és oda teszik hozzá egy csomó kérdésben, hogy az integrációs, persze az integritási
3: hatóság.
1: Igen, tehát a hatóságnak a jogköre az megerősödik, mert ugye, ahogy széles körbe tárgyaltuk ezt is, hogy képes már lezárt ügyeket visszanyitni, egy olyan érzékeny időszakban, amikor tényleg felmerül sokakban, hogy ezt a drákói szigort ki fogja végrehajtani. Hadd térjek ki kicsit történész előilletemnél fogva egy jellegzetes mondás, amikor annak idején Voltaire megfette második Katalin orosz cárnőt, hogy eszméletlen szigorúak az orosz törvények, brutálisak, akkor a cárnő állítólag így válaszolt, hogy az orosz törvények szigorát csak a végrehajtás abszolút esetleges jelleg ellensúlyozza. Tehát itt valóban az lesz a lényeg, hogy ezeket a törvényeket ki fogja betartani. Tud-e együttműködni ügyészség, integritás, hivatal, hatóság, és a, bocsánat, még szokni kell ezeket az új szereplőket, bár annyira nem új szereplő, de ez a hírekben mindig ott van. Tehát ezeknek a munka megosztása és az ügykezelése az mennyire halad előre. A beterjesztett törvénycsomag nagyon komoly nagyon komoly intézkedéseket hoz, tehát az egész műsoridőt ki tudnánk ezzel használni, de még egyébként a kekvák esetében is ott van az, hogy valóban, ahogy ezt ígérte Magyar Péter, majd hogy nem, hogy a beszántják őket, és ott is van szerepe egyébként az integritás hatóságnak, hogy a kekvák működésének ellenőrzésében.
7: Csak egy gondolat, Ákos, bocsánat, hogy ezt Fidesz csomagját nem tudtam elolvasni, mert azt röhögés nélkül nem lehet, tehát azt nem lehetett komolyan venni.
8: Igen. Én azt látom, hogy amit említettél, hogy drákói szigor, és hogy végrehajtás, hogy az összeére majd, én ezt más szempontból nézem, sajátom, vagy kommunikációs szakember volnék. Ez a transzparencia, mint egy politikai marketing termék tud most működni a Tisza kormány kezében. Tehát az, hogy ugye akkor arra fejlesztünk marketinget, hogyha tudjuk, hogy a célközönségnek mik a fájdalompontjai. A célközönségnek az a fájdalompontja, hogy kirabolták 16 éven keresztül a befizetett adóját, meg az egész országot. Mi erre egy jó termék az, amelyik ezt valahogyan szankcionálja. Tehát egy olyan áldásos állapotban vagyunk, ez már a politikai része, amikor az éppen aktuális uralkodó osztályunknak úgy tűnik, hogy ugyanaz az érdeke, mint nekünk, és azt gondolom, hogy egyébként ez egy szuper politikai marketing termék, és ügyesen is csomagolták, ahogy mondtad, hogy ami drákóinak tűnik, meg újszerűnek, meg borzasztó terjedelmes, de mind drámai, ugye? Tehát, hogy mi imádjuk a drámát, ugye a tévét is azért nézzük, hogy történjen már valami. Hát,
3: próbálok visszaemlékezni a 2010-es fordulatra, amikor a Fidesz jött kétharmaddal, és emlékeim szerint akkor is szó volt elszámoltatásról, és tiszta kezek politikájáról, az állam vagyon megcsapolásának egyszer s mindenkori lezárásáról. Aztán láttuk, hogy mi lett belőle. Ezek alapján az a kérdésem hozzátok, hogy milyen garanciát láttok arra, hogy egy hasonló nagy mértékű kormányváltás és egy újabb nagy kétharmad után egy nagyon klasszul kezdődő folyamat nem torkolik egy olyanba, mint a NER, amiben beletorkol.
7: Itt a vizsgálóbizottságoknak lesz majd nagy szerepe, mert itt, hogy ugye most ugye bűncselekmény lesz, hogyha ott az ember a vizsgálóbizottság munkáját akadályoztatva hazudik, vagy nem jelenik meg. Itt tehát a kormányzat előre tudja hozni adott esetben az elszámoltatásnak az illúzióját. Egy színpadot tud, egy drámát tud teremteni adott esetben, mert ugye ezek a nyomozó hatóságok által végzett eljárások, ezek hosszú évek is lehetnek. Hát hallgattuk, volt múlt héten, vagy pár héttel ezelőtt a jegybanki ügyebben egy rendőrségi sajtótájékoztató, hát döbbenetes, hogy mi mindent kell átnézniük. Szóval én annak is örülnék, vagy az lenne a legjobb, hogyha a nyomozó hatóság, meg az illetékes hatóságok tehetnék a dolgukat mindenféle politikai befolyástól mentesen, nekem az bőségesen elegendő. Én nem akarok senkit sem bilincsben elvezetve látni.
8: Én igen. Én nagyon szeretnék sok embert bilincsben elvezetve látni.
7: Én csak azt akarom, akivel szemben a törvényes feltételek fennállnak, és akikkel szemben a hatóságok úgy gondolják, hogy bűncselekményt követtek el.
3: Hát nyilván csak ilyen esetekről lehet szó nálad, de az ebbéli igényed kapcsán meddig tart a türelem? Mennyi türelmi időt szánsz erre? Mert lehet, hogy itt 5-10-15 éves ügyek lesznek, mire jogerős ítélet születik bármiben is.
8: Bárándi Péter volt itt az egyik stúdióadásban, amiben volt szerencsém szerepelni, és ő mondta, hogy nem. Tehát az a helyzet, hogy ami a fájdalmas kényszerintézmény, nem tudom, hogy hívják jogilag, amikor ezért van, meg
3: előállítás.
7: Meg vagyon, 72 óráig is utána a bíróság által letartóztatás.
8: Meg vagyon elkobzás, meg zár. Tehát, hogy zár alá lehet helyezni a készpénzt, amit találnak, amikor kimennek az elkövetőkhöz. Az autót lefoglalhatják, az ingatlant lefoglalhatják, és a kedves feleségének is az ingóságait, mert hát ugye vagyon közösség van, Matolcsiék pont melyik nap váltak el, zárójelbe zárva. Tehát nem kell éveket várni, ameddig lemegy a büntetőeljárás azért, hogy fájjon. Ez a jó hír, és nagyon örülök a kérdésednek, az időre kérdeztél, hogy mennyi idő, mennyi türelmem van nekem, meket a kedves nézőknek, hogy ugye már most szeretnénk látni, hogy vigyék már előket. És emiatt a dolgok természete miatt nem kell majd feltétlenül éveket látni, mert ugye már egy páran, ugye azért már bőri.
7: De csak mondjuk, gondolj, hogyha bele egy vizsgálóbizottságba, mondjuk Novák Katalin és Balogh Zoltán meghallgatása elkerülhetetlen lesz. Tehát én már komolyan mondom, én azt javaslom a nézők helyébe, de valószínűleg én is ezt fogom csinálni, hogyha nem dolgozom éppen, hogy popcorn, kávé, bekapcs, és egyszerűen élvezzük azt, amit ott látni fogunk majd. Nem kell ide vezetőszár, nem kell ide bilincs, kiválóan fogunk majd szerintem ezeken a vizsgálóbizottságokon majd úgymond szórakozni, illetve nagyon jó, mondjuk úgy, hogy tartalmat adnak, nekem is, mint újságíró, meg hogyha nem újságíróként nézem, hanem mint egyszerű állampolgár, mint néző is, akkor is remek tartalom és remek téma, folytatódik a Magyar Politika nevű Netflix sorozat.
1: Kicsit visszatérve az előzményekhez, 2002-ben, amikor Keller László képviselte az elszámoltatást, akkor ez a Magyarországi kormánynak a fő ígérete az a jóléti rendszerváltás volt, és az árkok betemetése. Tehát ez a közvéleménynek is olyan volt, hogy jó van, hagyjuk a fenébe, nem kell ezzel foglalkozni. Az a lényeg, hogy a közállapotok, és a javuljon, nőjön az életszínvonal. Tehát volt egy ilyen elengedő történet. 2010-ben, amikor egyébként nagyon sokan szintén arra számítottak, hogy majd az Orbán kormány vaskézzel leszámol, elsősorban Gyurcsány Ferenccel, akit minden rossz okoz, azt sem emlékeztek, még filmet is csináltak róla, hogy Gyurcsány a börtönben, és nagyon sok fideszes ismerősöm hetente várta, hogy mikor fogják letartóztatni Gyurcsány Ferencet, nem következett be, és egyébként a szavazótábor egy részénél ez egyébként frusztrációt is okozott. Most Magyar Péter kormánya egy olyan felfokozott, igazságtételi hangulatban került hatalomra, ami tulajdonképpen a fő legitimációját adja. Ezzel szembe menni, ezt negligálni nagyon nehéz, bár ugye maga Magyar Péter mondta tegnap a szomszéd stúdióban, szomszéd asztalnál, hogy ugye a jogállamisági kereteket viszont nem szabad félretenni, hiszen ez az ígéret is hozzátartozik ahhoz, hogy ezeket az uniós pénzeket, amiket annyit emlegetünk, egyszer haza lehessen hozni. Tehát nem szabad a forradalmi igazságszolgáltatás bűvkörébe esni, hogy bemegyünk valóvé, és akkor a proletár ösztönünkre alapozva majd kijelöljük a bűnöst. Sajnos ez hozzátartozik a jogállamisághoz. De nem is járja az, hogy mondjuk az ügyészi munkában az történjen, hogy minden halad a maga módján, csak legfeljebb fél évre elfelejtenek egy döntést meghozni arról, hogy hogyan folytatódjon a nyomozás.
7: Csak azért az sem lenne, bocsánat, csak az sem lenne egy feltétlenül jó dolog, hogyha mondjuk idő előtt történne meg egy gyanúsítás, és a nyomozási bírónak mondjuk ki kellene engednie valakit az MNB botrány gyanúsítottjai közül. Tehát egy megalapozott gyanúig is el kell jutni.
8: Hát ahogy én az újságot olvasom az MNB esetében, azért szerintem lesz megalapozott gyanú.
3: De túl gyors haladástól nem kell tartanunk.
7: Hát de most a múlt heti sajtótájékoztatóra visszatérve nem tudom hány gigabájt adat, hány milliárd lefoglalt vagyon, döbbenetes számok, és a Telex cikkében olvastam, hogy a fő gyanúsítottak, tehát vagy nem gyanúsítottak, hanem a fő kulcsszereplők, Matolcsi Ádám és a társai nem lehetnek nyugodtak, mert véletlenül nekik nagyobb szerepet szánnak ebben sem, mint hogy egyszerű tanúként kihallgassák.
8: Azért annak örülök, hogy behoztad, hogy ugye a jogállamiság feltételeinek meg kell felelni, hogy ez a transzparencia, mint politikai marketing termék, tartalmilag, tehát hogy mit kap a kedves választópolgár ettől a marketing terméktől, az se több, se kevesebb, mint amennyit egyébként ahogyan eddig is ennek az államnak működnie kellett volna az Európai Unió kellős közepén. Tehát itt azért nincs szó, mit tudom én, tehát itt nem lesz nem kell jakobinus diktatúrát csinálni ahhoz, hogy Matolcsi Ádámnak félnie kelljen.
7: Igen, és tehát itt pont egyébként a terméket emlegetted, és itt valahogy úgy érzem, hogy az eladott termék meg az áhított végeredmény között nincs is akkora különbség. Lehet, hogy nincs is egyébként.
8: Hát és imádom ezt a mondatot. Tehát, hogy képzeljük el azt az országot, ahol vannak szabályok, amiket, hogyha betartod, akkor gyarapodsz, és a társadalom megbecsül. Ha viszont nem, és pusztán erről van szó.
3: Mi még kérdeznék majd a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban, de a kedves nézőknek azért elmondom nagyon röviden, hogy ebben a törvénycsomagban nem csak a politikusi vagyonnyilatkozatok és ennek a rendszernek a szigorítása szerepel, hanem a közbeszerzések átláthatóságának az erősítése, a közpénzfelhasználás nyilvánossága, a pénzmosás elleni szabályzat szélesítése, a kekvák fokozatos megszüntetése, és tehát mind ezek mellett a politikusi vagyonnyilatkozati rendszer szigorítása. A Fidesz azt mondja, hogy ez jó, támogatják, csak azt nem értik, illetve azt mondják, hogy téves az az arány, hogy egy az Európai Unió által kijelölt hatóság, tehát az integritás hatóság ellenőrizze mindezt. Ezzel
7: Miért akkor ki ellenőrizze? Tehát a közlemény sem jelöl meg egy olyan szervet, hogy jó, de akkor ki ellenőrizze? Az integritás hatóság egyébként erre nekem alkalmasnak tűnik, hogyha egyébként a vezetője szerintem benyújtja a lemondását, majd csak utána lehet majd szerintem ezzel érdemben foglalkozni, vagy tehát utána kellene...
8: Ne haragudj, csak közben lefőtt a kávé. Tehát, hogy megint sétálunk bele a Fidesznek a szokásos kommunikációs féregjukába, hogy tudnélik, már a felvetésben is hazudnak. Tehát az a helyzet, hogy az Európai Uniós tagságunkért cserébe, tetszik vagy nem tetszik, a szuverenitásunk egy részéről lemondtunk. Azért, hogy kapjunk egy csomó minden mást. Ez egy alku volt. És ennek a része az, hogy van Európai Ügyészség, meg az, hogy az uniós pénzeket nek a költését, ennek az ellenőrzésében az uniós intézmények is részt szeretnének venni. Ez egy alku volt, ezt ők megpróbálják olyan politikai termék, brüsszelizmus politikai termékként értékesíteni, ha hagynánk magunkat, de mi nem hagyjuk magunkat, mert észreveszik, hogy mi a csapda.
7: Azt kiabál, akinek a háza
1: ég. És tegyük hozzá, ez megint csak egy téves, apró tévedés van benne, ugyanis semmilyen szuverenitásról Magyarország nem mondott le. Csak bizonyos szuverenitás elemeket megosztottan gyakorol a többi tagállammal és az európai intézményekkel. Tehát az igazságszolgáltatás, az ellenőrzésre vonatkozó uniós elvárások nem jelentik a magyar szuverenitás csökkentését, azt jelentik, hogy bizonyos szuverenitás elemeket közösen gyakorolunk. Ennyi az egész. Tehát ez nem veszett
7: el. Ez csak bizonyos emberek szuverenitását korlátozza majd adott esetben, ha majd bilincsbe vezetik el őket egy pár négyzetméteres cellába. Ilyen értelemben valóban csökken a szuverenitás, de hát ez már mondjuk így, hogy egyéni szociális probléma. Ahogy Jim Carrey mondta egy nagyszerű vígjátékban, most nem fogom így idézni szó szerint, belövöltötte a telefon, majd ne szegd meg a törvényt. És mondott utána egy olyan szót, amit itt most nem mondok.
3: Még menjünk vissza a részletekhez. Van egy magyar Péternek volt egy érdekes félmondata, hogy ez a vagyonbevallási szigorítás, ez Orbán Viktorra, mint a Fidesz elnökére is vonatkozni fog. Most a leköszönt miniszterelnök azt vallotta be, hogy 9 millió forintnyi megtakarítása van, egy felcsúti háza és egy Cinege utcai lakás fele. Szóval, hogy éreztek-e a számára ebben egy banánhéj effektust, vagy egy csapda jelleget, hogy ezek után, ahogy említettem, ha valaki hamis bevallást tesz, az hát a törvény előtt
7: közik. Azt mondta, hogy áll minden vizsgálat elő, minden törvényesen csinál, mert arra esküdött fel. Én elhiszem neki.
8: Hát én nem. És okom van nem elhinni egy csodálatos...
7: Te inkább a szemednek hiszel, és nem a volt miniszterelnök?
8: Hát... Egyrészt igen, másrészt meg egy testbeszéddel foglalkozó szakember szétszette, megkeresték valahol a transzporterjének a tövében, hogy elnök úr, nyilván nem csak elnök, tehát elnök úr, mi lesz akkor, hogyha esetleg önt és a családtagjait bíróság vizsgálná, és a teljes palettáját a páni félelemnek, a zsigeri rettegésnek hozta az ember. Tehát bármit mond a szájával, ugye a testünket nem tudunk úgy parancsolni, ezt, hogy Brad Pittnek hívják, aki tud kamera előtt, de ő is csak ugye, mint nem tudom, karakterként, tehát Brad Pittként valószínűleg ő is ugyanígy viselkedne. Tehát az a helyzet, hogy ő neki, hát ebben a stúdióban is szerintem mindenki azt gondolja, hogy Orbán Viktor hazudott a vagyonnyilatkozatában.
7: Én nem mindig gondolom is, ezt.
8: Mindig is,
7: én elhiszem
8: mindig
7: neki, a legteljesebb mértékig
8: mindig is hazudott. És ennek most Magyar Péter szerint lehetnek következmények.
3: Nyilván ez már a jövő évi vagyonbevallásra vonatkozik. Ennyi volt az első blokk, gyorsan elmondom a nap kérdését, amely így szólt. Ön egyetért azzal, hogy börtönnel büntethetnék, ha egy politikus meghamisítja a vagyonnyilatkozatát? Nem változtak az arányok, 97%-a mondja a válaszadóinknak, hogy egyetért ezzel, 3%-a mondja, hogy nem. Innen a fotelből gyorsan mondok még a reklám előtt néhány érdekes kommentet. Judit, igen, hiszen ha a civil ember nem jól tölti ki az adóbevallást, akkor több százezer forintos bírságot kaphat, akkor ők is megérdemlik. Ágnes, a börtönbüntetést kicsit keménynek tartom, de vaskos pénzbüntetéssel sújtanám, amit jótékony célra kellene fordítani. Károlyné, ha csak egyszer fordul elő és kicsi az érték, akkor elég a pénzbírság. Egy bizonyos értékhatár felettén elvenném az eltitkolt értékeket. Piroska, bizony vállalja a felelősséget, ha hazudik egy hivatalos okiratban. Viselje a tettei súlyát, nyugodtan csukják le. Rozália, igen. Eddig egy következmények nélküli országban éltünk, normális demokratikus országban mindenkire azonos törvények vonatkoznak. Zita, a szándékos hamisítást büntetni kell. A módján lehet vitatkozni, de a tény, hogy szemet hunyni, azt nem. Zoltán, nem értek ezzel egyet, nincs egyensúlyban egy vagyonnyilatkozat adatainak a nem valós feltüntetése és az ember szabadsága között. Köszönjük szépen az értékes hozzászólásokat. Ez volt az első rész, most jön egy rövid reklám, aztán folytatjuk.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet, az úgynevezett nyuszi motorbotránnyal folytatjuk az aktuált. Mutatunk önöknek egy fotót, ami elég sok mindent elárul, de amit nem, azt majd én mondom. Szóval a minisztérium még Hankó Balázs vezetésével, a Kulturális és Innovációs Minisztérium 12 ezer nyuszi motort vásárolt Balázsi Gyula egyik cégétől. Látják, vannak nagyon klassz zöld, ugyanakkor piros és kék színű nyuszi motorok is, és ezt a 12 ezer darab nyuszi motort fideszes politikusok szétosztották a választási kampány során. Az egész akció 185 millió forintba került, amiből könnyen kiszámolható, hogy a nyuszi motorok darabját 15 ezer forintért vették, miközben bármelyik kis üzletben 5 ezer forintért kaphatók ilyen motorok. Ezért tett feljelentést Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter a mai nap folyamán. Mit gondoltok erről a sztoriról?
2: Azt, hogy nem az az első probléma, hogy háromszorosan túlárazottak voltak a nyuszi motorok, hanem az első probléma, ugye, mint a transzparenciáról beszélgettünk az előző blogban, és ugye azt mondtam, hogy ez egy nagyon jó politikai marketing terméke a Tiszának, és ez is ez a feljelentés, és ugye ebbe az irányba mutat. És az a probléma ezzel, hogy csak fideszes képviselők és képviselőjelöltek bölcsödéskorú magyar gyerekeknek ajándékoztak, mi vettük meg, tehát az nem ajándék, tehát semmi sincs ingyen, nyuszi motorokat. Tehát egy kis stílűnek tűnik a 90 milliárdos meg a 50 milliárdos ügyekhez képest, de szerintem csodálatos, szimbolikus ügy, és gondolom a miniszter úr is ezért tette meg a feljelentést ilyen gyorsan, hogy el a kezekkel a gyerekeinktől, tehát aki szülő, az pontosan tudja, hogy senki ne jöjjön a közelükbe, és használja a politikai marketing célra. Tehát pláne ez a kormány, tehát ezt aztán tényleg kikérem magamnak, és egyébként olyan nincs, hogy közpénzen, tehát a minnyájunk által, a nem fideszesek által is befizetett adóból fideszesek kampányoljanak. Tehát ilyen egész egyszerűen nincs. És az, hogy egyébként meg háromszorosan túlárazták, hát az már a havatorta.
3: Szerintem több, mint háromszoros, mert ezt valószínűleg nagy kertételbe szerezték be a Balázsi Gyula cégei, feltétlenül nem magyarországi fröccsöntő kisiparostól Kínából, tehát ennek az önköltségi vagy beszerzése ára az legfeljebb 2-3 ezer forint lehetett volna, nagyon jó, nagyon kritikus esetben, hogy 1000 forint ekkora tételben. Ez az egyik vetület, amit nem mondtál. A másik vetület az, hogy a Balázsi féle képződmény, az pedig azt mutatta be, hogy az egész rendszernek az egyik legfontosabb dolga az volt, hogy mindenből, tehát a lopás valamiféle bakkanáliája történt egyébként, nem szeretem ezeket a drasztikus kifejezéseket, de ez tényleg az volt, hogy mindenből eltüntetni a közpénzen keresztül, vagy leszívni ezt az egész összeget, és valóban eltüntetni, mert hogy mennyire döbbenetes volt, mondjuk egy másik példát, a sajtóban is nemrég jelent meg, volt egy Humda nevezetű magyar állami alapítású cég, motorsport marketingre és népszerűsítésre alapították, majd később a Palkovics féle minisztérium rábízta a zöld busz programok kezelését, meg az elektromos autó programok kezelését, ami nagyon szép, tiszta, tiszteletre méltó tevékenység lett volna, majd az állam ezt átadta a Győri Széchenyi Egyetem vagyonkezelő alapítványának a feladatokkal együtt, majd elfelejtette hozzá a pénzt bepakolni. Közben megjelent Balási Gyula, és közölte, hogy ami pénz nálatok van, azon nektek kommunikációs szolgáltatásokat kell venni. Tehát ahelyett, hogy ellátta volna a feladatát az egyetemhez rendelt vállalkozás, vagy ilyen közhasznú valami, az összes pénzt, ami a kasszában volt, odaadták a Balázsinak, hogy valami teljesen értelmetlen kommunikációt, vagy hogy reklámot csináljon a hidrogénbuszoknak, ami egyébként a reklám soha nem jelent meg. Tehát eszméletlen módon az egész rendszer arra volt kitalálva, hogy mindenből lefölözzék ezt a részt, és hogy ez a pénz később hova tűnt, na, az már egyébként egy az a legizgalmasabb kérdés.
4: Ez az eset, amikor tényleg nem tudom, tehát írók nem tudnak ilyen konstellációkat kitalálni, mint ez a történet.
3: Hollywood.
4: Meggyőződés. Tehát a Nyuszi Motor mutyi lényegében, vagy a Nyuszi Motor lopás, mert és most nagyon jó, és most kicsit szigorúbb is vagyok, de hogyha jó indulatúbb megközelítést nézem, akkor ez minimum hűtlen kezelés. És alig ha kerülhető meg annak a Hankó Balázsnak a felelőssége és a szerepe, aki a kulturális alap élén, vagy a kulturális alap pénzeit lényegében a Fidesz fekete kasszájaként üzemeltette a választások előtt, hogy minden az összes fideszes trash celebnek juttasson a pénzünkből, eközben pedig például az ünnepi könyvfétre 0 forintot juttasson belőle. Tehát ez majd olyan lesz majd Hankó Balázsnak, én azt gondolom majd a későbbiekben, mert ha Matolcsi Ádám mellett, most is nagyon óvatosan kívánok fogalmazni, mondjuk úgy, hogy érik a felelősség, akkor én Hankó Balázs esetében érzek ilyen felelősségérést, hogy ilyen magyartalanul és finoman fogalmazzak egyszerre. Tehát, hogy ha valaki, akkor most úgy tűnik, hogy ő fogja legelőször megütni a bokáját, és ez a Nyuszi Motor G, tehát hogyha hozzácsapják, ezért nem fog jelentős büntetést kapni, mert már annyi minden visszásság gyanúja merült fel vele szemben, hogy ez már csak az apró lényegében. Igen, tehát ez média szempontból jól megfogható, de ez már csak az apró lényegét tekintve.
1: És szerintetek a bíróságon. A Hankó miniszter úr saját jogon mozgott ezen a pályán, vagy egyszerűen szóltak neki, hogy mit kinek volna támogatásként elindítani. Tehát, hogy
3: szem volt a láncban.
1: Szem volt a
3: feladat volt egyébként.
2: Hát nem láttam a szerződést, de hát ugye a kormányzati kommunikációs központ volt a Balázsi cégekkel szerződve, tehát gondolom azért ment ez azon keresztül, de hát ugye majd ez lesz a rendszer összeomlásának a kulcsa, amikor már nem fogja tudni azt mondani, hogy parancsra tettem. Tehát én csak egy láncszem voltam. Miniszter úr, aláírta? Igen, aláírtam. Ezt is aláírta? 17 milliárdot? Igen. Nyuszi motorokat? Igen. Nagyon jó. Ez akkor, ha jól számolom, 23 év letöltendő. Ha csak miniszter úrnak nincsen esetleg információja arról, hogy kik voltak még ebben a láncolatban ön fölött.
4: És ez csak abban az esetben mondtam, hogy a hűtlen kezelést, hogyha mondjuk tegyük fel más bűncselekmény, ha történt, adott esetben azt nem tudják bizonyítani. De hogy itt hűtlen kezelés történt, erre 99,9%-ban a nyakamat merem tenni, hogy ez tankönyvi példája ennek a bűncselekménynek, ami itt történt.
3: És tegyük hozzá még egyszer, hogy kíváncsi vagyok arra is, hogy hova került egyébként a Balázsi féle birodalomból ez a rengeteg pénz. Valahol egyébként ugye a
2: kiadó... Ez megvan. A kollégáim a FIT ügynökségnél megszámolták, hogy és ez egyébként
3: hogy mondtad, a tihanyi lebegő nyaraló?
2: Nem, az, hogy írók sem tudják ezt így összerakni, hogy snitt 1000 milliárd volt a forgalom, és abból snitt 100 milliárd volt, amit osztalékként kivett a Balázsi a cégből, ami a 10%-a. És egyébként közben ötszörös volt az átlagos túlárazás, tehát ott van egy 400 milliárd forint, ami se a saját vagyonaként nem volt ott, sem a cégekben eszközként nincs. Vajon hol lehet? Vajon kikaphatott abban a 400 milliárd forintból, amit ő nem vitt haza Ferrari és Tihanyi függővilla képében, és a cégekben sem maradt?
3: És itt egyébként a hűtlenkezelésen túl azért már felmerül az, amiről a ma beterjesztett törvénycsomag is újabb drákui szigorral rendelkező passzusokkal gyarapodott, a pénzmosás. Mert innentől kezdve egyébként, hogy ez bűncselekményből származó pénz, és annak a kezelése, továbbjutatása, stb. Már a pénzmosás kategóriájába esik.
4: Szóval én minden esetre csak, hogy visszautaljak az első részre, a Telex cikkében olvasott logikát használva, nagyon nem lennék nyugodt bizonyos korábbi szereplőknek a helyében, és csak azért, mert még nem hallgatták ki őket, vagy mondjuk nyomoznak, de még nem jutottak el hozzá. Nagyon nem lennék a helyükben.
3: Nagy valószínűséggel a szűk keresztmetszet egyébként a nyomozó szervek erőforrásain múlik. Bár érdekes felvetés, hogy használni fogják a mesterséges intelligenciát, mert ilyen kitérett bűnügyeknél ez már Nyugat-Európában teljesen evidens, tehát mert iszonyatos mennyiségű információt kell feldolgozni, de hát ebben majd meglátjuk, hogy hogyan lépnek tovább.
1: Nézzük a következő bejátszást, ami tematikailag ide kapcsolódik, nevezetesen, hogy az integritás hatóság elnöke sok más mellett arról is beszélt, hogy konzervatív saját becslése szerint a NER elmúlt 16 évében 60 ezer milliárd forintnyi közvagyon tűnt el, vagy veszített el közvagyon jellegét. Mindeközben azonban ő is vádlott lett, az ügyészség számos vádpontban gyanúsítja. Ő viszont arról is beszélt, hogy tulajdonképpen őt csak azért vonták eljárás alá, mert megpróbált kibújni abból a szorításból, amit az Orbán kormány gyakorolt rá, nevezetesen, hogy leállítsák a korrupció ellenes harcát. Erről is készítettünk egy összeállítást, nézzük most meg ezt.
5: A központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc, az integritás hatóság elnöke ellen hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt. Bíró Ferenc tegnap arról számolt be, hogy az Orbán kormány megfélemlítéssel és titkosszolgálati módszerekkel próbálta akadályozni a korrupciót feltáró munkáját. Most pedig a Telexnek úgy reagált, hogy az eljárás vele szemben egy politikai indítatású, koncepciós megtorló akció része. Szánalmas előre menekülési kísérlet a saját korrupciós ügye miatt. Így jellemezte a Fidesz keddi közleményében az integritás hivatal elnökének keddi megszólalását. A párt közleménye szerint Bíró azért vagdalkozik és rágalmaz, mert a központi nyomozó főügyészség hivatali visszaélés, közokirathamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emelt ellene.
1: Az ÁSZ elnök azt mondta, hogy ezek után meggondolja, hogy menesse Bíró Ferencet a hivatal éléről. Lehetséges-e szerintetek, hogy ez a történet nem fekete-fehér, tehát az egyik fél hazudik és a másik pedig ártatlan, hanem hogy mondjuk ez a hatóság tényleg megpróbált feltárni nagyon súlyos dolgokat, miközben Bíró úr szintén beleütközött a törvénybe.
2: Nem lesz olyan népszerű, mert annyira szeretjük a fekete-fehér történeteket, ugye a filmekben is szeretjük látni, ki a jó és ki a rossz, és szeretnénk tudni most akkor Bíró úr most akkor a sötét oldal, vagy a tündék mellett.
1: Árnyalatok nem lehetnek? Állnak, ugye a hivatal jól végzi a munkáját, de közben az elnök megtéved.
2: Hát persze, tehát egyébként imádom a felvetést, persze, tehát hogy itt ebben a stúdióban biztos, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy mi a valóság. Azt látjuk, amit elénk tárnak ebből, és azt látjuk, hogy ugye ez egy, ahogy mondtad, hogy egy ilyen Netflix show a magyar politika, aminek egy ilyen visszatérő eleme, ugye a sorozatokat úgy építik fel, azért imádjuk őket, milyen visszatérő elemek vannak, amiket már így ismerünk, és akkor az ilyen aha élményünk, vagy ja, tudom, hogy akkor ilyenkor ez szokott történni, hogy ez is az a karakter, ezt is ezt csinálja, és akkor most ezek a karakterek, akiket megvádolnak, azok bejönnek a tévébe. Tehát az az első dolguk, hogy gyorsan bejönnek a tévébe, és elmondják, hogy szerintük mi történt, mint hogyha az, hogy a nyilvánosság előtt hogyan szerepelnek, szinte legalább olyan fontos számukra, mint az igazságszolgáltató, a hatóság, nyomozó hatóságok előtt. Ezt ugye a Balázs Gyula volt az első, aztán jött ugye a Hankó Balázs is itt megmagyarázni, hát elég szomorú eredménnyel a bizonyítványát, ami egyébként, aminek nagyon jó hatása, hogy a sajtó, és hát konkrétan ez a televízió, ennek a televíziónak az ereje és a súlya felértékelődött, és nem volt fölösleges mondjuk nekem sem az előző 5 évben bemászkálni ide, és narcisztikus elnyomás rendszerének nevezni a Fideszt, ahányszor csak tudtam.
4: Én mind a két történetet, mind a két narrációt igaznak ítélem meg, tehát Bíró Ferenc elmondása az nem ütközik annyira a NER-ben szerzett tapasztalatainkkal. Tehát simán el tudom képzelni, hogy ő valóban rázós ügyeket akart volna feltárni. Tehát ez az oldalát én teljes mértékben el tudom képzelni, és teljes mértékben elhiszem az ő beslését. Tehát ez, mondom, ez nem tűnik olyan valóságtól elrugaszkodottnak. Viszont ott van a másik oldala is ennek a történetnek, tehát hogy azért az, hogy az ügyészség vádat emelt ellene, az azért egy nagyon komoly történet. Még hogyha az autó használattal kapcsolatban is mondom azt, hogy hát az lehet vita tárgya, hogy most akkor ilyen szürkezónás történetként kezelhetjük, akkor még arra még azt is mondhatnám, hogy jó, talán abból még ki lehet farolni. De az a másik vádpont, hogy a rokonát felvetette, és ilyen spirituális baromságokkal bízta meg ilyen integritás akadémia néve, hogy a halál és az integritás összefüggését, talán jól idéztem az ügyészség közleményét, ez így magyarázhatatlan. Természetesen őt is megilleti az ártatlanság vélelme, de helyesebb volna, ha eddig az ítéletig, vagy az ítélet lemondana, és egy másik ember vezetné ezt a hatóságot, függetlenül attól, hogy én nem vonom kétségbe azt, hogy azt, vagy legalábbis nem mondom azért hazugnak, amit állított. És ez az interjú, amit itt adott, ez pontosan egybeesik azzal, hogy ő ezt keretezni akarta, ezt a történetet, mert ő már a vádemelésről már korábban értesül. Az, hogy a vádiratot benyújtják, az egy dolog, de erről őt korábban értesítették. Így tehát adta ezt az interjút, ami a mostani közhangulatnak úgy nagyjából megfelel, arra rezonál, így tehát ő megteremtett magának egy értelmezési keretet, hogy kell az ő vádemelését értelmezni. De ez nem menti fel őt az alól adott esetben, ha valóban elkövette ezeket a bűncselekményeket, és ez egy integritás hatóság elnökeként, amelynek ez lenne a feladata, hogy ezeket a szabályokat maradéktalanul betartsa, akkor neki kellett volna az, annak lenni, aki a legultrakonzervatívabban és a legutolsó utáni betűkig is betartja, nehogy valami foltessen a hivatalnak a becsületén.
2: Bocsánat, hogyha nekem ugye van egy kis kommunikációs tanácsadó cégem, tőlem se kérdezi meg a NAV, hogy Heitzler úr, magának X forint a forgalma, és akkor itt, hát itt csak 0,1x-nyi számlával van valami probléma. Tehát nincs olyan, hogy konzervatívan, vagy nem tudom, ez viszont szerintem fekete-fehér. Tehát a pénzügyi számviteli, meg a egyébként integritásbeli szabályok betartása, vagy igen, vagy nem.
4: Bocsánat, én az ultrakonzervatívat arra gondoltam, hogy még a látszatra is ügyelünk arra, hogy az amúgy is szigorú szabályokat, vagy hogyha még nincsenek is szigorú szabályok, akkor meggondolom kétszer is egy ilyen hivatal vezetőjeként, hogy mit csinálok, nehogy probléma legyen, és hogy nehogy még, hogyha törvényesen is csinálok valamit, hogy a látszatát is elkerüljem, hogy itt valami olyan dolog történik, aminek nem lenne szabad.
3: Hát éppen ezért nekem voltak aggályaim Bíró úr mentális képességeit tekintve is, mert miután beszámol arról, hogy milyen vegzálásnak esett áldozatul, és ebből nem vonja azt a következtetést, hogy olyan szerepbe került, amit a kormány veszélyesnek ítél, nemzetáruló kategóriában rádolgozhat a hivatalos titkosszolgálat, az elhárítás, vagy ráuszíthatnak a már, hát nem ismer, de hát tudjuk, hogy a gyakorlat szerint létező magántitkosszolgálatokat, hogy fotózzák, hogy dokumentálják minden lépését, és ezek után ilyen hóbortos intézkedéseket tesz, ez nagyon súlyos dolog, tehát azt mindenképpen lehet mondani, hogy ilyen ember nem maradhat a hatóság élén. Őt el fogják engedni, az igazságszolgáltatás teszi a dolgát. Egy valamit viszont csinált, hogy bedobott egy számot a köztudatba, én két napja rágódom.
1: Igen, az, ezt akartam hogy,
3: de
1: felvetni.
3: De amit semmivel nem támasztott alá, egyébként szerintem a GDP 20-30%-át kitevő összeg, ez talán egy kicsit sok, de hát ha esetleg később előáll egy tudományos módszert annal.
4: És ugye itt ezek potom összegeknek tűnnek, amik itt Bíró Ferenc esetében itt vannak. Most a nézőkre bíznám, meg rátok is, hogy gondolja végig, hogy hány millió, milliárd tűnt el, és kinek a kezén. Vesse össze ezzel, hogy az integritás hatóság elnökét mekkora hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Ez letöltendő börtöntér. Akkor azok az emberek, akiknek ilyen meg annyi milliárdok tűntek el, azoknak vajon hány évet kellene ülniük?
2: De ez, szerintem a kedves nézők, nem tudom, hogy én érzem a hangulatot az országban, és ezért az első blogban ezért mondtam, hogy baromi jó politikai marketing termék a transzparencia. Mert hogy szerintem most azt várja minden kedves néző, hogy engem hogy nem érdekel minket, hogy csak egy céges telefont vitt haza a hivatalból a gyereknek játszani, azért is kapja meg azt, ami ezért jár, és az 1000 milliárd forint elkommunikálása is kapja meg, ami jár, mert hogy az a mi pénzünk, és mi szívtunk 16 éven keresztül egy szenvedő gazdaságban, egy borzasztó mentális képet sugárzó kormánypropaganda miatt, és igen, ha Bíró úrnak a feleségének az autóhasználata, akkor Bíró úr feleségének az autóhasználata miatt kapja meg azt, amit
1: van még kell. Egy témák, de már a bejátszót elengedjük, mert két perc maradt, mégpedig Súlyog Tamás és mondjuk így Magyar Péter csörtéje. Tegnap este Magyar Péter azt mondta, hogy ismét találkozni szeretne Súlyog Tamással, csak négy szem közt, és hogy szerinte újdonságot is tud neki majd mondani, és nagyon reméli, hogy meg tudnak állapodni, mármint, hogy távozzon az államfő. Mire gondoltok, milyen újdonságot tudhat mondani, ami ebben a témában releváns?
4: Ez nekem nagyon úgy hangzik, mint hogyha valami fenyegetés lenne. Tehát, hogy így kommunikációsan odaszól Sőjök Tamásnak, hogy én tudok valamit.
3: Csak nem használta valaki az elnöki autót, más is.
2: Igen, hát azt gondolom, hogy ahogy ezt Magyar Péter fölépítette, ugye beszéltünk arról, hogy mint egy sorozat olyan a magyar politika, hát ez a súlyoknak a karaktere és ez a történet, ahogy szorítja ki a következő szezonból, tehát az elég egyértelmű, és az is, hogy Magyar Péter nem szokott blöffölni. Tehát, hogy amikor ő előhív egy lapot, akkor azt általában megadás szokta követni a részéről, úgyhogy én azt gondolom, hogy, és egyébként Súlyokról ugye Ungvári Krisztián barátomnak a YouTube csatornáját nagyon ajánlom, hogy ott 20 percben ő összefoglalja, hogy Súlyog Tamásnak milyen a politikán kívüli erkölcsi okai vannak arra, hogy takarodjon a
3: sátor. Ha már emlegetted, érik a magyar House of Cards sorozat egyébként, mert a forgatókönyv alapanyag már kezd összegyűlni.
4: Itt a témák is, bekapcsoljuk a híradót, bekapcsoljuk bárhol, itt látjuk élőben. Folyamatosan.
2: Egy mellékszerepre légy szíves.
1: Egy rövid körkérdéssel fejezném be. Magyar Péter ebben a tegnapi interjúban célzást tett arra, hogy közvetlen államfőválasztásban gondolkodhat. Az a kérdésem, hogy szeretnétek, hogy ez legyen, vagy inkább a parlament válaszol a jövőben is államfőt szerintetek?
4: Hát én bevallom derekosan, ebben a kérdésben nem tudok dönteni. Mellette is tudok pró és kontra érveket mondani. Nem tudom eldönteni a kérdést, derekosan bevallom.
3: Az államfői szerep különböző árnyalatait láthattuk az utóbbi, hát, Göncz Árpád óta.
4: Tamás 50 árnyalata?
3: Igen, de én kicsit megint a történészi eredetemet visszatérve, én nyugodtan el tudom képzelni azt is, hogy egy szélesebb társadalmi dialógusban az államfői intézményről magáról is el lehetne gondolkozni, mert például Svájcban ugye a szövetségi kormány 7 tagja rotálva látja el azt a fajta ceremoniális intézményt. Kell ellensúly, az ellensúlyok rendszerébe kell az elnöki hatalom közepes, erős, stb. Ezt szerintem ki kéne érlelni, és azt, hogy kiválasztja meg ugye ennek a veszélyét egy populista hangulatban, még egy lehet látni, hogy egy Romániában is majdnem befutott ugye a Georgescu, az a TikTokon felfújt jelölt. Szerintem langzam ebben a kérdésben.
1: Ákos, egy szavas válaszra maradt idő.
4: Igen.
1: Köszönöm szépen. Kedves nézők, ennyi volt a mai aktuál. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Holnap is számítunk Önökre. További jó tévézést, a viszontlátásra.

határok nincsenek mindenható, ezért mozdít a hithegyet bosszú álló. Ahogy mondtam, ne filmeket csekkolj, mert rajta kívül hamis istenek mindjárt feltűnnek lassan az úregény csillagok háborúja. Itt az új remény, a híre alapján azt mondott túl kemény, de íre ő gondoskodó és gyúl felé. Mikor a fény halovány, a bűnös természet épp szabotál, Isten épp közbe és nem hagyom áll, mert tud minden felett ő Adonáj. Már lobog a győzelmi zászló, biztos a növé a zászló. Lehetsz akárki, akárhol, mindet lett, mégis vár rád és nem vádol.

Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Megkérdezem esténként, és úgy senkihez...
1: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Benyújtotta a kormány azt a törvényjavaslat csomagot, 110 oldal, aki este erre ráment a parlamentnek az oldalán, akkor ha megvolt a kellő perverziója, akkor beleáshatta magát. Szóval azokat a törvényjavaslatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az uniós forrásokat haza lehessen hozni. Itt a közérdekű vagyonkezelő alapítványokon keresztül, a vagyonbevalláson át, egyéb korrupcióellenes intézkedésekig több minden van benne. De vajon ez a teljes mélysége mindannak, amit ezeken a területeken meg kell oldani? Kérdezem Ligeti Miklóstól, a Transparency International jogi igazgatójától, akit köszöntök, jó reggelt.
3: Jó reggelt kívánok.
2: Akkor, amikor a kekvákról van szó, vagy a vagyonnyilatkozatról van szó, vagy bizonyos korrupcióellenes lépésekről van szó, akkor ebben a törvénycsomagban, és ami az uniós források megszerzéséhez szükséges, ez rendezi-e ezeket a területeket átfogóan, vagy csak annyi van benne, amennyi hirtelen végrehajtandó ahhoz, hogy a pénzek jöhessenek?
3: Talán azzal érdekes és izgalmas kezdeni, hogy szerintem mióta én a ATV-ben járok nyilatkozni, az most már 14 éve van, még soha nem volt arra alkalom, hogy azt mondjam, azzal kezdjek egy nyilatkozatot, hogy ettől a szabályozástól egyébként majd jobb lesz Magyarországon élni, meg magyar embernek lenni. Tehát azt azért el kell ismerni, hogy az esti benyújtás, meg a társadalmi egyeztetés elmaradása, meg az annak ellenére, hogy 110 oldalt eredem is valószínűleg napok alatt át fogják kergetni a parlamenten, tehát nagyon nehéz felfogni, megérteni a tartalmát. Ez összességében ez a javaslat, ez a szabályozási ötlet, ez azt szolgálja, hogy Magyarországon jobb legyen, és erre ez tényleg alkalmas. Amennyire meg tudtam nézni, például utoljára van alkalmunk arról beszélni, hogy a vagyonnyilatkozati rendszernek úgy, ahogy azt eddig ismertük, semmi értelme nincsen, mert ennek a javaslatnak a hatására valami egészen másfajta vagyonnyilatkozati rendszer fog működni, például a politikai pártoknak, attól függetlenül is, hogyha nem gyakorolnak a vezető tisztségviselői közhatalmat, tehát nem lesznek parlamenti képviselők vagy miniszterek, pusztán a pártvezetőknek is kell majd vagyonnyilatkozatot tenni. Egészen máshogy fog kinézni a vagyonnyilatkozatnak a formanyomtatványa, tehát ez a képmutatósdi, hogy elég sávosan beírni a jövedelmi kategóriákat, meg nem kell feltüntetni az összes jövedelmet, ez megszűnik. Minden azért nem fog megvalósulni abból, amit a Transparency International Magyarország más civilekkel, például az Átlátszóval és a K-Monitor közösen a vagyonnyilatkozati minimumokban javasolt, de abból sok minden bekerül a törvényjavaslatba. Például lesz bűncselekmény is arra vonatkozzon, tehát jogi büntetés fogja fenyegetni azt, aki nem teszi le időben, vagy hiányosan, szándékosan, megtévesztően adja be a vagyonnyilatkozatát. Tehát sok minden meg fog változni vagyonnyilatkozati területen. Eltűnnek a kekvák, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Hirtelenében azok fognak leghamarabb azok, amelyekhez nem kapcsolódik egyetem vagy egyetemi klinika, és ők a vagyont kénytelenek lesznek visszaadni az államnak. Itt azoknál a kekváknál, amelyek korábban is léteztek, mint a Matthias Corvinus kollégium, ami már 96 óta működött, 3 napja lesz az eredeti alapítónak nyilatkozni arról, hogy akarja tovább vinni saját erőből, vagy hagyja az egészet bedőlni. Tehát nagyon sok minden, amit a NER és a Fidesz mozdíthatatlannak szánt, és mindenki annak gondolt, az most el fog porladni néhány nap alatt.
2: Hogyha már az MCC-nél vagyunk, nyissunk itt egy lábjegyzetet, vagy egy ilyen alfejezetet ebben a történetben, mert valóban az 1996 óta, amíg Tombor András alapította, és azóta létezik ez az alapítvány, az más kérdés, hogy az elmúlt 16 esztendőben ezt végeredményben mivé fejlesztették, mi lett belőle. Ott nagyon jelentős, korábban az állam tulajdonában álló részvénycsomagok vannak, Molnak meg a Richternek igen jelentős része, csak az osztalékjövedelem, ami ebből származik, az több milliárd forint volt éven. Most, hogyha erről beszélünk, hogy három napja van eldönteni az eredeti alapítónak, hogy tovább viszi-e annélkül, hogy ez kekvaként működne a saját forrásaiból, na de a források jelenleg abban az alapítványban vannak, azok pedig az állami. Tehát, vagy az állami volt korábban, onnan kapott nagyon komoly juttatásokat, de ingatlanoktól kezdve mindent. Abban az esetben, hogyha úgy dönt mondjuk az MCC-nek az alapítója, hogy tovább viszi nem kekvaként, hanem ugyanúgy, ahogy működött eddig, akkor azokat a vagyonelemeket, amelyeket időközben az államtól kapott, azt vissza kell leadja?
3: Persze, hogy vissza kell adja. Ez az egész szabályozás arról szól, hogy augusztus végéig a kekvák ezek a kekvák megszűnnek, ahol nincs egyetem, meg kórház, meg hasonló. Ebből is van 20-nál több. És az az állami vagyon, ami oda került, ebből a legjelentősebb valóban az MCC-nél van, de azért a MOL Új Európa Alapítványnál is van 5%-nyi MOL részvény, a mezőegyesi ménes birtok is, nem tudom, a Jövő Nemzedék Földje Alapítványhoz került. Tehát azért van mit visszavenni, azokat vissza kell adni. Tehát az eredeti
2: nincs trükközés,
3: ha tovább akarja vinni, akkor azt úgy teheti meg, ahogy korábban is megtette egyébként, attól, mert az állam ezekből ezzel az iszonyatos vagyonmennyiséggel, tehát az MCC esetében ez egy 530 milliárdos vagyoncsomag volt, attól, mert az állam ezt visszahúzza, még például az MCC ugyanúgy jogosult lehet pályázaton indulni és állami támogatáshoz jutni, mint bármely más iskola vagy kutatóintézet.
2: Kaphat egy százalékos felajánlásokat és a többi, tehát szabad neki forrásokhoz.
3: Ugyanarra a pályára fog belépni, ahol egyébként például a Transparency International Magyarország is játszik, tehát hogy ez egyébként nem szégyen és nem lehetetlen, ami és más hozzánk hasonlóan működő civil szervezetek példája is mutatja, hogy ez egy megugorható szint. Hát nincs belőle olyan habzsidőzsi, mint ami az MCC-nél az utóbbi, nem tudom, 5 évben jellemző volt, de ettől még el lehet ketyegni és el lehet működni.
2: Itt azért egy pillanatra szó esett arról, hogy késő este benyújtott javaslatról van szó, ami nagyon gyorsan keresztül fog menni a házon, azzal, hogy ez legalább kormány szintről beadott javaslat volt, miniszteri szintről beadott javaslat volt. Azért az elmúlt hetekben láttuk azt, hogy egyéni képviselőindítványként mentek be javaslatok, és hogyha nézők nem tudják, hogy ennek miért van jelentőség, ez egyébként a társadalmi egyeztetés miatt. Ez az egyik, hogyha képviselőindítványként megy be, akkor azokon a fajta egyeztetési fórumokon nem kell, hogy átmenjen egy törvényjavaslat, mint akkor, hogyha a kormány nyújtja be ezeket. Na most a kormány nyújtotta be, itt se volt vele sok lacafaca, az elmúlt hetekben meg tényleg inkább az volt a jellemző, hogy egyéni indítványok mentek be. Ezeket éppen a Transparency International is, de nagyon sokan még az előző kormány idején kifogásolták.
3: Most sem örülünk neki. De nem nagyon volt hol fórum ezeket még adresszálni és megjegyezni, hogy nem így szeretnék látni a jogalkotásnak a menetét. Már ahol volt lehetőségünk, elmondtuk sajtóban is, meg különböző fórumokon, rendezvényeken, hogy lassan meg kellene érkezni a kormányzásnak az utazó magasságra, ahol már a jogalkotásnak, a törvényalkotásnak a normál társadalmi egyeztetéssel, szakmai konzultációval egybekötött menete a megfelelő útvonal. Nem akarok én magam felmentést keresni a kormánynak, nem tisztem, nem ez a Transparency International Magyarország dolga, magyarázza el a kormány, hogy miért kerülte meg a társadalmi egyeztetés szabályait, de nyilván itt most van egyfajta időnyomás, tehát ez nem szimbolikus jogalkotás, mint a miniszterelnöki ciklus, miniszterelnöki megbízatás tartományának két ciklusa rövidítése, hanem az Európai Uniós források megszerzése a cél. Egyébként erre a célra ez a javaslat ebben a formában még alkalmas is lehet, azért azt jegyezzük meg, hogy nem csak a kekvákra vonatkozó szabályozás van benne, tehát nem csak alapítványokat szüntet meg, nem csak a vagyonnyilatkozatokat teszi rendbe, de alaposan hozzányúl a közbeszerzési és az átláthatósági szabályozáshoz, tehát megváltoznak a közbeszerzési eljárásban az összeférhetetlenségi követelmények. Épp azon gondolkodtam, hogy az a feltétel, ami azt írja elő, hogy mostantól nem csak az egy háztartásban, közös háztartásban élő hozzátartozók, hanem minden hozzátartozó ki van zárva a közbeszerzésből, hogyha ajánlatkérő, ajánlattevő oldalon összefonódás lenne, tehát mondjuk egy miniszterelnöki családtag az nem indulhat közbeszerzésen ajánlattevőként. Eddig ez csak akkor érvényesült, hogyha közös háztartásban éltek, de hát ugye a...
2: Ez egy lakcímbejelentés, tehát egyet sorba kell állni az okmányirodán.
3: Azon gondolkodtam, hogy ez mondjuk azt a magatartást, hogy Orbán Viktor apjának a kőbányája az állami megrendeléseket is teljesít, ami önmagában egy kőbányánál nem meglepő, mert hát útépítésre szállít, hát az utat meg az állam szokta építeni. Ez a szabály ezt még nem kezelni, úgyhogy például az a feljelentés, amit hétfőn tettünk a Gánti Dolomit Mészkőbányászati Kft. V-híd ZRT-vel kötött túlárazottnak tűnő szerződésére, az még nem lenne okafogyott ettől a módosítástól. Aztán változnak a magántőke alapokra vonatkozó átláthatósági szabályok. Ezeket alaposan meg kell még tanulmányozni, hogy pontosan mit írnak elő. Az biztos, hogy szigorodni fog az összeférhetetlenség, biztos, hogy több mindent fogunk látni, de például azt még nem látjuk ebből a szabályozásból, hogy a magántőke alapokból visszatérne az állami vagyon, logikus, az nem része az Európai Uniós pénzmosás elleni csomagnak, a hatodik pénzmosás elleni csomagnak, ami most bekerül a törvényekbe. Viszont a feladat a vagyon visszaszerzésnél az, hogy a magántőke alapokból a lehető legkisebb károkozással sikerüljön visszavenni azt a 2600 milliárd forintot, aminek a kifizetésére a Magyar Fejlesztési Bank és annak a csatolt részé, például az MFB Invest meg az Exim Bank kötelezettséget vállal. Tehát itt már nemzetgazdasági szinten mérhető és költségvetési mértékben látható összegről van szó, aminek a visszatérítése a feladat.
2: Ha már ezeknél az alapítványoknál, ezek lehet, hogy sokak számára bonyolult, és meg is értem egyébként azokat, akik ezt nem tudják teljes mélységében követni, de azért hozzákapcsolódtak bizonyos szavak, hogy ezek a korrupció, meg a végső haszonhúzó elrejtésére alkalmasak, meg hogy állami pénzek így tudták elveszíteni közpénzjellegüket, és a többi. A kekváknál is hallottuk ezt többször, a magántőke alapoknál pedig végképp hallottuk, az úgyhogy nem alapítványok, csak legyen világos. Most önmagában az intézmény, mint közérdekű vagyonkezelő alapítvány, az a kekva, vagy a magántőke alapok, azok, hogy ez ilyenek léteznek, ez önmagában a probléma, vagy pedig ezeknek a szabályozása, illetve az ezek által az érdekelteknek nyújtott lehetőség, az jelenti a problémát?
3: A kekva az önmagában a létezése is problémás, tehát arra nincs szükség. Azt a NER és a Fidesz találta ki, hogy ilyen sunyi, bekúszó módon újabb felületet adjon arra, hogy állami vagyonokat nagy tételben lehessen szürke zónába szervezni. Ami állami feladatot lát el, hiszen a kekvák oktatásban, egészségügyben, gyógyszerfinanszírozásban, állami vagyon működtetésében vettek részt, miközben haveroknak az irányítása alá lehet tolni. Ezt nagyon szerette Orbán Viktor és a NER. Tehát kekvára nincs szükség, ezt úgy, ahogy van, törölni kell, ezt mi a kezdetektől mondjuk, és nagyon örülünk annak, hogy végül is ezt az utat választotta a kormány, anélkül persze, hogy velünk erről konzultáltak volna, és nem azt, hogy mondjuk megpróbálja a kekvák kuratóriumait átvenni, és ott valami fenntartható rendszert kialakítani. A magántőke alap az összetettebb, és én ugyan személy szerint szíves örömest mondanám azt, hogy na erre nincsen szükség, ez kicsit olyan távoli hasonlattal, mint az óriás plakátolás, hogy hát most tiltsuk be az óriás plakátot azért, mert a Fidesz gyűlölet kampányokat tolt rajta, meg egyébként a Tiszának a sikeres választási kampánya igazolja, hogy nem kell óriás plakát ahhoz, hogy valaki akár kétharmadnál is nagyobb felhatalmazást szerezzen. De nem lehet azt mondani, hogy akkor a gyereket is öntsük ki a fürdővízzel együtt, tehát magát a plakátpiacot emiatt nem lenne érdemes betiltani, bár az államot le lehet kergetni erről a piacról, ilyen szabályozást is nagyon szívesen látnánk. Tehát én a magántőke alapokat is, ha rajta múlna, megpróbálnám valahogy kivezetni a gazdaságból, de ez nem reális, ez kicsit olyan, mint azt mondani, hogy az autók környezetszennyezőek, akkor ne legyen autóforgalom Magyarországon, hát persze attól még a boltok legyenek áruval feltöltve, meg a mentő is valahogy közlekedjen, nem vihetik a betegeket kézben. Tehát a magántőke alap az egy velünk élő valóság, abban a formában, ahogy a NER alatt működik, 2016-19 óta ez egy sikeres felfutó ágazata a pénzlopásnak, úgy meg kell tiltani, mert hogy egyébként a magántőke alap az nem arra van kitalálva, hogy a teljes befektetési portfóliójának akár a 70%-át is egyetlen állami támogatás formájában szerezze meg, amit befektetésnek álcáznak, de az állam valójában ajándékként tolja bele, dobja rá a pénzt a magántőke alapra, és igazából nem törődik azzal, hogy az milyen hozammal, milyen nyerességgel, milyen kockázattal lesz befektetve. Mi úgy látjuk, hogy ami a magyarországi magántőke alap bizniszben zajlott állami részvétellel, az sokkal közelebb van a hűtlen kezeléshez, méghozzá kimagasló a nagy értékre elkövetett hűtlen kezeléshez, mint a valódi befektetéshez. Mert egyébként a magántőke alap az egy...
2: Hűtlen kezelésnek van egy személy, vagy több személy, de mindenféleképpen személy elkövető. Egy hűtlen kezelés nem tud intézmény elkövetni. Nincsen büntetőjogi felelőssége semmilyen intézménynek, kormánynak, politikai szervezetnek, parlamentnek, tehát nincs felelősségre vonhatóság ilyen értelemben már, hogyha büntet, mint hogy a büntet már, hogyha egyáltalán büntetőjogi felelősségre vonásra számítunk.
3: A büntetőjogi felelősség vonásra nem számítunk, hanem hogyha annak a gyanúja, hogy bűncselekmény megvalósult fennáll, akkor meg kell indítani a büntetőjárást, akkor nincsen mese és teketóriázás. Egyébként az,
2: egy alsóbb szintű irodista írta alá.
3: Nem alsóbb szintű irodista írta alá. Az, amivel a Fidesz, illetve a NER próbál takarózni, ami egyfajta olyan legendáriumként terjed, hogy minden le volt papírozva, az azt jelenti konkrétan ebben az esetben, hogy ténylegesen minden dokumentálva van. Tehát itt elbábozták azt, hogy ezek a magántőke alapok is ugyanolyan követelmények, ugyanolyan prudencia szabályok, ugyanolyan standardok szerint jut a befektetéshez, mint egy ténylegesen a piacról kisebb-nagyobb tétekben tőkét összegyűjtő valódi magántőke alap. Tehát itt is vannak befektetési szabályzatok, kezelési szabályzatok, támogatási és befektetési szerződések. Ezt nem alsóbb szintű irodista írta alá. Erről az állami tulajdonban működő Magyar Fejlesztési Bank, a szintén állami tulajdonban lévő Magyar Fejlesztési Bank Invest cége, annak a tulajdonosi joggyakorlói, például a pénzügyminiszter, nemzetgazdasági miniszter és más hasonló állami vezetők tudtak, jóváhagyást hoztak róla, vagy tudniuk kellett volna róla. Tehát vagy tevőlegesen, vagy mulasztással megállapítható a felelősségük. Ugyanúgy, ahogy a Magyar Nemzeti Bank alapítványi ügyében is a jegybank Matolcsy Györgyféle vezetése és a jegybank Papcsák Ferencféle felügyelőbizottsága tudta, vagy tudnia kellett volna, megakadályozhatta volna, de nem tette azt, ami történt az ügyben. Tehát itt igenis magas szintre el lehet vinni a felelősség, el lehet és el kell vinni a felelősség vizsgálatát. Az más kérdés, hogy a vagyon visszavétele az nem biztos, hogy önmagában a büntetőjárástól várható. Tehát ahhoz egyébként más állami intézkedések is kellenek. Le kell választani a közpénzt a magántőke alapról, de ettől még annak, hogy az oda
2: kerül. Más jogi eljárások is kellhetnek. Ez lehet, hogy egyszerre több jogi eljárás fut. A közvélemény előtt ugyanazt jelenti a sztori, de annak annyi ágaboga van, hogy különböző.
3: Így van, tehát itt lesznek vagyon visszavételi eljárások.
2: Az integritás hatóság, amelyet egyébként éppen az Európai Uniós megfelelőség érdekében hozott létre a kormány, ugye egy korrupció ellenes szervezetről van szó. Ennek a vezetője, Bíró Ferenc, az elmúlt napokban megnyilvánult a nyilvánosságban. Arról beszélt, hogy korábban Tuzson Bence igazságügyminiszter és Bóka János EU-s ügyekért felelős miniszter leült vele, és azt mondja, hogy ne vizsgálódjon, és csak adja a dolga, hogy jelentse az EU felé, hogy korrupciós szinten minden rendben van Magyarországon, de ne ártsa bele magát dolgokba. Arról is beszélt, hogy konkrét jogsértésekkel helyeztek nyomást rá, illetve a feleségére. Nevezzük ezt egész egyszerűen fenyegetésnek, hogy a meggyőzés durvább eszközeinek, hogy ne ártsa bele magát túlságosan különböző a kormány számára kényes dolgokba. Aztán utána pedig az van, hogy az ügyészség vádat emel ellene néhány nappal később, mégpedig olyan apróságok miatt, hogy az integritás hatóság összesen állítja ezt az ügyészség, több mint 100 millió forintot fizetett ki egy külföldi cégnek, teljesen indokolatlanul szintén állítja az ügyészség, még talán dolga sem lett volna az integritás hatóságnak arra, hogy lobby és kommunikációs szolgáltatásokat végezzen, vagy éppenséggel egy brüsszeli képviseletet hozzon létre. Tehát az a nyilvánosság előtt úgy tűnik, hogy a ügyészség, amelynek a dolga a bűnösség vélelmének a megfogalmazás a vádemelés formájában, van az egyik oldalon, a másik oldalon ott van az integritás hatóságnak a vezetője, aki pedig egyéb dolgokat próbál, amelyek meg a kormány vagy az őt kinevező pozícióba helyező hatalom részére kényelmetlenek. Szóval van egy kommunikációs síkja, meg van egy általában még nem látott jogi síkja a dolognak. Mit lássunk?
3: Hát induljunk ki abból, hogy a Transparency International Magyarország is folyamatosan arról van meggyőződve, hogy a bíróságok Magyarországon függetlenül tudnak működni. Itt most vádemelés történt, tehát okunk van remélni, hogy a független bíróság erről a vádról is függetlenül, autonóm módon fog dönteni, és akkor végre ki fog derülni, hogy Bíró Ferenc az bűnös vagy ártatlan ennek megfelelően, hogyha a vád megalapozatlan, akkor őt fel fogják menteni. Ebben a helyzetben nagyon nehéz mást mondani, miközben azt mi a kezdetektől, amióta 2020...
2: De amiket Bíró Ferenc megfogalmaz, azok még nagyon súlyos vádak a kormánnyal szemben.
3: Igen.
2: És egyelőre nem látjuk erre, hogy ő milyen bizonyítékokkal állt volna.
3: Hát, látom, hogy kifutunk a beszélgetés időből, pedig ez önmagában is egy izgalmas téma.
2: Visszafogunk még rá.
3: Ez az
2: még
3: sajnálatos, hogy Bíró Ferenc ezekről az őt ért nyomásgyakorlásokról nem az ügyészségen, hanem évekkel utána a sajtóban tett említést. Azt meg szintén tartjuk, amit 25. január 16 óta, amióta Bíró Ferencet először meggyorsították, állítjuk, hogy ha igaz, amit Bíró Ferenc terhére róttak, természetesen vádnak, elítélésnek van, büntetőjárásnak és büntetőítéletnek van helye, és neki nincs keresni valója a közéletben. Azonban azt sem lehet nem észrevenni, hogy hasonló helyzetekben az ügyészség meg a nyomozóhatóságok, itt ugye az ügyészség végezte a nyomozást is, máskor nem szoktak olyan nagyon szorgalmasak lenni. Nem emlékszem például, hogy az Antal József Tudásközpont esetében a pazarló felesleges kiadások miatt indult volna hűtlenkezelés miatt bármilyen vizsgálat. Ez természetesen nem menti Bíró Ferencet, hogyha az ellene felhozott vádak vele szemben megfogalmazott korábbi gyanú igaznak bizonyul, csak az ügyészséget hozza rendkívül kellemetlen helyzetbe, hogy az azonosnak tűnő helyzetekben egyszer szorgalmas, máskor meg nem szorgalmas, és hát különösen pikáns a helyzet azáltal, hogy a beszélgetésünk elején taglalt, és valószínűleg még a következő napokban, hetekben nagyon sok beszélnivalónak témát adó törvényjavaslat az integritáshatóságnak a vagyonnyilatkozati hatásköreit nagyon helyesen megerősíti. Tehát most egy olyan hivatalt hoz helyzetbe a kormány ezzel a törvényjavaslattal, amelyiknek a vezetője az súlyos, de egyébként nem igazán a hivatali működésről vagy mulasztásról összefüggő bűncselekmény miatt vádlott. Ez nagyon furcsa helyzet.
2: Fogunk még erről beszélni. Ligeti Miklósnak, a Transparency International jogi igazgatójának köszönöm.
3: Köszönöm én is.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte a házelnöknél Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 5 törvényjavaslat megtárgyalása céljából, hogy azok elfogadása ne húzódjon az őszi ülésszakra. Ennek egyik legfőbb célja, hogy az uniós pénzek hozzáférését ne akadályozza semmi. A helyzetet Virág Andreával és Sarkadíj és Csabával értékeljük. Benyújtotta a kormány a korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amelytől az Európai Unió által visszatartott források felszabadítását várja. A javaslat alapján akár 2 év szabadságvesztéssel is büntethető lehet a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség megsértése, miközben jelentősen bővülnek az integritás hatósági jogkörei. Martin József Pétert kérdezzük. Még egyszer megkeresi az államfőt Magyar Péter, hogy megpróbálja rávenni a távozásra. A miniszterelnök az egyenes beszédben úgy fogalmazott, 4 szem közt találkozna Súlyog Tamással, és azt is elképzelhetőnek tartja, hogy újdonságot is tudna mondani neki. Súlyog Tamás szerint a miniszterelnök lényegében kizárta az önkéntes távozásának opcióját. Zoomon kapcsoljuk Váci Pétert. Távozik Györfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztjáról. A helyére Szűcs Brigitta mentőtisztet nevezték ki. A szakszervezetek bíznak a változásban. Legtöbben az eddig nem megfelelő kommunikációt és tájékoztatást emelték ki problémaként. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig azt mondta, nem celeb arcokra van szükség. Kökény Mihállyal beszélgetünk.
3: Ez a celebarcos, ez nem túl biztató Györfi Pál számára. Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. Megbeszéljük, lehet, hogy ezt is, aztán majd az egészségügyi vetületét valóban az adás végén Kökény Mihállyal, mert olyan vendégeim vannak, akikkel ezt is meg tudjuk beszélni.
4: Nem celebarcok.
3: És nem celebarcok, ráadásul. Ugye Virág Andrea, a Republikánus Intézet stratégiai igazgatója, és Sarkadíj és Csaba újságíró kolléga az Economics-től. Szervusztok, jó estét kívánok.
5: Jó estét kívánok.
3: Celebarcozásról most akkor ennyit egy kicsit. Viszont az, amit Ruf Bálint a parlamenttől kér, hogy gyorsított eljárásban is gyakorlatilag mindenfajta ülésrenden kívül is akár fogadja a parlament azokat a javaslatokat, amikkel előáll a kormányzat, ugye ezek törvényjavaslatok. És ez mind-mind azt a célt szolgálja, hogy az Európai Uniós forrásokhoz könnyen hozzáférjünk. Ez igazából nem egy szokásos ügymenet, de nagyon kirívó.
5: Azt gondolom, hogy annyira nem kirívó, főleg nem egy ilyen típusú kormányváltás után, ahol látszik, hogy nagyon nagy gőzzel kezdett bele a kormányzásba a Magyar Péter vezette kormány. Én azért azt gondolom, hogy itt láthatóan el lehet választani egymástól, vagy azonosítani lehet 2 okot, amiért ez a rendkívüli ülésnap és ez a nagyon gyorsított menetrend látszik. Az egyik az valóban az Európai Uniós pénzek hazahozatala és az ezzel kapcsolatos feltételrendszer létrehozása, illetve egyéb szakmai okok, például az oktatás kapcsán, ugye nyilván vannak olyan határidők, amiket nem lehet átcsúsztatni az őszi ülésszakra. Másrészt azért én látok emögött egy politikai szempontot is, ami azért inkább arról szól, hogy nagyon nagy lendületben van most Magyar Péter, a kormány, nagyon nagy figyelem övezi a parlamenti üléseket, és azért ennek egy hosszabb nyári szünet azért nem tenne jót, tehát nekik az az érdekük, hogy minél inkább fenntartsák ezt a lendületet, és minél rövidebb legyen az a nyári uborka szezon, ami amúgy azért szokás, nem csak a magyar, hanem a nemzetközi politikában.
3: Elég fura a helyzet, mert gyakorlatilag alkotmánymódosítás vagy alkotmányírás nélkül a régi alaptörvény hatája alatt és annak toldozgatásával, fordozgatásával valószínűleg próbálnak egy új országot építeni a törvények által. Azért ez viszont így szokatlan.
4: Annyiban nem lenne szokatlan, hogyha mondjuk nem 2 napos lenne egy parlamenti hét, meg 1 napos lenne egy parlamenti hét, tehát hogyha a előző kormányzatban, ami ugye nem annyira használta a parlamentet, annak a úgy, ahogy éppen mondjuk elvárattuk volna. Ott is mondjuk akkor 4-5 napos parlamenti hetek voltak, és ugye egymás után 2, tehát az, hogy most ugye az a rendkívüli nap az az lesz, hogy jövő héten nem csak hétfőn ül össze a parlament, hanem lesz egy keddi nap is. Tehát, hogyha mondjuk oda beterveznek mondjuk hétfőtől akár több napot is, akkor ugye nem kell.
3: Biztos vagy benne, hogy így?
4: Igen, egy keddi napot tesznek rá.
5: Igen, most is hétfőkeddek voltak.
4: Igen, de jövő héten csak egy hétfő lett volna, és azért lesz egy plusz egy nap keddi is. Tehát a másik azért tegyük hozzá, hogy az, hogy lesz ez a törvény, csak főleg, hogyha mondjuk csak a izét nézzük, az uniósat, amiben valóban sietni kell. Ugye ott már bejelentette Magyar Péter a hétvégén, hogy, vagy sőt még a múlt héten, hogy ezen a héten érkeznek ezek a javaslatok, tehát nyilvánvalóan itt is akár mondjuk, hogyha nem kedd este, amikor éppen mindenki a válogatott labdarúgó mérkőzést nézte, gondolom, és akkor jelenti be, hogy ja, meg az interjút, amit ugye itt készítették.
3: Akartam közbeszólni, de megelőzte.
4: Volt ez a két óriási esemény, és mellettem, ugye ezt is bejelentette, de azt akartam kérdezni mondani, tehát hogyha nyilván ezt akkor mondjuk a parlament elé teszik, mondjuk délelőtt, és akkor ezzel tud
3: foglalkozni.
4: Akkor akár így lehetett volna segíteni a munkát. Tehát ez egyelőre a nagy dolog azért nincsen benne, hogy mondjuk nem egy napot, hanem két napot dolgoznak a képviselők, és azért ezt lehetne húzni. Nyilván, hogyha tudják, hogy készül egy ilyen törvény.
3: Most csomag, te azt állítod ezzel, használni, hogy a képviselői munka az abból áll, hogy bemegy a parlamentbe, hogy ott ül az ülésterembe.
4: Nem, csak hanem a bizottságokban kezdenek el a munkát.
3: Na, hát látod, tehát, hogy pont ezzel mondasz ellen, tehát, hogyha bent ül, hát mert ha bent ül az ülésteremben minden nap a parlamenti ülésezés zajlik, akkor ezek a bizottsági ülések, a törvényelőkészítő munkák, a konzultációs feladatok, ezek mikor zajlanak?
4: Igen, hát nyilván mind a kettőnek megvan az útja, de hát ugye ahhoz, hogy a bizottságokban lezajlon, tehát akár az, hogy mondjuk tárgyalják a parlamentben, és felvegyék napirendre ezeket a témákat, oda elég csak azt mondani egy bizottságban, hogy felvegyük, és utána megkezdjük a plenáris tárgyalást. Tehát az, hogy a bizottságokban utána majd éppen visszakerül oda, és hogy leokézzák vagy sem. Tehát azt akartam ezzel mondani, nyilván, hogy az egész parlamenti munkát egy kicsit sűrűbbre teszik, akkor nem kell. De mondjuk ez
3: Andrea ellent mondaná.
4: Csak annyit tegyük hozzá, csak ezt akartam mondani, hogy akkor legyen még magasabb a labda, és akkor lecsapod vagy sem. De hát ez az abszolút fipsziáz azért beletartozik, hogy nyilván hozzá kell tenni, hogy most itt megjött ez a törvénycsomag, és nekünk ezt egy rendkívüli parlamenti napon kell vizsgálni, nem egy sima parlamenti napon, hanem egy rendkívüli parlamenti napon, ami csak egy plusz a
3: el nem tudod képzelni, mondjuk a jövő heti, bocsánat, Andrea, azonnal.
4: Képzelni. Szóval látom. Beszéltünk minden politikusnak.
3: Látom. De az nincs benne a képletben, hogy mondjuk tegnap este benyújtották, ma megismerkedtek a képviselők ezzel a szöveggel, és akkor jönnének módosító indítványok. Tehát ahhoz is kell egy pár nap, hogy egy módosító indítványt végigfuttassunk a rendszeren, akár azon a rendszeren is, ami mi magunk vagyunk, plusz a bizottságok. Andrea.
5: Igen, ugye itt én csak azt szerettem volna hozzátenni, hogy ez egy dolog, hogy a parlamenti képviselőknek vagy a bizottságoknak mikor mennyi idejük van elolvasni ezeket, felkészülni a vitára és a többi. De ugye itt, ami szerintem a nehezebb része a történetnek, az a minisztériumokban ezeknek a törvényjavaslatoknak az előkészítése, ami ugye egy óriási munka. Ráadásul azért a minisztériumok egy héttel később álltak fel, mint ahogy a parlament alakulőülése volt. Tehát itt azért azt hiszem 3 hétről beszélünk, amennyi ideje.
3: Pontosan annyira.
5: A minisztériumoknak volt ezeket a egyébként tényleg azért nagyon komoly és nagyon részletes törvényjavaslatokat előkészíteni. Tehát én inkább ott látom a késlekedést, tehát az, hogy miért kedd este lett benyújtva egy ilyen törvényjavaslat, az annak szerintem kevésbé a...
4: A késlekedés, mondom, csak arról beszéltük, hogy ez a milyen rendkívülinek mondjuk azt, hogy egy helyet két napot ülésezik a parlament.
5: Igen, hát ugye nyilván itt arról van szó, hogy volt a parlamentnek alapvetően egy menetrendje, egy ülésrendje, hogy mikor, hogyan üléseznek, ehhez képest ez rendkívüli, de hát tényleg én azt gondolom, hogy itt ebben van egy komoly politikai szándék azért, hogy azt mutassa az új kormány, hogy rengeteget dolgoznak. Ezt azért Magyar Péter ugye az interjúiban is, tegnap este is ugye ezt hangsúlyozta, hogy itt mindenki heti 7 nap 12 órát dolgozik, tehát ezt a és azt gondolom, mindazok alapján, amit tudunk, hogy ez nem csak egy látszat, de fontos is nekik, hogy ezt mutassák a választópolgároknak, hogy mennyit dolgoznak, és ebben a rendkívüli ülésnek nyilván egy jól hangzó kifejezés.
3: Viszont Sőjog Tamás megtalálta a módját, hogy megmagyarázza, hogy miért nem hajlandó lemondani, azért, mert Magyar Péter ilyen helyzetbe hozta. Ez egy fura indok, mert hogy ugye Magyar Péter egyáltalán nem titkolta már a választási kampányban sem, hogy mik a szándékai, tehát a közszerzőségi elnöknek nem utóbb kellett arról értesülni, hogy őt lemondott nem Magyar Péter, de erről is inkább a ti véleményeteket várok.
4: És örülök is, hogy így ülünk ennél az asztalnál, mert kíváncsi lennék rá, hogy újságíróként mi hogyan látjuk, de nem lehet azt mondani, hogy vajon Súlyog Tamás jelentette az első vereséget Magyar Péterre? Tehát miközben azt beszéljük, hogyha ma itt veszünk a törvényjavaslatnál, és azt mondjuk, hogy elment az Unióhoz, elvileg hazahoz ezt a rengeteg pénzt, ez egy óriási siker, de
3: Ukrajna, az is óriási siker
4: óriási
3: lehet.
4: Siker, tehát vannak tényleg olyan, amire azt mondanánk, hogy sokkal nagyobb, mindenképpen sokkal nagyobb volumenű dolgok, hogy ki a magyar köztársasági elnök, viszont meghúzott egy elég éles vonalat, gyakorlatilag rögtön az első vonala, ugye az volt, hogy május 31-ig
3: mondjanak le jószerivel maguktól,
4: igen.
3: Ellenkező esetben, és most vagyunk az ellenkező esetben.
4: És ugye és annak ellenére tényleg Súlyog köztársasági elnök, aki nem lehet azt mondani, hogy egy nagyon harcias lenne, legalábbis eddig nem ismertük ezt az élét. Ennek ellenére ott van, és úgy tűnik, hogy megakadt, vagy beletört a bicskája egyelőre.
3: Na, ha még egy mondatot megengedtek, a harciasság a szemmel láthatólag önmagára korlátozódik. Ugye Magyar Péter pont azt veti a szemére, hogy korábban semmiféle ilyen jelet, mint hogy te is mondod, nem mutatott. Milyen érdekes most, igen.
4: Igen, és nem is az igazságot akarom, ugye, tehát bármelyiknek is igazságot mondani, mert részemről tényleg érdekes ez a, vagy nem tudom, egyetlen jelentős ez a harc, csak fura, hogy az képes meghúzta ezt volna pont a győzelmi beszédébe, és mégis pont Súlyog Tamás az, aki szembe megy vele.
5: Szembe megy, de ettől még én azt gondolom,
4: vagy hogy ellenáll, vagy ott maradt a helyén.
5: Hát ott maradt még, aztán hát meg fogjuk látni, hogy ugye az ellenkező esetben mit fog jelenteni, azért abban a miniszterelnök elég egyértelműen fogalmazott, hogy ha maguktól nem mondanak le ezek a kétharmaddal kinevezett közjogi méltóságok élén Súlyog köztársasági elnökkel, akkor meg fogják találni rá a módot, hogy elmozdítsák őt a helyéről, tehát én azt gondolom, hogy ez igazából Súlyog részéről egy időhúzás ezen a ponton, azért én szerintem itt most vitatkozhatunk erről, hogy hogyan meg mikor, de elég egyértelműnek látszik ennek a történetnek a vége, ami azért minden valószínűség szerint az lesz, hogy nem Súlyog Tamásnak fogják hívni Magyarország köztársasági elnökét. Én nem ezt látom a politikai vereségnek, ezt egyáltalán nem, ezt inkább tényleg egy ilyen mellékszálnak érzem jelenleg a kormány kommunikációjában. Szerintem a nehezebb az lesz, amikor jelölni kell új köztársasági elnököt, hogy kijöjjön Súlyog Tamás helyére, mert arról van egy nagyon nagyfokú konszenzus, ezt minden kutatás mutatja a Tisza szavazók körében, hogy Súlyog Tamásnak mennie kell, ebben nincs igazából ellentmondás. Abban már lehet, hogy kijöjjön az ő helyére, hogy abban ez a rendkívül heterogén szavazótábor, ami egyébként a Tisza és Magyar Péter között mögött van, tudnak-e egyetérteni, kinek fog tetszeni, nem fog tetszeni. Én ott látom inkább a potenciális konfliktusokat. Hát abban, hogy Súlyog Tamás most éppen nem mond le, ez én tényleg azt gondolom, hogy egy ilyen idő kérdése, meg az, hogy hogyan jön végül el az, hogy nem ő lesz a köztársasági elnök. Azért annyit még megjegyeznék egy utolsó gondolatként, hogy itt üt vissza az, hogy a Fidesz így a 16 év alatt szépen lassan eljutott oda, hogy az a jó, hogyha egy minden kisebb súllyal rendelkező személy a köztársasági elnök,
4: hát aki erről nem ők akarták valószínűleg, szóval.
5: Hát azért, hogy mondjam, ők jelölték.
3: Már tehát, nem a Fidesz hogy... akarta? Azt mondod? Ezzel?
4: Hát hogy nyilván az első szemleges szándékuk nyilván Novák Katalin volt. Tehát
3: hogy így?
4: Úgy értettem, tehát, hogy ezt nem... Igen.
5: Persze, és hát igen. Egy ilyen helyzetben sokkal jobb lenne nekik, hogyha nem is Novák Katalin, de egy olyan szereplő lenne ott, akinek van saját értéken, politikai súlya, van valamilyen teljesítménye, amit fel tud mutatni a magyar választópolgárok felé. Hát Súlyog Tamás azért ebben nem bővelkedik támadási felületben.
3: Viszont tegnap azért egy fél mondat elég azt Magyar Péter sejtetni hagyta, hogy lesz egy közvetlen köztársasági elnök választás. Az ő szándéka szerint egyébként ez újra és újra előkerül, amikor nem a parlament szavaz, hanem a nép. És hát közben meg a vidéki prókátor meg is írta, amit hetek óta sugdosnak, hogy lehetséges, hogy Rost Andrea lenne egyébként az a jelölt, akit indítana adott esetben a Tisza, ugye most ül a parlamentben, de hát ő volt a második a listán, tehát azért az ő pozicionálása is jelent valamit. Mit gondoltok erről? És mit gondoltok erről a jelöltről, ha valódi jelölt lesz?
5: Én itt azt gondolom, hogy leginkább az benne az ellentmondásos és a kritikára teret adó tényező, hogy ő hát azért tényleg a Tisza párt listáján volt rajta, most a Tisza párt frakciójában ül a parlamentben, tehát neki van egy nagyon egyértelmű pártpolitikai elköteleződése.
3: Adott esetben a Tisza párt jelölni, hát ez így.
5: Igen, de hogyha azért itt az a cél, és nyilván itt tényleg el kell választani azt, hogy most közvetlen köztársasági elnök választásról beszélünk, vagy egy közvetetről, hogy egy ennél erősebb köztársasági elnöki funkció lesz-e majd a jövőben Magyarországon, vagy nem, de hogyha most a jelenlegi rendszerről beszélünk, és arról, hogy pont egy olyan szisztémát próbál leépíteni a Tisza, ahol ezeket a típusú kinevezéseket, döntéseket, pártpolitikai motivációk határozták meg, és a elmúlt 16 év köztársasági elnökeiről ugye azért sok mindent lehet mondani, de azt nem, hogy pártpolitikailag függetlenek lettek volna, és betöltötték volna az alkotmányos funkciójukat. Ebben a helyzetben olyan valakit jelölni, akinek van ilyen típusú párt kötődése, azért mégiscsak furcsa, miközben nyilván lehet amellett érvelni, hogy ettől még ő majd függetlenül látja el, de hát a látszat is számít ebben, és ez azért mindenképpen olyan, ami egy nagyon komoly támadási felületet ad.
3: Ugye azt még nem látjuk, hogyha így lenne, akkor ki mindenki jelölhet, hogy csak a politikai pártok jelölhetnek a civil szervezetek, jelölhet-e bárkit, hogyan lehet felkerülni egy ilyen listára, ez mondjuk egy szabályozási kérdés, ha egyáltalán oda jutunk.
4: Sőt, hogyha egy kicsit visszajövünk a rögvalósághoz, ugye volt téma is, vagy lehet téma még ugye az integritás hatóságnak a szerepe is, ugye, hogyha a törvényeket behozzuk, akkor mindenképpen fontos az integritás hatóság, és ugye az elnökével szemben zajlani fog egy bírósági eljárás, egy vádat is emeltek ellen, és most egyfelől az is érdekes, hogy például az ő szerepével kapcsolatban nem nagyon szólalt meg még Magyar Péter, a jövőjével kapcsolatban mennyire összeegyeztethető az integritás hatóságnak
3: vezetője. Kérdés, nem a miniszterelnök
4: hatóságnak. Igen, és ezt akartam hogy mondani, hogy igen, hanem hogy a két ember tud ebben szerepet játszani. Egyik az álszelnök, Evin Diszlász, akit ugye szintén le akar mondatni Magyar Péter, a másik pedig ugye Súlyog Tamás, hogy neki kell majd kinevezni, illetve a köztársasági elnök. Pont, hogyha ezt a két embert még ki is löki, akkor még akár is előfordulhat, hogy amiatt nem tudnak az integritás hatóság élére új embert tenni. Tehát annyi érdekes dominó van, és ha nyilván a véleményemet is kérdezted, szerintem ez a legkevés számomra, persze hírfogyasztásként így a foci VB mellé biztos érdekes lesz, hogy hogyan vitatkozik egymással Súlyog Tamás, és vagy hogyan posztolnak egymás alá a két közjogi méltóságunk, de hogyha mondjuk a kicsit gazdasági oldalát nézzük meg az országnak, és például azt nézzük meg, hogy a jelenlegi májusi költségvetés államháztartási mutató az pont a harmada volt az egy évvel ezelőtti államháztartási eredménynek, akkor azt láthatjuk, hogy azért ennél sokkal forróbb kumpik vannak a Magyar Parlament asztalán.
3: Nyilván.
4: Kijöttem ebből.
3: Igen. Méghozzá jól. Virág Andrea, Sarkadi és Csaba, köszönöm.
4: Köszönjük szépen.
5: Köszönjük szépen.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Június 6-a óta nincs lehetőség új vendégmunkás tartózkodási kérelem benyújtására. Magyarországon ezt az országgyűlésben Pósfai Gábor belügyminiszter erősítette meg. Itt a szigorítás az a Fülöp-szigetekről, Örményországból, illetve Grúziából, Georgiából érkezőket érinti első körben. Közben meg az van, hogy a kínaiak azok jöhetnek a kínai gyárakba, nem tudom, hogy pontosan mi a különbség a bizonyos területek között és a szabályozásban. Egészen pontosan miről van szó, főleg azt nem tudom, hogy ez hogyan hat a magyarországi munkaerőpiacra, a magyar munkavállalók munkaerőpiaci helyzetére. De nem baj, hogy én nem tudom, mert itt van Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója, ő meg aztán ehhez nagyon ért jó reggelt kívánok. Szóval hogy állunk egészen pontosan? Mit jelent ez mondjuk a magyar munkavállalónak?
2: Nos, a magyar munkavállalók szempontjából talán azt fontos megjegyezni, hogy ők ebből annyit érzékeltek, hogy egyre inkább az elmúlt években megjelentek a külföldi munkavállalók. Az, hogy most holnaptól fogva eltűnnének a külföldi munkavállalók, erről szó nincs. Ahogy a szerkesztő úr említette is, bizonyos csatornákon továbbra is jöhetnek be külföldi dolgozók. Éppen ezért...
1: Meg akik itt vannak, azok is maradhatnak.
2: Illetve akiknek az engedélykérelme be lett adva és be lett fizetve, azok szintén végig fognak menni az eljáráson, és ők továbbra is itt lesznek a következő 2+1 évben. Tehát valójában ez a fajta módosítás leginkább azokat a cégeket érinti, amely cégek nagy létszámokat igényeltek egy-egy új gyártósor telepítése kapcsán, vagy egy felfokozott termelés sebességváltása kapcsán. Na, az ő esetükben hirtelen eltűnt az a megoldás, ami idáig megnyugtató válaszokat adott ezen cégeknek annak érdekében, hogy hogyan tervezzék a termelésüket. Nekik ez problémás. A magyar munkavállalók talán annyit érzékelhetnek, hogyha ezek a cégek nem tudják viszont megoldani ezt a fajta sebességváltást, vagy nem tudnak hozzányúlni hirtelen nagyobb létszámokhoz, márpedig a globális piacokon látjuk azt, hogy itt a gyorsaság rendkívül fontos, tehát pár hónapon belül tudni kell válaszokat adni egy-egy termelési igényre. Ha ezt nem tudjuk megadni, akkor azt az adott termelés máshova viszik. Tehát az elképzelhető, hogy lesznek olyan cégek, amelyek nem itt valósítják meg ezáltal a beruházásukat, vagy nem itt pörgetik fel az adott termékgyártását, hanem máshol.
1: Fülöp-szigetek, Örményország és Georgia, meg a másik oldalon Kína. Mi a különbség? Munkaerőkölcsönzésre kell gondolni, az, hogy saját foglalkoztatót, ki az, aki magának szervezi a munkavállalókat, vagy egész egyszerűen leadja az igényt, és akkor ezt valaki más megoldja helyette? Vagy itt föltétlenül földrajzi jellegű a célzása a kormánynak?
2: Nos, a két alapvető különbség van. Az egyik az az, hogy ugye munkaerőkölcsönzők voltak azok, akikre szabva volt az előbb említett, már megszűnt jogszabály. A munkaerőkölcsönzőkön keresztül tudták behozni azokat a valós igényeket, amely valós igények az előbb említett termelési felfutásokból adódtak. Ezt szüntette meg most a kormányzat, viszont megmaradt minden más opció, ahogy a kormány szóvivő is említette, több tucat megoldás létezik, hogy ma Magyarországon egy külföldi tartózkodjék. Az, hogy dolgozzon, az már egy szűkebb terület. Az előbb említett kínai munkások sosem voltak rajta azon a területen, amint például munkaerőkölcsönzők behozhattak munkavállalókat, hanem sokkal inkább a cégek direkt maguknak igényelhettek így munkavállalót. Most maguk a beruházók, a beruházás megvalósítása céljából hoznak be, mondjuk, ha kínai a cég, akkor kínai munkavállalókat. Ebben nincsen beleszólása egyetlen egy kölcsönzőnek sem. Ezt a kormányzattal kötött megállapodás alapján tudja ezt megtenni a beruházó. Ezt sérelmezték ki is egyébként a helyi kisvállalkozók sok esetben, akik arra vártak, hogy akkor ők majd beszállítóként megjelenhetnek felfuttatni egy adott gyárat, üzemet. Nagyon sokan azt mondták, hogy igen, akkor ott tudnának magyarok dolgozni, de miért nem őket foglalkoztatják. emberek. Ez tény is való, hogy ezeket a csapokat úgymond a kormányzat nem zárta el, pont ellenkezőleg azt a területet sikerült lezárni, amelyik egyébként a legellenőrzöttebb volt, és teljes mértékben kipróbált, szankcionizált, tehát hogyha valami nem törvényszerűen történt, akkor abban az esetben komoly büntetést kellett fizetni a cégeknek. És megmaradt minden más lehetőség, amit mi magyarosan csak úgy hívunk, hogy kiskapus megoldás, illetőleg átláthatatlanná teszi, hiszen innentől fogva bármely cég kérhet például a foglalkoztatási célú behozatalt. Abban az esetben maradt az előbb említett három ország, viszont az eljárásrend az a nagyságrendileg 3 hónapról minimum 6 hónapra kitolódott. 6 hónapra a cégek nem tudnak tervezni, tehát az nagyon, hogy is mondjam, a mai változó világban erre nem lehet termelést tervezni.
1: Pont a rendkívüli rugalmasság pontosan, az volna, hogy erre tudjanak építeni. Ugye kormányzati részről az volt az állítás, hogy azért, hogy a magyar munkavállalók ne kerüljenek rosszabb helyzetbe. Na most az a munka, az a vendégmunkás tömeg, amelyik a jövőben nem fog így megjelenni a magyar munkaerőpiacon, az mekkora lehetőséget jelent a magyarországi magyar munkavállalóknak? Hány emberről beszélünk? Mekkora hányad ez a teljes munkavállalói rétegnek?
2: Ez nagyon jó kérdés, mert itt mindig a tömeg mögött mindenki egy ilyen óriási, több százezres tömegről beszélt. A minap olvastam valahol, hogy 1,2 milliót is keresnek már egyes nézők és hallgatók, mert valahol ilyet olvastak, szó nincsen erről. Tehát a Magyarországon a Fülöp-szigeteki munkavállalók létszáma úgy, hogy valójában az előbb említett három országból ténylegesen csak onnan érkeztek munkavállalók, olyan 10-15 ezeres létszámról beszélünk. Ez ugye a 4,7 milliós munkaerőpiachoz képest teljesen elenyésző. A teljes harmadik országbeliek lélekszáma ma Magyarországon az 90 ezer fő körül van. És akkor ebben benne van minden, az előbb említett kiskapus módszer. A kölcsönzők által behozott, előbb említett tömeges létszám kapcsán 2024-ben az országban megfordult munkavállalók teljes száma 60 ezer fő volt.
1: Tehát a 4,7 millióból.
2: Igen.
1: Tehát hogyha így vesszük egyébként, a teljes dolgozó népesség tekintetében ez egy marginális szám. Abszolút. Ez a nem osz, nem szoroz. Ezt szokták mondani, hogy az ötödik jegy a tizedes vesző után.
2: Viszont
1: bizonyos iparágokban meg kulcsfontosságú, hogy vannak vagy
2: nincsen. És ez jellemzően a feldolgozóipar, a horeca szektor, tehát az a szállás, vendéglátás területe, az agrárium, az élelmiszergyártás, tehát hogy olyan területeken, ahova egyébként magyar munkavállalókat nem, vagy csak alig találtak, vagy csak olyan fluktuáció mellett találtak, amelyek már nem érte meg. Tehát a cégek abban az esetben, hogyha megszűnik ez a lehetőség számukra, utána ők nem feltétlen magyar munkavállalókhoz nyúlnak vissza újra, hanem sok esetben automatizálják és robotizálják a sorokat. Erre látunk példát akkor, amikor mondjuk megnézünk egy automata raktárat, ahol már nem keresnek targoncásokat, nem keresnek raktárosokat, komissiózókat, hanem teljes mértékben automata rendszereket építenek fel, amiben nincsen munkavállaló. Ugyanezt látjuk az agráriumban, ahol a különböző telepeken pont azért, mert elfogytak a munkavállalók, akik kellő tapasztalattal és motivációval bírtak ezen a területen, és tudták vállalni a munkát, ezért automatizálják az adott területet. Miért? Mert egyébként nem tudja úgy növelni a költségeket, tehát a béreket például, hiszen maga a megtermelt produktum, tehát legyen az élelmiszer, legyen az valamilyen ipari termék, annak az árában nem tudja érvényesíteni a megemelt költségszerkezetet. Tehát, hogy éppen ez
1: modernizálódik a szektor.
2: Így van, és ez viszont azt is jelenti...
1: Ez egy fejlődés irány is.
2: Így van, de ez azt is jelenti, hogy ha a dolgozók nem képzik magukat, akkor óhatatlanul is kiszorulnak a munkaerőpiacról. Tehát pont ellentétes a folyamat, mint amit sokan várnának, hogy akkor hónaptól fogva egy bérverseny indul meg, és fizessenek a cégek. Magyarországon ma éves szinten nagyságrendileg 30-35 ezer cég dől be, immáron negyedik éve. Ez, ha megnézzük, a társas vállalkozások száma Magyarországon 500 000, 100 ezer cég ment tönkre az elmúlt 3-4 évben, ez egy bődületesen magas szám. Ez azt is jelentette, hogy a munkanélküliség azért nem tud csökkenni, mert nincsenek cégek, akik felszívják már a munkavállalókat. Rendkívül alacsony a nyitott pozíció szám Magyarországon, összességében olyan 60 ezer nyitott pozíciónk van. Ha ez a 4,7 milliós piacra szétvetítjük, akkor ez egy nagyon alacsony szám.
1: A ki- és bevándorlás egyenlege az nagyjából hogyan alakul, vagy mire számítanak a munkáltatók, hogy alakulhat?
2: Ugye a munkavállalók egy komoly rétege azt mondja, hogy ha abban az esetben, hogyha én nem tudok megélni Magyarországon, akkor látva az előttem lévők példáját, megindulok külföldre. Európa szerte 3 millió állás betöltetlen. És Európában tudjuk, hogy Magyarországon keresik az egyik legalacsonyabb bérszínvonalon a dolgozók a bérüket. Tehát éppen ezért...
1: Egyik kérdésben se lesz rövid távú változás. Európában továbbra is sok embert fognak keresni, Magyarországon meg még jó ideig nem fognak eleget keresni.
2: Így van, így van. És éves szinten nagyságrendileg egy a 30-40 ezer ember megy külföldre, ami gyakorlatilag Mohács teljes lakossága, ha így nézzük, vagy Tata. Ezt lassítani lehetne azáltal, hogyha ha valahogy a költségszerkezet másként alakul, tehát a cégeknek alacsonyabb adózás forma van, és ezáltal ebből a megtakarításból idézőjelben tudnak magasabb bért fizetni, de több járulékot nem bírnak elviselni. A munkavállalóknak pedig hát tény is való, hogy azon kell elgondolkozni, hogy ők a munkájuk által tudnak-e úgy magasabb hozzáadott értéket termelni, hogy azzal magasabb bért tudjanak elérni.
1: Nógrádi Józsefnek, a Trenkvalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatójának köszönöm szépen.
2: Köszönöm a lehetőséget.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Benyújtotta a kormány a korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amelytől az Európai Unió által visszatartott források felszabadítását várja. A javaslat alapján akár 2 év szabadságvesztéssel is büntethető lehet a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség megsértése, miközben jelentősen bővülnek az integritás hatóság jogkörei. Martin József Pétert kérdezzük.
2: A Transparency International ügyvezető igazgatója a vendégünk. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Nagyon nagy paksaméta ez ahhoz képest, hogy láttunk mi 10 soros törvényeket is az elmúlt időszakban már, törvényjavaslatokat. Ehhez képest ez egy nagyon komoly dolog. Nagyon gyorsan készült. Abban bízik az ember ilyenkor, hogy de jó, ugye? Tehát a kérdésem az, hogy ez megállja az időpróbáját, majd kiállja az időpróbáját ez a törvényjavaslat.
3: Én azt gondolom, hogy ki fogja állni az idő próbáját. Valóban egy nagyon nagy javaslatcsomagról van szó, ugye 110 oldal, és több korrupció elleni és jogállamisági intézkedést tartalmaz. Elsősorban azokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Magyarország hozzájusson az Európai Uniós támogatáshoz.
2: Korábban mindig azt mondta az ellenzék, hogy azért nem érti, hogy mi ezzel a probléma, mert ez lenne Magyarország érdeke. Nem csak a pénz, hanem ezek az intézkedések is. Eddig ez ellenállásba ütközött politikaiba. Ezek most átmennek, mitől lesz így jobb az ország?
3: Ez teljesen egyértelmű, hogy itt nem pusztán a pénzről van szó, nyilván arról is, és ez nagyon fontos, hogy Magyarország hozzájusson ehhez az óriási összeghez, több 1000 milliárd forinthoz, 6-7000 milliárd forintról van szó ebben a menetben, tehát óriási pénzről beszélünk, de szó van arról is, hogy Magyarországon ugye helyre kell állítani a jogállamiságot, és hosszú távon is egy olyan

0: korrupció elleni keretrendszert kell kialakítani, ami kiállja az idők próbáját. És én azt gondolom, hogy ez a csomag, bár egyes kisebb pontokban nyilván lehet kritikákat megfogalmazni, meg talán kell is, de azt gondolom, hogy a csomag egészében az mindenképpen megfelel ezeknek a kritériumoknak, tehát ez alapján lehívható lesz majd ez az irdatlan mennyiségű összeg. Nyilván ehhez még azért több minden is kell, mert ugye kell egy jó helyreállítási terv, amit szintén benyújtott a kormány, kellenek majd operatív programok, szóval sok minden kell hozzá, de leívható lesz, én azt gondolom, hogy jó esély van arra, hogy leívható lesz ez az összeg, és a nagy lépést teszünk a jogállamiság helyreállítása, illetve a korrupció elleni keretrendszer megfelelő kialakítása irányába is.
1: Sarkadi és Csaba az előbb tett két kritikus megjegyzést, az egyik az hogy miért kérdeste került ez be, és miért kell egy hetet várni arra, hogy elfogadhassa a parlament, amikor az idővel fut versenyt a kormány. A másik pedig az integritás hatóság elnökének pikáns helyzete, vagy fura helyzete, mert ugye ellene most valami 150 millió forintnyi ügyben zajlik vizsgálat, sőt, tulajdonképpen az ügyészség vádemelési javaslata már a bíróság elé is tárta a dolgot. Másfelől meg rábíznák ennek a dolognak a jogi és sok szempontból ellenőrzési processzusát.
0: Igen, hát akkor menjünk sorba. Tehát ugye én azt gondolom, hogy a csomag elleni talán egyetlen igazi érdemi kritika az az lehet, hogy nem előzte meg a csomagot érdemi társadalmi konzultáció. Azt gondolom egyébként, hogy itt most ebben az esetben, és hangsúlyozom, hogy ebben az esetben érdemes megértőnek lennünk, hiszen valóban van egy időnyomás. Tehát nagyon gyorsan kell ezeket az intézkedéseket meghozni, magyarul nagyon gyorsan kell ezeket a törvényeket elfogadni, a végrehajtást megkezdeni, hogy aztán el lehessen kezdeni a pénzek költését is. Ugye mindennek nagyjából augusztus 31-ig le kell pörögnie, tehát én azt gondolom, hogy ez most még bocsánatos bűn, hogy nem volt társadalmi konzultáció. Ha ez folytatódik, ez a gyakorlat, akkor az már aggodalomra adhat majd okot, de most ez még azt gondolom,
1: most nagyon hangsúlyosan egyébként nem ezt ígéri a kormány.
0: Nem ezt ígéri, kommunikációban folyamatosan arról van szó, hogy folyamatos társadalmi konzultáció lesz, és bevonják a társadalom legszélesebb rétegeit, de reményeink szerint ez így is fog történni.
1: Akkor
0: és akkor azt gondolom, hogy ez így most még elcsúszik.
1: Arról vitatkozni, hogy legyen egy értelmes vagyonnyilatkozat, szerintem a társadalom elsőprő része azt mondaná, hogy persze legyen egy értelmes vagyonnyilatkozat.
0: Hát hogyne, tehát ugye itt nagyon fontos húsba vágó kérdésekről van szó, tehát a vagyonnyilatkozati rendszert az alapjaiban alakítják át, és egyébként felhasználták azokat a szempontokat is, amiket a Transparency International Magyarország több más civil szervezettel együtt már nagyon-nagyon régóta, hogy nem mondjam 10 éve szorgalmaz, tehát az, hogy ugye végre lesz ki ellenőrizze a vagyonnyilatkozatokat, ez az integritás hatóság lesz szankció, hogyha valaki nem nyújtja be, vagy hamis vagyonnyilatkozatot nyújt be, a vagyonnyilatkozat kiterjed majd a családtagokra is, tehát ezeket mi nagyon-nagyon régen mondjuk, és végre most látjuk a törvénytervezetben. De emellett még sok más, 5 másik területen is egyébként nagyon komoly erőrelépés történik. A közadatok nyilvánossága, a közbeszerzési rendszer integritása terén, tehát a közbeszerzési rendszer is el fog mozdulni abba az irányba, hogy erősíti majd a versenyt. Például mondjuk az 101 ajánlatos beszerzések arányát kívánja ugye a kormány csökkenteni. Ez a hazai forrásból származó közbeszerzések esetében még mindig nagyon magas, bőven magasabb, mint amit az Unió előír. Tehát ez csökkenteni kell, és ezen túl külön indokolni kell azt, hogyha csak egy szereplő van mondjuk egy eljárásban. Aztán ide tartozik mondjuk a magán nyugdíjpénztári rendszer, és ide tartozik ugye az integritás hatóság hatókörének a bővítése is, és akkor már is itt vagyunk a kérdés második felénél.
1: Hogy mi lesz bíró úrral, és mi lesz ezzel az ügyel?
0: Igen, hát ugye én ezt teljesen külön választanám, ezt a két kérdést. Tehát az, hogy az integritás hatóság jogosítványait bővíteni kell, ezt nagyon régóta mondja az Európai Unió, és mi is nagyon régóta mondjuk egyébként. Tehát az előző kormány, az Orbán kormány, ha úgy tetszik a NER, ez folyamatosan elszabotálta. Egyébként ezeknek az intézkedéseknek a nagy részét, amiről most az imént beszéltem, ezeknek a nagy részét elszabotálták, ezt is elszabotálták, most végre ez megtörténik, az integritás hatóság plusz jogosítványokat kap, például például a vagyonnyilatkozatok terén, de más büntetőeljárásokba is betekinthet majd banktitkokba, és akár még államtitokba is. Tehát,
1: sőt, újraindíthat az ügyészség vagy a rendőrség által dobott ügyeket.
0: Így van, újraindíthat egy ilyen kvázi pótmagánvádszerűen ügyeket. Tehát én azt gondolom, hogy összességében ez a csomag megint csak jó irányba mutat. Én azt gondolom, hogy ebben nincs igazán olyan elem, ami vagy hiányzik belőle, vagy ne lenne a jó irányba mutató. Az, hogy egyébként Bíró Ferenccel mi fog történni, vagy hogy ez a vádemelés ez hova fut ki, esetleg ejtik-e a vádat záros határidőn belül, vagy a vádat fenntartják, és bírósági eljárás lesz belőle, ez igazából ettől a kérdéstől azt gondolom, hogy független, és ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy a magyar igazságszolgáltatás függetlenül működjön. És ugye ez nem tartalmazza, mert nem is tartalmazhatja ezt a csomagot, de az nagyon fontos, tehát ahhoz, hogy jogállamról beszéljünk ismét Magyarországon, ahhoz még ezen egyébként üdvözlendő csomag mellett még kell néhány tényező, az egyik például az Európai Ügyészséghez volt csatlakozás, ez nagyjából megtörtént, legalábbis ennek a bejelentése, és kell az is, hogy az állami intézmények élén független szereplők álljanak. Hangsúlyosan az igazságszolgáltatás intézményei élén. Tehát igazából akkor lenne megnyugtató a jogállami helyreállítás, hogyha más lenne a legfőbb ügyész, mint a NER-ben, más lenne a kúria elnöke, és az Alkotmánybíróság is
1: célnál vagyunk megint.
0: Meg tudna újulni. És azt gondolom, hogyha egy minden elemében független igazságszolgáltatásról beszélünk, és félre ne értse, a független igazságszolgáltatás az természetesen nem azt jelenti, hogy az egyik pártkáder másik pártkáderre kell lesz cserélni, hanem független, valóban független emberekre van szükség, akiknek nagyon-nagyon magas a szakmai presztízsük és az integritásuk. Tehát, hogyha ez megtörténik, akkor azt gondolom, hogy Bíró Ferenc ügyében is egy olyan ítélet fog születni, amely, hogy mondjam, közbizalomra tarthat.
1: Ugye Bíró Ferenc azt állítja, hogy őt megzsarolt a két miniszter egy korábbi időszakban, nem tett ez ügyben feljelentést, ő arra vár, hogy az ügyészség magától lépjen. Nem tudom, hogy ez így jó-e, de ez az ő dolga. Viszont megint ott tartunk, amiről beszéltünk az előbb a köztársasági elnök lemondása kapcsán. Ugye a főügyész nem mond le, az Alkotmánybíróság elnöke nem mond le, a kúria elnöke nem mond le, de felszólításokat kaptak. Jogállami eszközökkel el lehet-e mozdítani őket?
0: Én azt gondolom, hogy igen, és itt fontos azt megjegyezni, megemlíteni, talán hangsúlyozni is, hogy alapvetően ugye egy rendszerváltás folyamatában vagyunk. Talán azt nem lehet mondani, hogy már meg is történt a rendszerváltás, mert csak a választás történt meg, és a kormányváltás, de a választói felhatalmazás az egyértelmű, egyértelműen a rendszerváltás irányába kell, hogy mutasson a kormány tevékenysége, és egyáltalán az az új közjogi struktúra, ami kialakulóban van. És ennek a lényege pedig az, hogy az autokratikus hibrid rendszert fel kell, hogy váltsa egy valóban demokratikus rendszer. És a demokratikus rendszerhez azt gondolom, hogy új szereplők kellenek, tehát én azt gondolom...
1: De ez ér velük szemben jogi értelemben?
0: Én azt gondolom, hogy ér jogi értelemben, mert a jogállamiság helyreállításáról van szó, tehát nem állja meg a helyét szerintem az az érv, hogy ez a jogállamiság hogy is mondjam, megcsúfolása lenne, hogyha őket mondjuk egy alkotmánymódosítással elmozdítanák. Pont ellenkezőleg, ugye miután ők szekték meg napi szinten a jogállamiságot az elmúlt rendszerben, tehát a NER alatt, ezért ahhoz, hogy valóban jogállami viszonyok legyenek Magyarországon, ahhoz egyértelmű az, hogy személyiscserékre van szükség, persze azokkal a megszorításokkal, amiket mondtam, hogy magas integritású, magas szakmai presztízsű személyeket kell a helyükre kinevezni. De azt gondolom, hogy ez a jogállam keretein belül teljes mértékben megoldható, sőt, azt is gondolom, hogy a jogállam helyreállítása feltételezi ezt a lépést.
1: Martin József Péter, köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen!

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter miniszterelnök még egyszer leülne ezúttal négy szem közt, ahogy ő fogalmazott, fegyverhordozók nélkül Sulyog Tamás köztársasági elnökkel, azért, hogy meggyőzze a távozásról. Erről beszélt tegnap a kormányfő itt az Egyenes beszédben. Ezzel a témával kezdjük. Juhász Bence politológus, jó reggelt, szervusz, örülök, hogy itt vagy nálunk. Mire számítanál egy, jó persze, szeretnénk légy lenni a falon azon a beszélgetésen, mivel négy szem közt lesz, ezért részleteket nem fogunk direktben megtudni róla, de ott egy erősebb, határozottabb fellépés, szerinted ami valószínűbb Magyar Péter részéről Sulyog Tamás felé, vagy pedig a nyilvánosságban is elhangzotthoz képest egy visszafogottabb és a meggyőzés egyéb eszközeire építő beszélgetés?
2: Nyilván ebben biztosat nem fog tudni mondani, de az én benyomásom, intuícióm az az lenne gyakorlatilag, hogy Magyar Péter úgy próbál meg Sulyog Tamás irányába érvelni, hogy egy önkéntes lemondással gyakorlatilag pont a tiszás és a fideszes szavazók közötti egységet, közös nevezőt tudná gyakorlatilag elősegíteni az elnök úr, hiszen hogyha nem mond le, és egy valamilyen kreatív alkotmányozással fogják őt eltávolítani a hatalmából, az mégiscsak a Fidesz támogató szimpatizánsok szempontjából lehet nyilván egy a jogállammal szembe menő lépés. Bár az ország politikailag aktívabb, nagyobbik hányada szemében ugye Sulyog Tamás a korábbi illiberális rendszernek a köztársasági elnöke, ebből a tekintetből ugye nem gondolják legitimnek őt, mint közjogi méltóság, hiszen egy rendszerváltás történt április 12-én, és szeretnénk ugye visszaépíteni az alkotmányos demokráciának a kereteit Magyarországon. Így nyilván az előző rendszer által kinevezett és a hatalmi koncentrációhoz hozzájáruló közjogi méltóságok, akik a tiszás politikusok és szavazók szerint nem tartották be ugye az alaptörvény szerinti kötelezettségüket, tehát például Sulyog Tamás nem őrködött az alkotmányosság felett, ők bizony eltávolítandóak a rendszerváltás fényében.
1: Világos, politikailag értem ezt a logikát, főleg annak tükrében, hogy Magyar Péter ezzel kampányolt, tehát ehhez tulajdonképpen neki a politikai felhatalmazása megvan. A jogi kérdés ugye az, hogy közjogi értelemben nem történt rendszerváltás, tehát az a ugyanabban a közjogi rendszerben élünk, mint éltünk április 12-e előtt, meg 2010-ben is tulajdonképpen ugyanabban éltünk, mint 2010 előtt. Nyilván mindenki magára formálja, vagy magára szabja ezeket a kereteket. De mondjuk választások vannak, parlamentáris rendszer működik, és a gazdaságot meghatározó számos jogszabály, az meg alapelvek azok, például a magántulajdonnak a védelme, az ugyanúgy él. Ez nagyon sok...
2: Mára mennyire?
1: Igen. Én értem egyébként, igen, most az elvi keretekről beszélek, aztán, hogy, hogy a döntéshozók a gyakorlatban hogy rendezik ezt be saját maguk számára az ön érdekeik alapján, tényleg értem ezt a vitát. De Magyar Péter maga is azt mondta tegnap az Egyenes beszédben, hogy a jogállamiság és a reputáció miatt gondolja úgy, hogy még egyszer leülne Sulyog Tamásra, tehát mint hogy ő is érzékelné azt, ha nem is feltétlenül gondolja netán úgy, hogy itt ez jogállamisági problémákat fölvet, de azt, hogy ennek akár politikai kockázata is van, hogyha ha kimondva nem is, de a gyakorlatban mégiscsak egy személyre szabott alkotmányozással távolítják el Sulyog Tamást. Ebből érzem én azt, hogy valami, tehát ilyen soft landinget keres ebben a témában.
2: Igen, és erre próbáltam utalni akkor, amikor ugye azt vetettem föl a válaszom első felében, hogy gyakorlatilag olyan érveket tudna felhozni szerintem Magyar Péter Sulyog Tamás elnök úr irányába, amik pont ezt a nemzet egységét erősítendő érvek gyakorlatilag, és ezzel próbálná rávenni arra Sulyog Tamást, hogy önként mondjon le, hiszen hiába van meg a politikai felhatalmazása a Tisza pártnak, mégis valószínűleg a nemzet egysége szempontjából jobb lenne az, hogyha nem kéne ezeket a kreatív alkotmányozásokat megtenniük gyakorlatilag, hanem az elnök úr önként lemondaná a tisztségéről. A szavazók, az állampolgárok szempontjából.
1: Lehet olyan számítás a miniszterelnökben, hogyha Oké, tehát jogilag lehetséges, ha az alkotmányozó többség bőségesen megvan a parlamentben, a politikai felhatalmazás megvan, mert hogy már a választásban is ez téma volt, vagy a választás előtti kampányban is ez már téma volt, de hogyha mégis valamilyen jogi barkácsolás nyomán lehet megválni Súlyog Tamástól, akkor ez egy olyan precedens teremthet, ami a későbbiekben akár, fordulod, a politika az nem áll meg soha, az mindig történik, a későbbiekben akár egy másik politikai erő számára is hivatkozási alap lehet.
2: Így van pontosan, a történelem ugye nem ért véget, és folytatódik majd, és pontosan szerintem ezt a precedenst szeretné úgymond megsporolni a Tisza gyakorlatilag, és megúszni, de azt gondolom, hogy azért nem lesz hatalmas lelkiismeret furdulásuk, hogyha mégis nekik kell megtenniük ezt a lépést, és az elnök úr nem fog lemondani. Ráadásul ugye van itt szó más közjogi tisztségviselőkről is, akiket le kell váltani annak érdekében, hogy visszaállhasson a közbizalom gyakorlatilag a különböző állami intézményekben. Tehát azért ez nem csak Súlyog Tamás elnök úrról szól, de nyilván ő egy szimbolikus megtestesítője ennek az egész alkotmányos dilemmának, ez egyértelmű. És látható az, hogy amellett, hogy ugye nagy nemzetközi sikereket tudott elérni a Tisza párt itt az első hónapban, ugye egyre inkább belemennek ezekbe a nagyon bonyolult és összetett magyarországi alkotmányos kérdésekbe. Ugye egy szimbolikus lépést itt is tettek már a miniszterelnök két ciklusban történő korlátozásában, ami egyértelműen jelzi azért azt a magyar emberek számára is, és a nemzetközi társadalom számára is, hogy itt tényleg egy az alkotmányosság felé való visszaépítés a célja az új kormányzatnak, és ebben a keretben értelmezendő ugye ez az elnök úrhoz és más közjogi tisztségviselőkhöz fűződő dilemma is, hiszen önmagában, hogyha egy új politikai párt kerülne kétharmaddal hatalomra, és hirtelen azt mondanák, hogy mi leszeretnénk váltani az összes közjogi tisztségviselőt, hát azért az felvetne tényleg alkotmányossági és demokratikus kritikákat nemzetközileg is, viszont azért itt nem erről van szó, itt arról van szó, ugye, hogy az alap kiinduló helyzet volt az, ahogy Orbán Viktor is legkésőbb ugye 2014-ben explicit módon elmondta, hogy ő egy illiberális államot épített föl. Az illiberális állam az ellentétes gyakorlatilag az alkotmányos demokráciával, és hogyha most Magyar Péter és a Tisza párt szeretné visszaépíteni az alkotmányos demokráciát, akkor bizony ezeket a lépéseket meg kell tenni, és ez hozzájár gyakorlatilag a rendszerváltáshoz.
1: Viszont nem vonatkoztathat el Magyar Péter attól, hogy külföldről is figyelik az ő lépéseit, nagyon komolyan figyelik, és nem biztos, hogy a mi politikai leíró nyelvkészletünkkel fogják értelmezni mindazt, amit tesz, hogyha azt látják külföldről, hogy az alaptörvényhez, illetve a alkotmányos tisztségviselőknek a személyéhez funkciója az úgy nyúl hozzá, nem tudjuk, hogy kinek mi jár egyébként a fejében külföldön, de akkor, amikor nekünk most jó fiúnak kell lenni, meg kell állapodnunk az Európai Unióval, nagyon sok pénzről van szó, nagyon sok egyrészt kreatív, másrészt meg partneri együttműködésre is szükség van, akkor könnyen elképzelhető volna, hogy egy ilyen front akár csak esetleges kinyitása is olyan ár, amit nem érdemes vállalni.
2: Pontosan ez így igaz szerintem. Ezért például nagyon fontos az önkorlátozó lépés, hogy a miniszterelnök ugye két ciklusban korlátozza a saját betöltető hatalmát.
1: Ha van egy külföldi kritika, akkor azt mondják, hogy figyelj, ne nyúljál már hozzá, mert ez nem mutat jól. Erre meg azt mondja, jó, de csak két ciklusig leszek miniszterelnök. Tehát ilyen egy beszélgetés akkor, amikor...
2: Felmerülhetnek akár ezek az érvek is, de ez egyszerűen csak azt mutatja az európai partnerek irányába és a magyar állampolgárok irányába is, hogy mi az a stratégiai irány, amelyet szeretne a Tisza kormányzat Magyarország számára megvalósítani. Tehát ha nem lennének meg például akár ez a két ciklusban való önkorlátozás is, akkor azért megalapozottabban lehetne azt mondani, hogy ő most azért szeretné Súlyog Tamás elnök urat lecserélni a pozíciójából, hogy odaülthethesse a saját szereplőjét, a saját bábját, úgymond, aki neki majd aláírja ezeket a törvényeket. És ez egy másik fontos szempontot nyit ugye ki. Egyrésztről az, hogy hogyan fogják lemondásra bírni majd Súlyog Tamás elnök urat, de legalább ugyanilyen fontos lesz ennek a dilemmának a megítélésében majd utólag, hogy egyébként ki lehet majd ebben a következő átmeneti időszakban a következő köztársasági elnök, ez mennyire lesz csak és kizárólag a Tisza pártnak egy saját jelöltje, vagy mennyire fognak esetleg arra ügyelni, hogy azért ő tényleg egy konszenzuális jelölt legyen, akár ne is a Tisza párt közvetlen jelölésével, hanem egy alulról érkező társadalmi igény megtestesítőjeként. Ezek nagyon fontosak lesznek abban, hogy utólag meg tudjuk ítélni majd ezeket a jelenlegi törekvéseket.
1: Alapjaiban változhat meg a Fidesz szervezeti felépítése, erről beszéltem Havasi Bertalan, a Fidesz elnökének a sajtósa, megszűnhet a választókerületi rendszer, és kibővülhet az országos elnökség is, ugye most 13-án lesz kongresszusa a Fidesznek. Ez az egyik dolog, a másik meg, amíg az utcán zajlik, hogy migráció ellen meg Súlyog Tamás, illetve az alkotmányos tisztségviselők maradásáért tüntetés volt pénteken, illetve vasárnap. Nem túl jelentős részvétele, de ettől függetlenül megtörtént, be is számoltunk ezekről. Látható-e, hogy merre megy a Fidesz?
2: Igen, a Fidesz nagyon nehéz helyzetbe kormányozta magát, ez egyértelműen kijelenthető. Tarthatunk attól, hogy egy ilyen DK per MSZP effektusba és dinamikába esik bele a párt, ugye ott is az történt gyakorlatilag,